0: Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napos kora nyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatásért gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszkij személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: Hey, what's up, y'all? I'm Tyler from Red Rocks Worship, and this is the story behind the song Now Here. There is only a single space that differentiates the words nowhere and now here.
2: Az én anyanyelvemben, az angolban egyetlen betű különbözteti meg a most és a hol szavakat egymástól, a jelentésük mégis nagyon más. A hol az azt jelenti, hogy valami hiányzik, nincsen meg. A most a jelent jelenti. Amikor azt kiáltott, hol van Jézus? Az a félelem, a kétségbeesés, a betegség és a bánat helye az életedben. De amikor Jézust közelengeded magadhoz, és ő jelen van, megtapasztalod az igazi szabadságot a halál és a félelem felett. Ez a dal arra emlékeztet bennünket, hogy minden aggodalmunk és a világ is elnémul, amikor Jézussal élünk. Ez számunkra egy erős bizonyság arról, akiben és amiben hiszünk. Tudjuk, hogy Isten folyamatosan velünk van az életünk útján, és veretlenül fejezzük majd be ezt a földi harcot.
1: Our Savior is on his way even right now. When we know that Jesus is with us, then we know we can stand undefeated. Now here is where we are fully free.

0: Ez a Manna Hit.
1: I think it's just a deep aspect of the human condition that whether we realize it or not.
2: Úgy gondolom, akár bevállaljuk, akár nem, az egyik legnehezebb felismerése keresztényként az életünknek az, amikor rájövünk, hogy saját magunk irányítjuk az életünket. És lehet, hogy most azt gondoljátok, Mike, mi nem akarjuk irányítani az életünket, csak bizonyos dolgokban Isten megkérdezése nélkül döntünk, hiszen szabadok vagyunk. De valójában ez a bűn lényege, mert minden bűn azzal kezdődik, hogy a teremtett egyszer ránéz a teremtőre, és azt mondja, hogy nem, nem megyek a te utadon, a saját magam útján szeretnék járni. És tudjátok, ennek mindig ugyanaz a vége. Az a baj, hogy a végén kárt teszünk magunkban és a körülöttünk lévő emberekben. Csalódottak leszünk és üresnek érezzük magunkat. Isten mindig többet tud, mint mi. Mindig többet lát, mint mi. Mindig úgy tesz mindent, hogy az a javunkra legyen. Sokszor próbálok dolgokat szeretetben megtenni, de hogyha ezek nem az Úrtól való cselekedetek, akkor csak rombolok velük. Az én életemnek is volt egy ilyen szakasza, amikor görcsösen ragaszkodtam ahhoz, hogy úgy csináljam a dolgokat, ahogyan azt én szeretném. Ez a dal arról szól, hogy egyszer csak ráébredtem arra, hogy rajongok saját magamért. De szerencsére Isten az ő kegyelméből megmutatta, hogy Jézus az igazi király, és mindig ő kell, hogy az életemet irányítsa, és az igazi szabadság akkor kezdődik, amikor megadjuk magunkat neki.
1: Jesus is the true king, he's the better king. Always. And freedom begins

Pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM. I know that it seems sometimes that no matter what you do,

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Előfordult már veled, hogy elkövettél valami rosszat, aztán bocsánatot kértél Istentől, de mégsem tudtál megszabadulni attól, hogy ott belül rosszul érzed magad. Tudjátok, a vádló egyfolytában vádol minket. Ma azonban megtudhatjátok, hogy miként lépjetek túl ezeken az érzéseken, és hogyan éljetek szabadságban.

A Galata levél 6, 8-tól 10-ig. Mert aki a testének vet, vagyis a régi természetének, az érzékiségének és érzéseinek, az a testből arat majd pusztulást és romlást. Hányan értitek ezt? Ha az érzéseitek szerint éltek, akkor pusztulást és romlást arattok majd. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk és ne csüggedjünk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha nem adjuk fel, ha nem bátortalanodunk el, és meg nem lankadunk. Ez az ige tehát azt mondja, hogy egy bizonyos ideig jól kell majd cselekednünk, miközben nem látjuk még annak az eredményét. Hello! Lehet, hogy jó hosszú ideig jól kell bánod majd valakivel, mielőtt meglátnád benne a változást. Lehet, hogy olyan sokáig kell majd neki bemutatnod Isten szeretetét, hogy már úgy érzed, nem bírsz még egy napig helyesen cselekedni, mert nem látsz benne semmi változást, nem látod az eredményét. Nekünk nem a kívánt eredmények miatt kellene helyesen cselekednünk. Azért kell helyesen cselekednünk, mert az a helyes, és mert ez az, amit Isten kér tőlünk. Még egyszer elmondom ezt, mert nem akarom, hogy lemaradjatok erről. Nem azért kell helyes dolgokat tennünk, hogy valamit megszerezhessünk Istentől, hanem azért, mert ő nagyszerű dolgokat tett értünk, és csodálatos az ő kegyelme. Úgy gondolom, hogy amíg egy bizonyos eredmény érdekében cselekszünk helyesen, addig a gonosz könnyen játszhat velünk. Úgy hiszem, hogy addig belárthatja magát a dologba, és játszhat velünk. Azért kell tizedet fizetned és adakoznod, mert az helyes. Aratni is fogsz, de a Biblia azt mondja, ameddig a föld fennmarad, mindig meg lesz a vetésnek és az aratásnak az ideje. De egy kicsit le kell lassítanom, hogy a megfelelő módon mondjam ezt. Tehát amíg létezik a föld, addig lesz vetés.

Idő, és aztán aratás. Amen. Aztán azt mondja, és szeretem a tizedik verset, ezért tehát, míg időnk van, és alkalom adódik rá, tegyünk jót mindenkivel, és ne csak hasznosak legyünk a számukra, hanem tegyük azt, ami szellemileg jó és előnyös a számukra. Leginkább pedig azokkal tegyük mindezt, akik testvéreink a hitben. Nos, ez a néhány igevers megváltoztatta az életemet, mert miközben olvastam őket, rájöttem, hogy ha valaha is szeretetben akarok járni, akkor azt céltudatosan kell majd tennem, és el kell döntenem magamban, hogy áldás leszek mások számára, és nem várom majd meg, amíg majd csak kedvem lesz áldássá válni a mások számára. Tudjátok, egyes napokon, hogy őszinte legyek, csak azt szeretném, hogy mindenki békén hagyna. Azonban csak mert ehhez van kedvem, az még nem jelenti azt, hogy ez így is fog történni. Volt egy olyan időszak az életemben, amikor ha azt akartam, hogy hagyjanak békén, akkor ingerlékeny voltam, undok és barátságtalan, és az arcomra volt írva, hogy hagyjam már békén. Látjátok, rájöttem, hogy ha Istent akarom megdicsőíteni, akkor függetlenül attól, hogy mit érzek, kedvesnek kell lenne másokhoz. Mert az, ahogy éppen érzem magamat, az nem az ő problémájuk. A megbocsátás egy másik jó példa szerintem. Nem azért bocsátunk meg valakinek, mert kedvet érzünk hozzá. Nagyon sok érzés előjön, amikor valaki igazán megbánt téged, vételened, vagy amikor igazságtalanság ér az életedben. Bennem is nagyon sok érzés volt, miután apám 15 évig szexuálisan zaklatott. Nagyon sok érzés, és közülük egyik sem volt pozitív. Aztán, ahogy mélyebb kapcsolatba kerültem Istennel, tudtam, hogy többé nem imádkozhattam, csupán csak a hivatalos megbocsájtok az ellenségeimnek imád. Valóban meg is kellett tennem. Amen. Teljesen meg kellett bocsájtanom. Az egyik dolog, ami segített, az az volt, amikor rájöttem, hogy azok bántanak másokat, akik maguk is bántalmat szenvedtek el. Az apám ezért bántott engem, mert valaki őt is bántotta, és ezért fájdalmat érzett. Látjátok, a sátán célja az, hogy elkezdjen valami 10 generációval ezelőtt, és aztán ez a dolog generációról generációra szám, mert mindenki utálja a másikat. És aztán, amikor te is megteszed azt a dolgot, akkor fájdalmat okoz. Lehet, hogy egy kicsit másfajta fájdalom lesz, de te továbbadod a fájdalmat. Ha továbbra is gyűlöltem volna az apámat, akkor rosszul bántam volna a gyermekeimmel. Nem tettem volna velük azt, amit az apám tett velem, de nehéz lett volna kijönni velem. Önző és én központú lettem volna, tele önsajnálattal és keserűséggel, és ez áradt volna belőlem minden körülöttem lévő ember felé. Sokszor, ha megbántott minket valaki, és ha nem bocsájtunk meg igazán, a végén az életünkben lévő embereknek kell fizetniük azért, amit valaki más tett ellenünk. Úgy hiszem, vannak közöttetek néhány, akik értik, hogy miről beszélek. Meg kellett tanulnom igazán megbocsájtani, és azt is meg kellett tanulnom, hogy ha megbocsájtok, akkor magamnak teszek szívességet. Még csak nem is arról van szó, hogy valaki másnak teszek szívességet, hanem magamnak. Hiszen nem igazán tudok Istennel kommunikálni és közösségben lenni, ha a szívemben ott van az a sok szemét. Mondhatod erre, hogy ez egyszerűen túl nehéz? Hogy várhatja Isten tőlem, hogy megtegyem ezt? Hogy várhatjuk el mi, hogy Isten megbocsásson nekünk? Igen, de ők már 8-szor elkövették ugyanazt korábban. Nos, elnézést. De te hányszor tetted meg ugyanazt a dolgot, miután Isten mégis megbocsájtott neked újra és újra és újra? Látjátok, az a nagyszerű dolog Istenben, hogy ő soha nem kéri, hogy olyasmit adjunk, amit ő ne tett volna már korábban. Ő nem kéri tőled, hogy bocsáss meg anélkül, hogy ő már megbocsájtott volna. Nem kéri tőlünk, hogy irgalmasak legyünk anélkül, hogy ő nem mutatott volna irgalmat felénk. Nem kéri, hogy szeressünk más embereket anélkül, hogy ellátna minket mindennel, amire szükségünk van ehhez. Az Isten szeretete tölteti ki a szívünkben Szent Szellem által, amikor elfogadjuk Krisztust megváltónknak. Tehát bennünk van ez a szeretet, ami most meg tud gyógyítani minket, és mi pedig továbbadhatjuk. Azonban nem fogjuk ezt megtenni, ha nem tanulunk meg túlépni azon, hogy mit érzünk. Úgy hiszem, hogy mi annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy az érzéseinket kényelemben tartsuk. Hogy nem is vesszük észre, milyen nagy probléma ez, és hogy hány rossz döntést hozunk annak alapján, hogy éppen mit érzünk. Látom, ahogy beszélek, néhányan úgy néztek ki, mint akik fogják az adást, mások meg...
Mennyire engeded meg, hogy az érzéseid irányítsák az életedet? Mennyire engeded, hogy az érzéseid határozzák meg, hogy épp hogyan érzed magadat, és hogyan bánsz az emberekkel? Mennyire engeded, hogy az érzéseid határozzák meg, hogy mit mondasz? Valakinek ott hátul ez nagyon betalált. Efézus 4:26. Az Efézus 4:26 azt mondja, hogy ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A Biblia soha nem mondja, hogy ne légy mérges, mert a harag egy érzés, amivel, hogy őszinte legyek, nem sokat kezdhetsz. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor mérges vagy, ne viselkedj rosszul. A nap ne menjen le a haragotokkal, bosszankodásotokkal, a dühöngésetekkel, vagy a felháborodásotokkal. Szerintem szuper, hogy Isten az egész napot nekünk adja erre. Az viszont elég rossz, amikor késő este gurulsz méregbe, és aztán nincs elég időt, hogy rendbe hozd a dolgot, mielőtt elmész lefeküdni. Én aludtam már a matrac szélén úgy, hogy még véletlenül se érjek Davidhez. Valahogy úgy, hogy menj arrébb, ne érj hozzám. Emlékszem, ahogy éjjel ott feküdtem, és majd megfagytam, mert rajta volt az egész takaró, de a világért sem kértem volna tőle, hogy adjon belőle, még csak hozzá sem akartam szólni. Ő meg ott aludt, és horkolt, és álmodott, és közben a meleg takaró alatt feküdt. Az ővé volt az egész hely, és jól szétterpeszkedett. Nos, hát kérdezek valamit. Ki is volt a nyerő ebben a helyzetben? Hát nem én. Huszonhetedik vers. Helyet se adjatok az ördögnek, ne adjatok neki lehetőséget. Többé ne nyiss ajtót az ördögnek, hogy bejöjjön és romba döntse az életedet a keserűség, a neheztelés és a megbocsátatlanság által. De hát én nem tehetek arról, hogy mit érzek. Tudjátok, mikor végre eldöntöttem, hogy többé nem élek sértődött életet, és hadd mondjak valamit, minden dolog egy döntéssel kezdődik. Aztán miután meghoztad a döntést, akkor neki kell állnod tanulmányozni azt a témát. Mert minél többet tanulmányozol valamit, annál többet táplálod a szellemedet, és annál erősebbé válsz majd azon a területen. Nem elég csak meghallgatni valakit, aki prédikál egy üzenetet, muszáj tanulmányoznod az igét. A tanulmányozás pedig különbözik az olvasástól. Tehát tanulmányozol. Döntést hozol, majd tanulmányozol. Aztán, amikor legközelebb megbent téged valaki, és felmérgesít, és előtörnek azok a régi érzések, tudod, ha Isten nem segít, akkor semmi esetre sem leszel képes egy szobában lenni azzal az emberrel, és normálisan beszélni valamit, normálisan bánni vele. Én viszont eldöntöttem valamit. Emlékszem, amikor egyszer David nagyon felmérgesített, és azt gondoltam, én aztán nem fogok a matrac szélén aludni. Nem leszek fent egész éjjel, és nem fogom szerencsétlenül érezni magamat. Keresztényként fogok viselkedni, bemegyek, és beszélni fogok hozzá. Megnézem, hogy mit tehetek érte. Például megkérdezem, drágám, szeretnél inni valamit, vagy valami? De egyszerűen nem voltam rá képes, hogy megtegyem. Így hát bementem az irodámba, bezártam az ajtót, az arcomra borultam a szőnyegen, és azt mondtam, Istenem, én nem hagyom el ezt a szobát, ameddig meg nem adod a kegyelmet, hogy kimenjek oda, és úgy viselkedjem, ahogy te szeretnéd, hogy viselkedjem. Nem fogom egyszerűen csak hallgatni a prédikációkat, CD-ket, DVD-ket vásárolni, miközben nem azt teszem, amit az igéd mond. Mondanom sem kell. Imádkoztam. Aztán kimentem onnan, és besétáltam a szobába, ahol David volt. Nem emlékszem az egész történetre, de valami olyasmit mondhatom, hogy tudod, sajnálom, hogy veszekedtünk. Kérlek, bocsáss meg, és legyen egy jó éjszakánk. Aztán megcsókoltuk, megöleltük egymást, elrendeztük a dolgokat. Békességem volt, és még takarót is kaptam, valamint nem kellett a matrac szélén aludnom. A legfontosabb azonban az volt, hogy jól rácsaptam az ajtót a gonoszra. Ne éljétek mérgesen az életeteket! És tudom, mit gondoltok, tehát én nem tehetek arról, hogy mit érzek. Tudjátok, ez igaz, egyetértek.
Azonban arra befolyással lehet, hogy mit fogsz tenni. Számomra igazi kijelentés volt, amikor végre megértettem, hogy még ha az érzéseim rosszak is, attól még tehetem azt, ami helyes. Talán van itt néhány ember ma és a tévénézők között is, akik ezt nem tudták. Most azt kérdezetek, tényleg? Érezheted azt, hogy fel akarod adni, de ettől még tovább küzdesz. Érezheted azt, hogy meg akarod tartani a pénzedet, és közben mégis választhatod, hogy odaadod valakinek, és áldássá válsz valaki számára. Amen. Érezheted úgy, hogy ágyban maradnál, és ennek ellenére választhatod, hogy felkelj. Nem kell kedvet éreznünk a dolgokhoz ahhoz, hogy mégis megtegyük őket. Fontos megtanulni, hogy nem élhetünk az érzéseink alapján. Tudjátok, Dávid egy olyan ember volt, aki nagyon szabadon beszélt az érzéseiről, és én nem hiszem, hogy nekünk figyelmen kívül kellene hagynunk az érzéseinket, vagy meg kell őket tagadni, vagy el kell őket rejteni Isten elől. Isten az, akivel teljesen őszinték lehetünk arról, hogy mit is érzünk, hiszen ő úgy is tudja. És jó kiereszteni ezt. Jó kimondani, és azt mondani, nos Istenem, én így érzek, de amaz fogom tenni. Nézzük meg az 56. Zsoltárt. Emlékezzünk rá, hogy a sátán irányítani akar minket. És ehhez az érzéseinket használja. Arra kísért minket, hogy érzelmiek legyünk, és azt tegyük, ami nem helyes. Aztán, amikor rávet minket arra, akkor megfordul, és mint vádló, ugyanazért a dologért kezd el vádolni, amire ő vet rá, hogy megtegyük. Tapasztalt már ilyet valaki? Az 56. Zsoltár második verse azt mondja, légy kegyelmes hozzám, Istenem, mert bosszút lihegnek ellenem, szüntelenül támadnak és gyötörnek engem. Ellenségeim szüntelenül bosszút lihegnek, sokan támadnak rám kevéjen, ó magasságos. Ha félek is, benned fogok bízni. Dávid nem azt mondta, hogy benned bízom, azt mondta, benned fogok bízni. Tudjátok, rájöttem, hogy időnként, amikor felállok ide, bizonytalannak érezhetem magamat, és mégis eldönthetem, hogy magabiztos leszek. És abban a pillanatban, hogy eldöntöm, magabiztos leszek, a bizonytalanság érzésének meg kell hajtani a térdét a döntésem előtt, és el kell mennie. Ha félek is, benned fogok bízni, beléd vetem a bizalmamat, és rád támaszkodom. 5. vers. Isten segítségével dicsérem az ő igéjét. Istenben bízom, és rád támaszkodom, és belévetem a bizalmamat. Nem félek. Ember, mit árthat nekem? Mit kell tudni a félelemről? Tudjátok, a félelem valójában egy érzés, amit a gonosz szellem eredményez, aki megtámad minket. Ez egy érzés. Remegsz? Idegesnek érzed magad, a gyomrod összeszorul, és legszívesebben elfutnál ahelyett, hogy szembeszállj a dolgokkal. Amikor Isten azt mondja a Bibliában, hogy ne félj, akkor nem azt mondja neked, hogy ne érezz félelmet. Azt mondja, hogy amikor félelmet érzel, akkor ne fuss el. Ne hátrálj meg attól, amit tudod, hogy meg kéne tenned, hanem haladj előre, és tedd, amiről hiszed, hogy az Isten mondta neked. Minden talpalatnyi föld, amire ráteszed a lábadat, azt én már neked adtam. Isten nekünk adta a bárányt, de nekünk kell elvenni. Az első dolog, ami történni fog, az lesz, hogy a sátán ellened jön, majd megpróbál hátramenetbe kapcsolni téged a félelemmel. Nos, mi lesz, ha? Na mi lesz, ha? Na mi lesz, ha elbuksz? Ismerős ez valakinek? De én félek. De én félek. Nos, akkor tedd úgy, hogy közben félsz. Isten olyan sok mindent tartogat számodra. Olyan nagy lehetőségek vannak benned. Fogalmad sincs, mi mindenre használhat Isten egy átlagos embert. Csupán csak annyit kell tenned, hogy szeresd Istent, és légy elérhető, és légy hajlandó kilépni, és nem elfutni a nehéz dolgok elől. Tudjátok, amikor Dávid ott állt Góliáttal szemben, én nagyon szeretem, amit a Biblia mond erről, nézte Góliátot, és Góliát sokkal nagyobb volt, mint ő. Addigra már Dávid bátyjai és a király, sőt mindenki más is azt mondta, hogy ó, lehetetlen, hogy legyőzd őt. Szóval már mindenki, akit csak szeretett, elbátortalanította őt, és a Biblia azt mondja, hogy Dávid gyorsan a csatasorba futott. Szerintem mi időnként halálosan sokat gondolkodunk dolgokon. Amikor a te Góliátoddal nézel szembe, ne gondolkozz rajta túl sokat, menj előre az Isten erejével, és győzz le.
Szóval ezt mondta, így érzek, de megteszem, megteszem, megteszem. Használd az akaratodat, hogy eldöntsd, mi a jó. És akármit is teszel, ne légy passzív, mert ha nem döntesz, az is egy döntés. Eldöntötted, hogy nem hozol döntést. Amen. A kétlelkűség az, amikor nem teszünk semmit, mert nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Vajon elmenjek? Úgy érzem, én egy misszionárius vagyok. Indiába menjek? Vagy Afrikába? Kínába? 5 év múlva, nos, Istenem, úgy érzem, én egy misszionárius vagyok. Elmenjek? Nos, menj valahová, csinálj valamit, ahelyett, hogy nem teszel semmit. De mi van akkor, ha rossz helyre megyek? Hát akkor tudni fogod, hogy többet ne menj oda. Amen. Tudjátok, amikor Isten elhívott a szolgálatba, nem igazán tudtam, hogy mit is kéne tennem. Csak úgy voltam vele, hogy Istent kell szolgálnom. Nem tudtam, hogy mit tegyek. Szóval megpróbáltam a gyerekszolgálatban segíteni. Nos, 2 hét múlva rájöttem, hogy ez nem volt az én elhívásom. Megpróbáltam az utcai szolgálatot. Az sem tetszett. Ne legyetek többé túlságosan szuperszellemiek. A 3 angyal feltűnésére és 2 személyes proféciára vártok, mielőtt megmozdulnátok és csinálnátok valamit. De mi van, ha elvétem Isten? Mi van, ha eltévesztem? Hogy mit akart? Nos, ha így történik, akkor ő majd megtalál téged, eljön majd, megfog téged és visszatesz a helyes vágányra. Ne éljetek félelemben. 1 Korintus 3:1-3. Jézus meghalt érted, hogy életed legyen. És nem azért, hogy csak ücsörögj, és mindentől félj, állandóan mérges légy, meg önző, és én központú, hogy tele légy önsajnálattal, és hogy lusta légy, és ne csinálj semmit, erre azt mondod, bár csak történne velem valami jó dolog. Én úgy érzem, 2 fajta ember létezik a Földön. Az a fajta, aki várja, hogy történjen vele valami, és az, aki megy, és a kezébe veszi a dolgokat. Az 1 Korintus 3:1-3. Én tehát testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez. Itt a korintusi gyülekezethez szól, akiknél működtek a lélek ajándékai. Beszéltek nyelveken, profétáltak egymásnak. Nekik szellemének kellett volna lenniük. Azt mondja Pál, én tehát testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, akik nem lelkiek, akikben a testi természet érvényesül és irányít, mint a Krisztusban és az új életben kiskorúak. Nagyon szeretem, amit a Magyarázó Biblia mond, hogy még nem tudtok rendesen beszélni. Ez elég érdekes, hiszen nyilvánvalóan tudtak beszélni, de Pál ezzel azt mondta, hogy még azt sem tudjátok, hogyan beszéljetek helyesen, mert amikor keresztényekké válunk, akkor ott történnie kell valaminek a szánkkal. A szádnak is meg kell térnie. Néhányatok megtért már a bűneiből, de a szátok még nincs az oltáron. Kaphatok egy nagy áment? Mert mi még mindig azt mondjuk, amit akarunk, és akkor, amikor akarjuk. A gonosz kísérteni fog minket, hogy ostobaságokat beszéljünk. Aztán pedig, ahogy kimondtuk azokat, vádolni fog.

0: perlekedés és pártoskodás van közöttetek, amíg ott van az a sok irítség és viszálykodás. Te énekelhetél a kórusban, én meg nem. És most mérges vagyok. Te kaptál egy új ruhát, én meg nem. Én már 20 éve hiszem, hogy Isten ad nekem egy férjet, és még mindig egyedülálló vagyok, te meg a múlt héten tértél meg, és már van is férjed. Ez mind testi dolog. Ez azt jelenti, hogy annak a sekélyes valóságában élsz, hogy mit akarsz, mit gondolsz, és mit érzel. Akarom, gondolom, érzem. Akarom, gondolom, érzem. Kit érdekel? Menj mélyebbre! Menj mélyebbre! Mondd el az elmédnek, hogy fogja be. Mondd meg az érzéseidnek, hogy nem fognak téged uralni, és kezd el használni a megújult akaratodat, hogy az Isten igéjével összhangban lévő döntéseket hozz. Ne engedd, hogy a lelked uraljon, nem kell, hogy kedved legyen megtenni azt, ami helyes. Nos, hogy érzed magad ezzel kapcsolatban? Mostantól fogva feleld azt az embereknek, hogy többé már nem kérdezgetem ezt magamtól. Gyerünk már, értitek ezt? Többé nem kérdezgetem magamat. Csak megteszem, amiről hiszem, hogy az Isten akarata a számomra. És amikor ezt megteszed, akkor olyan öröm lesz benned, ami minden más dolgot felülmúl. Nincs jobb annál, mint amikor tudod, hogy az Isten akaratában vagy. Szerintem az még jobb, hogy szenvedtél és átmentél bizonyos dolgokon, és megfizetted az árát annak, hogy ez az engedelmesség ott legyen az életedben.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Cross GPS.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
4: Sátántangó. Tar Béla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Kraszna Horkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az Abélia cserje észak és délkorában őshonos, másfél méter magas, télizöld, nagyon dekoratív cserje, ami tavasszal illatos virágözönével, később leveleivel díszít. A Bridal Bouquet-nak már a neve is igencsak beszédes. Mennyasszonyi csokor. És ránézve a szépséget, a tisztaságot, a bájt, a kedvességet idézi kecses ívű ágaival, középzöld, fényes, ovális alakú leveleivel, de mindenek előtt jázminhoz hasonló illatú, rózsaszínes fehér, trombita alakú, kis fürtőben nyíló virágaival. A virágok finoman édes aromája egészen messzire terjed, a virágzás csúcsán lévő növénytől akár 20-30 méterre is érezhető, főleg, ha lágy szél borzolja a levegőt. Nem véletlen, hogy a beporzó rovarok örömmel látogatják. Levelei ősszel narancsvörössé válnak, a vöröses szárak pedig télen szürk és fehér színt öltenek, így csodálatos kontrasztot alkotnak a rőt levelekkel. A napos, esetleg enyhén félárnyékos helyet és az átlagos, üde, jó vízelvezetésű, esetleg enyhén savanyú talajt kedveli. A minimális gondozási igényű növények táborába tartozik, a metszést virágzás után kell elvégezni, és pár évenként erősebben visszavágni, hogy megújuljon. Ültethetjük szolitárként vagy többet magával térhatárolóként, szegény növényként. Társíthatjuk sötétzöld lombozatú örökzöldekkel vagy élénk színű évelőkkel. Ha élvezni akarjuk illatát, majd levélzetébe szeretnénk gyönyörködni, helyezzük ablak vagy terasz közelébe.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Gyönyörű reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. A választások után általában ugye lezárulnak a kampányok, jó esetben eltűnnek a plakátok, elhalkulnak a szlogenek, a feszültségek azonban sokszor velünk maradnak, családokban, baráti társaságokban, munkahelyeken. Egy-egy politikai vita ma már könnyen személyes sértésé, eltávolodásá vagy akár kapcsolatvesztésé is válhat, és hát az utóbbi időben ezt szerintem szinte mindannyian megtapasztaltuk, mondhatjuk. Június 8-án az Átriumban, illetve az Átrium ad otthont a Conflict Night következő estjének, amely a megbékélés és újrakezdés témáját járja körül. Nyilván a választások utánra, tehát a választásokra reflektálva, az előadás improvizációs jeleneteken és valós élethelyzeteken keresztül mutatja meg, hogyan hat a politika az emberi kapcsolatainkra. Hát, hogy hogyan hat, ez ki fog itt most mindjárt derülni. Itt vannak velem a stúdióban vendégeim, Borbás Gergő, a Conflict Night színésze, valamint Barati Tamás, a Conflict Night alapítója, színésze. Sziasztok, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: Jó reggelt!
1: Jól mondtam a titulusokat, ugye?
3: Tomi játékmestere az előadásnak, ő nem játszik benne, én játszom az előadásba, Tomi pedig beszélget szakértő vendégekkel és kollégákkal a jelenetekről.
1: Aha. No, induljunk az elejétől. Ez így hogyan született meg a ti fejetekben, hogy erről beszélni kell? Ugye Conflict Night, ez volt ilyen előadás már korábban is.
2: Igen, lassan 2 éve szerveztük először az első Conflict Night-ot egy konferencián, és gyakorlatilag októberben lesz 2 éve, hogy folyamatosan játszunk színházban is, és lassan a 12 000. nézőnket köszönhetjük.
1: Wow.
2: Szerintem most a júniusi darabjainkon már a 12 000 fölött lesz a nézőszám. Itt azóta mi gyűjtjük a különböző konfliktusos, nehéz helyzeteket, stresszes szituációkat. Igen. A nagy különbség az volt, hogy alapvetően mi ilyen korporát, vállalati környezetben lévő nehéz helyzeteket, szituációkat gyűjtöttünk, de azért kísérleteztünk folyamatosan közügyekkel is, vagy olyan ügyekkel, amik családokat érint. Ilyen volt tavaly a szülőknapja rendezvényünkön, amikor csináltunk nehéz beszélgetéseket szülők, nagyszülők és gyerekek, vagy tinédzserek között. Ilyen volt az az előadás, amit Sportháromság néven csináltunk, ahol sportoló gyerekek, szülők és edzők hármasával foglalkoztunk. Egy ilyen volt a tavaly decemberi Hogyan éld túl a karácsonyt családi körben című darabunk is. Úgyhogy gyakorlatilag ebbe a hármasnak a folytatásába illik bele az, hogy szeretnénk további olyan ügyekkel foglalkozni, ami már nem csak vállalati életben foglalkoztatja az embereket, hanem magánemberként is, akár családi körben, akár baráti körben, és így jutottunk ide, hogy mindenképpen ezzel az aktualitással foglalkozzunk.
1: Ugye ezek mind az improvizációra épülnek, tehát itt nincs 2 egyforma előadás. Maga a téma, azt viszitek tovább, gondolom, tehát, hogy ha van egy téma, akkor azt 2-3-szor, vagy akár többször is játszátok, vagy foglalkoztok avval a témával?
3: Ez attól függ. Vannak olyan előadások, amit már többször is játszottunk, mind színházban, mind vállalatoknál, cégeknél. Ilyen azok a visszatérő témák, mint a vezetői szerepek, vagy a generációs különbségek. Ezek nyilvánvalóan olyan témák, amik mindenkit foglalkoztatnak, nagyon aktuálisak, és különböző helyzetekben nézzük meg ezeket. Éppen mindig a közönség, az adott időszakra, vagy az adott vállalatra, az adott cégre szabva nézzük meg ezeket a jelenteket, ezért is szuper eszköz az improvizációs színház,
1: igen,
3: mert lehetőségünk van változtatni, lehetőségünk van adaptálódni, nem csak előadásról előadásra, de pillanatról pillanatra, jelenetről jelenetre, és ezek az előadások úgy épülnek fel, hogy gyűjtünk szituációkat, sokszor küldenek be szituációt, vagy a nézők előre az előadás előtt, vagy a cégek, vállalatok előre az előadás előtt, mi ezeket feldolgozzuk, és gondolkodunk rajtuk, de nem írjuk meg a jeleneteket, hanem a jeleneteknek a gondolatiságát vagy a vázát rakjuk egymás mögé, és aztán ezeket az improvizációs színészek pedig improvizációval töltik meg
1: élettel. Tehát effektíven nincs is semmilyen szövegkönyv, tehát vagy azért van egy ilyen, nem tudom, ilyen skicszerű
3: útbaigazi. Annyit tudunk, hogy kik a karakterek, és honnan, hova jutunk el a jelenetben nagyjából.
1: Igen, mondjuk azért az fontos, igen, hogy honnan, hova.
3: hogy mondok egy példát, tehát mondjuk megnézzük azt, hogy egy Z-generációs munkavállaló az hogyan viselkedik egy állásinterjún, egy boomer állásinterjúztatóval, és nem tudom, van benne egy-két fókuszpont. Aztán mi eljátsszuk ezeket a jeleneteket úgy, hogy ahogyan, sokszor úgy, ahogyan a való életben megtörténnek, és azért a való életben sokszor nem a legoptimálisabban történnek meg ezek a helyzetek, és aztán vannak szakértő kollégák, szakértők a színpadon, legyen szó kommunikációs szakértőről, legyen szó generációs együttműködés szakértőről, vagy legyen szó túsztárgyalóról bizonyos esetekben. Ők beszélgetnek a jelenetekről, és konkrét tanácsokat adnak a színészeknek. Ne azt mondd, hanem mondd azt, hogy ne úgy csináld, ne így tartsd magad, ne menj bele ebbe a konfliktusba, hanem nem tudom, kétoldalú érveléssel állj ehhez a helyzethez.
1: Tehát kvázi, mint a rendező, mondhatjuk.
3: Egy picit igen, rendezik, tartalmilag mindenképpen.
1: És akkor Tomi, ez vagy rendezik. Te, bocsánat, a játékmester, amit
2: igen,
3: ő köti össze a színészeket, a szakértők.
1: Most akkor rövid szünetet tartunk, életöröm zene után innen folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai.

0: Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Ebben az órában egy különleges estéről beszélgetünk, amely nagyon aktuális és hát bizony sokakat érintő kérdést helyez a középpontba, hogyan lehet újra kapcsolódni egymáshoz akkor, amikor ugye a konfliktusok, a véleménykülönbségek vagy akár a társadalmi feszültségek eltávolították egymástól az embereket. Június 8-án a Conflict Night ezúttal a megbékélés és az újrakezdés témáját járja majd körül egy különleges interaktív est keretében. Az átriumban lesz látható, ahol a nézők nem csupán kívülállók, hanem maguk is részeseivé válhatnak a gondolatoknak, helyzeteknek, párbeszédeknek. Erről beszélgetek vendégeimmel, Borbás Gergővel, a Conflict Night színészével, valamint Barati Tamással, a Conflict Night alapítójával, játékmesterével, mint ahogy ezt már megtudhattuk, ugye. Mi a feladata a játékmesternek, vagy a játékmesternek ebben az előadásban?
2: A játékmester felelőssége az, hogy segítsen definiálni egy adott jelenetet, azt eljátszák a színészek, kell van jogosultságon megállítani ezt a helyzetet, és utána megpróbálom ezeket a helyzeteket a szakértők segítségével boncolgatni. Tehát itt az is fontos, hogy néha értsük meg, hogy miben vannak ezek a karakterek, és nézzük meg azt, hogy hogyan tudunk ezen a nehéz helyzeten segíteni, akár kommunikációval, akár a helyzet felismerésével, empátiával, stb. És utána pedig újra játsszuk ezeket a jeleneteket, viszont az újrajátszásnál sokszor megállítjuk újra, hogyha azt látjuk, hogy nem abba az irányba halad, mint amit tanácsoltak a szakértők, vagy amit összeszedtünk, mint irány, és addig-addig csiszoljuk, amíg mi is, illetve a közönség is úgy nem érzi, hogy na, akkor most sikerült, megoldódott ez a helyzet, feloldódott az adott konfliktus.
1: Volt már olyan, hogy nem oldódott fel konfliktus?
3: Többször is volt ilyen, hogy nem jutottunk el a megoldásig, de mindenképpen jobb volt, mint az első játszásban, vagy közelebb kerültünk a megoldáshoz.
1: Úgy azt jelenti, hogy minél többször átmegy az ember egy bizonyos problémán, ugye ez is így működik.
2: Illetve tudod, itt az is, hogy vannak egyszerűen megoldhatatlan. Igen. Tehát, hogy olyan helyzetek, amikor abban a pici helyzetben, vagy abban a helyzetben ott azonnali segítséget nem lehet adni, mert rendszer szintű problémáról van szó, vagy egy nagyon átfogó problémáról. Ilyenkor azért kibeszéljük, megbeszéljük, hogy hogyan álljunk egyáltalán hozzá egy ilyen helyzetnek a feloldásán. És most is nagyon izgalmas, hogy két hete indítottuk el ennek az estnek a kampányát, és rögtön azzal kezdtük, hogy Gergő is, meg én is egy-egy videót tettünk közzé, és kértük a közönséget, hogy most tényleg róluk akarunk jeleneteket a színpadra állítani, az ő történeteiket akarjuk feldolgozni, és már nagyon sokan írtak nekünk megdöbbentő történeteket, és csak reflektálva arra, hogy ha lesz is ennek folytatása, vagy ha játszunk még egyszer, vagy többször, mert szeretnénk akár ebből egy egész sorozatot, vagy egy országos turnét csinálni, nem lesz két egyforma est, mert nagyon sok történet van, amiből tudunk válogatni.
1: Hát főleg, hogyha a turnéról beszélsz, hogyha elmentek mondjuk vidékre, vagy más városokba, akkor ott aztán teljesen más történetek jönnek szembe, azt gondolom. Hiába, hogy magad a nagy történet, ugye, az mindenkinél ugyanaz, de hogy azok nem így csöpögnek le, úgymond.
3: Nagyon izgalmas lesz az ebben az előadásban számunkra is, hogy ez egy párbeszéd. Egy párbeszéd egymással, egy párbeszéd a közönséggel. És az elmúlt évtizedek azok nagyon nehézé tették, egyre inkább, ahogy telt az idő, egyre nehezebbé tették ezt a párbeszédet. Rengeteg olyan történetet kaptunk, rengeteg olyan emberrel beszéltünk, aki nem beszél a saját szüleivel politikai nézeteltérések miatt, vagy akinek félnek a nagyszülei, mert ahonnan tájékozódtak, onnan azt kapták, hogy félni kell. És ezek árkokat ástak, és ez az árok betemetés, ez egy nagy klisé, és mi nem is erre vállalkozunk. Mi arra vállalkozunk, hogy meghallgassuk egymást, hogy megpróbáljuk megérteni egymás nézőpontjait, megpróbáljunk belelátni a vidéki nagymama fejébe, és megpróbáljunk belelátni a fővárosi z-generációs első szavazó fejébe.
1: Illetve segíteni nekik abba, hogy belelássanak egymás fejébe.
3: És hogy ezzel segíteni azt, hogy ők megértsék azt, hogy miben is vannak. És azt hiszem, hogy ez egy fontos első lépés, hogy elkezdjünk újra beszélni, kommunikálni, megérteni egymást, és legalább elfogadni azt, hogy a valóságnak színei vannak, a valóságnak árnyalatai vannak, és azok különböznek.
2: És az is nagyon érdekes látni, hogy itt nem pusztán generációs különbségekről van szó. Tehát persze van akkor szó, hogyha azt beszéljük, hogy nagymama, nagypapa és a gyerek vagy az unoka közötti, de hát itt már most kaptunk olyan szituációkat, amikor testvérek közötti masszív ellenállásról van szó, vagy egy baráti társaság szakadt ketté, szűnt meg az évtizedes barátság, és vagy hát szünetel, reméljük, és tényleg ez a legfőbb üzenete ennek az egész estnek, hogy hogyan kezdjünk egymás felé újra nyitni. Tehát ez az újranyitás, az újra kapcsolódás. Most nyilván ez lehetne egy teljesen más történet is, hogy miért történt ez a szüneteltetés, vagy kapcsolatszüneteltetés, de most ez adja az aktualitását.
1: Uh-huh. Hát nyilván azt gondolom, az már más szakembert igényelnem, hogy a miért történt, ott már lehet, hogy jobban mélyebbre kellene menni, és az már talán nem ilyen közönség előtt.
3: De lesz a színpadon kommunikációs szakértőnk, lesz a színpadon újságírónk, lesz a színpadon pszichológusunk.
1: Pszichológus is lesz, szerintem nagyon fontos, igen egy ilyen esetben. Most újra jön az élet. Örömzene legfrissebb hírek, és innen folytatjuk azonnal a beszélgetést, tartsanak velünk önök is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szám.

0: újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A hidrangé panikuláta Little Lime, a méltán kedvelt hidrangé panikuláta Limelight bukás hortenzia törpe fajtája, amit 2011-ben nemesítettek. Méreténél fogva, hiszen mindössze körülbelül 90-120 cm magasan nő, ideális kisebb kertekbe vagy dézsában való nevelésre. Kompakt, kerekdett habitusú, sűrűn elágazó, rendkívül dekoratív. Élénkzöld levelei, hosszúkások, fogazatszélűek, enyhén érdes tapintásúak, ősszel sárgás vagy bíboros árnyalatúvá színeződnek. Júliustól szeptemberig nyíló nagyméretű, kupa alakú bugavirágzata apró, többnyire meddővirágokból áll, melyek színe kezdetben lime, majd az idő haladtával fehérré, végül rózsaszínűvé válnak, gyakran málna színű szeplőkkel. Szárítva kedves díszei lehetnek a lakásnak, vagy a szárokon hagyva a sivár téli kertnek. Félárnyékos helyet és laza szerkezetű, jó víz elvezető képességű üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savas kémhatású talajt kedvel. Ami a metszését illeti, mivel virágait az azévi hajtások végén hozza, ezért tavasszal az előző évi erős hajtásokat körülbelül egyharmaddal vágjuk vissza, a gyengéket pedig tőből metszük ki. A bukás hortenziák leginkább szoliterként érvényesülnek, de más cserjékkel, évelőkkel is kiválóan társíthatóak.
0: Ez volt a Manna morzsa. Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
3: Conflict Night az Átriumban június 8-án. Ugye ezúttal a megbékélés és az újrakezdés témáját járja körül egy különleges interaktív est keretében, ahol a nézők nem csupán kívülállók, hanem maguk is részeseivé válhatnak a gondolatoknak, helyzeteknek és párbeszédeknek. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy szakemberek, pszichológus is lesz a színpadon. Vendégeim a stúdióban Borbás Gergő, a Conflict Night színésze, valamint Barati Tamás, a Conflict Night alapítója és játékmestere. Volt már egyébként olyan valamelyik ilyen Conflict Night-on, ahol számotokra is meglepő történetek jöttek elő, és akár, nem tudom, sírásba forduló sztorik.
4: Voltak. Az fontos, hogy nem pszichodráma, és az nagyon fontos, hogy a humor, mint eszköz, az nekünk ott egy nagyon fontos eszközünk ebben.
3: A sok mindent old, igen.
4: Így van. Tehát a humor egy nagyon fontos eszköz számunkra, illetve nem pszichodráma, szóval, hogy nem megyünk le nagyon sokszor egy ilyen mély elemzésbe, vagy egy ilyen pszichológiai elemzésbe, hanem praktikus szempontból próbáljuk megnézni ezeket a helyzeteket. És volt már olyan egyébként színészként nagyon sokszor egyfelől, hogy megérintett valamilyen helyzet, másfelől pedig volt olyan helyzet, ahol a szakértés után is azt éreztem, hogy de én ebből nem tudok ebből a helyzetből tovább menni, nem tudom, hogy mi a következő jó lépés. És akkor az az izgalmas, amikor nem tudom, ez már hanyadik fal, mert nem a negyedik fal, ami a nézőtérre választ el minket, hanem az ötödik talán, ami ugye a szakértés a színész között van, és akkor az is lebontódik, és akkor elkezdünk arról beszélni a színész a színpadon a szakértő, hogy figyelj, ez nem tudom megcsinálni, ez nem tudom kimondani neki ezt a mondatot. Köszönöm, hogy ez a tanács, de nem jön. És akkor keresünk egy más útvonalat. Szóval nagyon érdekes kis világ teremtődik meg ilyenkor. És hát a választások és a választás utáni időszak pedig nagyon sok új muníciót ad számunkra.
5: Igen, pont márciusban volt egy darabunk Next Gen címmel, ahol már azért nagyon komoly családi drámákat vettünk végig. Olyan aspektusból, hogy milyen az, amikor van egy apuka, vagy akár már nagypapa, aki felépített egy nagy cégbirodalmat, és ő ragaszkodik bizonyos dolgokhoz, és ott ő az átadó, és annak az átvevők, azok a fiatalok, akik meg ilyen vagy olyan indítatásból belesodródnak abban a helyzetben, hogy nekik azt át kell venni, vagy át lehetne venni azt a cégbirodalmat, azt a működést. és óriási ellentétek, feszültségek voltak, és ott is gyakorlatilag a humor mellett nagyon sokszor jutunk el olyan pontra, hogy a nagy sóhajok, nagy hallgatás van a nézőtéren, de látszik, hogy ízzik a feszültség.
3: Mert ez valahol egy terápia, tehát hogy én értem, hogy ez nem terápia, nem pszichodráma, de ennek van egy olyan hatása, akkor inkább úgy mondom, egy ilyen terápiás hatása, hiszen feldolgozunk valamit.
5: Igen.
4: Hát kívülről ránézni helyzetekre, amikben már voltunk, vagy leszünk, vagy el tudjuk képzelni,
3: tartotok,
4: az egy tükör,
3: így is mond, igen.
5: Ez volt a nyelvemen már, hogy bedobjam, hogy alapvetően még görbetükröt szoktunk adni, és nagyon fontos, hogy a közönség az magára tudjon ismerni, vagy a helyzetre tudjon ismerni. És hogyha elengedi ezt, vagy megengedi ezt magának, akkor tényleg amellett, hogy tud néha nevetni saját magán, utána hall olyan tanácsokat és olyan meglátásokat, amelyek neki segíthetnek a tovább lépésben. És ezzel már nagyon sokszor találkoztunk. Tehát a karácsonyi darabnál is volt olyan család, akik 13 fővel jöttek.
3: Wow.
5: Három vagy négy generáció is eljött, és tényleg kinevették saját magukat, és azt mondták, hogy atya ég, hát velünk ez mind megszokott történni karácsonykor, és külön írtak nekünk egy levelet, hogy ők most így neki fognak menni a karácsonynak úgy, hogy amit itt tanultak, azt ők megpróbálják hasznosítani.
4: És még van egy ilyen visszatérő elem a ráismerésben, azt hiszem. A pár hete volt egy bértranszparenciáról szóló estünk, ami ugye jön a nagyvállalatoknál, nyilvánosak lesznek a bérsávok, igen, kollégák igen, között igen. is, a konkrét fizetések nem, de a bérsávok igen, és akkor a jelenetben a menedzsment beszélt arról, hogy hát ez a HR feladata, ezt majd a HR-esek megoldják, és akkor visszatérő elem a HR-es kollégák feltörő kacaja a nézőtéren, Conflict Night-ról Conflict Night előadásra, ami egyfelől a humor, másfelől a fájdalom miatt történik. De hogy nekik is próbálunk segíteni, hogy ez nem feltétlenül, hogyan lehet újra keretezni ilyen helyzeteket, ahol ők is segítséget tudnak kapni.
3: Ez a Conflict Night, ez itthoni, igen, ez abszolút ti találtátok ki?
5: Igen.
3: Ti vagytok? Ó.
5: Ez egy konferencián született, amikor azt gondoltuk, hogy egy-egy témát dolgozzunk fel úgy, hogy ne egy kerekasztal beszélgetés legyen, vagy ne egy frontális előadás, és a legeslegelső az arról szólt, hogy vezetők-vezetők közti relációkat vizsgáltunk, és a közönséggel szavaztattuk akkor meg, hogy mi legyen ez a reláció, és akkor a nemetmondás és a konstruktív visszajelzés volt, amire egy-egy példát vittünk, vagy mutattunk meg a színészekkel, és már akkor nagyon fontos eleme volt ennek az egész produkciónak, hogy ne hagyjuk ott a levegőbe lógva azt, hogy most láttunk egy görbe tükröt, hanem nézzük meg azt tényleg szakértők bevonásával, hogy ilyen helyzetben mit tudunk csinálni. Hogyan hívjuk segítségül az empátiát, az asszertív kommunikációt, a különböző tárgyalási stratégiát. Hogyan menjünk a mélyére egy-egy problémának, ebbe akár egy pszichológus nagyon sokat tudott segíteni. Foglalkoztunk vezetői magánnyal, kiégéssel, és akkor is nem elég csak kommunikálni igen. róla, hanem a vezetőket is olyan skillekkel kellett felruházni, és ebben nagyon sokat segítettek a pszichológusok, vagy a mentálhigiéniás szakemberek. Úgyhogy ez nagyon fontos része ennek az egész produkciónak, hogy tényleg ne csak egy jót nevessünk ezen, hanem megoldjuk, adjunk valami kézzelfogható tudást is.
3: Most újra életörömzenét hozunk, de folytatjuk innen a beszélgetést, tartsanak velünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Június 8-án az Átriumban a Conflict Night-ra várják az érdeklődőket. Ebben a témában beszélgetek vendégeimmel, Borbás Gergővel, a Conflict Night színészével, valamint Barati Tamással, a Conflict Night alapítójával, játékmesterével. Egyébként abban nem gondolkodtatok, hogy ha ez egy tényleg ez a ti ötletetek volt, tehát az egész Conflict Night létrehozása, hogy ezt akár külföldön is, tehát ilyen franchise rendszerbe akár, hogy tovább vigyék mások, tovább adni ezt a tudást?
2: Reméljük, hogy innen viszik franchise rendszerbe majd máshova.
3: Volt egyébként, mert megkeresünk külföldről, hogy szerették volna. De ami nekünk most tényleg nagyon izgalmas, hogy említettem, neked egy 12 000 néző körül tartunk, és szeretnénk ezt tovább vinni, hogy minél több ilyen közéleti ügyet is fel tudjunk tárni, és fel tudjunk dolgozni, mert azt láttuk a közönségben is, hogy erre mindig van igény. Tehát minden előadás végén mi megkérdezzük őket, hogy és még mivel, és hogyan, és milyen témákkal foglalkozzunk, és mindig adnak új vállalati témákat, de mindig megkérdezik, hogy olyat nem tudnátok, hogy, és ebben nagyon-nagyon jó beleillesz. Vagy hát ahogy láttuk tényleg a karácsonyi darabnál is, hogy azonnal rezonáltak is, és azonnal egy teltházas előadást tudtunk összehozni. Itt ez egy nagyon érzékeny téma a mostani, viszont nagyon-nagyon sok embert érint. Tehát tényleg nincs olyan a társaságunkban sem, meg a...
1: Szerintem nincs olyan az országban, akit ez az egész
3: jelenleg. Egész környezetünkben, ahol ne lenne legalább egy nehéz helyzet, vagy családtaggal, vagy régi barátokkal, baráti társasággal, kollégákkal. Úgyhogy ezt látjuk, ezt a hármat fogjuk vegyíteni, meg fogunk mutatni családi helyzeteket, baráti társaságban lévő helyzeteket, és kollégális helyzeteket is.
1: Ilyenkor, amikor ti megkapjátok ezeket a történeteket, nyilván aki küldi, azt gondolom beül majd a nézőtérre, és ők akkor ki is van emelve, vagy ez nincs megnevezve a színpadon, hogy most nem. Akkor nem.
2: Aha. Nem, nincs ez nincs megnevezve, sőt nyilvánvalóan a színházi helyzetek miatt van, hogy ezeken változtatunk, van, hogy azt érezzük, hogy oké, ez egy nagyon jó kiindulási pont ez a történet, de milyen jó lenne, ha lenne benne egy olyan karakter, aki hiszen az segít nekünk aztán a szakértés alatt is, hogy, hogy valóban tudjunk még jobban reflektálni ilyen szituációkra.
1: Időben ez mennyit? Milyen
2: két
1: hosszú?
2: Felvonás.
3: Két felvonás, 2x45 perc. Uh-huh. Ez általában nagyságrendileg egy 8 jelenetet foglal magában. Tehát itt azért ugye van...
1: Hány színésszel dolgoztok?
2: 4-5 színész van egy előadásban.
1: Azért a színészeknek sincs könnyű feladata, azt gondolom. Egyrészt, hogy 8 jelenetet mondtál, ugye? Igen. Tehát 8 féle karakter, és még akkor azon belül, hogyha megállítanak, hogy ne így csinált, hanem úgy csinált. Tehát azért ez elég...
2: Ez az improvizációs színház csodája, és erre vannak trénelve és tréningezve az improvizációs színészek, hogy ezeket a helyzeteket hitelesen meg tudják mutatni a nézők számára. És ez... mindeddig sikerült nekik.
1: Június 8-a, ugye, az Átriumban hány órakor kezdődik?
3: 7 órakor kezdődik, és 9 óráig
1: 9 óráig tart. És előtte még lesz június 4-én, ugye? Meséltek arról is az...
2: Aki most hallott először a Conflict Night-ról, annak szerintem a június 4-i előadás egy ilyen csemege lehet, mert többféle témát fogunk körüljárni. Uh-huh. Kicsit egy ilyen évadzáró best-of-ot fogunk csinálni a választási utáni előadást megelőzően. Lesz szó vezetői stílusokról, lesz szó fizetésekről, bónuszokról, alkudozásról, onboardingról, munkahelyi viszonyokról, toxikus kollégákról. Szóval szerintem ez egy ilyen nagyon jó merítés lesz abból, hogy milyen színes is az a témakör, amit mi körbejárunk.
1: És akkor azt említettétek, hogy már jött néhány szituáció, ugye, vagy jó sok szituáció pontosabban erre a 8-ai előadásra, de még várjátok, tehát hogy lehet még küldeni történeteket, szituációkat, hova tudják és hogyan tegyék ezt meg?
3: Igen, nagyon várjuk, mert szeretnénk, hogy nagyon színes legyen a paletta, meg tényleg megnézzük azt, hogy hosszú távon gondolkodva minél több szituációt lássunk, fel tudjunk dolgozni. A honlapunkon a letsconnect.hu felületen ott az előadásoknál minden előadáshoz beszoktunk rakni egy ilyen gombot, hogy küldj be nekünk szituációkat. Ezeket anonim módon is be lehet küldeni. Egy rövid leírást szoktunk várni, úgyhogy arra bíztatnánk mindenkit, hogyha volt ilyen esetetek akár családi, baráti, kollegális környezetben, akkor írjátok meg nekünk. Most azt is kérjük egyébként, hogyha volt ennek pozitív feloldása, tehát már megtörtént valamiféle jó folyamat, elindult egy újranyitás, hogy azt hogy csináltátok, hogy már a jó
1: példával
3: is
1: tudjunk
3: meríteni. Ez nekünk nagyon fontos és nagy segítség.
1: Akkor még egyszer június 8-a Átrium, este 7 óra, és addig is várjátok a történeteket, sztorikat. Hoppá, még azt elfelejtettem megkérdezni, hogy teljesen mindegy, hogy ki hogyan fogalmazza meg. A lényeg, hogy legyen benne egy sztori, legyen benne egy történet. Hogyha ezt három mondatban írja le nektek, nektek az is jó, ti abból már tudtok dolgozni.
2: Tökéletes.
3: Igen, tudunk, úgyhogy várjuk szeretettel a sztorikat, és titeket is, hogy gyertek el és nézzétek meg az előadásokat.
1: Szóval, hogy nem eszét kell küldeniük, ez nagyon fontos, mert lehet, hogy van, aki megért, hogy úristen, én nem tudom leírni. Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést.
2: Köszönjük szépen.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Borbás Gergő, a Conflict Night színésze, valamint Barati Tamás, alapító játékmester voltak a vendégeim.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8 ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említése, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8 keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8 kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillus Dorka, Szacsvai László és Pindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották Ansziban.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét. A legerősebb rengés 5

0: 2,2 erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki. Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hidegfront érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: kertjét István Dániellel.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kert mozivetítésre várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozópontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilon Kert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönség kedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer Teresznyi vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Versweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hatfaluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton. A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáig, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik 5 egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben és tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarely múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarely kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja. A nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj és Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is. A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja a világ Budapest nézet után a hátterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlak, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte az általa elkészített terveken a teret színháztérnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhan bezuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: Nem oldja meg a szakmai problémákat a kötelező taxitrek alkalmazása a Taxis Szövetség szerint. Újabb forgalmas budapesti csomópontban fejlesztette az utastájékoztatást a BKK. Több mint 10 000 résztvevővel rendezték meg a 31. Aldi női futógálát a Városligetben. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A Taxis Szövetség szerint jogi szempontból kifogásolható és nem oldja meg a szakmai problémákat sem a napok óta kötelező taxitrek alkalmazás. A BKK ugyanakkor közölte, hogy a valós idejű utazási adatokat feldolgozó mobil alkalmazással egy 2025 eleje óta hatályos adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítenek a taxisok. A felek a következő napokban egyeztetnek az alkalmazásról. Két budapesti helyszínen is zöld felületté alakítják a korábban burkolt területeket a fővárosi önkormányzat közösségi költségvetésének keretében. A munkát a BKM Főkert végzi. Az egyik érintett pont a Kerepesi út és Fogarasi út kereszteződése, ahol a terelő sziget kap új zöld arculatot. A másik helyszín az Árpád fejedelem útja a Margit híd budai híd főjénél, ahol a hosszú középsziget alakul át. A burkolatbontás után olyan növényeket telepítenek, amelyek jól bírják a városi környezet szélsőségeit, a hőséget, a szárazságot és a forgalom okozta terhelést. A választás a sziklagyepek és száraz füves puszták fajaira esett, amelyek természetes módon alkalmazkodtak ezekhez a körülményekhez. A területeken több tucat növényfaj jelenik majd meg, például árvalányhaj, ökörfark, kóró vagy cickafark részben magvetéssel, részben már kifejlett növények telepítésével. Az Árpád fejedelem útja mentén főként cserjéket ültetnek, míg a Kerepesi úti helyszínen fákat is telepítenek. A kialakításnál fontos szempont volt, hogy a növények ne akadályozzák a beláthatóságot a forgalomban. Emellett a fák és a bokrok csoportos ültetésével egyfajta mikroklímát hoznak létre, így jobban védik egymást a hőtől, a széltől és a légszennyezéstől. A tervek szerint a magvetés nyár végén kezdődik, össze pedig hagymás növények, például narciszok és krókuszok jelennek meg majd, illetve a földbe kerülnek. A fejlesztés célja, hogy a város forgalmas pontjain is megjelenjen a zöld, ami nem csak szebbé teszi a környezetet, hanem a hő érzetet is javítja. Lakásárak Budapesten. A friss adatok szerint a budapesti újépítésű lakások átlagos négyzetméter ára 2026 első negyedévében már meghaladta az 1,8 millió forintot. Egészen pontosan 1,85 millió forintra emelkedett. Ez éves szinten körülbelül 10%-os drágulást jelent, két év alatt pedig közel 26%-kal lettek magasabbak az árak. A piaci képet a Duna House és az Eltinga ingatlanpiaci kutatóközpont közös elemzése rajzolja ki, amely szerint most egyfajta megtorpanás látszik. A tavalyi gyors áremelkedés után az idei év elején az átlagos lakásár gyakorlatilag nem változott, nagyjából 128 millió forint körül alakul. A különbségek viszont egyre látványosabbak a kerületek között. A második, az ötödik és a 12. kerületben már 3 millió forint fölé is mehet az átlagos négyzetméterár, míg az első kerületben 2,5 millió forint körül alakul. A belsőbb kerületek, például a 6. és a 7. szintén átlépték a 2 millió forintos határt. A legtöbb új lakás továbbra is a 13. kerületben épül, ahol 1,8-1,9 millió forint körüli négyzetméter árakkal lehet találkozni. A valamivel barátibb árszintet a 8., a 9., a 14., a 19. és a 22. kerületek kínálják, de itt is 1,5 millió forint fölött járunk. 1 millió alatti új lakást gyakorlatilag már nem találni a fővárosban. Ami viszont változott, az a kínálat látványosan megnőtt. Jelenleg több mint 10 000 új építésű lakás érhető el Budapesten, ami több mint 50%-os bővülés egy év alatt. Ez pedig azt jelenti, hogy a piac már nem annyira kiszáradt, mint korábban, és a vevők végre újra több lehetőség közül választhatnak. A legtöbb projekt a 13. kerületben koncentrálódik, de Újbudán és a 9. kerületben is több ezer lakás épül. Ekközben több kerületben alig néhány száz új lakás van a piacon, ami tovább növeli az árkülönbségeket. Az idei év eleje egyébként nyugodtabb volt az adásvételek szempontjából, kevesebb lakás kelt el, mint tavaly. Ez azonban nem visszaesést jelent, inkább egy természetes korrekciót a 2025-ös erős vásárlási hullám után. Választani a későbbiekben is lesz miből, mivel a fővárosi projektek lakásainak közel kétharmada ma is épülő státuszban van, vagyis a fejlesztések üteme kitart, ráadásul a következő hónapokban is folyamatosan lesz az új átadások beáramlása a piacra. Jelentős átalakításra készül a főváros a Nagykörút mentén. A Budapesti Közlekedési Központ és a városvezetés nem csak a megjelenést frissíteni, hanem a közlekedési rendet is újra gondolja. A változások egyik legfontosabb eleme a parkolás átalakítása lesz. A Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszon jelenleg mintegy 330 parkolóhely található. Ezek egy részét úgynevezett villámparkolóvá alakítanák. Ez azt jelenti, hogy legfeljebb 30 percig lehetne ott megállni. A cél egyértelmű, ne egésznapos parkolásra használják ezeket a helyeket, hanem rövid ügyintézésre, gyors megállásra. Ehhez új rakódóhelyek, mozgáskorlátozott parkolók és a megosztott autók számára fenntartott helyek is megjelennek. A tervek szerint bizonyos szakaszokon még új parkolóhelyek is kialakulhatnak, ahol eddig egyáltalán nem volt lehetőség megállni. A végleges szám azonban még változhat, mert a lakossági véleményeket is figyelembe veszik. A háttérben egy érdekes aránytalanság áll. A jelenlegi adatok szerint a Nagykörút területének 40%-át az autós közlekedés használja, miközben a kerékpárosok mindössze 7%-on osztoznak. Ehhez képest a forgalom nagy részét, közel a felét, a közösségi közlekedés viszi, az autók részesedése ennél jóval kisebb. Vagyis, miközben az autók sok helyet foglalnak, nem ők szállítják a legtöbb embert. Ez az egyik oka annak, hogy a tervezők hozzányúlnak a parkolási és közlekedési rendszerhez. Felmerül a kérdés, hogy miért nem oldja meg a problémát több parkolóház. A tapasztalatok szerint azért, mert az utcai parkolás sokszor olcsóbb, mint a mély garázsok használata. A környéken ugyan több parkolóház is működik, de ezek óradíja gyakran 900 és 1500 forint között van, miközben az utcán nagyjából 600 forintért lehet megállni, így sokan inkább a felszínt választják. Újra működik a Feneketlen tó ikonikus szökőkútja Budapesten. A felújított berendezés nem csak látványosabb lett, hanem a tó vízminőségének javításában is fontos szerepet kap. A Feneketlen tó szökőkútja korszerű gépészettel újult meg és ismét üzemel a 11. kerület egyik legnépszerűbb parkjában. Az új szerkezet kisebb és könnyebb lett, így a téli leállás után egyszerűbb a visszahelyezése és üzembeállítása is. A szökőkút nem csak látvány elemként fontos, a magasra törő vízsugár segíti a tóvizének levegőztetését és frissítését is, ami pedig hozzájárul a vízminőség javításához. Az esti órákban ráadásul fényjáték is várja a látogatókat, amelyet minden este 21 és 22 óra között lehet megnézni. Az elmúlt hónapokban a tó környezete is jelentős megújításon ment keresztül. A park Villányi út felüli része tavasszal új zöld felületekkel, automata öntözőrendszerrel és több új pihenőhellyel gazdagodott. A fejlesztés részeként tóparti dobogót, új padokat és kilátópontokat is kialakítottak. A Brenner János szobra fölötti sétánynál például már zavartalan kilátás nyílik a tó víz felületére. A Városháza tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben a frissen vetett gyep is megerősödött, az évelő növények pedig fokozatosan benépesítették az új ágyásokat. A fiatal növényzetet egyelőre védőhálóval óvják. A felújított parkot már most sokan használják, a tóparti pihenőhelyek és sétányok gyorsan népszerűvé váltak a környéken élők és a kikapcsolódni vágyók körében. Több mint 10 000 résztvevővel rendezték meg a 31. Aldi női futógálát a Városligetben. A szervezők szerint a nevezők közt kiemelkedő volt a fiatalok aránya, de sokan voltak a 60 év fölöttiek is. 7 különböző táv közül lehetett választani, volt, aki több távot is teljesített. A családi futáson a férfi hozzátartozók is rajthoz állhattak, emellett idén először volt esélyegyenlőségi futam, ahol fogyatékossággal élő és épp résztvevők együtt tették meg a távot. A rendezvényen adományokat is gyűjtöttek a mozgásjavító óvoda új terápiás helyiségének létrehozására. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert, a szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban, szimpátia tüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor palotánál. Napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszkij jelegyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van. A fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban, a köztársasági elnöki hivatal előtt. A demonstráció szervezői hangsúlyozták, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen állnak ki a magyar jogállamiság mellett, miután Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. A kormányfő közleményében emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt, a több ezer magára hagyott gyermek

0: tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építés hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Napos nyárias idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 27-32, este 21-26 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Rip, and this is the story behind my new song, Rejoice. It wasn't more than about 3 years ago that my wife and I
1: Több mint 3 évvel ezelőtt a feleségemmel végre örökbe fogadhattuk a mi gyönyörű lányunkat, Franciszt, de ehhez a pillanathoz hosszú és fájdalmas út vezetett. Nagyjából 5 évig próbáltunk családot alapítani. A velünk egyidős barátaink is ezekben az években házasodtak és várták a gyermekeik születését. Minden babavárást végigéltünk velük, elmentünk az alkalmakra, amikor bemutatták a gyermekeiket a gyülekezet előtt Istennek. Első, második szülinapi bulikon ültünk, velük örültünk, de közben minden egyes alkalommal megszakadt a szívünk. Ez egy olyan rettenetes, nehéz időszak volt. Emlékszem, hogy azokban a napokban gyakran felébredtem éjjel, reggel viszont nem voltam képes kikelni az ágyból, mert kétségbe esett és depressziós voltam. Aztán Isten egy nap szólt hozzám, és azt mondta, hogy használjam végre a hangomat és azt az ajándékot, amit ő adott nekem. És igazából ez adott erőt ahhoz, hogy felkeljek az ágyból és újra a zongora elé üljek. Tudtam, hogy Isten nem a félelem lelkét adta nekem, hanem egy békés, erős, józan elmét. Emlékszem, egy nap eszembe jutott az a bibliai igerész, amikor azt mondja Isten, hogy mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok mindenért, hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Ezek nagyon erős szavak. Arra vagyunk hivatva, hogy mindig örüljünk, ne csak akkor, amikor a dolgok jól mennek. Aztán az jutott eszembe, hogy na köszi, megtenném, örülnék, de most nincsen kedvem és erőm ehhez. Csak azt tudom énekelni, hogy megszakad a szívem. Na meg persze azért hálát tudok adni az életemért, és mondjuk hittel tudok énekelni a reményről, ami a szívemben él. Úgy gondolom, hogy néha az érzelmeink az akadályai a békénknek, de szerencsére Isten dolgozik és nem felejt el minket. Szóval ez a dal egy igazi nyers pillanatból született, amikor a zongoránál ültem, és felhasználtam azt az ajándékot, amelyet Isten adott nekem, hogy leküzdjem a depressziót és a kétségbeesést a szükség idején.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: A mozgás éjszakája június 12-én ismét meghódítja a budapesti Hősök terét, valamint közel 100 további helyszínt országszerte és a határokon túl is. A nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja egész éjszakás mozgással, látványos programokkal és fesztivál hangulattal vár minden korosztályt. Újra felpesdült át Budapest és az ország számos pontja, érkezik a mozgás éjszakája, a nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja. A kivilágított Hősök terétől a Városligeten át egészen a vidéki és határon túli helyszínekig egész éjszaka mozgás, zene és fesztivál hangulat várja az érdeklődőket. A rendezvény idén is bebizonyítja a sport közösségi élmény, amely összehozza az embereket határokon innen és túl is. Budapest éjszaka is lendületben, egy jó kis zumbával, egy intenzív fitness órával lehet csatlakozni az eseményhez, de ha ennél is több kihívásra vágyunk, kipróbálhatjuk a sárkányhajózást vagy a szapozást a Városligeti tavon, tollas labdázhatunk hajnalig, meghódíthatjuk az óriási bulderfalat, és végigmehetünk az akadálypályán. Azoknak sem kell unatkozniuk, akik folyamatosan mozgásban szeretnének lenni. Túrázhatunk a Ligetben, élvezhetjük az éjszakai panorámát a Néprajzi Múzeum tetejéről, futhatunk a lezárt Andrássy úton, kerékpározhatunk Budára is vissza a Margit szigeten keresztül, vagy elővehetjük a Görkorcsolyát és végig gurulhatunk a belvároson. A budapesti esemény június 12-én pénteken 19 órakor indul a Hősök terén. Közben újabb világsztár lép majd fel a magyar fővárosban. A$AP Rocky októberben első koncertjét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon, ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest Sport Arénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában A$AP Rocky idén 8 év szünet után megjelent új lemeze áll. A túr május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel Chicagóban, az új album dalai mellett pályafutásának legnagyobb slágereit is előadta. A turné ezt követően olyan városokat érint majd, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik. A koncertsorozat eljut többek között Brüsszelbe, Londonba és Milánóba is. Most egészült ki a turné Lódzzal, Prágával, Budapesttel, Zágrábbal, Belgráddal. A turné majd Athénban zárul. Augusztusban lesz 160 esztendős az állatkert, de a jubileumi évet folyamatosan ünneplik. Régen és most címmel például játékos időutazást tartanak több helyszínen összetett sétával, családi játékokkal, feladatokkal tarkítva. A Légy ott élményprogramban a gondozó eteti az állatot és foglalkozik vele, ami kifejezetten látványos. A pontos program megtalálható a honlapon, de a pápaszemes pingvineknél 10 órakor kezdenek, ők kézből kapják a halat, 10:30-kor a ragadozóknál és a denevéreknél van látványetetés. Népszerű program még a fóka tréning 11-kor, de van kertészeti bemutató, gorilla, óriás vidra és pelikán etetés is. A Cápák Világa elnevezésű programnál a gondozók könnyű búvár felszerelésben merülnek le a cápák közé. Fontos misszió még az állatmentés, tavaly 3000-nél is több példányt mentettek meg. Az esti séták szezonja már indult, májustól szeptemberig havonta kétszer kerül rá sor. Ilyenkor zárás után kis csoportos formában vezetett séta során bejárható például az állatorvosi rendelő, a cápasúri kulisszák mögötti területe, de akár az orszarvúkhoz is közel lehet kerülni.
0: Programajánlót hallottak. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban, szimpátia tüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor palotánál. Napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer, brit miniszterelnök, Emmanuel Macron, francia államfő és Friedrich Merz, német kancellár, Volodymyr Zelenszky jelegyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 1000-et. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban, a köztársasági elnöki hivatal előtt. A demonstráció szervezői hangsúlyozták, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen állnak ki a magyar jogállamiság mellett, miután Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. A kormányfő közleményében emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építés hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Napos nyárias idő várható kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 27-32, este 21-26 fok között alakul.
0: Élet, öröm, zene.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna morzsa.

0: autodaru.hu.
1: Autódarú Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
4: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
5: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kocsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
6: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunk.
7: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
8: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Paplászló Arénában. smartsportexpo.hu.
9: Reklám hangzott el.
10: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban, szimpátia tüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor Palotánál. Napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
11: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszky jelegyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van. A fertőzöttek száma pedig megközelíti a 1000-et. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban, a köztársasági elnöki hivatal előtt. A demonstráció szervezői hangsúlyozták, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen állnak ki a magyar jogállamiság mellett, miután Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. A kormányfő közleményében emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Napos nyárias idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 27-32,

0: este 21-26 fok között alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Update.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, és vidám hétkezdést a mikrofonnál István Dániel. Már is indul a Budapest Update, sok mindenről lesz szó, például nyitom a kalendáriumot a mai napnak megfelelően. Mi minden történt ezen a június 8-án, és aztán majd többek között arról lesz szó, hogy nem sokára megszűnnek a parkolóautomaták a fővárosban, illetőleg rekord mobil adatforgalom ment A-ból B-be a BL ideje alatt, nyilatkoztak a mobil forgalmazók, mindjárt mondom a részleteket.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap mi mindenről írás. Június 8-a van egyébként hétfő. 433 éve született Felső Vadászi első Rákóczi György, erdélyi fejedelem. 1630-tól haláláig volt egyébként vezető. Uralkodás alatt Erdély gazdaságilag és politikailag is megerősödött. Sokat tett egyháza, a református egyház és az iskoláztatás felvirágoztatás érdekében, és szemben állt az ortodoxiával. 183 éve Gasztonyban született Széll Kálmán, aki 1899 és 1903 között Magyarország miniszterelnöke volt. 1866-ban jogtudományi doktori oklevelet szerzett a Pesti Tudományegyetemen. Pályafutását 1867-ben szolgabíróként kezdte Vasvár megyében, később a Szent Gotthárdi, majd a pozsonyi 2. számú választókerület képviselte kormánypárti programmal. A Deák Párt és a Balközép egyesülése után 75 márciusától 78 októberig pénzügyminiszteri tisztséget töltött be. Erélyes és takarékos miniszter volt, megszervezte az adófelügyelő intézményt és legnagyobb sikereként létrehozta az Osztrák-Magyar Bankot. 1878-tól mintagazdasággá fejlesztette Rátóti birtokát, ahol hírnevet szerzett a szarvas marha tenyészetével. 97 éve született Gyökösi Zsolt színházi és televízió rendező, aki számos vidám tévéműsort rendezett. Ilyen volt például a Szeszélyes évszakok, de ő rendezte Alfonzó Virág színházát, illetőleg a Gábölgyi Zsó első 6 epizódját, valamint Kató néni kabaréját is. 91 éve született Kolta János, Jászai Maridias díszlettervező, filmrendező és képzőművész, a Szomszédok Gábor Gábora. A képzőművészeti főiskolán tanult, ahol 1959-ben szerzett diplomát, majd a Színház és Filmművészeti Főiskolán folytatta színészképzését, amelyet 63-ban fejezett be. A Szegedi Nemzeti Színház Társulatának tagja volt, ezt követően 65-től hosszú ideig a Madách Színház tagja, miközben filmekben és tévéfilmekben is szerepelt. Díszlettervezőként, rendezőként és képzőművészként is aktív volt. A Budapesti Filmstúdióban és a Balázs Béla Filmstúdióban is dolgozott, ahol kisfilmek létrehozásában vett részt. 80 éve született Bakó Pál világbajnok és olimpiai ezüstérmes öttusázó edző. Az 1972. évi nyári olimpiai játékokon a Bakó Pál Balczó András Villányi Zsigmond összeállítású magyar csapat tagjaként a második helyen végzett. 78 éve született szintén a mai napon Gárdos Péter, Balázs Béla díjas filmrendező, színházi rendező és író. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-orosz szakán végzett 1971-ben. Előbb rendezőasszisztensként, majd rendezőként dolgozott a Ma Film híradó és dokumentumfilm stúdiójában. Első játékfilmét a Hunnia Film stúdióban készítette Uramisten címmel, az utóbbi években a Pince Színház művészeti vezetője. Legismertebb filmje a Szamárkőgés. És 8 éve, 48 éves korában hunyt el a mai napon Lévai Mária hárfa művész, zenetanár, rövidtávfutó. Hárfa művészként trubadur, kelta és koncerthárfáin reneszánsz, kelta, barokk, klasszikus és kortárs zenét játszott, a bölcsödék és óvodák világához is szólni tudott. Fiatalkorától versenyszerűen sportolt, válogatott atléta volt, valamint tornász és úszó, különösen a rövid távfutásban jeleskedett. 2 éve hunyt el Felkai Miklós, rockzenész, gitáros, zeneszerző, szövegíró, énekes, a Lux, az Apostol és a Felkai Jam és a Bergendi együttesek tagja. Továbbá közreműködött sok előadó lemez felvételein, például együtt zenélt az LGT-vel, Kovács Katival, Máté Péterrel, Sass Szilviával, a Stúdió 11-el, Dés Lászlóval, Presser Gáborral, Szörényi Leventével, Zalatnai Saroltával, Vagrag Miklóssal és Deák Bél Gyulával. Ma már nyári, zavartalanul napos időre készülhetünk, a hőmérséklet 28 fok körül alakul. Sok mindenről lesz szó hamarosan a Budapest Update-ben, sok mindent olvastam a főváros kapcsán. Digitális aréna rekordot döntött például a mobil forgalom a budapesti BL döntőn, és vége a megszokott utcai parkolásnak Budapesten. Lassan, de biztosan, fokozatosan eltűnnek majd a parkolóautomaták a közterületekről. Ez a változás nem egyik napról a másikra történik, hanem ütemezetten, zónánként haladva. Többek között ezekről is szó lesz mindjárt a Budapest Update-ben.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai reggelen a főváros kapcsán. Digitális aréna rekordot döntött például a Mobilnet forgalommal budapesti BL döntőn. Történelmi adatforgalmi rekordot hozott a hazai mobilhálózatokon a Puskás arénában az UEFA bajnokok ligája szombati döntője. A Telekom és a Jettel mérései szerint a stadionban és a fővárosban hömpölygő szurkolósereg elképesztő mennyiségű videót és fotót osztott meg a meccs alatt. A szolgáltatók rendkívüli hálózatfejlesztésekkel és megnövelt 5G-s kapacitással tették zökkenőmentessé a drukkerek digitális élményét. A stadionban a Telekom hálózatán közel 6000 gigabyte adatot használtak, főleg feltöltésekre. A Jettel hálózatán 83 országból csatlakoztak a stadionban, a brit és francia szurkolók voltak a legaktívabbak. A május 30-i BL döntő nem csak a pályán küzdő csapatoknak volt kiemelkedő próbatétel, hanem a mobil hálózatok számára is tehát. Egyébként mindez a regisztrált adatforgalom jól tükrözi a modern sportesemények hatalmasra nőtt digitális dimenzióját. Vége a megszokott utcai parkolásnak Budapesten. Lassan, de biztosan, fokozatosan eltűnnek a parkolóautomaták a közterületekről. Ez a változás nem egyik napról a másikra történik, hanem ütemezetten, zónaként haladva. A cél az, hogy a város teljes parkolási rendszere egységesen digitális legyen. A parkolóautomaták megszűnése mögött az áll, hogy a készpénzes jegyvásárlás mára már szinte teljesen visszaszorult, míg a gépek fenntartása komoly költségekkel jár. A legfontosabb tehát továbbra is az SMS alapú parkolás marad. Itt a rendszám elküldésével indul a parkolás, és ugyanúgy lehet leállítani is. Ezzel párhuzamosan a mobil alkalmazásos fizetés még hangsúlyosabb lesz, amely már most is a leggyakoribb megoldás a fővárosban. Ezek az appok zónák szerint kezelik a díjakat, és sok esetben automatikusan hosszabbítanak is. A telefonos ügyintézés továbbra is elérhető marad, de inkább kiegészítő lehetőségként. Elsősorban gazdasági és működési okok állnak a háttérben. Az automaták fenntartása és karbantartása egyre drágább, miközben a használatuk folyamatosan csökken. A másik ok a város digitalizációs iránya, a parkolás így könnyebben ellenőrizhető, átláthatóbb és hatékonyabban működtethető. Bár a zónarendszer továbbra is kerületenként eltérő díjakkal és időkorlátokkal működik, viszont emelések várhatóak. 100-200 forinttal is megemelhetik a díjakat. Ezeknek a több zónás díjkorrekcióknak elsősorban az a céljuk, hogy a forgalmat csökkentsék és a belvárost tehermentesítsék. Ami pedig a zöldrendszámos autókat illeti, a korábbi kedvezményeik is fokozatosan szűkülni fognak, és a rendszer egy egységesebb díjszabás felé halad. Arnold Schwarzenegger minden idők egyik legnagyobb akciósztárja, aki olyan filmekkel vált a magyarok kedvencévé, mint például a Terminátor, Két tűzközött kommandó, vagy Ikrek, emlékmás. Budapesten tartózkodik, bármikor összefuthatunk vele. Kiderült, hogy miért van itt nálunk. Itt forgatja a The Kellys című filmet, amiről eddig szinte semmit nem lehet tudni. Csupán annyi derült ki, hogy akció vígjáték lesz, aminek a középpontjában a Kelly nevű rendőrcsalád áll, és Arnie mellett feltűnik benne Liam Hemsworth is. Arnold Schwarzenegger számára nem idegen Budapest, hiszen többször is volt már itt. Egyebek között szoros barátságok is ide kötik őt. Az évek alatt bringázott már az Andrásin, több konditeremben is edzett a fővárosunkban, így akár össze is futhatunk bele véletlenül, ha éppen arra járunk, amerre. Ő. A legendás brit zenekar a Duran Duran 14 év után visszatér Budapestre, egy nagyszabású showval, a legnagyobb slágereikkel. Június 28-án érkezik a fővárosunkba a brit pop-rock történelem egyik legfényesebb csillaga. A Simon Le Bon vezette legendás csapat közel 5 évtizede írja a popzene történetét. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkon átívelő slágerek, és olyan dalok, amelyek ma is ugyanazzal az erővel szólalnak meg, mint megjelenésükkor. A Hungry Like the Wolf, a Rio, az Ordinary World vagy a Commandant egy korszak életérzésének himnuszai. A Duran Duran koncertek különlegessége, hogy tökéletes egyensúlyt teremtenek a nosztalgia és a modern koncertélmény között. Látványos vizuális világ, kifogástalan hangszerelés, elegancia és energia találkozik egy olyan produkcióban, amely egyszerre szól azoknak, akik az MTV aranykorában szerettek bele a zenekarba, és azoknak is, akik csak most fedezik fel a brit ikonok varázsát. A Rock and Roll Hall of Fame tagság és a teltházas aréna koncertek bebizonyították, hogy a Duran Duran nem a múlt, hanem a jelen. Június 28-án egy este erejéig ragyognak majd fel a 80-as évek legfényesebb neonfényei a sportarénában. Óvatosak a vásárlók a budapesti belvárosi ingatlanpiacon. Habár az új kormány megalakulása után élénkülni kezdett a kereslet, a vevők egy része és a befektetők továbbra is kivárnak. A szakértő szerint a túlárazott lakások így hónapokig a piacon ragadhatnak, miközben egyre nőnek az alkuk. Nem hozott át jelentős változást a tavalyi évhez képest, azonban az országgyűlési választás megelőzően jelentkezett egy lassulás, nem csak a keresletnél, hanem valamelyest a kínálat tekintetében is, jelezte Garaba Gergely, a Balla ingatlan 6., 7., 8. 8. és 9. kerületi irodájának szakmai vezetője. Az új kormány után már kezd valamennyire visszatérni az élet a piacra, de nagyon óvatosak, bizonytalanok az érdeklődők. Ráadásul a befektetők is elmaradtak egyelőre, így főként párokkal, családokkal lehet találkozni az ingatlan piacon. Ha meg is jelennek a befektetők, akkor ők elsősorban felújításra vásárolnak, teljes körű felújítandó ingatlanokat is nagyon komolyan alkudoznak. A vevők 80%-a azonban hitelre vásárol, és ezen belül is elsősorban az otthonstartot használják ki. A felvett hitelek átlagos összege már 30-35 millió forint között alakul. A mérsékelt vevői jelenlét ellenére a kínálatban továbbra is komoly túlárazásokkal lehet találkozni, ráadásul teljesen indokolatlan módon még további áremelésekkel is lehetett találkozni az ingatlan tulajdonosok részéről az elmúlt hónapokban. Ha a jelenlegi árakat nézzük, akkor a szakértő szerint a legtöbb kedvelt belvárosi helyszínen még lehet találni 1 millió forint alatti négyzetméter áron eladó ingatlant, azonban az átlagár bőven ezen szint felett alakul a belvárosi kerületekben. Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja közben a Budapesti Közlekedési Központ, a BKK, a biztonságos és utasbarát taxizást. Az applikációt minden taxiszolgáltatónak kötelező használnia. Ahogy közleményükben írták, a Taxi Track elnevezésű applikáció valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését. A BKK emlékeztet, hogy a 2025. január 1-én hatályba lépett rendelet értelmében a személytaxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervező számára. A központ ennek biztosítására fejlesztette ki az alkalmazást. A Taxi Track applikáció pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan rögzíti a GPS adatokat és a jármű aktuális státuszát. Mindezen információk nagyban hozzájárulnak az átlátható és biztonságos taxi használathoz. Az új digitális megoldás ugyanis nem csak az adminisztrációt egyszerűsíti a szolgáltatók számára, hanem az ellenőrzést is hatékonyabbá teszi, írta a BKK. A rendszer bevezetése türelmi időszakkal kezdődik, vagyis a kezdeti időszakban a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat, hanem a tapasztalatgyűjtésre helyezi a hangsúlyt. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban, szimpátia tüntetést tartottak az állami vezetők mellett a Sándor palotánál, napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszky jelegyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed. A Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van. A fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét az uniós migrációs paktum visszautasítására szólította fel a kormányt. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban, a köztársasági elnöki hivatal előtt. A demonstráció szervezői hangsúlyozták, hogy pártpolitikai hovatartozás nélkül közösen állnak ki a magyar jogállamiság mellett, miután Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét is. A kormányfő közleményében emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építés hatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Napos nyárias idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 27-32, este 21-26 fok között alakul.
0: Élet, öröm, zene. Ez

0: A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A mozgás éjszakája június 12-én ismét meghódítja a budapesti Hősök terét, valamint közel 100 további helyszínt országszerte és a határokon túl is. A nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja egész éjszakás mozgással, látványos programokkal és fesztivál hangulattal vár minden korosztályt. Újra felpesdült át Budapest és az ország számos pontja, érkezik a mozgás éjszakája, a nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja. A kivilágított Hősök terétől a Városligeten át egészen a vidéki és határon túli helyszínekig egész éjszaka mozgás, zene és fesztivál hangulat várja az érdeklődőket. A rendezvény idén is bebizonyítja a sport közösségi élmény, amely összehozza az embereket határokon innen és túl is. Budapest éjszaka is lendületben, egy jó kis zumbával, egy intenzív fitness órával lehet csatlakozni az eseményhez, de ha ennél is több kihívásra vágyunk, kipróbálhatjuk a sárkányhajózást vagy a szapozást a Városligeti tavon, tollas labdázhatunk hajnalig, meghódíthatjuk az óriási bulderfalat, és végig mehetünk az akadálypályán. Azoknak sem kell unatkozniuk, akik folyamatosan mozgásban szeretnének lenni. Túrázhatunk a Ligetben, élvezhetjük az éjszakai panorámát a Néprajzi Múzeum tetejéről, futhatunk a lezárt Andrássy úton, kerékpározhatunk Budára is vissza a Margit szigeten keresztül, vagy elővehetjük a Görkorcsolyát, és végig gurulhatunk a belvároson. A budapesti esemény június 12-én pénteken 19 órakor indul a Hősök teré. Közben újabb világsztár lép majd fel a magyar fővárosban. A$AP Rocky októberben első koncertjét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon, ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest Sport Arénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában A$AP Rocky idén 8 év szünet után megjelent új lemeze áll. A túr május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel Chicagóban, az új album dalai mellett pályafutásának legnagyobb slágereit is előadta. A turné ezt követően olyan városokat érint majd, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik, a koncertsorozat eljut többek között Brüsszelbe, Londonba és Milánóba is. Most egészült ki a turné Lódzzal, Prágával, Budapesttel, Zágrábbal, Belgráddal, a turné majd Athénban zárul. Augusztusban lesz 160 esztendős az állatkert, de a jubileumi évet folyamatosan ünneplik. Régen és most szímmel például játékos időutazást tartanak több helyszínen összetett sétával, családi játékokkal, feladatokkal tarkítva. A Légy-ott élményprogramban a gondozó eteti az állatot és foglalkozik vele, ami kifejezetten látványos. A pontos program megtalálható a honlapon, de a pápaszemes pingvineknél 10 órakor kezdenek, ők kézből kapják a halat, 10:30-kor a ragadozóknál és a denevéreknél van látványetetés. Népszerű program még a fóka tréning 11-kor, de van kertészeti bemutató, gorilla, óriás vidra és pelikán etetés is. A cápák világa elnevezésű programnál a gondozók könnyű búvár felszerelésben merülnek le a cápák közé. Fontos misszió még az állatmentés, tavaly 3000-nél is több példányt mentettek meg. Az esti séták szezonja már indult, májustól szeptemberig havonta kétszer kerül rá sor. Ilyenkor zárás után kis csoportos formában vezetett séta során bejárható például az állatorvosi rendelő, a cápasúri kulisszák mögötti területe, de akár az orszarvúkhoz is közel lehet kerülni. Budapest, mint Berlin, Moszkva, London vagy Buenos Aires, akár csak a legjobb színészek, fővárosunk is bámulatos átalakulásokra képes. A filmipar számára is vonzó város az elmúlt évtizedekben több híres és nagyszabású film forgatásának adott otthont, ezeket vette számba a We Love Budapest. Az 1990-es évek óta Budapest rengeteg nemzetközi filmes produkciónak adott otthont. Ennek oka egyrészt az, hogy viszonylag alacsonyak a költségek, és speciális mértékű az adó visszatérítés, ami egy amerikai filmnek több millió dollár spórolás is jelenthet. Másrészt Budapest városképe változatos, számos korszak építészeti stílusából és hangulatából őriz egy darabot, és ez a jellegzetessége bármely nagy európai város megjelenítésére alkalmassá teszi. 1975-ben a Szerelem és halál francia-amerikai koprodukciós filmet Woody Allen és Diane Keaton főszereplésével 74 őszén forgatták Magyarországon. Budapest és Bonaparte Napóleon korabeli Szentpétervárt alakította, Pest megye vidékei pedig az orosz rónákat. A Tolstoj és Dostojevszki regényének saját paródiájában az operaház is feltűnt, mely az 1812-es Szentpétervári operát alakította, Szentpétervár utcait pedig a Várnegyed. A fővároson kívül feltűnik még Tinje, mint a Csetlő Botló Boris, azaz Woody Allen kiképzésének helyszíne, valamint a háborús tömegjeleneteknek teret adó Pirisboros Jenő is. Budapest kiválóan alakítja Moszkvát is, erre jó példa az Arnold Schwarzenegger nevével fémjelzett Vörös Zsaru akciófilm, melyet Endi Vajna hozott el Magyarországra. Feltűnik a konditermet és füllett török fürdőt átalakító rudas, ahol az orosz rendőr bőrébe bújó Schwarzenegger megvillantja izmait, vagy a Lukács fürdő, mint a véres leszámolás színtere. A filmen szerepel Kaszás Attila és Koncz Gábor is, utóbbi a budai vár lépcsőin gurul le, miután az orosz zsaru végez vele. Érdekesség, hogy egyes jeleneteket tényleg a Vörös téren vettek fel, engedély és vízum nélkül, kézi kamerával. Szintén Andy Vajna producerkedésének köszönhetjük, hogy a 90-es évek derekán olyan világsztárok rohangáltak Budapest utcáin, mint Madonna, Antonio Banderas vagy az őt kísérő neje Melanie Griffith. Az Eva Peron történetét elbeszélő életrajzi musical Buenos Aires-i helyszínei között felismerhetjük az Alkotmány utcát, az egykori néprajzi múzeumot vagy a Keleti pályaudvart. A pletykák szerint az Oktogon egyik házában énekelt el Madonna Don't Cry For Me Argentina című dalát. Andy Vajna szerint az akkor 37 éves popdíva lánya is Budapesten fogant meg személyes edzőjétől, aki elkísérte őt a forgatásra. 2000 őszén egészen abszurd kép fogadta a budapestieket. Két hétig egy élethűen reprodukált berlini határátkelő hely állt a felvonulási tér közepén. A díszletet a Spy Game, Kémjátszma című kémfilm forgatására építették fel, ám nem csak az, hanem a Budapestre látogató világsztárok Robert Redford és Brad Pitt is a közbeszéd tárgyává lettek. Valaki Redford fél arcát vélte látni, ahogy a színész beosont a Kempinski szálló hátsó bejáratán, és cikkek szóltak arról, hogy Brad Pitt nem tudta beindítani a Skoda autóját. Budapest kémfőváros, legalábbis a hollywoodi filmforgalmazók szerint. 2002-ben Eddie Murphy és Owen Wilson vígjátékát is fővárosunkban forgatták, sőt a film sztoria ezúttal ténylegesen Budapesten játszódott. A fő forgatási helyszínek a Szabadsághíd és a Gellérthegy mellett a Lánchíd és a Budai vár voltak. Ez utóbbi belső udvarát külön földíszítették egy nagyszabású parti jelenet felvételének kedvéért, a Lánchídra pedig Eddie Murphy mászott fel. Már is olyan budapesti látnivalók érkeznek Budapest környékéről, amelyek jó alternatívát nyújtanak a fővárosi látogatásunk alatt a frekventált helyszínek helyett valami mást keresnénk fel. A Villa Budapest gyűjtött össze néhányat ezek közül, ilyen például a Mátyásföldi villatelep. Árnyas fasoraival és elegáns nyaralóival a mai napig őrzi a századforduló előkelőinek világát a 16. kerületi egykori nyaralótelep. Egymást érik itt a szecessziós, a historikus vagy épp az alpesi nyaralókat idéző villák. A valamikori nyaralótelep legtöbb villáját, a vendéglőt, a fürdőt, a áltermet és a templomot Polheim Józsefnek köszönhetjük. A villatelep egyik legszebb és legismertebb példája viszont az egykori olasz szalámigyáros háza, a Dodzi Villa. Ez a Májusfa utca és a Koronafürt utca sarkán álló épület csak úgy fürdik a floreáli szezesszióban. Tekergő növényi indák, ablakok körüli pihenőpávák, napraforgók és női alakok vannak mindenhol, mindez pedig egy furcsa áttört sisaktorony koronázza meg. A környéket persze egyedül is felfedezhetjük, de ha az izgalmas részletekre és korabeli pletykákra is kíváncsiak vagyunk, akkor érdemes a kertvárosi időutazó valamelyik sétájához csatlakozni. Irány az Eiffel műhelyház. A kőbányai helyszínen valamikor Európa egyik legkomolyabb vasúti műhelye volt, aminek helyét napjainkban díszletek, jelmezek, opera és balett előadások vették át. Az épület kialakítása önmagában is húzóerő. Feketeházi János hídépítőmérnök tervezte, akinek többek között a Szabadsághidat és Budapest első összekötő vasúti hídját is köszönhetjük. A vasúti szentély ma már az operaház műhelyháza és játszótere. Összesen 9 műhely került ide, és minden itt készül, ami a színpadon bemutatott előadást azzá teszi, ami. Az Eiffel műhelyház terei minden ízükben az ipari jelleget és a kortárs építészetet tükrözik, amik szuperül harmonizálnak az itt tartott előadásokkal. Következő a Walter Rózsi villa. Ahhoz, hogy Bauhaus stílusú villában gyönyörködjünk, nem kell mindig Budára menni. Erzsébet városban is találunk rá példát. A Bajza utcai épületet Fischer József és felesége Pécsi Eszter tervezte, és tartozik hozzá egy érdekes anekdota is. Walter Rózsi primadonna állítólag örömében sírva fakadt, amikor meglátta a kert felüli látványt. A ház kifinomult és minden ízében modern belső tereiben ma a Magyar Építészeti Múzeum egyik kiállító terét találjuk, ahová érdemes időnként ellátogatni, mert mindig izgalmas tárlatokkal várják a nagy közönséget. Ráadásul az országban ez az első nyilvánosan látogatható modernista villa. Kár lenne kihagyni. Bár csak egy ugrása van a turistákkal teli Váci utcától a Verespálni utca, megmaradt egy csendesebb, hangulatos és mégis bohém, minőségi gasztrohelyekkel teli környéknek. Nyilván a jó kávézók és reggeliző helyek miatt is szeretünk itt sétálni, de az utcát szegélyező fasor és a csodás épületek csak emelik a hangulatát. Találunk itt historikus és szecessziós bérházat, a magyar történelmi alakok életnagyságú szobraival díszített épületet, de itt van a titokzatos szerb templom is, amelynek kertjébe érdemes a kapunát belesni. Az utca egyébként 1906 óta viseli a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakja, Veres Pálné születési nevén Benicki Hermin Karolina nevét, ha pedig kultúrára vágyunk, az Adi Emlékmúzeumot is felkereshetjük.

0: A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rock zenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.

0: Élet, öröm, zene. Folyamatosan a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.

0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
1: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
2: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Szemét
5: levittem.
4: Villany
5: befizettem.
4: Klíma
5: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
6: Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13. Tököli reptér. Start 15 óra.
7: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
8: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
9: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
10: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát bZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
11: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
4: Reklám hangzott el.
12: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A hit megújítására buzdított 14. Leópápa Madridban. Napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
12: Brit, ukrán, német, francia csúcs találkozót tartottak Londonban. A fórumon Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia államfő és Friedrich Merz német kancellár Volodymyr Zelenszkij jelegyeztetett a diplomáciai helyzet és az orosz-ukrán konfliktus aktualitásairól. A résztvevők azonnali és teljes tűzszünetre szólították fel Moszkvát, valamint az ukrán rakéta és légvédelmi eszközgyártás fokozását sürgették. Ukrán dróntámadásért egy vonatot az Ukrajnától elcsatolt orosz ellenőrzés alatt álló Krím félszigeten. A Moszkva és a Szimferopol között közlekedő személyvonat mozdonyát érte a találat, egy ember meghalt, a mozdonyvezető megsérült. Az utasoknak nem esett bántódásuk. A Krímben közlekedő személyvonatokat evakuálták, több helyen felfüggesztették a vasúti közlekedést. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leópápa Madridban. A katolikus egyházfő az 1 millió hívő előtt bemutatott úrnapi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. Felülvizsgálja az előző kormány által kiadott menedékjogokat a belügyminisztérium. A tárca lehetőséget ad az érintetteknek helyzetük tisztázására, azonban ha a vizsgálaton nem jelennek meg, nélkülük döntenek a státuszukról. Az Orbán kormány több külföldi politikusnak, például két egykori lengyel kormánytagnak és a volt macedón miniszterelnöknek is menedékjogot adott. A Tisza kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, jelentette ki a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményére reagált, amelyben az ellenzéki politikus ismét felszólította a kormányt, hogy utasítsa el az uniós migrációs paktumot. 150 szorványban élő fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. A Gárdon, Máiban és Orfűn az öt

0: napos táborokban vitorlás klubok képviselői és oktatói segítik a gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd szerdán néhol, csütörtökön már sok felé várható eső, zápor, zivatar.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: Június 8-a van, jó reggelt kívánok, indul egy újabb Manna délelőtt, Isten éltesse a születésnaposokat, ők egy napon születtek. Tim Berners-Lee-vel, azzal az informatikussal, aki a világhálót kifejlesztette, sőt, egy napon születtek Robert Schumann német zeneszerzővel is. Isten éltesse a Medárd, az Ágnes, a Vilmos, a Tas, az Ellák és a Helga nevű hallgatókat, és tessék majd nagyon figyelni, mert ahogy hétfőn mindig, így ma is, pénzügyi hétfő természetesen állandó szakértőnkkel, Iván Ildikó pénzügyi elemzővel, a mesterséges intelligencia és a pénzpiac kapcsolatáról fogunk beszélgetni 9 óra után, a friss híreket követően, de addig is az életöröm zenékkel indulunk. Jó reggelt!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Egy mesébe illő kis tópartján pihenhet az, aki elindul Budapestről, és egy órácskát utazik, Berkenye. Még a neve is mesebel egy igazi kis gyöngyszem, ahova egy napra is elmehetünk, egy hétvégére is elmehetünk, vagy hosszabb kirándulást vagy utazást is tervezhetünk, akár az egész Börzsönyt körbejárva és több helyen megszállva. Berkenye pedig, nem véletlenül említettem a Börzsönyt, egy tündéri kicsi falu a Börzsöny lábánál, csoda-csoda szépséges, nagyon cuki, tisztára olyan, mint valami mesefilmben. A festői Börzsöny és a Cserhát környékén ugye azért nagyon sok ilyen kis tündéri hangulatos mesebeli falut találunk, és hogyha az ember a mindennapok stresszes nyüzsgéséből szeretne kiszakadni, akár csak egy napra vagy néhány órára, hiszen nincs messze Budapesttől, akár egy délután is megtehetjük ezt, akkor ez egyrészt tökéletes helyszín a stressz levezetésére, másrészt pedig abból a szempontból is nagyon hasznos, hogy feltérképezzük, hogy hova szeretnénk menni egy kicsit hosszabb pihenésre. Teljes nyugalomra lehet találni, például Berkenye, Verőce és Nógrád szomszédságában, mert hogy ez a környék egy igazi ékszerdoboz, nagyon kedves emberekkel, tündéri kedves helyekkel. A Börzsöny lábánál fekszik, 700 fő körüli lakosszámmal rendelkezik Berkenye, és a látnivalói különlegessé teszik nem csak a túrázók, a kirándulók, vagy a kis falvakat kedvelők számára, hanem a fotózni imádók számára is. Aki szeret fényképezni, az biztos, hogy Berkenyén olyan témákat talál, ami valóban szívmelengető, és gyakorlatilag egy saját mesekönyvet csinálhat a fotóiból. Berkenyén látnivalóit illetően néhány dolgot el fogok mondani, de azt érdemes tudni, hogy a kék túra útvonalát, aki ismeri, az tudja nyilván, hogy milyen kóspallag, és talán többször kirándult is arra, hogyha nem, akkor ajánlom. De hogyha valaki a kék túra útvonalán Kóspallag felé indul, akkor ott van a közelben Berkenye, és mindenképpen érdemes egy kis kitérőt tenni, akár egy egész naposat egyébként. A falu országos ismertségre az áprilisban rózsaszínban pompázó vérszilvason révén tett szert, pedig egyébként egész évben tökéletes úti célja lehet azoknak a hétvégi pihentetők is, miniszabiknak és kiruccanásoknak, ami az embert egy picit helyre tudja rázni. A török hódoltság alatt ez a cuki kis Berkenye elpusztult, aztán a német betelepülők által felvirágoztatott település utcái hangulatosak, és csábítják az embert a felfedezésre. Kis tava pedig olyan nyugtató atmoszférát teremt az érkező számára, hogy tényleg szinte terápiás jellegű lesz a kirándulás. Az a bizonyos és legendás mesébe élő berkenyei vérszilvafa sorról készült fotósorozat megtalálható a neten, azt ajánlom, hogyha valaki most felkapja a fejét, hogy elmenne Berkenyére kirándulni egy napra, több napra, akkor érdemes a fotókat megnézni a neten. A kis utcái is nagyon cukik, hangulatosak, az embernek kifejezetten kedvet támad órákon keresztül sétálni, megállhatunk a falu múzeumnál, egy német parasztházban alakították ezt ki, a hagyományos népi élettel lehet ott megismerkedni a gyűjtemény által, előzetes bejelentkezés szükséges, úgyhogy a berkenyei faluházba, hogyha ezt megkeressük a Google-ben, akkor ott találunk telefonszámot, és be tudunk jelentkezni, hogy mindenképpen meg tudjuk nézni, amit szeretnénk. A falu központjában van természetesen a torony, ugye szoktuk volt mondani, hogy torony iránt elindulunk, akkor biztos, hogy egy falunak a közepébe jutunk. 18. századból származik a magas templom, amit Migadzi Kristóf Váci püspök rendeletére építettek egy korábbi fa templom helyére. Aztán, hogyha tovább kirándulunk Berkenyén, akkor láthatunk még csoda dolgokat. Ott van ez a már említett kicsi halastó, a hársastó, és ugye nem túlzok, ez bizonyítja az összes olyan kép, ami a berkenyei kis halastóról, vagy magáról Berkenyéről fent van az interneten, érdemes megnézni, zárójelbe zárva. Szóval a hársastó várja a horgászok mellett azokat, akik pihenni, piknikezni, vagy egy láblogatós napot tartani szeretnének, vagy akár csak ott beszélgetni. Egyébként halkan jegyzem meg, hogyha valakinek valamitől lóg az orra, bánatos a lelke, szorul a szíve, vagy egy kicsit aggodalmasabb napjai vannak, akkor érdemes mindig kimenni a természetbe, például Berkenyére ellátogatni, és mondjuk végigmenni és megállni egy pillanatra azon, a szintén mesebeli, szinte már az amerikai filmekben látunk ilyen fahidakat, ott megállni, mert hogy ez egy csodalátványos kis híd, ami bevisz a tó kialakítása által ott meglévő parányi kis szigetre, és hát természetesen ez az egyik legkedveltebb fotótéma is. A Cserháti zöld út halad végig Berkenyén, a jelzést követve északnyugati irányban elérhető Nógrád, délkeletre pedig Szendehely. Nem szabad kihagyni a nógrádi várat sem, magával ragadó az építmény, a panoráma, a szó legszorosabb értelmében magával ragadó. Úgyhogy ajánlom mindenkinek jó szívvel és szeretettel Berkenyét, ha szeretne egy napot vagy egy hosszabbat kirándulni.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Az emberiség életét nagyban megváltoztató és meghatározó sorozatunkban muszáj, hogy beszéljünk Francis Crickről, pontosabban az ő bővebb nevén Francis Harry Compton Crickről, aki június 8-án született 1916-ban, és ő az a Nobel-díjas angol biofizikus, aki az öröklés anyagát hordozó DNS kettős spirál szerkezetét felfedezte. Ő az egyik felfedezője. Az egyik nyilatkozatában azt mondta, hogy nem Watson és Crick alkotta meg a kettős csavart, hanem a kettős csavar alkotta meg Watsont és Cricket. Francis Harry Compton Crick a Northampton városához közeli úgynevezett Weston Favell falucskában született. A londoni és a Cambridge-i egyetemen tanult, eleinte főleg fizikával és matematikával foglalkozott. A második világháború alatt aztán megszakította a tanulmányait, és fizikusként részt vett a haditengerészet mágneses aknáinak kifejlesztésében és a radarkutatásban is. 1947-től a Cambridge-i Egyetem Strangeways orvosi kutató laboratóriumában, aztán Cavendishben a molekuláris biológiai laboratóriumban dolgozott, és főként az élő szervezetek úgynevezett nagyméretű molekuláit és azoknak térbeli szerkezetét tanulmányozta, ez érdekelte őt. 54-ben kapott fizikai doktorátust. A figyelme pedig akkor terelődött a biokémiára, amikor kiderült, hogy az öröklés anyagát hordozó DNS finom szerkezetének megállapításához a hagyományos kémiai módszerek elégtelenek, ehhez a fizikának az új eszközeire is szükség van, a fizikának, mint tudománynak az új eszközeire. Az óriás molekulák tanulmányozásának egyik módszere a röntgen diffrakciós eljárás volt, amelyen Rosalind Franklin és Morris Wilkins 1948 és 50 között tekintélyes mennyiségű adatot össze is gyűjtött. Crick aztán 1951-ben elkezdett együtt dolgozni az amerikai származású James Watsonnal, és akkor már tudták, hogy a sejtek szerkezetének és működésének örökletes meghatározásában az úgynevezett nukleinsavak játsszák a központi szerepet. Irwin Chargaff 1947-es kísérletei pedig bebizonyították, hogy a négy nukleotid, az adenin, a timin, a guanin és a citozin aránya a különböző DNS mintákban változik, de bizonyos nukleotid párok esetén pedig a két nukleotid mindig egyenlő arányban mutatkozik. Ez nagyon tudományosan hangzik, de ez volt a lényege annak, amit végrehajtott Crick. Watsont és Cricket elsősorban a gének összetétele és másolódása érdekelte. A DNS térszerkezetét ekkoriban több kutatócsoport is vizsgálta, többek között Amerikában a Nobel-díjas Linus Pauling is. Franklin és Wilkins vizsgálatai és tiszta fotói nyilvánvalóvá tették, hogy a DNS szerkezetében helixek, vagyis kettős spirál alakzatok vannak. Ennek alapján pedig Watson és Crick megállapított, hogy a távolság a két szál között állandó, pontos értékét 2 nanométernek mérték, és megkapták a helix 3,4 nanométer per 10 bázispár sűrűségét is, ami konkrétan az információ jelenlétének a sűrűségét adta. Az első 1951-ben alkotott és nem publikált modelljük még hibás volt, a cukorfoszfát gerincet helyezték belőle, a bázisok a víz felé fordultak, aztán a következő évben meglátogatta őket Chargaff, és ekkor jöttek rá, hogy a modellnek tükröznie kell az általa felállított szabályt. Azt feltételezték, hogyha a két szálat egymástól elválasztják, akkor mindkettő mintaként szolgál. A sejtben lévő kis molekulákból felépülő, az előző párral megegyező testvérszál felépítéséhez. Tehát, hogy mint gyakorlatilag egy kis hologram, mint a csepp a tengerben, ugye ugyanúgy leképzi a teljes tartalmat. Na hát ez a másolódás magyarázza a gének és a kromoszómák megkettőződését az osztódó sejtekben. A modelljük pedig megmutatta, hogy a DNS molekula bázisainak sorrendje olyan kód, amellyel a sejt saját szerkezetéért és működéséért felelős fehérjéket állít elő. Crick később aztán a poliglicint, a kollagént és a poliadinel savat, a vírus szerkezet és a genetikai kód kapcsolatát, majd az idegrendszert és a tudat működését is kutatta. 87 évesen még tanulmányt közölt az öntudat természetéről. 1959-ben lett a Royal Society tagja, 1960 és 61 között a San Diego-i Egyetem pszichológia professzora, 77-től a San Diego-i Biológiai Intézet tiszteletbeli professzora volt. 1966-ban megjelent molekulák és emberek című könyvében pedig a molekuláris biológia forradalmi jelentőségét hangsúlyozza. Egyébként ez egy olvasmányos könyv, szeretettel ajánlom mindenkinek. Későbbi műve az élet mikéntje, eredete és természete, ami 81-es kiadás, és szintén nagyon érdekes könyv, a földi élet naprendszeren kívülről érkező csírákból való kialakulásának lehetőségét vizsgálja. Ez a csodálatos ember volt Francis Harry Compton Crick, aki a Northampton városához közeli Westonfield falucskában született, és akinek a DNS-2 spirál felfedezését köszönhetjük.

Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Úgy tartja egy kutatás, hogy mire rájövünk, hogy mi az élet, vagy az életünk értelme, már a nagyját leéltük. Ez az életkor az egyik legfontosabb állomás. Miről is van szó pontosan? Ugye az ember talán kamaszkorában kezdi el először komolyan foglalkoztatni a gondolat, hogy vajon mi az élet értelme, innentől kezdve ez a kérdés folyamatosan ott motoszkál a felnőtt létben is. Én magam azt mondom, hogy a 40. születésnap az ebből a szempontból egy nagyon komoly fordulópont. Ez a kérdés folyamatosan foglalkoztat, és természetesen az is, hogy mi lesz a körülöttünk lévőkkel. A kutatók azt vizsgálták ezzel kapcsolatban, hogy melyik életkorban jutunk olyan konklúzióra, amely tartós elégedettséggel és megnyugvással tölt el. Érdekes eredményre jutottak, és az is kiderült, hogy ha valaki túlságosan megrögzötten kutatja a választ, az csak negatív hatással lehet a jólétére, komoly hiányérzetet okozhat ugyanis. Úgyhogy erre azért érdemes figyelni. Úgy fogalmaztak, csodálatos megtalálni az élet értelmét, de rossz keresni azt. A pszichiáterekből és idegtudománnyal foglalkozó professzorokból álló csapat tanulmánya szerint átlagosan 60 éves korban érzi úgy az ember, hogy tudja, mi az élet értelme, vagy mi az élete értelme. Ilyenkor a legtöbben megtalálják már a helyüket, és olyan tapasztalatok birtokában vannak, amelyeknek köszönhetően reális értékítélettel rendelkeznek. Már nem akarnak megfelelni senkinek, csak saját maguknak, és azt szerint élnek, ahogy az nekik jól esik. Ezek mind hozzásegítenek ahhoz, hogy ki felfedezze számára, mi az igazán fontos az életben, és mi annak a valódi értelme. Ez persze szubjektív, nincs a kérdésre egy egyetemleges, egy egyetemes válasz. De érdekes még ezzel kapcsolatban az, hogy a kutatók magyarázata szerint azért csak egy későbbi életkor hozza meg a felfedezést, mert életünk korábbi szakaszai tele vannak bizonytalansággal. 20 évesen még alakulóban van a karrier, talán még az igazi hivatás megtalálása is várat magára. Sokan még keresik a párjukat, és azzal sincsenek tisztában, hogy valójában ők kik is. A 30-as, 40-es, 50-es évekre kiépülnek és megszilárdulnak a fontos kapcsolatok, aki szeretne családot alapít és a munkában is megtalálja önmagát. Átlagosan tehát 60 éves korra érkezik meg oda az ember, ahová mondjuk úgy mindig is vágyott. Addigra kialakul a stabilitás a legtöbb területen, a tudósok emellett azt találták, hogy ez az ideális állapot sajnos nem tart sokáig, ugyanis hiába vannak meg a válaszok, 60 körül már sokan szembesülnek azzal, hogy az életük nagy részét leélték, és a körülményeik is változni kezdenek. Ugye eljön a nyugdíjazás időszaka, az identitásválságot válthat ki, és táplálhatja a nyugtalanság érzését, ami elképesztően romboló hatású lehet. Az idősödő barátok, a családtagok elvesztésének is egyre nagyobb a valószínűsége, de a lehetősége mindig ott lebeg a fejünk felett, ez pedig megrázó. Gyakoribbak lehetnek az egészségügyi problémák is, ami szintén negatív hatással van a lelki állapotra. Ezért aztán nagyon fontos, hogy kövessük a szakértők tanácsát, akik felhívták a figyelmet arra, hogy azok, akik idősebb korban is aktívak, odafigyelnek az egészség megőrzésére. Mind fizikailag, mind mentálisan karbantartják magukat, sokkal nagyobb eséllyel találnak maguknak újabb és újabb célokat. Még később is, és ez nagyon fontos, hiszen 60 éves korban még bőven kipróbálhatunk és megtalálhatunk egy csomó dolgot. Mindenfélére lehetőségünk van, igazából korlátlan lehetőségeink vannak akkor is. Csak magunknak szabhatunk korlátokat azzal, hogyha azt mondjuk, hogy ugyan 60 évesen már minek nincs. Nincs minek bátran, és nyugodtan 60 felett is lehet a szakértők tanácsa szerint is olyan tevékenységeket keresni, amik örömmel töltenek el, fiatalabb korban pedig az idősebb rokonokat, ismerősöket támogatni is kell. Ebben úgyhogy érdemes mindenre odafigyelni, és mindenre nyitottnak lenni, bátran nekiülni, és nekiállni bármilyen dolognak, legyen az bármilyen hétköznapi tevékenység, különleges tevékenység, sport, vagy mentális sport, bármi, ami örömet szerez, és ami újdonság, az az embert megfiatalítja.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A történelem nagyjai sorozatunkban ma a főszereplő Henry Ford, aki feltalálta a hétvégét, fogalmazhatunk így is tulajdonképpen, ahogyan ezt írja, ma is tanultam valamit. Ugye nem is olyan régen a munkások szabad ideje politikai kérdés volt. Az első igazi összefogás az amerikai munkások között nem a gyerekmunka, vagy a munkakörülmények, vagy a kifizetések miatt voltak, hanem a munkaidő miatt. Az emberek a rövidebb munkaidő miatt fogtak össze. Az ipari forradalom megváltoztatta a munkával töltött időt, és sokkal rosszabb lett, mint korábban az előtt. Az új munkagépeket állandóan mozgásban kellett tartani, hogy elkerüljék a leállások és újraindítások miatti költségeket. A gyárak ablaktalanok voltak, a tulajdonosok és a munkavezetők órákkal mérték a munkában eltöltött időt. Nem egyszer csaltak is ezekkel, ki merte volna saját óráján jelezni, hogy már rég vége a műszaknak. Egy idő után a munkások elkezdték elcsalni magukat, a hétfőket, így ezek voltak az első hétvégi napok. A 18. század végén és a 19. század elején Angliában a munkások többsége egyszerűen nem jelent meg a gyárakban, nem öntek be. Szent hétfőt tartottak, így nevezték, annak ellenére, hogy ilyen nevű ünnep soha nem létezett, de hát ugye mindent ki kell találni. Valamikor kitalálták Angliában a munkások a szent hétfőt. Aztán azért alakult ez így, mert a fizetéseket általában szombatonként kapták meg, de vasárnap nem volt idő a szórakozásra, mert annak egy részét a templomban töltötték, mert hogy ez meg muszáj volt. Így aztán a hétfő vált a szórakozás, akár az ivászat, a vacsorák, a találkozók és a pénz elköltésének a napjává. Ugyanakkor egy egész napnyi pénzkiesés elég sokat jelentett az amúgy is rosszul fizetett munkásoknak, ezért aztán, amikor az 1870-es években egy szombati félmunkanapért kifizettek egy egészet, cserébe szabad volt a délután, szépen lassan megint munkával kezdték tölteni a hétfőket az emberek. A hétvégét egy igazi nagy kapitalista, Henry Ford intézményesítette. 1914-ben 2,34 $ 5 dollárra emelte a napi fizetéseket, több ezren jelentkeztek munkára az autógyáraiban. Annyira nagy volt az érdeklődés, hogy majdnem lázadás tört ki a visszautasítások miatt Fordnál. Ford persze nem emberbaráti szeretetből emelte a béreket, hanem mert a jól megfizetett munkás képes meg is venni az általa gyártott autót. Ugye milyen jó volna, hogyha képesek volnának Magyarországon is a főnökök így gondolkodni? Hogy hosszú távon gondolkodnának, nem rövid távon? Az ötnapos munkahetet is ezért vezette be Henry Ford, a munkás kipihentebb, több pénze van, több ideje van költeni, és meg is veszi az autót, amit korábban ő a gyárban összerakott. Érdekes módon 1929-ben a gazdasági világválságnak is nagy szerepe volt az ötnapos munkahét elterjedésében. Akkoriban ugyanis nagyon sok iparágban vágták vissza a munkanapok számát, mert így több embernek tudták munkát adni, hiszen az elvégzendő feladatok száma viszont nem csökkent. Ez a logika egyébként 2008-as pénzügyi válság idején is megjelent. Németországban például rövidített munkahetet akartak bevezetni. Hát csak akartak, ugye ez a baj. De térjünk vissza a 20. század elejére, akkor az amerikaiak megtapasztalták, hogy milyen az, amikor kevesebbet dolgoznak, és ez tetszett nekik. A politikusok pedig észrevették ezt, és Roosevelt elnök 1938-ban már törvénybe is iktatta a hétvége fogalmát. Ugye, hogy aki okosan gondolkodik, hosszú távon milyen jó döntéseket tud hozni? Az ötnapos munkahét a következő évtizedekben terjedt el a világon, Kanadában és Nagy-Britanniában 1955-ben vált általánossá, Európa többi részén ekkor még a rövidített szombati munkanapok voltak az elfogadottak. Szép lassan azonban ez is kikopott, és a 70-es évek végére már szinte nem volt olyan európai ország, ahol ne lett volna bevezetve a 40 órás munkahét. Nem mindenhol a szombat és a vasárnap a szabadnap, ez kis érdekesség. A Közel-Keleten például a péntek szombati szabadnapok váltak általánossá, ott vasárnap kezdődik a hét, és néhány észak-afrikai országban a csütörtököt és a pénteket adják oda a pihenésre. A nyugati országok, a nyugati szokások azonban megállítják. Hatatlanul terjednek. Omán például 2013-ban átállt a péntek-szombati munkaszünetre a korábbi csütörtök péntekről. Hát ez a hétvége és Henry Ford nagyságának a története.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és természetesen, ha hétfő, akkor ma is pénzügyi hétfő. Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel, állandó szakértőnkkel, akivel arról beszélgetünk majd, hogy milyen kapcsolata van a mesterséges intelligenciának és a pénzpiacnak, hogyan fonódnak össze, mi minden következik ebből, és ez hogyan hat ránk, erről is szó lesz. A friss hírek után kezdünk is.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
2: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert. A szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia

0: Kiterjedt dróntámadás érte Oroszországot, átalakítaná a politikusok vagyonnyilatkozatának rendszerét az országgyűlés elnöke. Napos kora nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádint vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Kiterjedt ukrán dróntámadás érte Oroszország több térségét hétfőre virradóra. Az Ukrajnától elcsatolt orosz ellenőrzés alatt álló Krímfél szigeten egy Moszkva felé közeledő személyvonat mozdonyát találta el egy drón. A támadásban egy ember meghalt, a mozdonyvezető megsérült. Dróncsapás érte a Krasznodari terület egyik kikötővárosát is, ahol egy ipari létesítmény területén tűz keletkezett. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem 310 ukrán drónt semmisített meg az ország több régiója, valamint a Fekete és az Azovi tenger fölött. A kormányzó baloldali önrendelkezés nyerte a koszovói parlamenti választást. Az Albin Kurti vezette párt a szavazatok csak nem 43%-át szerezte meg, ami nem elég az önálló kormány alakításhoz. A második helyen a koszovói demokrata párt, a harmadikon a koszovói demokrata szövetség végzett. A szerb kisebbségnek fenntartott 10 mandátumot ezúttal is a Belgrád által támogatott szerb lista szerezte meg. A választást azért tartották, mert májusban a parlamentnek nem sikerült új államfőt választania. A vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását sürgeti az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint a jelenlegi szabályozás elavult, hiányos és nem alkalmas a politikusok vagyoni helyzetének átlátható bemutatására. A házelnök úgy véli, hogy a rendszer felülvizsgálata az uniós forrásokhoz kapcsolódó vállalások teljesítése miatt is szükséges. Hozzátette, a cél az, hogy a jövő év elején esedékes vagyonnyilatkozatok már egy új szabályozás alapján készüljenek. Ma indul a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolákban a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban. A programban résztvevő fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűzütött ki az épület alagsorában, közölte a Zala megyei katasztrófa védelem. A mosodában törülközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. A szálloda egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vitték. Az oltás idejére 380 embernek kellett elhagynia a hotelt, de fél óra múlva vissza is térhettek a szobájukba. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpok alja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: A pénzügyi hétfő szokásos szakértője, állandó szakértőnk Iványi Ildikó pénzügyi elemző ma arról beszél nekünk, hogy hogyan kapcsolódik össze és milyen hatása van egymásra a pénzpiac és a mesterséges intelligencia. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A hétfő, akkor pénzügyi hétfő természetesen. Ma is állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, és nyilván a pénzügyi világból sem tudjuk kivonni a mesterséges intelligenciát, nem is kell, de hogy hogyan hat a pénzvilágra, a gazdaságra a mesterséges intelligencia, és hogyan hat ez ránk hétköznapi emberekre, erről beszélgetünk ma. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Szia Petra, és üdvözlöm a hallgatókat.
2: A pénzpiacon, a gazdasági életben hogyan jelent meg az AI, és most ahhoz képest mondjuk, hogy az elején mekkora szerepe volt, most mennyiben befolyásolja a pénzpiacot, vagy a bankokat, vagy a gazdasági rendszert?
3: De amikor megjelent az AI, akkor mindenki úgy gondolta, hogy ez most egy fantasztikus dolog, ami aztán itt mindent és mindent fel fog robbantani. Ugye ennek láttuk a hatásait 2022-ben, 23-ban, 24-ben. Voltak olyan vállalatok, akiknek a tőzsdén az árfolyamuk azok olyan mértékben emelkedtek meg, amire mi egy idő után azt mondtuk, hogy ez egy kicsit megkérdőjelezendő, mert nincsen mögötte talán az a tartalom, nincsen mögötte az a meglevő teljesítmény, ami miatt ezek az árfolyamok így fel vannak hájpolva. Mindenki arra gondolt, hogy most semmi másba nem kell befektetni, csak és kizárólag a technológiába és a technológián belül is ugye azoknak a vállalatoknak a részvényeit kell megvásárolni, amelyek valamilyen szinten köthetőek az AI-hoz. És volt egy olyan tendencia, hogyha valaki azt mondta, hogy ő valamilyen szinten kapcsolódik az AI-hoz, akkor azoknak a vállalatoknak automatikusan, mert ott hallották meg a befektetők az AI-t, attól elindult az árfolyama felfele. Tehát ez egy érdekes folyamat volt, amit itt az elmúlt időszakban láttunk. Kicsit lehet párhuzamot vonni azzal, amikor ugye az internet bekerült az életünkbe. Akkor is volt egy ilyen hype, és akkor is voltak pozitív és negatív hangok, amik természetesen most is vannak az AI-jal kapcsolatban.
2: Hogyha pénzügyi tervezésről beszélünk, akár kicsiben otthon, amiről sokszor esik szó nálunk is a pénzügyi hétfőben, tervezés, tervezetok készítése, nem tudom én, egy nyári utazás megtervezése, egy korábbi időpontban, bármi, ami kicsiben a hétköznapokban a hétköznapi embert segíteni tudja a mesterséges intelligencia szempontból, az mi minden lehet? Hogyan tud nekünk segíteni?
3: Hát nyilván a tervezésben, vagy ilyen összehasonlításokban nagyon-nagyon sokat, de hát az AI-nak még egyelőre mi adjuk meg a promptokat, az utasításokat, hogy mit, hogyan és milyen módon csináljon. Tehát olyan eredményt fog nekünk adni, amilyen utasítást ő kap.
2: Tehát, hogyha betáplálom neki azt, hogy eddig mennyit költöttem, nagyjából mire költöm a legtöbbet, készítsen egy összehasonlító táblázatot, tehát ilyesmikben jó segítség tud lenni.
3: Hát ilyesmikben természetesen, hogy monitorozza azt, hogy én nekem mik a szokásaim, és ugye ma már a mesterséges intelligencia arra is képes, hogy megjegyezze ezt, és hogyha én nem tudom, 2 hónap múlva, vagy 3 hónap múlva felteszem neki hasonlóképpen a kérdést, akkor ő emlékezni fog arra, hogy 3 hónappal ezelőtt mondjuk nekem milyen választ adott, és azt is be fogja vonni a jelenlegi válaszadásba.
2: Mesterséges intelligencia és pénzpiac, erről beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, hamarosan folytatjuk.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Hogyan befolyásolja a pénzpiacot, a pénzügyi helyzetünket, a pénzügyi életünket, a gazdasági helyzetet, akár a tőzsdepiacot, a mesterséges intelligencia? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Nézzük akkor a részvénypiacot, a tőzsdepiacot, a gazdasági piacot. Egyáltalán a világ szinten hogyan befolyásolja mindezt a mesterséges intelligencia? Mit tapasztaltál mondjuk az elmúlt 2-3 évben?
2: Ahogy említettem, azok a vállalatok, amelyeknél lehetett azt tapasztalni, hogy valamilyen szinten a mesterséges intelligenciához kapcsolódnak, itt főleg ugye a chip gyártókról beszélünk, azoknak az árfolyama az nagyon-nagyon megugrott, és azoknak a cégeknek az árfolyama is, akik kijelentették azt, hogy ők a mesterséges intelligencia fejlesztésével, programozásával foglalkoznak. Tehát azt láttuk, hogy ezek a vállalatok a tőzsdei kapitalizációnak körülbelül, vagy a tőzsdei eredménynek a körülbelül a 35%-át vitték a hátukon. De most ez a narratíva egy picit úgy néz ki, hogy változik, mert a mesterséges intelligenciáról kialakult kép az egy kicsit árnyalódik már.
1: Megjelent az is, ugye sok cikket olvasni ezzel a témával kapcsolatban, és megjelent az is, azt hiszem, hogy talán a portfolio.hu-n, hogy érkezett egy figyelmeztetés, súlyos veszélyt jelent, vagy jelentett a mesterséges intelligencia a pénzügyi rendszerre. Pénzügyi szektorban ugye gyorsul a digitalizáció, és azt írták, hogy jelentősen megnehezítheti ez a jegybankok dolgát a pénzügyi stabilitási kockázatok felismerésében és kezelésében. És ezt a Nemzetközi Fizetés bankjának egyik vezető tisztségviselője mondta a Finextrában.
2: Mindig hallunk olyan híreket, amelyek vagy pozitív, vagy negatív irányban értékelik ezeket a fejlesztéseket. Ez így volt az internetnél is, illetve hogyha most visszagondolunk, ami nem olyan nagyon régen volt, ugye akkor, amikor a streamingek jöttek be az életünkbe. Tehát nem annyira fekete és fehér ez a kép. Nyilván itt tisztába kell lenni azzal, hogy mi a jegybanknak a szerepe, és ahhoz, hogy elemezzünk, hogy összehasonlítsunk, hogy minél hamarabb jussunk információkhoz, ezekben nagyon-nagyon meghatározó az, hogy a mesterséges intelligencia az mennyire tud a segítségünkre lenni. Ugye riogatnak itt azzal is, hogy bizonyos munkahelyek meg fognak szűnni, el fognak tűnni, ki fogja váltani a mesterséges intelligencia. Ezt már ugye a történelem során egy párszor átélték azok, akik abban a korban éltek, de mindig volt arra mód és lehetőség, hogy ahelyett, ami megszűnt, ahelyett ugye újak jönjenek, és abba belefejlődjenek azok az emberek, akik esetlegesen most úgy érzik, hogy a munkahelyüket, vagy a pozíciójukat el fogják veszíteni.
1: Köszönöm, hogy ezt felhoztad, mert ezt meg is akartam említeni, hogy ugye a legtöbbször a mesterséges intelligenciával kapcsolatban az első kérdések között ott van, mondjuk az első kettőben, hogy veszélyben van-e a munkám, az állásom, a szakmám a mesterséges intelligenciának köszönhetően, hogy ez a pénzpiacon, a pénzvilágban, a bankok világában hogy áll, ezzel folytatjuk majd a pénzügyi hétfőben természetesen állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Sátántangó. Tarbéla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Kraszna Horkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
4: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online és

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Mesterséges intelligencia a pénzügyi világban, a bankok világában, a gazdasági piacon, a gazdasági világban. Erről beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben Híványi Ildikóval, állandó szakértőnkkel, és hát természetesen meg kell említsük azt is, hogy a pénzügyi világban, a bankszektorban hát ad-e okot a félelemre, mondjuk munkavállalói szinten a mesterséges intelligencia megjelenése, hiszen ahogy ezt korábban mondtam, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban az első pár mondatban mindig benne van az, hogy veszélyeztetheti-e bizonyos szakmáknak a létét, nem létét, eltűnését a mesterséges intelligencia. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban a pénzvilágban, a bankok világában, a tőzsdén?
2: Én úgy gondolom, hogy azt a szabadságot megadja mindenkinek a mesterséges intelligencia, hogy sokkal hamarabb jusson információkhoz, vagy pedig összehasonlítson, ugye, ahogy beszéltünk az előzőekben is, dolgokat, hogy táblázatokat állítson fel, információhoz jusson, hiszen én teszem fel a kérdéseket a mesterséges intelligenciának, és várok tőle válaszokat ugye a feltett kérdéseimre. Hogy milyen kérdéseket, és én azt hogyan teszem fel, az teljes mértékben ugye tőlem függ. De én úgy gondolom, hogy abban nagyon-nagyon sokat tud segíteni, hogy megnézzek és mögé nézzek annak, hogy amit nekem kínálnak, az valóban megfelele nekem, és én nekem azt valóban be kell építenem a portfóliómban, vagy azt alkalmaznom kell-e, vagy az ér rám egyszerűen milyen hatással, vagy az én vagyoni helyzetemre vonatkoztatva milyen hatással lehet. És ebben az egyénnek mindenképpen ad egy előnyt, hogy ő olyan kérdéseket is feltehessen, és megkapja rá a válaszokat, amit egyébként egy tanácsadóval, hogyha leül, akkor nem tesz fel.
1: Hogyan tud minket segíteni és tanítani, mondjuk azokkal a dolgokkal kapcsolatban a mesterséges intelligencia, amit mi is sokszor elmondunk, a tervezés, a listakészítés, a pénzügyi tervezés, a megtakarítások, stb.?
2: Itt is csak azt tudom mondani, hogy minél jobban értem, hogy mi hogy működik, mi az előnye, és mi a hátránya, és mire kell, hogy figyeljek, az nyilván engem ahhoz, hogy egy felelős döntést hozzak, és ráadásul egy hosszú távú felelős döntést hozzak, abban biztos, hogy tud engem segíteni, és hogy ne dőljek be hamis ígéreteknek, hogy ne dőljek be annak, hogy most a médiából ez is ez folyik, és én úgy gondolom, hogy ez feltétlenül nekem is kell, ebben biztos, hogy tud segíteni.
1: Ildikó, köszönöm szépen, hogy ma is velünk voltál, természetesen a jövő héten is lesz pénzügyi hétfő itt a Manna délelőttben, érdemes lesz akkor is figyelni, hasznos tanácsok, ahogyan mindig Iványi Ildikó pénzügyi szakértőtől. Köszönjük szépen!
2: Én is köszönöm a lehetőséget!

0: 98.6 Manna FM életörömzene és Manna napközi, ahogyan az lenni szokott, el fogom mondani, hogy milyen alapvető és érdekes, nagyon érdekes különbségek vannak a kutyás és a macskás emberszemélyiség típusok között. Elmondom azt is, hogy hogyan lesz makulátlanul tiszta a törölköző. Elkészítünk egy koktél paradicsomos fordított pitét, jó, nagyon finom és nagyon olaszos. És elmondom azt is, hogy mi mindenre jó az Epsom Show. Ez a mai Manna napközi, a friss hírek után kezdünk is.
1: Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A hidrangé panikuláta Little Lime, a méltán kedvelt hidrangé panikuláta Lime Light bukás hortenzia törpe fajtája, amit 2011-ben nemesítettek. Méreténél fogva, hiszen mindössze körülbelül 90-120 cm magasan nő, ideális kisebb kertekbe vagy dézsában való nevelésre. Kompakt, kerekdett habitusú, sűrűn elágazó, rendkívül dekoratív. Élénkzöld levelei, hosszúkások, fogazott szélűek, enyhén érdes tapintásúak, ősszel sárgás vagy bíboros árnyalatúvá színeződnek. Júliustól szeptemberig nyíló nagyméretű, kúp alakú bugavirágzata apró, többnyire meddővirágokból áll, melyek színe kezdetben lime, majd az idő haladtával fehérré, végül rózsaszínűvé válnak, gyakran málna színű szeplőkkel. Szárítva kedves díszei lehetnek a lakásnak, vagy a szárokon hagyva a sivár téli kertnek. Félárnyékos helyet és laza szerkezetű, jó víz elvezető képességű, üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savas kémhatású talajt kedvel. Ami a metszését illeti, mivel virágait az évi hajtások végén hozza, ezért tavasszal az előző évi erős hajtásokat körülbelül egyharmaddal vágjuk vissza, a gyengéket pedig tőből metszük ki. A bukás hortenziák leginkább szoliterként érvényesülnek, de más cserjékkel, évelőkkel is kiválóan társíthatóak.
1: Ez volt a Manna morzsa. Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
4: Felfüggesztik a devizahiteles ügyek végrehajtását.

0: mentők állapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. Közben a miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, mai ülésén a parlament felfüggeszti a devizahiteles ügyek végrehajtását. Magyar Péter hozzátette, a kormány jelentősen csökkenti a képviselői fizetést és költségkeretet. Ételmegvonás, megalázó büntetések és fenyegetések miatt vádat emeltek egy speciális gyermekotthon 6 dolgozója ellen, írja a Telex a Soproni járási ügyészség közleménye alapján. A vádirat szerint 2021-ben és 2022-ben a nevelők rendszeresen szidalmazták ételmegvonással, órákig tartó sarokbeállítással és éjszakában nyúló takarítással büntették a gyerekeket, és bántalmazással fenyegették őket, hogy a nyomozáskor a dolgozók mellé álljanak. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, valamint a gyermekekkel kapcsolatos foglalkoztatástól és közügyektől való eltiltást indítványozott. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűzütött ki az épület alaksorában, közölte a Zala megyei katasztrófa védelem. A mosodában törülközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. A szálloda egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vitték. Az oltás idejére 380 embernek kellett elhagynia a hotelt, de fél óra múlva vissza is térhettek a szobájukba. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfréd úton, az 50-es táblánál csak nem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, többen meghaltak. A hetes erősséget meghaladó földmozgás miatt a Fülöp-szigeteken, Indonéziában, valamint Japán egyes partvidékein is cunamiriadót rendeltek el. Időjárás. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő. Szerdától egyre több felé várható zápor, zivatar.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: A mai mannapköziben szó lesz azokról az érdekességekről, amik a kutyás, illetve macskás személyiség típusokat jegyzik. Elkészítünk egy koktél paradicsomos fordított pitét, és elmondom, hogy mi mindenre jó az Epsom-só. Ez a mai mannapközi, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. Beauty Time. Egy rovat a szépségért. Kipróbálni Manna.
1: Csökkenti a gyulladást, eltünteti a pattanásokat, az Epsom só az, amiről szó van, baba puha bőr lesz tőle, de meg kell tanulni, hogy hogyan kell használni. Egyébként képes eltávolítani az elhalt hámsejteket, lehúzza a duzzanatot, sejmessé varázsolja a bőrt. Hogy hogyan kell használni? Na, tehát a lényegi része ez. Ugye ez főleg bioboltokban kapható, ez az Epsom só, más néven keserű só. Valójában nem más, mint magnézium szulfát, és a nevének ellenére igazából semmi köze a valódi sóhoz, esetleg csak a szemcsés állaga hasonlít hozzá. Külsőleg alkalmazva rengeteg érezhető és jól látható hatással bír, nem csak a szervezetre, hanem a bőrre is. Ha jól használjuk, például segít a pattanások eltüntetésében, ezerszer puhábbá képes varázsolni a bőrt, mint amilyen eredetileg, de nagyon óvatosan kell bánni vele. Elmondjuk, hogy hogyan, vagyis hát elmondom én, hogy hogyan kell elérni az igazi, jó, kiváló eredményt. Ezt a sót egyébként már a 17. század óta használják szépészeti szempontból és céllal. Az angliai Epsomban található keserű sós forrásról kapta a nevét, ezért hívják Epsom sónak. A hagyományos kínai orvoslásban is alkalmazzák, ugyanis külsőleg használva rengeteg jótékony hatással bír az egész testre. A bőrön át felszívódva segíthet az ízület és izomfájdalmat esetén, kivezeti a méreganyagokat a szervezetből, csökkentheti a stresszt, a szorongást, a gyulladásokat és megkönnyíti az elalvást is. Mindezek mellett a problémás arc számára is megoldást jelenthet. Például dr. Michel Henry bőrgyógyász azt is kifejtette, hogy képes enyhíteni a duzzanatot is, a gyulladást is, valamint eltávolítja felesleges zsírokat és olajokat a bőrről. Már egészen konkrét kutatások ezt a hatást egyelőre még nem támasztják alá, gyakorlatban viszont nagyon sokan számoltak be már pozitív eredményekről. Mindezek mellett ugyanis például segít még megszabadulni a felesleges elhalt hámsejtektől, és baba puhává teszi az arcot. De nyilván nem csak az arcbőrt képes baba puhává varázsolni. Fürdővízben feloldva, arclemosóként és arcradírként is lehet használni, ha meg akarjuk tapasztalni nyilván ezt a jó kis áldásos hatást. Hogyan tud ez fürdősó, arclemosó vagy arcradír lenni? Az is nagyon fontos elsőként, hogy érzékeny, száraz vagy sebes bőrön semmiképpen ne használjuk, jó? Tehát, hogyha valaki tényleg túl érzékeny, allergiára hajlamos, akkor inkább tessék ezzel vigyázni, mert akár tovább ronthat a helyzeten, és irritációt okozhat. Arra is tessék ügyelni, hogyha ezt bevetitek, akkor előtte és utána kerülni kell a hámlasztó hatású összetevőket, mint például az AHA-sav vagy a BHA-sav, sőt a retinolt is. Ha az egész testre gyakorolt hatásait élveznénk, akkor fürdőt kell belőle készíteni, tele kell engedni a kádat meleg vízzel, vagy hát ki milyen hőmérsékletűt szeret, és másfél-két bögrényi Epsom sót kell hozzáadni, majd egy kicsit eloszlatni a kezünkkel, hogy szépen feloldódjon, és nyugodtan így a kádban pihengetni 20-40 percet, kinek mennyi a kellemes. Egyszer-kétszer érdemes megmosni az arcunkat is, majd a vízből kiszállva szinte rögtön érezni lehet, hogy mennyire ellazultak az izmaink, milyen sejmes lett a bőrünk. De gyakorlatilag, mintha gyógyfürdőben lennél otthon. Ha lehet, akkor este vegyél ilyen nyugtató fürdőt, mert utána könnyen elálmosodik az ember. Lefekvés előtt sima vízzel kell megmosni az arcunkat, és hogyha nem erősen zsíros a bőr, akkor a típusához illő krémet kell használni a hidratálásra. Ezt a fürdőzést heti egy-két alkalommal érdemes megismételni. Ha az arcunk egész területe problémás, akkor lemosót kell készíteni. Az Epsom-sóból két bögrényi vízben kell feloldani két evőkanálnyi Epsom-sót, belemártani a török között, és végigmosni vele szépen a bőrünket, a szemek és a szemkörnyék kihagyásával természetesen. Ha ezzel megvagyunk, leöblítjük langyos vízzel, ha pedig csak a pattanásokat szeretnénk kezelni, egy fültisztító pálcika segítségével kell ezt a keveréket felvinni a pöttyökre, és hagyni hatni. 15 percig, aztán szépen lemosni. Hámlasztóként, radírként is be lehet vetni, ebben az esetben egy evőkanálnyi Epsom-sót kell elkeverni két evőkanálnyi olívaolajjal, kókuszolajjal, ricinusolajjal vagy mandulaolajjal, és ezt a pasztát enyhén bemasszírozni ügyesen, jól körkörös mozdulatokkal a bőrünkbe, 2-3 percen keresztül hagyjuk hatni egy picit, és leöblítjük langyos vízzel. Házi kencék, amik egy éjszaka alatt halványítják a pattanást, nyilván a konyhában rengeteg olyan csodaszer van, ami megoldást jelentett ezekre a problémákra, például ez az Epsom sós lemosás is, vagy a pasztázás is jót tud tenni neki.

0: reggel 8-tól. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Mediterrán fordított torta sósan édesen koktél paradicsommal. Ugye biztos, hogy mindannyian hallottatok már a fordított tortáról, óriási varázslat, gyönyörű is, nagyon könnyen elkészíthető. A fordított torta eredetileg a véletlen műve, figyelmetlenségből, kapkodásból vagy szétszórtságból született, legalábbis a legenda szerint, de annyira zseniálisan finom és egyszerű, hogy igazi klasszikussá vált, és rendre és rendszeresen készítik. Tartatin néven ismert a fordított torta, tehát tartatin. Eredetileg almával készült, remélem, hogy jól mondtam, de annyira jó módszer ez a fordítva sütés, hogy ma már mindenféle gyümölcsel, sőt, sós változatban édesebb zöldségekkel is készül, lilahagymával, céklával, sárgalépával, és mint a következő receptben, paradicsommal is készül. Attól zseniális, hogy a tésztaréteg alatt sül, párolódik és karamellizálódik, krémesre töltelik, nagyon finom. A tészta pedig nem ázik el, hanem finoman roppanós marad, mert ugye a gravitációnak köszönhetően a nedvesség, akár gyümölcsről, akár egy édesebb típusú, tehát magas cukortartalmú, tehát karamellizálódni képes zöldségről beszélünk, lefejle folyik. Szóval, a legenda szerint Orlánból származik, pontosabban az Orlántól nem messze található Lamotte-Bouffron település fogadóját vezető testvérpárnak, Stephanie és Caroline Tattennek köszönhető a módszer, és ez a bizonyos rusztikus torta, miszerint egy alkalommal a nagy kapkodásban vagy szétszórtságban az egyik hölgy elfelejtett tésztát tenni a tervezett almatorta aljára, az edénybe beborította az előkészített tölteléket, és helyzetmentő megoldásként inkább a tetejére simította a tésztát, aztán a kisült sütemény pedig olyan óriási sikert aratott, hogy konkrétan a fogadóban az étlapra kellett venni, és hát azóta nem csak a francia gasztronómiát, hanem tulajdonképpen az egész világot meghódította már ez a fordított torta. A feje tetejére állított módszerrel most egy édes sós. Azért édes sós, mert azért a paradicsom édes, de nem úgy édes, mint mondjuk egy barack, de így aztán egy nagyon izgalmas koktél paradicsomos pitét sütünk. A vajas tésztába egy kevés reszelt parmezán és provanci fűszer keverék kerül, és mindezt pedig balzsamecetes karamell egészíti ki. Nagyon mediterrán, nagyon nyárias, nagyon rusztikus, ilyenkor most, amikor egy kicsit hűl az idő, jól is jön, jól esik nekünk. Elkészíteni pedig egyáltalán nem bonyolult, salátával és egy pohár rozéval maga a mennyország. Mármint akkor pohár rozé, hogyha az ember elmúlt már 18. Mi kell hozzá? 15 deka liszt, ez most a tészta, tessék figyelni, ez a tészta recept. 15 deka liszt, 7,5 deka vaj, egy teáskanál provanci fűszerkeverék, 2 evőkanál reszelt parmezán. Én mindig azt mondom, hogy parmezánból sosem elég. Egy tojás, 2-3 evőkanál hideg víz. Ez kell a tésztához. A töltelék pedig 30-35 deka koktél paradicsom, 3 evőkanál cukor, 3 evőkanál balzsamecet, 2,5 deka vaj, sóbors. Elkészítés a következő. A tésztához belerakjuk a lisztet egy tálba, hozzáadjuk a felkockázott vajat, újbeggyel ügyesen összemorzsoljuk, így mutatom, hogy így morzsoljuk, hogy jól lássátok, ti is aranyosan morzsoljuk hideg kézzel. Homokos állagot kapunk, ekkor adjuk hozzá a reszelt parmezánt, a provanci fűszerkeveréket, sózzuk, átkeverjük, és szépen hozzáadjuk a tojást, és akkor elkezdjük összedolgozni. Ha szükséges, akkor apránként hideg vizet adagolunk hozzá, egészen addig, amíg a tészta össze nem áll. Gombóccá formázzuk, és 30 percre betesszük a hűtőbe. Tudjátok, mindig mondom, süteménynél akár sós, akár édes, pihentetés a lényeg. Na, egy teflon serpenyőben 3 evőkanál cukrot szórunk, karamellizálni kezdjük. Keverés nélkül hozzáadjuk a balzsamecetet, a vajat, és 2 percig kevergetve főzzük ezt a kis szószt, majd egy sütőpapírral bélelt pitetába vagy kapcsos tortaformába beleöntjük. A koktélparadicsomokat félbevágjuk, a karamell tetejére rakosgatjuk egészen szorosan úgy, hogy a vágott felük felfele legyen, majd sózzuk és borsozzuk. Itt az a különbség, hogy ha gyümölccsel készítjük a tortát, akkor arccal lefelé megy, vágott fellel lefelé megy a gyümölcs. Na, igen, sózzuk, borsozzuk, ezt mondtam, és a pihentetett tésztát sütőpapíron kinyújtjuk, akkor a körlapá, mekkora a sütőforma, a paradicsomok tetejére borítjuk, a papírt lehúzzuk, a tésztát a szélén finoman lenyomkodjuk, vagy belenyomkodjuk ugye a kis hullámvonalba, aztán szépen megböködjük villával vagy hústűvel, és 180 fokos sütőben 25-30 perc alatt szép aranyszínűre sütjük. Mivel ugye könnyen megsül a gyümölcs zöldség, ezért csak a tésztát kell nézni, hogy aranybarna legyen. Kivesszük a sütőből, hagyni kell 5 percet pihenni, hűlni, majd egy tálat ráfektetünk az aljára, és óvatosan átfordítjuk, leemeljük róla a sütőformát és a papírt, és voilà, ott van az a gyönyörű, vigyorgós és szemtelen paradicsomos sós parmezános pite. Ezt gyorsan még melegében megszórjuk kakukkfűvel, vagy pluszban még provanszi fűszerkeverékkel. Salátát adunk hozzá, esetleg egy pohár rozét, de még egy vörösbor is jól lehet hozzá. Fetát morzsolhatunk rá, vagy kecskesajtot, és az ember csukott szemmel lassan, könnyezve elfogyasztja. Annyira finom. Próbáljátok ki!

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: A törölközők mosásával kapcsolatban az emberben azért rendre felmerül a kérdés, hogy vajon jól csinálom-e? Valóban megfelelően ki van-e tisztítva? Mert hogyha ott hagyjuk a fürdőszobában megszáradni, akkor a nyírkosság tolódik, ott a baktériumok elszaporodhatnak, stb. Nagyon sok ilyen rémisztő történetet hallani a törölközőkkel kapcsolatban, de lehetséges, hogy teljesen rosszul mossuk őket. Van egy helyes módja ugyanis a mosásnak, legalábbis az okosok szerint, és nagyon valószínű, hogy általában nem így járunk el a törölközőkkel kapcsolatban. Ha ránézünk egy régi törölközőre, valószínűleg azt fogjuk tapasztalni, hogy ez egy kicsit merev és durva tapintású lett a sok használat következtében, ugyanakkor egyébként akkor is tud durvább tapintású lenni egy törölköző, ha nem használunk öblítőt, vagy nem olyan sok öblítőt használunk hozzá. A finom, puha érintésű anyag, amiket például a szállodákban kapni, vagy az egészen új törölközőnél tapasztalni, az egy egészen más történet. De nem kell kidobni a régi törölközőket. Lucy Aykroyd, a Kriszti törölköző tervezője osztotta meg az emberekkel a legjobb típjeit szerte a neten. A törölközők helyreállításáról szól ez, és arról is, hogy hogyan mossuk ki őket a megfelelő módon. Azt mondja, hogy a leggyakoribb hiba, amit az emberek elkövetnek, hogy egy hatalmas adag törölközőt mosnak ki együtt, a hölgy pedig arra figyelmezteti a háziasszonyokat, hogy soha ne terheljük túl a gépet, mivel a törölközőknek hely kell, hogy lélegezzenek, keringjenek és megfelelő módon kerüljenek föl ugye a mosógép dobjának a forgása következtében a legmagasabb pontra, és onnan leessenek. Ez gyakorlatilag ugyanaz a hatásmechanizmus, mint amikor a kőhöz ütve mosták kézzel a nők a textileket réges-réges-régen. Szóval így a tér lehetővé teszi, hogyha nincsen megtömve a mosógép, hogy megfelelően kiöblítsék és felbolyhosítsák őket, vagyis hát felbolyhosítsa őket. A mosógép általában 40 fokon mossuk a törölközőket, ennél magasabb hőmérsékleten túl gyorsan elhasználódhatnak, úgyhogy inkább maradjunk a 40 foknál. Ha túl sokat próbálunk begyömöszölni a gépbe, mert azt gondoljuk, hogy akkor hatékonyabb, kevesebb áram és kevesebb víz fogy, akkor a végén egy nagy összegubancolódott törölköző kupacot fogunk kapni, amiben mindenütt nedvességi zsebek vannak, mondjuk így. Karcos és merev törölközőket okoz viszont ez majd, amikor megszáradnak. Az pedig persze magától értetődő, hogy a színeket csoportosítsuk, de a hölgy azt is javasolja emellé, hogy a törölközőket csak egymással együtt mossuk, hogy a szálak ne kerüljenek át más ruhákból. Bár azt hihetjük, hogy a törölközőinket csikorgóan tisztává tesszük azzal, hogy forró mosógépbe tesszük, hosszú távon valójában károsíthatja ez őket. Azzal nincs probléma, hogyha időről időre néha 60 fokon is kimossuk őket, hogy eltávolítsuk az esetlegesen felhalmozódó olajokat, baktériumokat, meg hát bőrmaradványokat, ugye? De ezt ne tegyük mindig minden egyes mosásnál. Aykroyd azt is elárulta, hogy a törölközőket fel kell rázni, hogy a legjobbat hozzák ki belőlük, vagyis hogy mi a legjobbat tudjuk kihozni belőlük. Mosás előtt és mosás után egyaránt jól meg kell rázni, ki kell rázni őket, ez segít megnyitni a szálakat, és így a mosószer majd mosás előtt, ha rázzuk, akkor minden pórusba bejut, és szuper tisztává teszi őket. Amikor pedig a mosógéből kivesszük, és ismét felrázzuk, akkor ez újra fellazítja a kis bolyhokat, ezeket a kis hurkokat, és a törölközők szuper bolyhosak és plüss hatásúak, nagyon puhák tudnak majd lenni. Az utolsó tanács pedig az, hogy soha ne szárítsuk a törölközőket a radiátoron, mivel az durva felületet eredményez, pontosan azt, amit szeretnénk elkerülni. Ehelyett azt tanácsolja, hogy váltogassuk a szárítógépes szárítást és a szabad levegős szárítást, amennyiben tehetjük. Tehát abban a pillanatban, ahogy jobb idő van, érdemes a törölközőket kint szárítani, sőt, ahogyan régen mondták, ugye a nagyszüleink, szüleink, időnként jót tesz a törölközőnek az, hogyha a fagy kicsit átjárja, mert az minden lehetséges baktériumot elpusztít, és akkor utána be lehet vinni, és majd szépen megszárad.

A 98.7 Manna FM mannapközének az állatbarát rovatában ma arról beszélgettünk, hogy mit árul el a személyiségünkről az, hogy kutyás vagy macskás az ember. Nagyon sok mindenre magyarázatot ad állítólag. Sokszor hangzik el a kérdés társaságban, kutyás vagy macskás, úgyhogy ez azért fontos tudni, vagy azért érdemes végig gondolni, mert a személyiség típusról is árulkodik a válasz. A kutya kontra macska kérdéskör megosztja az embereket az idők kezdete óta. A szakértők szerint a személyiségről is nagyon sokat elárul, és nagyon sok minden megállapítható, hogy az ember melyik oldalra húz inkább. Mikel Delgado állatviselkedés szakértő és kutató tanulmányában az 5 fő személyiségmodellt vetette össze azzal, hogy a megkérdezettek kutyásoknak, vagy macskásoknak, vagy semlegesnek vallják, vagy vallották-e magukat. Ez az 5 személyiségmodell, az extraverzió, azaz a magabiztosság, a dominancia, szabad kifejezés, a nyitottság, a lelkiismeretesség, a barátságosság és a neuroticizmus, azaz az érzelmi labilitás. A kutatás eredményei alapján kiderült, azokat a válaszadókat, akik inkább macskásnak vallották magukat, általában a nyitottság és a neuroticizmus jellemezte, még a kutyások inkább az extrovertáltság felé hajlottak. Ez azt jelenti, hogy még a macskások kíváncsiak, kreatív gondolkodók, viszont szorongók és labilisabbak, addig a kutyások pozitívak, lelkesek és szókimondóak voltak. A kutyások ezen felül 11%-kal lelkiismeretesebbek voltak, mint a macskások, ez alatt az erős önfegyelmet és kötelesség tudatot értették, illetve a tudatos tervezés képességét. Szintén a kutyás gazdik voltak barátságosabbak, kedvesebbek, gondoskodóbbak és gyengédebbek. Nem ez volt az első ilyen típusú kutatás hasonló eredményekkel. Korábbi tanulmányok szerint a kutyások társas interakciókban extrovertáltabbak, kifelé fordulóbbak, dominánsabbak és narcisztikusabbak, mint a macskások, utóbbiak pedig nagyobb valószínűséggel voltak nők. Gyakori, hogy a kutya és a gazdi nem csak kívülről, hanem belülről is hasonlít egymásra. Ugye ezt nagyon szépen ábrázolták még az eredeti 101 kis kutya Disney rajzfilmben, a legelső jelenetek egyikében, hogyha emlékszünk rá. Szóval a kutyák általában energikusabbak, hűségesebbek, könnyen és jobban kijönnek egymással, és sűrű megesik, hogy a gazdik is hasonló mentalitásúak. Természetesen mindezt nem lehet készpénznek venni, hiszen az emberi személyiség rendkívül sokrétű, hogyha együttmozgásokat és hasonlóságokat vizsgálunk, akkor persze lehet ilyen módon párhuzamokat vonni. Egy biztos, hogy a tanulmányból az is kiderült, hogy melyik szörös négylábút preferálják többen. Kicsit még mindig többen vannak azok, akik kutyásnak vallják magukat, a felmérésben résztvevők felállította ezt, mindössze 12% preferálta a cicák, amit én őszintén remélek, hogy változni fog már, mint ez a szám, és 15% volt az, aki azt vallotta, hogy nem szereti az állatokat. Én ilyenkor kiegészíteném a szólás közmondást, miszerint ugye, aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, hogy aki az állatokat szereti, az csak jó ember lehet. Visszafelé is igaz, tehát, hogy aki az állatokat nem szereti, aki semmilyen állatot nem szeret, ott szerintem valami személyiségbeli probléma van, ez csak az én privát véleményem, ne vegye sértésnek senki, de az az ember, aki semmilyen állatot nem szeret, vagy nem tűr meg maga mellett, az a még rosszabb verzió, ott biztos, hogy valami fajta személyiségbeli probléma van, ott van valami olyan régről cipelt teher, amivel érdemes lenne foglalkozni, és szoktam volt mondani, hogy állat nélkül lehet élni, de nem érdemes, és ezt higgyel nekem mindenki, valóban így van. Az a fajta szeretet, amit ők képesek adni, olyan nincs a világon még egy. Ez egy teljesen külön kategóriára csak az állatok képesek. Érdemes, hogyha valaki kezd barátkozni az állatokkal, az állatvédelemmel, érdemes elmenni sétáltatós napra a közeli menhelyekre, beszélgetni állatmentőkkel, állatvédőszervezetekkel, hogyan tudunk segíteni. Közeledjünk az állatvilág és az állatvédelem felé, tegyük meg azt, amit tudunk, és aztán remélem, hogy eljut mindenki oda, hogy legyen kutyája vagy cicája, de a legjobb az, hogyha van mind a kettő.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák, vagyis jó szokásunkhoz híven indul a zenei finomságok órája. Ez a különleges zenei óra, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk a Manna FM-en, és hogy mi minden van a mai kínálatban, már ami a finomságokat illeti, már mondom is, úgyhogy akár már most lehet hangosítani a rádiót, mert megalapozzuk nem csak a hétfői, de az egész heti, sőt, júniusi hangulatunkat is ezekkel a finomságokkal. Szóval tessék jegyezni, Toto Afrika, aztán itt lesz még az Erasure, Freddie Mercury, Barry Laci, az ILO, vagyis az Electric Light Orchestra és a Mr. Blue Sky, Lenny Kravitz, Nelly Furtado és Nene Cherry, a Seven Seconds-el, amit Usain Durral a férjével közösen hoztak össze, és ez egyik legnagyobb sikerük lett, és ez egyik legszebb dal, nem mellesleg. Ez a mai zenei finomságok órájának a kínálata, a friss hírek után kezdünk is.
1: Minden pénteken 18 órától Cinema Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinema Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
4: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László arénában. smartsportexpo.hu. Lóerőkészakája. Június 13 tököli reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a lóerőkészakája. Június 13 tököli reptér. Start 15 óra.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
6: Szemét
7: levittem.
6: Villany
7: befizettem.
6: Klíma
7: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: kaisai.hu.
2: Reklám hangzott el.
8: Felfüggesztik a devizahiteles ügyek végrehajtását, erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, napos, koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Árnin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomag többek között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összes

0: 2022-ben. A nevelők rendszeresen szidalmazták, ételmegvonással, órákig tartó sarokbeállítással és éjszakában nyúló takarítással büntették a gyerekeket, és bántalmazással fenyegették őket, hogy a nyomozáskor a dolgozók mellé álljanak. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, valamint a gyermekekkel kapcsolatos foglalkoztatástól és közügyektől való eltiltást indítványozott. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A tárcavezető közölte, ez az első uniós védelmi miniszteri találkozója, amelyen a résztvevők kíváncsiak a magyar álláspontra. Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, legkevesebb 15 ember meghalt, több mint 130-an megsérültek. Sok ház összedőlt, így a romok alatt még lehetnek áldozatok. Iskolákban, kórházakban és más épületekben is károk keletkeztek. Az embereket több térségben magasabban fekvő területekre irányították. A hetes erősséget meghaladó földmozgást több utórengés követte, de a cunami riadót már mindenhol visszavonták. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna FM. Zenei finomságok.
2: A finomságok között ma, hogy jól induljon a hetünk, sőt, ne csak a hétfőnk és ne csak a hetünk, de az egész június is. Itt lesz Toto és az Afrika, az Erasure-től a Stop, de itt jön még Freddie Mercury, aztán Bari Laci, az ILO, vagyis az Electric Light Orchestra, a B. Nagy Réka, Lenny Kravitz, Road to Freedom, és Nelly Furtado, Neneser, Jusszandor közöse a 7 Seconds, velük indul a mai zenei finomságok órája. Ez a különleges és egyedülálló zenei óra kizárólag itt a Manna FM-en most.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

legfontosabb polgárjogi meneteléséhez kötődő film főbetét dalát, ami megkoronázza az egész filmet, azt fogjuk most meghallgatni itt a 98 pontat Manna FM zenei finomságai között. Az előadó Lenny Kravitz, a dal pedig a Road to Freedom, ami egészen konkrétan a Rustin című filmnek a csúcspontján, a végén szólal meg. Ezt a filmet 2023-ban mutatták be, ez egy amerikai életrajzi dráma, amit George C. Wolfe rendezett. A főbb szerepekben ott van Coleman Domingo, Chris Rock, Jeffrey Wright, Audra McDonald és Emil Amin, a zene pedig Lenny Kravitznek köszönhető. Tehát Amerikában 2023. november 7-én mutatták be a mozikban, Magyarországon november 17-én a Netflixen, tehát ott most is megtalálható a film. A cselekmény tulajdonképpen arról a washingtoni menetelésről szól, amelyben Martin Luther King, ugye a legendás Van egy álmom beszédét tartotta, ahol több mint 200 ezer ember gyűlt össze a Lincoln emlékmű előtt, és követelte a faji megkülönböztetés megszüntetését. A washingtoni polgárjogi menet, aminek a szervezéséről szól a film, 1963. augusztus 28-án történt Washington DC-ben, és a polgárjogi mozgalom legnagyobb tömegeket mozgósító rendezvénye volt. 200 ezer ember, ahogy mondtam már, gyűlt össze a menetelés a munkáját és szabadságét elnevezésű eseményen. A megmozdulás a mozgalom legmagasztosabb napja lett. A hatalmas tüntetés ötlete Philip Randolph-tól származott. Ő az, aki Bayard Rustinnal együtt, aki a főhős a filmben, aminek a zenéjét hallgatjuk. Ők szervezték ezt. Philip Randolph volt az, aki az 1940-es években a feketék hadi üzemben való munkavégzésének a jogáért, aztán később a hadseregen belüli megkülönböztetés eltörlésért szervezett hasonló megmozdulásokat. Végül aztán egyiket sem tartották meg, mert Roosevelt és Truman elnök is engedett a követeléseknek. Randolph 1962 végén vetette fel újra az ötletet, amely egybecsengett Martin Luther King elképzeléseivel. Martin Luther King pedig úgy nyilatkozott, hogy az áttörés küszöbén állunk, szükséges lenne egy hatalmas tömegtüntetés. Amikor érzi az ember a pillanatot, akkor annak el kell kapni az üstökét és meglovagolni azt. 1963. június 11-én bejelentették a megmozdulás helyét és idejét. Július 2-án a New York-i Roosevelt Hotelben találkozott a később Nagy Hatnak nevezett polgárjogi vezetőkből álló csoport, azoknak a szervezeteknek a képviselői, amelyek felkarolták a megmozdulás ötletét. Aztán hatalmas kampányba kezdtek a megmozdulás anyagi feltételeinek az előteremtése és a szimpatizáns tömegek mozgósítása érdekében. Josephine Baker, Burt Lancaster, Quincy Jones, Paul Newman és még sokan mások, legendás és zseniális híres emberek, akiknek óriási szívük volt köztudottan, csatlakoztak a hírveréshez. Kennedy elnök először megpróbálta lebeszélni a szervezőket, mert hogy attól félt, hogy a megmozdulás jó ürügyet jelent polgárjogi törvény tervezetének ellenzői számára, de aztán, amikor látta, hogy ez lehetetlen, akkor ő is nyilvánosan az ügy mellé állt, és mondhatjuk, hogy onnantól kezdve a többi már történelem, sőt, ez egy történelmi nap, a washingtoni menetelés, a munkáért és szabadságért elnevezésű megmozdulás történelmi jelentőségűvé vált, a mai napig így tekintenek rá, hozzávetőleg, ugye, ahogy már mondtam, többször 200 ezer ember gyűlt össze, bár van, aki azt mondja, hogy többen voltak a Washington DC-ben található Lincoln emlékmű előtt, hogy a polgárjogi mozgalom legnagyobb rendezvényén részt vegyem. Az ország számos pontjáról érkeztek busszal, vonattal, repülővel, és gyalog is a demonstrálók, és nem csak feketék. A megmozdulás szervezettségére utal, hogy 21 külön vonat érkezett, a szemtanúk beszámolói alapján a világháború óta nem látott fegyelmezett tömeg gyülekezett. Például a New York központi pályaudvarán a megmozdulás reggelén. Felmérések szerint a tömeg egynegyedét fehér szimpatizánsok alkották. Ez is nagyon fontos, az összefogás és az összetartás. Nagyon fontos azt is tudni, hogyha szeretnénk ennek utána menni, hogy a filmet úgy kell néznünk, hogy ezzel tisztában legyünk, hogy egy kicsit előtte utána olvasunk ennek, és nyilván az sem véletlen, hogy Lenny Kravitzet kértek fel arra, hogy ennek a zseniális filmnek Tony díjat is nyert a rendező, aki csodahelyesen mesélte el, hogy gyerekkorában, mielőtt New Yorkba költözött, pontosan azon a színpadon, ahol a Tony díjat átvette a filmért, ott látta a West Side Story-t, és azt mondta, hogy igen, ő New Yorkba költözik, és egyszer majd itt fog állni a színpadon is, lám ott állt. Úgyhogy aki az igazságért, az egyenlőségért, a polgári jogokért harcol a szívében, vagy a külvilágban, vagy tudja, hogy szükség van erre, az nézze meg a filmet, és az hallgassa így ennek fényében ezt a zenét, és olvasson utána ennek a bizonyos washingtoni menetelésnek. Lenny Kravitz és a Road to Freedom itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

98 pontot Manna FM, az örömre hangoló zenei finomságok között jön az ILO, vagyis az Electric Light Orchestra. Nagyon érdekes a történetük. Annak idején 1968-ban Roy Woodnak, a The Move gitárosának, ő volt az énekes és a dalszerzője is, jött egy ötlet a fejébe, hogy ő nagyon szeretne egy olyan új zenekart, ami hegedüket, gordonkákat, vonosbőgőket, kürtöket és fafúvósokat használ, és ezt a fajta klasszikus hangzást adják át a rockzene irányába, hogy ott tudják folytatni, az ő elmondása szerint, ahol a Beatles abba hagyta. A gitárok helyett a zenekari hangszerek kerülnének inkább előtérve, és aztán Jeff Lee, az Either Race csoport másik tagja Birminghamnél, a frontembere volt ez, és ő volt az, aki ezt az egész koncepciót összehozta és életre hívta. És aztán 69. februárjában bizonyos Trevor Burton elhagyta a zenekart, The Move-ot, és felkérte Woodot és Flint, hogy csatlakozzanak az ő zenekarához, csak nemet mondtak, aztán továbbra is arra törekedtek, hogy az együttesen sikert arassanak. Szóval volt egy kis billegés az elején, még mielőtt az ILO, vagyis az Electric Light Orchestra életre kelt, mondjuk így. Ez 1970. július 12-e kb. És onnantól kezdve datálódik az ő történetük. Ugye tulajdonképpen egy olyan rockzenekarról beszélünk, akik olyan, mintha egy nagy szimfonikus zenekar lennének újraértelmezve. Birminghamiek, ezt már mondtam az imént, és hogyha valahogyan kell társítani valamilyen zenéhez, akkor a klasszikus felhangokkal rendelkező úgynevezett modern rock és pop dalokat hozták össze, de úgy hozták össze, hogy az egész valami különös hangzásban össze van gyúrva, tehát annak idején, a 70-es években ez valami extra különleges dolognak számított. Egy kicsit furcsán is néztek rájuk, tehát ők voltak a csodabogarak többek között. A Mr. Blue Sky, amit most hallani fogtok tőlük, az azért egy nagyon fontos dal több szempontból. Ugye sokszor beszélek nektek arról itt a zenei finomságok órájában a dalokkal kapcsolatban, hogy a legnagyobb ihletője úgy látszik a dalszövegíróknak és a zeneszerzőknek, az a szerelem, vagy annak a hiánya, ugye? Tehát vagy a szakítás, vagy a szerelembe esés, a találkozás, vagy valakinek éppen a jelenléte, vagy annak a hiánya, szóval sokrétűen, de mindig valahogyan a párkapcsolat, leginkább, de legalábbis a szeretet. Na itt most azt kell, hogy mondjam, hogy most már a sokadik olyan dalnál tartunk, ahol az embereknek saját maguk által felfedezett személyiségjegyüket, illetve a világ nagyszerűségét próbálják meg összegyúrni. Na, hogy értsétek, hogy miről van szó, a Mr. Blue Sky az ILO-tól tulajdonképpen egy nagyon hosszú esős időszaknak az eredményeképpen született meg. A BBC-nek mondta el annak idején Jeff Lynne, hogy akkor jutott eszébe ez a dal, mikor Svájcban egy kis hegyi faházba bezárkózott, és megpróbálta ugye dalszerzéssel tölteni az idejét, hogy újra jó pozíciókat kapjon az ILO a slágerlistákon. Na hát 2 hétig az elmondása szerint sötét volt, köd volt, esett az eső, nem talált ki semmit, nem jött az ihlet, kimozdulni se volt kedve egyáltalán, tehát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az életkedvét elvesztette. Azt mondta Jeff Lynne, hogy majdhogy nem egy totálisan teljesen deprimált állapotba került, és aztán egyszer csak azt mondja, hogy egyik reggel kisütött a nap, és mint hogyha felkapcsolták volna a fejemben is és a szívemben is a lámpát, azt mondta, hogy oda néz, hát csak nézd meg, milyen gyönyörű az Alpok. És aztán a következő 2 hétben, ami ezt a napsütéses időszakot elindította, benne is elindította ezt konkrétan, ezt a napsütéses időszakot, bármennyire sziruposan is hangzik, megírta a Mr. Blue Sky-t, amit most fogtok hallani, és megírt még azonnal így további 13 dalt. Úgyhogy ennek fényében nézzétek meg, vagyis hallgassátok meg a dalt, és figyeljétek a szövegét, mert hogy mondhatjuk azt, hogy ez a dal nagyon szépen mutatja meg azt, hogy mi mindent tud okozni az emberben az, hogyha jó idő van, hogyha kisüt a nap, hogyha egy picit már pozitívabb lesz a világlátás, és egészen másként tekint a körülötte lévő világra és önmagára, és azáltal, hogy egy picit jobb az idő, és elmúlik a szürkeség. Electric Light Orchestra és a Mr. Blue Sky itt a zenei finomságok között most.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollen adója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A terméshéj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcs hús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaválló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyhai feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
0: Ez volt a Manna morzsa. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

A 98 pontat Manna FM zenei finomságai között a legendás, csodálatos és megismételhetetlen törött szárnyi és törött lelkűen annál nagyobb sikerrel, és hát azért legtöbbször boldogan élő Freddie Mercury az, aki most jön. Farrokh Bulsara, az ő eredeti neve, Stone Townban, Zanzibárban született, párszindiai származású brit énekes és zenész, akit Rami Malek zseniálisan alakította róla készült filmben. A Queen Rock együttes egykori énekes és dalszerzője, szerint ő az, akiről nincs a világon ember, aki ne tudná, hogy ki az. Fő dalszerzőként jelentősen meghatározta az együttes stílusát, a legtöbb sikeres dalukat ő írt, és azt kell, hogy mondjam, a hangzás, a megjelenés és minden egyéb, az tulajdonképpen hozzáköthető, ő volt az, aki meghatározta a Queen stílusát, megjelenését, és egyáltalán azt az egyediséget, amivel a Queen létezni tudott. Az 1980-as évek közepén kezdett szóló karrierbe, és Montserrat Caballé opera énekesnővel közös úgynevezett operai ihletettségű hatású könnyűzenei albumot készített Barcelona címmel, és hogy ha már a szólóalbumánál, a szóló karrierjénél tartunk, akkor természetesen a most következő dal is pontosan ehhez az időszakhoz kötődik. Ez a The Great Pretender című dal, ami sokak véleménye szerint tulajdonképpen azért volt számára nagyon fontos, hogy a The Platters után maga is felrakja a lemezére, mert hogy a saját első szóló lemezén nagyon sok úgynevezett cover dal szerepelt. Szóval a Great Pretender az tulajdonképpen azért jelent meg, amiért a videóklip is olyanra készült ehhez a dalhoz, amilyen. Az összes addigi nagyon népszerű híres Queen klipből ollózták össze a Great Pretendernek a videoklipjét, amiről azt mondták egyébként, hogy talán ezért is kellett, hogy így készüljön el, mert a különböző dalok, különböző klippeknek különböző fázisai miatt lett Freddie az egyik legnagyobb színlelő, ugye a Great Pretender, és hogyha megnézzük a videoklipet, abban látjuk is azt a sokféleséget, azt a sokszínűséget, és azt a furcsa, bár csak néha érezhető lelki, nem tudom hova tartozom érzést, ami Freddie Mercuryban nagyon sokszor jelen volt, de talán pontosan ettől lettek ennyire szépek a dalai, a dalszövegei, és ezért tudunk mind a mai napig mindannyian azonosulni egy-egy Queen dallal. Egyébként a The Platters, akik eredetileg a Great Pretendert megénekelték, megírták, létrehozták. Az a dal egy férfit ír le, aki úgy kezeli a szívfájdalmát, hogy megtagadja magától. Tehát ezt a megtagadott fájdalmat tulajdonképpen úgy próbálja meglepleszni, hogy folyamatosan mosolyog, és így a mosolyogás művészetét próbálja meg a minden rendben életérzést kifelé egészen művészi fokra emelni. De Platersnek a producere Buck Rem írta a szöveget, és neki szüksége volt a zenekar első slágerére, az Only You-ra. Nagyon gyorsan dolgozott a dalszövegeket, egy Las Vegas-i hotelben, a Flamingo mosdójában írta, ahol egyébként sokszor fellépett a zenekar, már nyilván nem a mosdóban, hanem magában a szállodában. Ezt használtak a Rock Around the Clock című filmben is, és megjelent az American Graffiti filmzenén is, a Platters másik két dalával együtt. Freddie Mercury, ugye, ahogy már az imént mondtam, újraélesztette ezt a dalt 1987-ben, ki is adott ebből egy kislemez verziót, és bár Amerikában nem vált annyira be eleinte, az Egyesült Királyságban azonnal a lista negyedik helyére került, és aztán természetesen utána az Egyesült Államokban is nagyon népszerű lett. Van benne a Freddie Mercury is változatban egy furcsa, egészen halványan érezhető fájdalom, ami mintha azt fejezné ki, hogy sohasem sikerült teljesen önmagát megélnie, és soha nem volt lehetősége arra, hogy teljesen szabadon önmagát tudja adni, ahogyan éppen akkor adott időben érezte magát, amikor éppen egy dalt szerzett, amikor fellépett, amikor megnyilvánult valahogyan. Talán ez volt Freddie Mercurynak a legnagyobb fájdalma, viszont ettől voltak ennyire szépek a dalai. Freddie Mercury és a Great Pretender itt a Mannán, a zenei finomságok között most.

98 pontot Manna FM zenei finomságai között egy igazi kincs, az Erasure, akik stílust teremtettek táncban, öltözködésben és hát természetesen a zenéjükkel is, de leginkább a tiszta szeretetről és szerelemről, annak felvállalásáról szóló zenei szövegeikről és az ehhez kapcsolódó zeneiségről. Nagyon érdekes egyébként, ezt talán már a múltkor említettem, hogy szerintem a Bros, ugye Matt Loganék, Craig Loganék róla másolták a külsejüket. Tehát Vince Clark, amikor összehozta az Erasure-t, aztán később egyébként a Depeche Mode-ot nem mellesleg, akivel Martin Gore-ral egyébként a Depeche Mode-ból fel is vette a kapcsolatot, úgy 10 évvel ezelőtt, és vele is elkezdtek újra együttműködni, mint ahogy egyébként az Erasure is. De a nagy klasszikusok azok mégiscsak a 80-as évekből származnak. A 80-as évek közepén volt az Erasure igazán dübörgő sikerben. Például, amikor a Delamere Forest Parkban felléptek Cheshire-ben 2011. július 7-én, akkor az egy óriás siker volt. Tehát ugye akkor álltak össze, és csináltak új muzsikákat együtt, de a stílusteremtés az kétségtelenül hozzájuk kötődik, nem csak az Erasure muzsikáját tekintve, hanem a Depeche Mode muzsikáját tekintve is. A New Wave irányzathoz soroltatik egyébként ez a brit zenekar, 85-től működtek ők, először Londonban, aztán később az Egyesült Államokban is. Érdemes tudni a New Wave irányzatról azt, hogy új hullámnak neveztük itthon, ugye? Ami egy olyan igazából rockzenei műfaj, tehát azért az érdekes, hogy ahhoz a fajta könnyű zenei stílushoz kapcsolják, ami a második világháborút követő politikai feszültségek korában tört utat magának. Ott volt szükség arra, hogy a zenén keresztül ki tudják adni magukból az emberek a feszültséget, ezért született meg a rockzene, ami egy egész kulturális forradalmat indított el, és ebből nőtt ki aztán később a 70-es évek végén a New Wave, vagyis az új hullám zenei stílus, ami aztán az Erasure szempontjából egyébként összekapcsolódott tulajdonképpen a 80-as évek közepéig virágkorát élő zene a punk műfajhoz is, valamint a punk műfajból is eredeztetik, nem csak a rockzenéből, ami ugye szintén fontos volt abban az időszakban, mert ez is egy mozgalom volt. Pont úgy, mint a rockzene. 74-75 táján alakult ki, olyan együtteseknek köszönhetően, mint a The Ramones, a Sex Pistols, a The Damned és a Clash. És ez a fogalom, mint punk, használható azokra a zenei szinterekre is, amik aztán ugyan később jelentek meg, de hasonló alapvető jellemzőkkel rendelkeztek. Természetesen ide társítják még a rock'n'rollt, a ska-t, a reggit, a popot, a modot, az elektronikus zenét és a funkot is, hogy mindegyikből egy pici morzsa, kisebb vagy nagyobb morzsa, a daltól függően éppen, amit hallgatunk, megjelenik ebben. Egyébként, amit most meghallgatunk a Erasure-től, a nagy klasszikus tőlük a Stop, amiben szintén úgy táncolnak, mint általában a klipjeikben, általában a ruházatuk is ugyanaz a klipben, fehér póló, farmernadrág, fekete bőröv, farmernadrág általában Levi's 501-es, vagy Levi's, bocsánat, fölhajtva a szára, kilátszik a fehér zokni, és én krumpli orru, általában Doc Martens vasaltorú cipőben voltak. Ezt koppintotta le annó ugye a Bros, és csinált egyébként egy másik popzenei stílust. A koppintás ebben az értelemben most jó értelemben kell érteni, tehát hogy nem lopás volt, hanem inkább sokkal inkább egy tisztelgés előttük. Az új hullámzene, mint történet nagyon fontos eredetileg, Seymour Stein, a Sire Records vezetője kötődik és köthető hozzá, mert hogy ő alkalmazta először a New Wave kifejezést, amit nagyon szépen képviselt abban az időszakban, például az Erasure, és például Vince Clark másik csapata, ugye a Depeche Mode is. Mondhatjuk azt, hogy a fontosabb elődök és irányzatok között ott vannak a New Wave úttörők, például az Adam and the Ants, Elvis Costello, vagy a The Pretenders, vagy a Police is annak számított, de a Talking Heads és a New Wave úttörői közé soroltatik, és ezekből a hangulatokból, zenékből, fontos társadalmi üzenetekből nőtte ki magát az Erasure is, és a Stop című dal kifejezetten, gyönyörűen és ikonikusan példázza és mintázza és közvetíti azt az üzenetet, amit ez az egész éra, ez a szcéna, ez a stílus üzenni akart az embereknek, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak akkor volt létjogosultsága bizony, hanem most is nagyon erősen. Erasure és a Stop itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: 98 pontot Manna FM életörömzene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petával. Remélem, hogy ma is sikerül mindenkinek magával vinnie valami érdekeset és hasznosat. Jó utat mindenkinek, aki nyaralni indul, vigyázzon magára. Mindenki, aki szezon előtt nyaral, természetesen ők is, meg hát mindenki. De ilyenkor szoktak utazni azok, akik szezon előtt szeretnek nyaralni, amikor még nincsen tömeg. Most már nem sokat kell várni, és itt van a vakáció. Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a torta, sok az ajándék, mi holnap találkozunk, és addig is, ami a legfontosabb, ugyanazt Janikowski Éva is írta, hogy mosolyogni tessék, puszi.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A varjuhályok igen változatos nemzetség, több mint 300 fajjal. Maga a sedum elnevezés a latin sedeo igéből származik, aminek a jelentése ülni. Ez leginkább az alacsony termetű varjuhályfélék tulajdonságára utalt, miszerint ülnek a sziklákon, a talajon. Azonban találhatóak közöttük örökzöldek, félörökzöldek és lombhullatók is. Többségük lágyszárú, pozsgás növény. A touchdown tick körülbelül 50 cm magas, erős növekedésű, az egyik legsötétebb, fogazott levélzetű fajta. Leveleinek színe a vöröses barnától a lilás barnáig terjed. Bogernyőzetben nyíló, apró, csillagszerű, rózsaszín virágai egyenes, sötétvörös szárak végén augusztustól novemberig fokozatosan bontják ki szirmaikat. A virágfejek fennhagyva remekül néznek ki télen is, formát és textúrát adva az ilyenkor kopár kertrésznek. Napfénykedvelő lévén tűző napot helyett, talaj tekintetében pedig átlagos, jó vízelvezetésűt válaszunk számára. Szívós, igénytelen, szárazságtűrő, tolerálja a sziklás és rossz talajokat is, gyorsan megtelepszik, viszont a pangó vizet nem bírja. Kártevőkkel és betegségekkel nem igazán kell számolni. Sziklakertek, ágyásszegélyek, sétányok, sekély talajrétegű napos felületek kőedények beültetésére kiválóan alkalmas. Virága és levelei hosszú hónapokon át kedves, üde látványos színfoltot jelentenek.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Már a héten a parlament elé kerül a korrupció ellenes törvénycsomag. Késsel támadt járókelőkre egy férfi New Yorkban. Napos koranyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot nyújt be az országgyűlésnek a héten Görög Márta igazságügyi miniszter, hogy Magyarország hozzáférhessen az uniós támogatásokhoz. A kormány közösségi oldalán közölte, a tervezett törvénycsomaga többi között az igazságszolgáltatás függetlenségét, a részletesebb vagyonnyilatkozatokat, az integritás hatóság erősebb jogosítványait, az összeférhetetlenségi szabályok szigorítását és a magántőke alapok végső tulajdonosainak nyilvánosságát érinteni. A légi utasjogokról, az egységes európai vasúti jegyrendszerről és a következő uniós költségvetési ciklus közlekedési forrásairól tárgyalnak ma az uniós szakminiszterek Luxemburgban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter utóbbival kapcsolatban azt mondta, itthon a következő évek egyik legfontosabb célkitűzése a vasútfejlesztés. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben kiemelten fontos a közös európai fellépés és a védelmi képességek fejlesztése. Ruszin Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A tárca

0: Az oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a tankerület azonnal intézkedett, a kollégium diákjai pszichológusi segítséget kapnak. Több száz vendégnek kellett elhagynia egy zalakarosi szállodát, miután hajnalban tűz ütött ki az épület alak sorában, közölte a Zala megyei katasztrófa védelem. A mosodában törülközők kaptak lángra, a tüzet gyorsan eloltották, de nagy volt a füst. A szálloda egyik dolgozóját enyhe füstmérgezés gyanújával kórházba vitték. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel. Csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar. A szél gyenge marad. Napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét egy számon a kedves beszélgetéssel. Mikor hallottam a hírt, hogy az én kollégám Eldézsi Zoltán csatornát vált, ugye televíziós szerkesztő riporterről van szó, nem csak csatornát, platformot is vált, ugye? Képernyőről a klasszikusan megszokott TV-ből átmegy a control.hu-ra, az internetre költözik, ugye, nem idegen a terep. Gondolom, hogy beszélgessünk egyet, megkértem, hogy fáradjon be, és beszélgessünk egy picit a mi tévézési, hát nem szokásainkról, a tévézési helyzetünkről, ugye, mi mind a ketten indultunk a riporter kerestetikbe, te meg is nyerted. Mikor volt a utolsó verseny?
2: 2003-ban.
1: 2003, lassan évfordul, ezt lassan kitelted a szokásos videót, nem? A saját oldaladra. Gyerekkorodban te már tudtad, hogy ez a doboz téged hív, hogy neked ott abban a dobozba kell dolgoznod, mi még doboznak hívtuk, ezt megvártuk az RTV újságot és a többi, szóval.
2: Van egy olyan családi legenda, hogy kicsi voltam, és még alig tudtam beszélni, és édesapámnak azt mondtam, hogy ha már úgyis ott én fereksz, kapcsold már be a tévét.

0: És ez amikor egy 2 éves gyerek azt mondja az apjának, hogy témferegsz, ez furcsa volt mindenki számára, nem tudom, hogy honnan származott ez.
1: Szép.
0: De az tény, hogy az első pillanattól vonzott a televízió, bár nem tévés, hanem színész szerettem volna lenni, de amikor még gimnazista koromban játszottam, akkor úgy hívták egy irodalmi színpadon, ott a rendezőnk egyszer azt mondta nekem, hogy Dézsi, maga színész akar lenni? Tényleg? Mondom, hát igen, azt szeretnék lenni. Azt mondja, nézze, jobbat mondok magának. Maga most negyedikes, ugye? Mondom, igen, érettségi előtt állok. Az apukája meg a szakmunkásképző igazgatója, igaz? Mondom, igaz. Akkor leérettségizik, az apukája fölveszi majd szobafestőnek vagy autószerelőnek. Szerintem hagyja a francba, más szót mondott.
1: Eltanácsolt a színészettől.
0: Eltanácsolt a színészettől, az egyetem fura ura, vagy hát a színjátszó csoport fura ura, de nagyon szerettem a tanárurat, úgyhogy nem, nincs ezzel semmi probléma. És akkor keresnem kellett valami mást, ami rokon szakma, és így döntöttem az újságírás mellett, először még az írás mellett, és ebből lett később a tévé.
1: Hihetetlen párhuzamon közöttünk, én is színész szeretem uralni, én még jelentkeztem, és megtaláltam most a napokban a levelet, amit kaptam a főiskolától, aztán persze nem mentem el, megijedtem a felvételi követelményektől, és azért a tévé, mert hogy kicsikét rokon szakma. Ezt eddig nem beszéltük meg, de tényleg ez igaz. Mondjuk játszottam aztán színpadon, meg még víva színpad is. Na, rólad van szó, ugye, a Napló című, hát, hogy mondjam.
0: Heti Napló. Ja, fontos, mert ugye több napló is
1: így
0: van.
1: Ugye a Napló az annak idején indult a TV2 indulásával a 90-es évek végén, mikor jött a tévé. Ott például nekem velem az történt, hogy emlékszem, hogy melyik volt az a 3 tévé, amelyik indult a frekvenciáért?
0: Azt mondja, emlékszem, ugye az RTL a TV2 és a Balóféle TV3 volt a harmadik, hát, ha jól
1: az rendik. Iris TV, én annak voltam a csapattag.
0: Jól választottál.
1: Nekem akkor Érdi Sándor volt a tanárom. Aha. A televíziós suliba, és akkor ő magával vitt néhányunkat. Hát szerintem ott azért jelentősen eldőlt az életem egy szakasza. Most, vagy egy kert TV-hez megyek, vagy hát nem mentem. Na mindegy. Szóval ez a Heti Napló, amiről szól, mert ugye jogi problémák miatt a TV2 nem engedte, nem is beszéljünk róla többet. Heti Napló lett, de hát a tematika ugyanaz, nem? Ti vittétek a témát, kaptatok rá 1 vagy 2 napot forgatni, nem tudom, egyet.
0: Egyet.
1: Kevés.
0: Nagyon kevés. Egy kicsit tényleg hasonlít a régi naplóhoz, vagy hasonlított a Heti Napló, de sokkal-sokkal kisebb, hiszen a TV2 sokkal gazdagabb csatorna, mint az ATV, és ezért jóval kisebb költségvetésből forgattuk a riportjainkat. Nem tagadom, volt olyan, hogy meg is lepődtek. Például, akit én a legjobban szerettem a régi naplóból, Szalai Ádám, ő volt olyan, amikor megnézett egy anyagomat, és azt mondta, hogy nem hiszem, hogy ezt egy nap alatt forgattad. Hát mondom neki.
1: Erre mondtad, hogy de.
0: Hogy így trabban kell nekünk forgatni, hogy készen legyen, de egyébként hitvallását tekintve tényleg hasonlított, tehát emberi sorsokat akartunk úgy bemutatni, hogy az fogyasztható legyen a nézőnek.
1: Volt egy ilyen naplóforma, nem? Naplóformátum, ami minden riportra rá volt húzva, nem? Hogy kell? De mi volt az általán szerkezetről beszélek?
0: Igazából itt már a Heti Naplónál ez nem volt annyira jellemző, baj, itt inkább azt mondta Schwab, hogy mindenki alakítsa ki a saját arculatát. Aha. És nyilván voltak kötelező elemek, például, amit én utáltam a végén a stand-up, ami azt jelenti, hogy lemegy a riport, és akkor a riporter okosan odáll a kamera elé, a két keze összekulcsolva a mellkasa előtt, és megmondja a tanulságot, hogy és ez is. Ennek tulajdonképpen csak annyi az értelme, hogy a végén el tudod mondani, hogy a Heti Naplóban Eldézsi Zoltán riportját látták, vagy kitalálsz valami olyat, amitől tényleg ez különleges. Tehát régen volt ez a szójáték, a stand-up bokor, ami azt jelentette, hogy a kertben egy bokor elé kiállt a riporter, és mondott valamit. Úgyhogy én próbáltam, amikor volt ötletem hozzá, nem mindig, valahogy földobni ezt a dolgot. Például a legutóbb, amikor a Bombon együttessel forgattunk a 30. születésnapjuk alkalmából, akkor én megkértem a fiúkat, hogy álljanak mögém, úgyhogy én vagyok az előtérben, de ők látszanak a háttérben, és közben kezdjék el szépen csöndesen ének nélkül zenélni, a holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel kezdetű dalt, és én közben elmeséltem ezzel a dallal kapcsolatos személyes szakítási élményemet, és akkor így már egy picit mégis valamit hozzáadsz a riporthoz.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, a vendégem Eldézsi Zoltán, aki nem csak úgy csatorna, hanem a platformváltás előtt, illetve nem előtt ám, hiszen már megtörtént a dolog. Hamarosan beszélgetünk erről is. Zene, aztán folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, hogy kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést az én barátom, a kollégámmal, Eldézsi Zoltánnal, a szerkesztő riporterrel. Ha már azt tettem szóba, hogy nekem is volt egy ilyen még a te vezetésed alatt, ugye mi dolgoztunk a Hazai Turizmus című műsorban, és amikor én forgattam a Keszthelyi TV Múzeumban, kitaláltam hosszas előkészítés után, hogy hát akkor nekem az egyik ilyen régi, ősrégi tévéből kell megszólalnom, és néha, amikor tanítok ott, ahol te is a Komlósinál, azt feladom feladatnak, hogy itt egy lehetőség, hogyan dobnád fel az egészet, és rájövünk együtt, hogy ha eljutunk odáig, hogy szólaljuk meg a tévéből, akkor mi kell ahhoz pontosan? Van egy operatőröd, mi kell ahhoz? Úgyhogy igen, egy picit így fel kell dobni, és rá jellemző Zoltán, mind jellemzők voltak ezek a dolgok. Ugye te lettél, hát nem is retro szakértő, a retro felelős igazából itt a Naplóban, sok minden más téma mellett persze. Ezeket a Schwabi, a volt főnököt, ezeket szívesen vette, elfogadtad? Tehát van egy eléggé megosztva, most inkább elfogadott a retro, de valaki így tolja el magától. Ő milyen volt?
2: Igazából konkrét esethez kötődik ez a dolog, tehát pontosan tudom, hogy hogyan kezdődött ez a retro őrület nálunk. Ugyanis az történt, hogy egy csöndes nyári napon ültünk egymás mellett, és gondolkodtunk, hogy mivel kéne kitölteni a műsort. Éppen nem volt politikai cunami, tehát olyan csöndes nyár volt. És akkor én mondtam, hogy én nagyon szívesen megcsinálnám például azt, hogy milyen balatoni gicseket árulnak ilyenkor nyáron. És akkor az tetszett a Schwabinak, ki derült minden, tehát hogy a, nem tudom, hogy a Keszthely feliratú hűtőmágnes Made in China, tehát hogy
1: mint mindegyik.
2: Mindent ott gyártanak. Meg egy csomó minden volt, meg üveghal, meg nem tudom, rózsaszín műanyagból készült flamingó, tehát borzasztó dolgokat találtunk a Balatonnál, és közben meg még néhány kollégát megkértem, hogy ahol éppen tartózkodnak, ott is gicseket mutassanak be. Például Trutko bejelentkezett Horvátországból, és megmutatott, hogy üvegben árulják a homokot, nem tudom hány euróért, amit egyébként lehajolsz és ingyen összeszedsz, vagy Orosz Gyuri, a humorista kint volt éppen akkor Olaszországban, és a Dávid Szobor fürdő nadrágot mutatta meg, ami gyakorlatilag a Dávid Szobornak csak azt az a részét ábrázolja, ami az ágyéka. Tehát, hogyha
1: fölveszed és mesztelen leszel.
2: Fölveszed és mesztelenné válsz azonnali hatállyal, vagy bejelentkezett éppen akkor Vizimbolás kollégám Amerikából, egy Donald Trump az előző elnöki ciklusában volt még állarca, tehát ilyen sok hülyeség volt, és sok régi dolgot elővettünk belőle, és rengetegen megnézték. És jók voltak a visszajelzések. És akkor elkezdtem így próbálkozni, akkor ünnepeljük meg, amit tudom, akkor volt 50 éves a Zsiguli autó, ünnepeljük meg a Szarvasi kávéfőzőt, és akkor elkezdtük ezt csinálni, ezt a vonalat, és lett egy egész jó kis törzs közönsége. Úgy van, ahogy te mondod, hogy vannak, akik mondják, hogy ez a hülye boomer Dézsi már megint milyen marhasággal jön elő, de nem baj, mert ők is nézők, és ha megnézik, akkor pont nem érdekel, hogy ők milyen véleményt fogalmaznak meg rólam. Úgyhogy, és aztán ez így szépen rajtam ragadt. Schwabi igazából eleinte ő gondolkodott, hogy ez jó-e vagy sem, meg napló idegen-e vagy nem, és amikor ő is látta, hogy ez jó, akkor onnantól kezdve ez működött.
1: De nyilván kell ez egyfajta érdeklődés is, nem? Hiszen ha mással nem, de ugye szerepeltél már ebben a műsorban a rádió gyűjteményeddel, amikor én mentem ki hozzád, megszólaltattuk, és csak úgy jelzem, hogy az én technikus kollégám mondta, hogy ez mennyire jó volt, nem miattam, hanem miattad meg a rádiók miatt, hogy megszólaltattunk egyet-kettőt ott, szinte ott mászkált. Kell egy ilyen. Itt, ahova most mentél át a kontrollhoz, itt mennyire van szabad kezed, vagy itt is van-e, hogy működik egy ilyen, mennyire látsz már bele? Vagy a Napló az egy kicsit egy ilyen kötött formátum volt, a Heti Napló, bocsánat, kötött formátum volt, de itt is azért vevők lesznek az ötletéled? Lehetsz Eldézsi Zoltán?
2: Ugye gyakorlatilag hivatalosan jövő hétfőtől dolgozom ott, tehát holnaptól, ha úgy tetszik, de azért nyilvánvalóan már ezen a héten is voltak beszélgetéseink, meg már korábban is. A puding próbája az evés, egyelőre úgy tűnik, hogy nincs ellenükre, hogy ezt a vonalat valahogy vigyem tovább. Nyilván ebben jóval többen is számítanak rám, például most kedden, majd holnap után lesz 40 éve annak, hogy a Szovjetunió 6-0-ra megvert bennünket a mexikai világbajnokságon.
1: Erre még én is emlékszem, aki nem annyira nagy foci rajongó.
2: Hát az, aki akkor már élt, az nem felejti el. Na például pont most beszéltem le az előbb, amikor itt állítottad a hangot Eszterházi Mártonnal, hogy ő például ott volt azon a mérkőzésen a pályán, hogy ő nyilatkozik, tehát lesznek kicsit más típusú riportjaim. enyém is.
1: Ilyenek emlékszem, hogy Somogyi, ez egy név volt, valaki a Pannonia vendéglátó elnöke, vagy szóba a tészta.
2: Igen.
1: Ezek nekem mind megvannak, hogy rossz volt, akkor a klíma, tehát ezeket majd mind megnézzük akkor a riportokból, ha benne lesznek ezek. Hogy
2: hát nyilván a tészta az alapból, ugye ez volt a klasszika, mondta Hoffi Géza, hogy mert hogy az volt a fiataloknak, mondom, hogy azért nem tudtak futni a magyarok a szovjetek ellen, mert sok tésztát ettek előtte, és akkor Hoffi mondta a maga stílusában, milyen jó, hogy furnak pont itt a rádió előtt.
1: Megkérlek, hogy becsukod az ablakot, így adás, becsukd már az ablakot.
2: Oda megyek.
1: Tehát most Zoli feláll, becsukja az ablakot, mert javítják a stúdió ajtaját, tehát az élő adás, varázsok, ez a hallgatók, és tehát akkor Hoffinál tartottunk.
2: Szóval, hogy Hoffi azt mondta, hogy emlékezzél vissza, hát azt nem tudták neked az uralkodó munkásosztálynak megmondani, hogy ettek-e tésztát ezek a mezei nyulak, vagy nem ettek.
1: Mezei nyulak.
2: Mert hogy ugye Mezei György volt a szövetség kapitány, ezért.
1: Erre is emlékszem. És akkor ez egy jó téma, mondjuk, ez egy hány perc adon erre? Tehát hány perc lesz?
2: Figyelj, itt ugye, ahogy mondtad, ez nem kicsit olyan kötött, tehát itt amennyi benne van. Tehát szerintem, ha ez 15 perc, akkor 15 perc. Ha 8, akkor 8. Ezt még nem tudom, majd a holnapi forgatáson eldől.
1: És hány napot forgathatsz?
2: Még ezek annyira friss ez a dolog, hogy még nem tudom, ezek majd ki fognak alakulni. Ugye a kontroll eddig elsősorban politikai témákkal foglalkozott, és most úgy veszem észre, hogy Magyar Márton vezetésével egy kicsit szeretnék tágítani ezt a horizontot, és ezért nyilván én pont az a riporter vagyok, aki erre talán jó lehet.
1: Innen folytatjuk, csak az órára néztem, hogy úristen, milyen hosszú lett a szegmes, de nem
2: baj. Becsuktam az ablakot.
1: Nem, az meg hát átmentem a hallgatóba, meg hát érdekel a téma engem, és remélem titeket is, kedves hallgatók. Eldézsi Zoltán karrierjét kísérjük el, most éppen platformváltáson van. Mindjárt erről is beszélgetünk, hogy mi a internet és egy TV stúdió között a különbség, zene, aztán folytatjuk Zolival.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Az én zenészerkesztő kollégám ismételten remek zenékkel dobta fel a mi műsorunkat. Köszönet érte. Folytatjuk a beszélgetést Eldézsi Zoltánnal, a Heti Napló volt riporterével, illetve hát a Kontroll új riporterével. Új, az az első anyagról beszélgettünk, hogy pont ugye 40 éves, úristen, a 6-0, még kimondani is borzasztó. Erre még emlékszem, hogy a szovjet a magyarról van szó. No, itt az is megengedett, nem, ugye neked is van saját kamerát, cső, tehát emlékszem, legutóbb láttam egy anyagodat, ahol a Szörényi terepasztalról forgattál, és az egyik legmodernebb telefon kameráját használta. Tehát a zsebünkben ott van már kamera, minden ott van a zsebünkben, fényképezőgép, szám, minden. Hogy itt, ha kicsikét tágabban értelmezünk, akkor olyan, csak hozzá is forgathatsz akár még a saját szabadidőben, nem? Egy fontos, hogy jó és érdekes legyen, nem?
3: Abszolút, de ez már a Heti Naplónál is megvolt, tehát hát mi az, hogy örültek, hogyha kevesebb operatőridőt foglalok el. Szóval, hogy volt olyan riportom ott például, amikor a Bújtúrt forgattam, tehát a Pogány Madonna nyomában jártunk Bújtor István fiával, Szolnoki Péter énekessel és a többiekkel, hogy csak kis kizárólag az én kis marok telefonom és a kis mikrofonjaim voltak, és senki nem vette észre, mert hogy itt már igazából, hogyha ezeket a telefonokat te jól kezeled, meg tudod, hogy mit akarsz felvenni, és nem sajnálod a pénzt, hogy vegyél egy rendes mikrofont hozzá, akkor...
2: Akkor szuper. Nekem az első én könnyebb eset az volt, amikor a Piramisra Dob meg basszus forgattunk, és Divicam kamerákkal, és nem hoztam kazettát. Úristen, mondom, ez nem a beta korszak. És akkor mondtam az operatőnek, tarts szóval Piramist, tehát még szegény Somlás is ott volt, tarts szóval meg leugrom ide, az Offotérbe veszek egy mini Divicam kazettát, és vettem. És ugye az adás elkészült, és ugye forgatott is az enyém lett, ott van a pucarchívumon benne. Na,
3: tehát ilyen. Egyébként mindenkinek van ilyen sztori. Nekem egyszerre, még valamikor a 2000-es évek eleje felé akkor a Telesportnál dolgoztam, és éppen akkor zárták be a Jászberényi jégpályát, és mellette van egy 10 emeletes toronyépület, és én akartam egy olyan riportot, hogy búcsúztatjuk, hát akkor egy jégpálya nagyon nagy szó volt, alig volt belőle Magyarországon, búcsúztatjuk a jégpályát, hogy zuhog a hó a pályára, és mi fölülről a 10 emeletes torony tetejéről vesszük. Na hát, várnunk kellett heteket, de akkor még voltak telek, és megjött az a nagy havazás, de olyan volt az a hó, amikor azt mondja az összes rádió, el ne induljanak mindenki, ezért még a házból se lépjen ki, mert... És hát természetesen ez volt az, amikor én szóltam, hogy akkor indulunk.
2: Na.
3: És az akkori Magyar Televízió diszpécserei azt mondták, hogy az kizárt, hogy most te vezessél ilyen, ezért beadunk egy sofőrt, ami akkor nagyon ritka volt, egy hivatásos, ez volt beírva, hogy Magyar
2: sofőr,
3: Televízió
2: igen, sofőrje. Volt ilyen.
3: Lementünk szépen beta, ahogy te mondtad, hogy a beta kamerák, ez egy különleges kamerarendszer volt akkor, egy olyan kazetta járt bele, ami sehova máshova nem volt jó, és nem lehetett mást belerakni. Na, nagy nehezen azt a 80 kilométeres utat, ami egyébként egy óráig szokott tartani, 2,5-3 óra alatt leszánkóztunk Jászberénybe. Fölmentünk a 10 emeletes tetejére, Berkes Sándor operatőr kollégám, kiváló operatőr, nagyon szeretem a Sanyi bácsit, nyújtotta a kezét, hogy akkor adjam a kazettát. Én meg nyújtottam a kezem, hogy kezet fogjak vele, és így rám néz, kazetta.
2: Opa.
3: Milyen kazetta? Hát milyen, meg az, ami a... Ja, hogy Pesten hagytuk. Ajj, na most szépen. Az volt az a pillanat, amikor mind a ketten ugyanarra gondoltunk, hogy Lajos bácsinak, a sofőrnek, hogy merjük azt megmondani, hogy vissza kéne menni még 2,5 óra alatt Pestre kazettáért, nem tettük meg. Nem fölhívtam a Jászberényi tévéseket, akik akkor már Divire dolgoztak, tehát nem Betára, hogy srácok, tudom, hogy ti Divire dolgoztok, de nincs véletlen egy Hervad beta kazettátok, és akkor olyan kazettákat kaptunk tőlük, vagy 2 darab 30 perceset, amiket még az HBO küldött nekik, és reklámok voltak rajta, és ott porosodtak 8 éve náluk. És aztán így meg tudtuk csinálni a forgatást.
2: Nincs, hogy akkor dokumentumra vetted rá a hóesése, ki tudja, milyen reklámok voltak azokon. Egyébként én a Borlapiacán ezeket a kazettákat azért így bányászom. Legutóbb, mondom a kedves hallgatóknak is, ugye miket sikerült megvennem, egy úgynevezett nagy beta kazetta tepsi, meg egy kicsi. Az összes május elsője ki volt másolva a Fitu, a film tudományintézet szkriptjével, le volt írva Time-kódszeren, kedves hallgatók. Tehát valakinek kell valami megtekintése, mert nyilván a jog nem nálam van, azt szívesen megmutatom, az összes május elsője.
3: Egyébként szerintem a kutya nem tudna veled mit kezdeni, mert hogyha ezt kidobták a Fituból, akkor valószínűleg az nem, már ott veszett.
2: Nem a Fitu, nem a Fituban megvan az eredeti, hanem ezt valaki, MTV kérte ki még.
3: Ja, hogy ez egy másolat.
2: Kérte ki, és adásképes broadcast más társulat.
3: Figyelj, olyan dolgokat tüntettek el, én amikor költözött a Magyar Televízió a Szabadságtérről a Kunigunda utcába, akkor ugye én még ott dolgoztam, és volt egy ilyen zárt udvara, ami falakkal volt körbevéve, és nem akarok neked hazudni, meg a nézőknek se, de ember magasságban álltak a kidobott szolok, tehát a filmszalagok.
2: Ez egy korábbi formátum közös.
3: És hát ez a klasszikus, amit látunk a moziban, hogy befűzik, csak kicsit vékonyabb szalaggal. És nem engedtek oda, de azért nyilván én mindig oda megyek, ahol nem engedik az embert, és akkor odaballagtam, kivettem találomra egy kazettát, vagy egy ilyen colt, tehát egy ilyen szalagot, és az volt ráírva a dobozára, hogy Fidel Castro a Balatonon.
2: Ne.
3: És ezt dobták ki. Nem tudom.
2: El tudtad hozni, vagy nem?
3: Hát el tudtam volna, de azt nem mertem megkockáztatni.
2: Ezért nagy dolog, amit a Fortepán művel különben, hogy közkincsre bocsátja.
3: Meg az Árkánum akkor már mondjuk.
2: Igen. Kedves hallgatók, ülünk a kanapén.
3: De milyen furcsa, Attila, két ilyen vén, boomer, 56 éves ember beszélget a betakazettákról. Kedves fiatal néző, vagy hallgatók, bocsánatot kérünk.
2: Ketten vagyunk 112 évesek, az még hagyján, az még odafér. No, kedves hallgatók, innen folytatjuk. Ez egyfajta kicsit média technikai kávézóvá alakult most a kanapé stúdiója. Ülünk a kanapén és kész. De még jövünk vissza egyet Eldézse Zoltán barátom kollégámmal.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kellemes zenék után, kedves hallgatók, és folytatjuk a beszélgetést. Ha már az Oli elmondta a korunkat, mi a ketten 70-esek vagyunk, ugye mi még az a generáció vagyunk, legalábbis én, hogy te milyen voltál Jászberényben, azt nem tudom, de amikor mindig szerdánként bedobták az RTV újságot, mi azt járattuk, akkor én általában a WC-n olvastam, ezt egy tollal bevonultam, és bekereteztem videomagnó még sehol, hát hol volt olyankor, videomagnó sehol, és akkor bekereteztem, melyiket nézem meg. És azért most elég furcsa megnézni azt, hogy megállsz mondjuk egy újságos bódinak, hogy hányféle műsorújság van még. Szerintem ezt már csak egy generáció tartja el, nem a mi szüleink generáció, vagy meg az ő szüleinek generáció tartja el, aki RTV, meg TV, színes TV hétből változ. Nem, ezek el fognak tűnni.
2: Nem csak ez fog eltűnni, hanem a zsinóros tévézés is el fog tűnni, szerintem egy 10-15
1: éve. A zsinóros tévézés az mi?
2: Hát az a bedugod a tévét, és megjelenik Mancika is el, hogy 19:30-kor híradó van. Tehát, hogy ez a hagyományos tévézés, mert én azt tapasztalom, meg amikor tanítok, akkor látom is a gyerekeken, hogy már felnőtt, tehát 18 pluszos az a generáció, még soha életében nem nézett tévét.
1: Ez így van.
2: És ők pedig, ha nem néznek felnőtt korukig televíziót, ez nem azt jelenti, hogy nem tartalomfogyasztók, mert a YouTube-on, a TikTokon, és ezek, tehát állandóan lógnak, de a klasszikus hagyományos tévézés az szerintem hát a napjai megszámlálva, de lehet, hogy tévedek, mert a könyvekre is ezt mondták nagyon sokan, hogy vége, és mégis van könyvkiadás.
1: A könyvkiadás az oké, hiszen nemrégiben egy könyved is megjelent, hol is beszéltünk itt. Viszont ami furcsa, ha már a tévé jövőről beszélünk, azon lepődtem meg, hogy a heti hetest ilyen formában visszahozták. Elmondom miért. Ugye pénteken veszik fel, vasárnap kerül adásba, rengeteg olyan internetes megmondó műsor van, ahol akár heti hetes szerűen ülnek emberek, akár csak vélemények, hogy mire odaérünk már vasárnapra, szerintem már nem érdekesek a vélemények. Szerintem ez a műsor, én most ezt tippelem, és nem kívánom, egy nyári szünet után ez nem fog visszajönni, vagy elteszik az RTL 2-re. Nem tudom. Nézed? Csak mint egy műfajról beszélgetünk.
2: Igazából nem nézem magát, a műsort, a kivágatokat nézem a YouTube-on belőle, de én szerintem nem csak ez a baj. Egyébként a régit is csütörtökön vették fel, és szombaton ment adásba.
1: Igen, csak még nem volt
2: életes
1: tartalom.
2: Igen, nem volt internet, ami lelőjön minden, de akkor is voltak olyanok, amikor pénteken történt valami, vagy volt egy meccs szombaton, és arról beszéltek előre, de hogy én nekem inkább az a bajom ezzel azok alapján, amiket láttam, és itt kérek bocsánatot azoktól a kiváló művészektől,
1: saját véleményünket mondjuk el most, igen.
2: A jelenlegi heti hetesben, hogy én még egyiken se tudtam röhögni. Tehát, hogy ugye régen az volt a jó, hogy megjelent a Gávöldi János, és azt mondta, hogy Szilva maga, és röhögtünk.
1: Ez a lényeg. Ha a Bajornak rossz kedve volt, az is témaérték volt, ha rossz jó kedve, az is a Verebes. Tehát, hogy olyanok voltak, akik az önmaguk egyéniségével eladták a műsort. Igen. Nagyon nevetni én se tudtam. Nagyon-nagyon nevetni nem tudtam. Nem tudom, szerintem ezzel fiatal generációt nem tudnak megfogni, az idősebbek pedig nem tudják kieszkötni, talán a Hajós meg a Majka megvan minden. Mindenkinek aztán annyi.
2: Igen.
1: De hogy a Márkó kicsoda, a Lincényi Márk, vagy tehát az már úgy már lehet, hogy nem.
2: Én momentán azért tudom, mert én láttam az ő korábbi YouTube-os szerepléseiből sokat. Ott sokkal jobb szerintem, mint műsor. Aha. Tehát ez akár tetszik, akár nem, mondjuk ki, hogy ez a Jáksónak a műfaja volt, odaültettek, bocsánat, eljátszott, hogy ő a hülye gyerek, és ez kiválóan csinált, és mindenki elhitte neki, és ettől ő vitte a műsort.
1: Na, a végén még vissza hozzád. Ugye téged azért szeretett egyfajta idősebb generáció, nem csak a témaválasztás miatt, hanem a nyugodt tempói riportok miatt, a kellemes hangvétel miatt, őket azért lehet, hogy át tudod húzni a kontroll.hu-ra, nem? Tehát lehet, hogy nem sokat neteztek.
2: Nagyon szeretném, és azért ugye az idősebb generáció, én nyilván követtem a saját oldalaimnak a követőbázisát, tehát hogy gyakorlatilag nem úgy ott kezdődik, hogy ilyen 35 plusztól 100-ig.
1: Kifelé.
2: De hogy a derékhad az mondjuk a 40 és az 55 között. Tehát ők azért még nem annyira idősek.
1: Persze, hogy nem.
2: És ők interneteznek vastagon, tehát én nagyon bízom benne, hogy közülük sokakat át tudok húzni majd a kontroll.hu-ra. Pláne, hogyha tényleg egy szabad gondolkodással és a saját hangomat megtartva csinálhatom tovább a riportot.
1: Kíváncsiak vagyunk különben. Egy az, hogy milyen rendszerességgel kapsz lehetőséget, követni, a szemünk, vigyázó szemünket odavetjük.
2: Én azt hiszem, hogy amikor témákat csak akarok, tehát hogy valószínűleg úgy lenne, hogy elférni bármennyi elférni, tehát valószínűleg többet csinálhatnék, mint amennyit csinálni tudok majd.
1: Tehát ez az még nem tudok elmondani, hogy ilyenkor van egy havi fix költség, havi fix bérkereted, ennyi, abban belefér, van egy minimum, de hogyha többet csinálsz, akkor rajtad múlik, nem? Azért a kontroll.hu mondjuk ez egy jó dolog, mert azt sokan nézik mostanában, tehát az egy ilyen.
2: Igen, a videós platformját néztem az adatokat, az azt látom, hogy az képest, hogy egy másfél éves platformról beszélünk, de gyakorlatilag már ott van abszolút az élmezőnyben. Uh-huh. Tehát, hogyha ez így folytatódik tovább, akkor én nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy egy éven belül ott lesz, ott fog lihegni a nagy oldalak nyakán a Telex 24 és a többieknek a nyakán.
1: Fölnő melléjük is ennyi, és a klasszikus tévé pedig.
2: Abszolút.
1: Ott van. Kedves hallgatók, hát a teljesség igénye nélkül beszélgettünk Erdési Zoltánnal, itt a kanapén egy picikét átalakultunk, hát hogy mondjam.
2: Legközelebb hozzá sört is.
1: Ja, lesz sör is, tényleg azt ihatunk, azt már műtészünk, azt úgyse látjátok, de akkor nem kocsival jössz, most a parkolás miatt aggódtunk itt egy picit, hogy bedobtad, vagy nem.
2: Na látod, mekkora boomer vagyok, nem tudtam elküldeni egy SMS-t a parkoláshoz.
1: És lassan már az automaták is eltűnnek, ez egy pár napos hír, az se lesz úgy.
2: Tényleg, hogy lesz, táblák lesznek kirakva a kódokkal? Vagy hát, az se lesz?
1: Több tábla, vagy akkor az applikáció megmondja, de én megmondom őszintén, én azért nyomtatom ki mindig a repjegyet is reptéren, mert hogyha a telefon bedőlik, vagy valami ízik, hogy megyek be, úgyhogy hát nem tudom, ez egy külön műsor lesz. Fogunk itt még beszélgetni Zoltánnal, legközelebb beszéljük meg, hogy elhívunk akkor, amikor mondjuk már pár hónapja dolgozol a konzolnál, mert tudjuk, hogy mit, és akkor behoz kocsi nélkül, ezt a többit nem mondom el, hideg lesz, megisszuk és elmeséljük. Erdési Zoltánnak kívánok ilyen a hallgatóim nevében is nagyon sok sikert a nem is profil, hanem inkább a, hogy mondtuk, platform, köszönöm, platformváltáshoz. Köszönöm, itt voltál, hajrá!
2: Köszönöm, szia!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Taníts már!
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Mától Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány, újra elérhető a vonatinfó. Napos kora nyári idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Mától Mecser Tamás az új országos rendőrfőkapitány. A dandártábornok eddig a Heves megyei rendőrfőkapitányságot vezette, az URFK

0: Megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A tárcavezető közölte, ez az első uniós védelmi miniszteri találkozója, amelyen a résztvevők kíváncsiak a magyar álláspontra. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, jelentette ki a külügyminiszter. Orbán Anita a minisztérium második állománygyűlése után emlékeztetett rá, hogy az elmúlt hetekben új lendületet kapott a magyar-lengyel párbeszéd. Elindultak a magyar-ukrán egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség lyukainak rendezéséről, és megszületett a megállapodás az uniós forrásokról. Hozzátette, az Erasmus program újraindítása több ezer magyar hallgató előtt nyithat új lehetőségeket. A légiutas jogokról, az egységes európai vasúti jegyrendszerről és a következő uniós költségvetési ciklus közlekedési forrásairól tárgyalnak ma az uniós szakminiszterek Luxemburgban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter utóbbival kapcsolatban azt mondta, itthon a következő évek egyik legfontosabb célkitűzése a vasútfejlesztés. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A szolgáltatást egy évvel ezelőtt fokozatosan állítatta le a korábbi, Lázár János vezette minisztérium, miután egyre gyakoribbak lettek a késések a vasúti hálózaton. A vonatinfóhoz nem kell regisztráció, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Napos nyári idő várható, kevés gomoly felhővel, csak az Alpokalja térségében lehet futózápor, zivatar, a szél gyenge marad, napközben 27-32, este 21-26 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, szerdától egyre több felé várható zápor, zivatar.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Manna FM.
1: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét rendhagyó módon kocintással. Itt vagyunk az Amikor galériában, hogy mondottam, volt a Felkon van Molnár Viktorral. A titulust beszélgettük, hogy régiségkereskedő, galéria tulajdonos mi legyen, melyik, miben állapodtunk meg?
3: Hát igazából nem állapodtunk meg semmiben, ha jól emlékszem, de szerintem maradjunk a régiségkereskedőnél.
2: Sokan őt, kedves hallgatók, a Kincsvadászok című műsorban ismertitek, én viszont nem. Ugye minket összeköt néhány hát amatőr vagy retro típusú disznóvágás, ugye közös élmény, és rám köszönt egyszer csak egy televíziós díjátadó gálán, és akkor ott derült ki, hogy akkor hát itt van egy galéria, akkor jöjjünk és beszélgessünk erről. Én bejöttem.
3: És küldtem neked egy csomó tartalmat, ilyen mindenféle vicces tartalmat, amire szerintem lehet, hogy nem is emlékszel.
2: Mert azt az Ordi, ez nem mindig mi kezeljük az oldalt, de ránéztem, és tényleg ott voltak. No, tehát az Ordi, az Országos Disznóvágás Intézet támogatásával kész az a műsor. Csoda helyen vagyunk, ugye Pozsony út 6, hát egy 560 négyzetméter, és emlékszem, galéria.
3: Igen, vagy 540 talán ez a valóság, de igen, jó nagy.
2: És az ember bejön, és tulajdonképpen, hát remélem, hogy gyerekkoromban érzem magam, mert 70-es vagyok, nagyon sok ilyen vázát láttam például. Nem is ez nem retro, ezt megbeszéltük, hanem a 70-es évek művészete. Ugye, és magyar, kimondottan magyar művészetről van szó.
3: Igen, tehát nagyjából ez a helytálló megfogalmazás. Én egyébként alapvetően antikos vagyok, tehát, hogy antik tárgyak között nőttem föl, meg abba szocializálódtam, és nagyjából a munkásságom is ezzel kezdődött. És aztán kisebb-nagyobb kihagyásokkal mentem előre ebbe a szakmába, de mindenféle egyéb dologgal is foglalkoztam, de ez szerintem annyira nem fontos. És aztán, amikor visszajöttem erre a csapásra, akkor szembesültem azzal, hogy mennyit változott a világ, meg a közízlés, meg az igény. És akkor egyszerűen olyan magától értetődő volt, hogy én ezzel a korral fogok foglalkozni, tehát mondjuk kvázi a háború utáni képzősipar művészetekkel. Úgyhogy ezért látsz ennyi ilyen tárgyat, ami ebből a korból érkezik, de nyilván a legkülönbözőbb időszakokból találsz, tehát a 19. századból, vagy a 18. századból is akár, de egyébként markánsan és hangsúlyosan tényleg a 60-as, 70-es évek, amit mi viszünk.
2: De Pestesen szóval egy piatirés volt, tehát nem sokan foglalkoztak ez időszakkal, hogy elhanyagolt, vagy nem volt annyira értékelt korszak ez. Tehát mi az, ami mellett itt tetted le a voksodat?
3: Igen, én azt gondolom, hogy ez a műkereskedelemnek az egyik ilyen mostoha gyereke, de még ma is.
2: Még mindig?
3: Abszolút. De én azt gondolom, hogy ilyen iszonyatos fölfele ívelése van ennek a dolognak. Nem gondolom, hogy piaci részt fedeztem föl, egyszerűen ez az én saját fejlődésem. Tehát ez a formavilág, ez az íz, amit képviselnek ezek a tárgyak, ez gyakorlatilag nekem ez jött, és ez beakadt, és én azt gondoltam, hogy ez az, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, és én úgy gondoltam, hogy ha nekem tetszik, akkor talán másnak is. Tehát, hogy innen jött nagyjából ez az egész kezdeményezés, vagy az indulás.
2: Én Bécsben és Berlinben láttam hasonló hangulatú, nem kicsi galériát, hogy lehet, hogy már előrébb jár, nem? Nyugat-Európában talán ennek a korszaknak az értékelése, a visszahozatala az, hogy megismertetés, hogy jönnek a gyűjtők is rendesen.
3: Egyébként ebben van valami, de talán azért, mert sokkal jobban föl vannak dolgozva ebből a korból a művészek. Nálunk ez talán azért jár nagyon, nagyon gyerekcipőben, mert hogy ugye történt egy rendszerváltás, és gyakorlatilag a központosított értékesítés folyt ebben az időszakban. Értem ez alatt mondjuk elsősorban az iparművészeti vállalatot és a képcsarnok vállalatot. És ugye vagy jogutód nélkül megszűntek ezek az értékesítő cégek, amik egyébként borzasztó nagyot nyomtak annak idején, és nagyon, nagyon nagy lehetőségeket adtak, és biztosítottak a művészeknek. De lényeg az, hogy ezek megszűntek, mondom, jogutód nélkül adott esetben, és feldolgozatlan maradt ezeknek a művészeknek a, hogy is mondjam, a munkássága, vagy az életműve gyakorlatilag. És miután ezek ugye idejét múlta egy pont után, vagy kiment a divatból, és jöttek a rendszerváltás után egész más trendek, más lakberendezési trendek, meg más megváltozott a közízlés, és sokkal inkább futott akkor mondjuk az antikvitás, és mindenki mondjuk egy érdekes módon mondjuk a 80-as, 90-es években mindenki egy ilyen antik polgári enteriőrt szeretett volna visszaállítani, amit mondjuk leállamisítottak, vagy elvittek annak idején, és a többi. És hát ez gyakorlatilag a feledés homályába merült ez a kor. És aztán eltett újabb 50-60 év, És eljutottunk oda, hogy a lakberendezés, az építészet, mert ezek általában mindig kézen fogva járnak, gyakorlatilag ezt a tárgykultúrát, vagy ezt a formavilágot tudja magába olvasztani, és ennek a következménye, hogy ez most ilyen kilövő státuszban van.
2: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, hallottátok, lesz miről beszélni, tehát riportalom remek beszélő, úgyhogy lesz is, mit hallgatom. Onnan folytatjuk majd, hogy hogy néz ki a galériás élete. Itt vagyunk gyönyörű sok tárgy között, ugye, itt laksz nem messze, Pozsonyi úton, és hát igazából ugye ennél jobb helyen egy galéria nem is lehet. Innen folytatjuk a vendégem Molnár Viktóriát, én vagyok az ő vendége, az Amikor galériában, Pozsonyi utca 6-ban. Ha tehetitek, gyertek el, nézzétek meg.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk. Ugye úgy fejeztem be, hogyha tehetitek, akkor gyertek be és nézzétek meg. Nekem régen volt egy ilyen fixációm, hogy galériában nem megyek be, mert nem vásárolni mennék, hanem nézni. Egy galériás, itt dolgozó kollégát, hogy veszik azokat az embereket, aki csak kíváncsi arra, hogy mi van itt bent, hiszen a kirakatokba benéz az ember, hát akkor látja, hoppá, itt azért van egy-két nézvaló, tehát ide be lehet jönni, csak hogy nézelődni is, nem nézitek ki az egyszerű nézelődőt?
2: Sőt, nem, hogy be lehet jönni, hanem kifejezetten örülünk, ha bejön valaki, sőt, hát van ilyen tevékenységünk, gyakorlatilag nagyon sok kiállítást is szervezünk, úgyhogy ez a mindennapok része, hogy emberek bejönnek és nézelődnek, ráadásul nézelődőből lesz a vásárló, vagy a nézelődőből lesz az eladó. Szóval, hogy ilyen formán igazából mi mindenkinek örülünk, aki bejön, sőt, kifejezetten örülünk, ha gyerekek jönnek be, vagy fiatalok, mert hogy formálódik a közízlés, kulturálódnak az emberek, szóval nagyon szeretjük ezt.
1: Aki bejön a Pozsony út 6-ban található Amikor galériában, hát akkor a közelmúltunk, ez a szüleink története elevenek fel tárgykultúra formájában, mert itt van egy kis szoba, ahol ez egy gyönyörű sakk is van, egy óriási sakktábla, ami nem azért, hogy játszunk, hanem egy hotel lobbyba kerüljön. Rengeteg olyan vázát láttam, ami ilyen nekünk is volt, mondtam magamba. De lehet, hogy rengeteg kincs rejtőzik most akár a hallgatóknál otthon is, csak nem tudnak róla.
2: Egészen biztos vagyok benne. Természetesen egyébként az, hogy valami ebből a korból, tehát mondjuk a 60-as, 70-es évekből származik, ez nem azt jelenti, hogy ez jelentősebb összeget is ér. Egyszerűen vannak, mint hogy egyébként minden korban különböző kvalitású tárgyak, vagy vannak kiemelt művészei egy kornak, és ez itt is hasonló módon működik. Tehát az, hogy valaki régiséget birtokol, az nem azt jelenti elsős. Feltétlenül, hogy egy különösebben nagy érték is van a birtokában. Tehát ott ez érdemes és célszerű mondjuk egy szakemberrel megnézetni mindenképpen, még mielőtt előre elkölti fejbe.
1: Aki te is vagy például, tehát te is foglalkozz ilyennel. Az a korszakod már elmúlt, hogy hajnalban fejlámpával kimész a borlapiacra, szétnézel, hát ha van valami, ide már behozzák a dolgokat?
2: Rendszerint behozzák, igen. Ez köszönhető egyébként a nyilván a tévéműsorunknak is, a kincsvadászoknak, de egyébként nekem az életemnek egy meghatározó és nagyon fontos része volt, vagy időszaka, amikor piacokra jártunk. Ez nyilván egy nagyon kellemetlen hajnali keléssel jár, de fantasztikus társaságok tudtak összejönni, rengeteget lehetett tanulni, sőt, kijelenthetem, hogy szerintem a legnagyobb iskola, mert borzasztó sok hasonszörű ember találkozik egymással, mindenki egy picit máshoz ért, kialakulnak diskurzusok, konziliumok, ha így mondhatom, és gyakorlatilag az ember megfejthetett, vagy megtudhatott egy-egy tárgyról nagyon sok mindent. Mondom ezt úgy, hogy nyilván a mai világban sokkal kevésbé, hát hogy is fogalmazzak, sokkal kevésbé van értéke a tudásnak, a gyakorlati és azonnali tudásnak, mert hogy mindenkinek ott van a kezébe az internet, és az internet kapcsán nagyon sok információhoz lehet hozzájutni, de nyilván nem mindenhez.
1: Néha az kevés azért, hogy mondjuk van egy vázám otthon, beszkennelem a Google-n keresztül, mert kimondja, ez mennyire értékes, aztán lehet, hogy valamit nem tudok, amit te viszont tudsz, és lehet, hogy nem értékes a vázám. Tehát ez kell azért itt is legyen valami a fejedben.
2: Hát hogyne, tehát hogy nagyon sok keresésnél pont az a baj, hogy vagy alállő, vagy fölélő, tehát itt nagyon hasonló tárgyakról van szó, tehát hogy itt volt egy meghatározó stílusirányzat, amiket követtek nemzetközi viszonylatban is a iparművészek adott esetben, és hát az a helyzet, hogy nagyon hasonlítanak egymásról. Nyilván kvalitásbeli különbségek lehetnek, na itt válnak el egymástól az értékes és a kevésbé értékes tárgyak.
1: Na innen folytatjuk, kedves hallgatók, a vendégem, tehát megint azt mondom, én vagyok az ő vendége, hogy az Amikor galériában állunk záról után ki, szigorúan nehogy egy vevő megzavarja minket, itt tudunk nyugodtan beszélgetni. Pozsony út 6, el kell jönni, mert itt bizony kiállító terem is van, hogy pontosan mi, erről is beszélgetünk Molnár Viktorral a következőkben. Hamarosan folytatjuk.

Kora délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: rádiós válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Az én zenei szerkesztőm ismét ezen remek zenéket szerkesztett, a beszélgetésünk közöttől lesz jobb a műsor. Ez a kanapé, a helyszín az Amikor Galéria Pozsony utca 6, ahol be lehet jönni, ingyenesen szétnézni, ezt megbeszéltük. Nem vagytok kinézve, sőt, szeretik, hogyha bejövünk és nézelődünk. Azt mondtad az előbbi szegmensben, hogy ugye folyamatosan föl kell dolgozni a korszakot. Ez egy fajta feladat is akkor, nem? Tehát egyre mélyebben belemész, egyre többet tudsz a korszakról. Hát akkor egy fajta folyamatos tanulásba is vagy te tulajdonképpen, nem? A korszakot illetően.
3: Hát nem csak a korszakot illetően, gyakorlatilag ez a szakma, ez a folyamatos tanulásról szól. És hát igen, az a helyzet, hogy én egyébként a kicsit meghaladva a tevékenységemmel ez a korszak iránti érdeklődést. De nagyon sok olyan művész hagyatékot, meg olyan, nagyon sok tárgyat vásároltam föl, amikor ezeket még viszonylag normális áron meg lehetett venni, vagy különösebb értéket sem képviselt. Na, és akkor amiket én itt felhalmoztam, azokhoz ezek kapcsán most jött el az idő, amikor én ezeket felszedem, vagy előveszem, feldolgozom, vagy feldolgoztatom, sok esetben ezt művészettörténészek végzik, és hát kollégáimmal együtt nagyon sok munkát teszünk ebbe, hogy ezt meg tudjuk mutatni a közvéleménynek. Nyilván ezzel egyrészt közízlést formálunk, másodszorban pedig kultúrát szórunk az éterbe, úgyhogy ez, én azt gondolom, hogy számomra ez egy sokkal fontosabb küldetés vagy feladat, mint azt, hogy az ember pénzt keressen. És teszem egyébként mindezt úgy, hogy első körben mindig a feldolgozás az első, és utána értékesítek, ha ezt már megmutattam.
2: Ha már pénz, azt mondtad, hogy amikor még megfizethető ára volt, az azt jelenti, hogy az emberek akkor vérszemet kaptak, és akkor már nagyobb árakkal, nagyobb elvárt összegekkel jönnek be, vagy már a piac, és a trafikáról játékot is gyűjtök, és észrevettem, hogy az egyszeri kereskedő is már utána ment, és már egy ócska kis műanyag látszó kis kocsit sem ad 10-20-30-1-200 forintért, hanem mond egy horribilis árat. Akkor is fölmentek az árak, néha viszonyan szerintem le kell őket vinni, nem a földre, aki bejön hozzád mondjuk egy felkínált tárgyal.
3: Hát, amennyiben olyan tárgyat hoz be, akkor igen, de azt tudomásul kell venni, hogy a világ folyamatosan változik. Változik a közízlés, változnak a trendek, és ezt le kell tudni kezelni. Úgy, ahogy itt a mi esetünkben ugye ezek a háború utáni művészeteknek az értéke folyamatosan és mondjuk lineálisan növekszik, úgy például a korábbi korok dolgai és termékei meg folyamatosan esnek ki a pixisből, és hát nem jó szó, hogy elértéktelenednek, de mindenképpen van egy lefelé irányuló értékcsökkenés.
2: Ahogy mondtad, a rendszerváltás környékén mi volt a trendi, mi volt a sikk, az most éppen akkor lefelé megy, és ezek pedig jönnek fel. Hogy mit látunk itt? Hát most próbálom leírni ugye mindenféle lámpát, ahol mi vagyunk, olyan bútorokat, ahol bőr van kombinálva egy, hát én azt mondanám rá, hogy retro, de nem retro szerkezet, mint mondta, ez nem retro az egész. Ha az egész galériát kell jellemezni egy rövid fogalommal, akkor ez milyen galéria? Mire fog? Nem retro, azt tudjuk, hanem...
3: Hát figyelj, ez nagyon nehéz ezt definiálni mondjuk egy mondatba, de én azt gondolom, ez egy borzalmasan eklektikus valami, ahol mi nem feltétlen művészeti galéria vagyunk, hanem egy olyan üzlet, ahol szőnyektől a csillárig be tud rendezkedni az ember, és egyébként pedig mindenféle művészeti ágból származó alkotást is megtalál. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ebben az értelemben mi egy nagyon különleges üzlet vagyunk, talán ezt mondhatom mindenféle nagy képviség nélkül, és ezt nagyon szeretik az emberek tapasztalatunk szerint, úgyhogy igazából mondom, ezt csak hosszasan tudnám leírni, tényleg korokon átívelő és mindenféle tárgyi vonatkozású dolgot megtalálunk itt, úgyhogy hát ennyi. Kicsit belekavarodtam a saját mondatomba.
2: Nem azért, mert igazából tényleg nem, lehetetlen kérdeztem, tehát nem lehet ezt röviden egy mondatban leírni. Na,
3: lehetetlennek semmiképp nem mondanám, viszont hogy én ezt 3-4 perc alatt ki tudjam neked így szépen hámozni, ez a lehetetlenség.
2: Na, akkor futassuk ki oda, hogy a kedves hallgató fogja magát, bejön és megnézi, hogy te mondottad, ott ugye a látogatóból lesz a vásárló. Például van itt egy lámpa, ehhez most oda megyek. Én mikor ott voltam, azt hittem, mondtam egy árat, és azt hittem, hogy ez a lámpa kicsit drágább, de nem. Most ez, nem tudom, nekem ez megint egy retro lámpa, én be vagyok erre akadva, holott ez nem az.
3: abba az értelemben eltúl a lámpa, tehát hogy van egy időszak, egy történelmi időszak, amit előszeretettel hívnak retrónak. Ha. És mindent, ami abba a korba készült, azt egyszerűen retrónak hívják. Ez mondjuk a 60-as évektől a 80-as évek végéig. És ott minden retró, ami akkor készült. De ezt a lámpát, ezt egy iparművész tervezte, ha. Ezt a lámpát egy nagyon kifogástalan jó anyagból készítették el, relatív nem nagy darabszámba, vagy nem nagy példányszámba. Tehát ilyen értelemben ez egy iparművészeti alkotás kvázi. Érted? Tehát, hogy itt el kell különíteni a két dolgot egymástól.
2: Na csak azt mondta, hogy be kell jönni az ember, hogy elképzel valamit a fejébe, és nem, hát nem annyiba kerül, amit elképzeti, hanem picikét olcsóbb. Na, innen folytatjuk. Molnár Viktor a helyszín, a beszélgetés helyszíne, a Pozsony utca 6, egy nagyon szép galéria, be kell jönni, meg kell nézni, van kiállítás, és amit tényleg beszélünk hamarosan. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után még megint, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Molnár Viktorral. Ugye, hát én azt mondom, hogy galéria tulajdonos, ugye ő az a régiség kereskedő, de az egésznek a feje ugye itt a Pozsonyi 6-ban, saroképület egy gyönyörű több rétegű épület, olyan terei vannak berendezve, hogy tényleg be kell jönni, meg kell nézni. No, van hátul egy nagy terem, ahol időszaki kiállítások vannak. Most egy még éppen tart. Milyen gyakran változik, milyen tematika, és hogyan lehet például bekerülni? Tehát kik azok, akik kiállíthatnak itt? Vagy te magad, vagy a kurátor is?
2: Rendszerint a saját anyagainkból rendezünk kiállítást. Ugye, ahogy ezt korábban említettem, ugye olyan elképesztő mennyiségű tárgyállomány áll rendelkezésemre, amik még feldolgozatlanok, úgyhogy azért nincs is itt egy folyamatos tematikája, vagy egy ilyen időbelisége, vagy rendszeressége ezeknek a tárlatoknak, mert hogy ezekkel úgy jelentkezünk, ahogy éppen elkészülünk a feldolgozással. És hát ez tényleg borzalmasan sok munkával jár, úgyhogy amikor csak tehetjük, akkor csinálunk valami kisebb-nagyobb aktivitást, de mondom, hangsúlyozom, tehát nincsen rendszeres kiállítás.
1: Azt mondják, picit személyesen vegyük a végét, hogy valaki vagy gyűjtő, vagy kereskedő, nincs a kettő között átmenet. Te minek tartod magad?
2: Szerintem meg olyan nincs, hogy gyűjtő, és olyan sincs, hogy kereskedő.
1: Akkor mi van?
2: Mind a kettő együtt. Tehát az a helyzet, hogy egy kereskedő, aki beleszeret egy korszakba, az félreteszi a számára legfontosabb és legszebb tárgyakat. A gyűjtő az meg azért változik folyamatosan, mert a gyűjtőnek is van egy fejlődése, és egy gyűjtő is minőségi frissítést fog csinálni folyamatosan, ehhez viszont el kell, hogy adjon. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy minden kereskedő gyűjtő, és minden gyűjtő kereskedő valamilyen szinten.
1: De van olyan tárgy, amire még nem érett meg a helyzet, hogy mondjuk megvágy tőle, mondjuk szereztél valamit, valami nagyon is a kedvenced lett, és mondjuk nincs az a pénz még, amire megvágnál tőle.
2: Az a helyzet, hogy egy kereskedő, tehát aki a kereskedésből él, olyan helyzetben van, én legalábbis akkor beszélek saját magamról, hogy gyakorlatilag én a gyűjtői szenvedélyemet az üzletem belül élem ki. Mm-hmm. Tehát az a fajta birtoklási vágy, ami visz előre egy gyűjtőt, az nálam gyakorlatilag sokkal gyorsabban történik. Tehát, hogyha én az enyém egy tárgy egy napig, vagy kettő, vagy sokszor elég csak fél óra, hogy leülök, és nézem, és megfogom, az egyszerűen én ebbe kiélem magam azt a fajta gyűjtői szenvedélyt. Nagyon-nagyon-nagyon kevés olyan tárgy van, ami évtizedek óta van a birtokomban.
1: Értem, akkor te megtanultad ezt az elengedés művészetét, nem? Hogy neked elég az egy-két óra, vagy valamennyi idő, most hagyjuk, hogy mennyi, hogy ez a tiéd volt, foglalkoztál, de hát jött egy ajánlat, tehát akkor adjuk el, nem?
2: Igen, de ez nem volt mindig így. Aha. Tehát a fiatalabb koromban sokkal nehezebben engedtem el, és nagyon tudtam ragaszkodni tárgyakhoz. De ez átalakult. Tehát minél több tétellel találkozik az ember, ez óhatatlanul kialakul egy ilyen védelmi reflex, hogy ha túl sok tárgyat tartok vissza, akkor viszont el fognak önteni a darabok, a tárgyak. És ahhoz meg, hogy megmaradjon egy egészséges körforgás, ahhoz meg szépen engedni kell.
1: És olyan van, hogy eddig életed, szakma életed legnagyobb fogása? Az már van, vagy az még várat magára? Egyszer beszélgettem Bősze Ádámmal, aki zenei antikváriumot vezet, és mondta neki például, hogy egy Beethoven első kiadású kézirat egyszer nagyon-nagyon szeretne rátalálni valahol, de még nem találta meg. Neked van ilyen bakancs, tehát mi az, amit egyszer, vagy itt annyira eklektikus minden, hogy uram, hogy ez már meg is van, ez a nagy találat, vagy még vársz valamire?
2: Nézd, ez nagyon érdekes. Én azt gondolom, hogy én gyártom magamnak a találatot. Tehát, hogy az történik, hogy megveszek egy kvázi ismeretlen művésztől, ám de egyébként nagyon szakmailag nagyon jelentős művésztől egy anyagot, ami ugye egy csomó ember számára ismeretlen, és én ebből, és én őt kibontom, és szárnyat teszek rá, és hagyom, hogy repüljön onnantól kezdve. Ez a legjobb találat. Aha. Amikor ennek más is örülni tud, és másnak is tetszik. Egy olyan dolog, vagy egy olyan munka, vagy egy olyan életmű, amit még előtte soha senki nem látott. Szóval nekem ez okoz igazán nagy örömet, nem az, hogy keresek valamin néhány millió forintot, vagy nem tudom. Nyilván az ember ennek is örül, de azt gondolom, hogy az igazi nagy örömet nekem ez jelenti.
1: Remek, végszóval tudtam, hogy ez lesz, hogy azt mondom, hogy beszélgetünk, és hogy Molnár Viktorral beszélgetünk, aki az egyik leglazább figura a Kincsvadászok cím, ami tök jó és nézhető műsorban. Nézzétek továbbra is. Illetve, hogyha most akkor egy picit lebontottuk ezt a falat, ha nem mertetek eddig bejönni a galériába, akkor tessék bejönni, tessék megnézni, és szétnézni, hogy micsoda, milyen történetek vannak itt. Ugye mindegyik tárgy egy történet nyilván, és gondoljatok bele, tudnám mesélni, a műsorunknak ennyi volt, szerintem találkozunk még, tehát még egyszer a cím, amikor galéria ingyenesen be lehet jönni, ez fontos ez a szó, majd elmondom miért, és akkor meg lehet látogatni, és ha szerencsétek van, akkor pont találkoztok magával, Viktor, és köszönöm szépen, mit kell kívánni az, hogy továbbra is maradj még ennyire pozitív figuránk, és hogy legyenek még ilyen kibontások, amiket te mondtál.
2: Hát én bízom benne, hogy én addig leszek ilyen, amíg földobom a talpam, úgyhogy én ezt kívánom saját magadnak. Neked meg nagyon szépen köszönöm a látogatást.
1: Kocintással kezdtünk, az a fejeztük be, kedves agatók, remek, gyertek, Pozsony juthat, szevasztok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük. Reklám hangzott el. Napos nyári időre számíthatunk, az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak Cipruson. Újra elérhető a vonatinfo. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Sajtóértesülés szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO Ukrajna számára. A brüsszeli Politico a katonai szövetség több diplomatájára hivatkozva azt írta, a tervet a jövő havi ankarai NATO csúcson mutatnák be, és azt tartalmazná, hogy a tagországok egyedi megállapodásokat kötnének Kijevvel. Az ukrán elnök közben elismerte, hogy Roman Abramovics orosz üzletember a nyilvánosság kizárásával közvetíteni próbált Kijev és Moszkva között. Ukrajna azonban továbbra sem hajlandó átadni a Donbász régiót Oroszországnak. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter Ruszin Szendi Romulusz közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az építési vállalkozók országos szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, például az 1-es, a 3-as és a 4-es 6-os villamost, a 2-es metrót, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrs vezérterét és a Korvin negyedet érintette.

0: Óceánok világnapja, ezt is megünnepeljük nem sokára, majd 6 óceános dallal jön a Light the Summer és az Ocean Drive, de itt lesz Tori Amos és az Ocean to Ocean, és aztán majd az időutazásban 99-ben és 2009-ben viszem a Manna FM hallgatóit, az akkor is lágerista vezetőkkel. Egyelőre Lisa indítja az órát, jó szórakozást!
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM élet örömzenékkel. Ma is egyébként nézem SMS számokat, 0-77-098-at, Viber is be van kötve, úgyhogy azt is várom. Már is egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk, a Düren Düren érkezik majd három dallal, indulunk a Reach for a Sunrise, de itt lesz a Hungry Like a Wolf vagy a Reflex. Hát a legendás brit zenekar egyébként 14 év után hamarosan Budapestre visszatér, egy nagyszabású showval és a legnagyobb slágereikkel készülnek. Június 28-án érkezik a fővárosba a brit pop rock történelem egyik legfényesebb csillaga, 14 év után koncerteznek nálunk, ahogy mondtam. A koncertek különlegessége, hogy tökéletes egyensúly teremtenek a nosztalgia és a modern koncertélmény között. Látványos vizuális világ, kifogástalan hangszerelés, elegancia és energia találkozik egy olyan produkcióban, amely egyszerre szól azoknak, akik az MTV aranykorába szerettek bele a zenekarba, és azoknak is, akik csak most fedezik fel a brit ikonok varázsát. Az együttes nevét egyébként a Barbarella című Jane Fonda film szereplőjétől kölcsönözték. Alakulásokat követően először Hazel a Canorelli zenekaraként játszottak, többször jelentős változásokon mentek keresztül. A Duran Duran a klasszikus ötfős felállása 80. július 9-én adta első koncertjét a birminghami The Rum Runner-ben. Az együttes első albuma nem várt sikert aratott, a 12. helyet ért el egyébként az első kis lemez az angol top 20-as slágerlistán, a harmadik lemez, a Girls on Film pedig harmadik helyig jutott ugyanezen a Lajstromon. Később 81-ben elkezdték az első amerikai turnéjukat németországi és brit koncertekkel kiegészítve. A világszintű sikert a második albumuk a Rio hozta meg, amin 4 UK top 20 szám is szerepelt, a My Own Way, a Rio, a Hungry Like a Wolf, és végül a Save a Prayer. Az album megjelenése után turnéztak többek közt Ausztráliában, Japánban és az Egyesült Államokban is. Diana Hercegnő a kedvenc együtteseként a Duran Duran nevezte meg, és a brit média a Fab Five becenevet adta nekik, ezzel a Beatles-re, a The Fab Four-ra utalva. Amerikában először New Romantic albumként adták ki a Rio-t, ami így nem igazán volt sikeres. 82. novemberében újra kiadták, már dance albumként, a elképesztő sikereket ért el 6 hónappal európai megjelenése után. Az MTV szinte folyamatosan játszotta a Hungry Like the Wolf-ot, ezzel a kislemezt és az albumot is a US Top 20-ba betolva. A siker egyik kulcsa a folyamatos videoklipek és ezzel a gyakori tévészer

éneklés volt. 83 elején újra kiadták az első albumukat Amerikában, ezzel megint újabb sikereket értek el, és az Is There Something I Should Know kislemez az első helyen debütált az angol top 20 slágerlistán, és közben elérte a negyedik helyet az Egyesült Államokban is. Volt egy dedikálásunk a Girls on Film megjelenése után egy boltban, a Times Square-en, nem tudtunk kijutni a boltból, a rendőröknek le kellett zárniuk az utcát, mondta Nick Rhodes, a csapat frontembere. A következő turnéjuk közben felvették az első koncertalbumukat is, ami az Arena címet kapta, és tartalmazta a White Boys című számot is, ami kislemezként második helyig jutott az Egyesült Államokban és Angliában. 84-ben két Grammy-díjat is bezsebeltek, közben a Save a Prayer is egyre nagyobb sikernek örvendett Észak-Amerikában, és 16. lett a Billboard Hot 100-as listán. Ha hosszasan tudnék róluk mesélni, nekem is, nem csak Diana-nak, nekem is nagy kedvencem a Duran Duran, és egyébként mindenkit megleptek, amikor néhány évvel, hát mondjuk az a néhány év is már 10 év, előjöttek egy új dallal, mert hogy sokan leírták őket, de azért észleltették, hogy bizony van bennük még energia. No, ez lesz a Reach Up for a Sunrise, a régebbiek közül pedig a Hungry Like a Wolf és a Reflex érkezik a Duran Duran hármasában, akik tehát hamarosan Budapesten koncerteznek, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Eléggé össze-vissza lesz az időjárás ezen a héten, a csapadékra minden nap. Egyébként számítani kell a holnapi naptól fogva, majd csütörtök lesz a legcsapadékosabb időjárás, aztán jó szokás szerint hétvégére remélhetőleg eltűnnek az esőfelhők. Egyébként 22-23 fok lesz majd a maximum, ezt lehet kalkulálni erre a hétre. Közben egyébként nézem SMS számunkat, a 0677-1986-ra lehet nekünk írni, hogyha valakinek lenne például közlekedési információja, azt is szívesen veszem. Még két hét és véget ér a suli, június 19-e az utolsó tanítási nap, nem tudom, hogy ilyenkor még mit lehet görbíteni a jegyeken, de sok sikert kívánok a gyerekeknek. Egyébként már is az óra sztárja érkezik, Stephanie Heinzmann három dallal, itt lesz a Build a House, az In the End, vagy az egyik másik nagy-nagy sikere az All We Had Is Love. Hát Stephanie Fabian Heinzmann egyébként egy svájci szól és pop énekesnő, szerintem a Manna FM hallgatói jól ismerik, hiszen napközben játszok az ő dalait egyenként, most három érkezik majd tőle, hiszen mindig így van ez az óra sztárjaival. Egy csapásra híres lett, amikor 2008-ban megnyerte hazájában egy tehetségkutató versenyt. Győzelme után meg is jelent első slágere, a My Man is a Mean Man című, ami egyből az első helyen debütált a svájci Singles Chart toplistáján, majd a következő hónapokban az osztrák és német zenei toplistákra is felkerült. Első albuma a Masterplan Svájcban platina lemez lett. 2009. szeptemberében jelent meg a második korongja, a Roots to Grow című, és aztán később megkapta a Viva Comet díjat is, hát akkor még volt Viva Comet. Sokáig egyébként Magyarországon is, amikor Stephanie Heinzmann elkezdte a karrierét, akkor még Németországban is el is osztta rögtön a szobrocskát. Egyébként Svájcban született, ahogy mondtam, egyedüli lánygyermekként nevelkedett, szülei Berti és Albi Heinzmann Márték, testvére pedig Claudio Heinzmann zenei menedzser és dalszövegíró. 2005-ben indult a zenei karrierje a Big Fish Rock Banda frontembereként. Az első daluk igazán sikeres volt, bár csak a helyi rádiók tűzték a műsorra. 2007-ben aztán a tesója buzdítására jelentkezett Stefan Raab tehetségkutató versenyébe, ami a ProHit csatornán ment. Először bekerült a legjobb 20-ba, majd szépen menetelt előre, olyannyira, hogy meg is nyerte a zenei tehetségkutatót. A közönség és a zsűri is imádta a zenei multitalentumot, hiszen remekelt a jazz, a soul és a funky világában is. Kedvenceit énekelte, hogy általában nagyszerű dalokat, például Nora Jones-tól, Macy Gray-től és Joss Stone-tól. A közönség szívében leginkább egy Tower of Power feldolgozással, a My Man is a Mean Man-nel lopta be magát, amihez később videoklip is készült, és a nézők külön kérésére a ProSieben TV csatorna többször is műsorra tűzte a betélkedő fináléja után is. A dal abszolút listavezető volt a svájci toplistákon, de nagyon szerették Ausztriában és Németországban is, ahol a top 10-be is bekerült. Ezzel az énekesnő 2008-ban az egyik legtöbb dalt eladó énekesnővé vált hazájában. Innentől fog a körülbelül évente jelentkezett új albummal, melyek közül az első nagy sikert a Chance in the Rain hozta meg számára, viszont az átütő slágere a Build a House lett, amit a német DJ zenei producer Alla Farben készített el, a svájci toplistákon a legjobb 4 közé repült, és ezzel egyébként meghozta az internacionális áttörést is Stephanie Heinzmannnak, mi is ezzel ismertük meg egyébként, az érkezik elsőként, aztán majd jön az In the End, a végére pedig az All We Had Is Love, Stephanie Heinzmann hármasában, itt a 98.6 Manna FM-en, jó szórakozást hozzá!

0: Itt a 98 pontat Manna FM-en George Ezra érkezik pillanatokon belül a Shotgunnal. A Shotgun már a sokadik slágere volt egyébként, az első nagy átütő sikerét a Budapesten érte el, ezt mindig azért említem, mert a szívünk közel álló a fővárosunkról szóló darról van szó, de a Shotgun egyébként már a Budapest után érkezett, és aztán repült a slágerlisták élére. Mindjárt ezzel indul egy megállás nélküli zenei blokk nálunk a program ajánlatok után.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények, az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció mára teljesen megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a Tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand- és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand- és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand- és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand- és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül. Manna.

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel. Június 8-a van, ami világnap, az óceánok világnapja. Hogy mindez mire hívja fel a figyelmet, mindjárt elárulom a következő óra élén, miközben olyan dalok érkeznek, amelyek az óceánnal kapcsolatosak, vagy vizekkel legalábbis. A Leiders Family, Tori Amos és Ross Stewart is megnyilvánul majd ebben a témában, miközben az óra a Fallout Boy Uma Thurmannyével indul.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
5: Autódarú, Kosvéber!
6: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósweber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósweber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósweber Kft. Magasban a legjobb.
7: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hívnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
8: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
9: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
1: Reklám hangzott el. Napos nyári időre számíthatunk, 14. Leópápa felszólalt a spanyol törvényhozásban. A héten folytatódik a szúnyogirtás ezúttal Szabolcsban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, délután az Alpok alján, holnap pedig a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, holnap napközben 28-33 fok valószínű. A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leópápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Sajtóértesülés szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO Ukrajna számára. A brüsszeli Politico a katonai szövetség több diplomatájára hivatkozva azt írta, a tervet a jövő havi ankarai NATO csúcson mutatnák be, és azt tartalmazná, hogy a tagországok egyedi megállapodásokat kötnének Kijevvel. Az ukrán elnök közben elismerte, hogy Roman Abramovics orosz üzletember a nyilvánosság kizárásával közvetíteni próbált Kijev és Moszkva között. Ukrajna azonban továbbra sem hajlandó átadni a Donbász régiót Oroszországnak. Az európai védelem erősítéséről és Ukrajna támogatásáról tárgyalnak az uniós védelmi miniszterek Cipruson. A honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulus közölte, megbeszélések témái között szerepel a tengeri biztonság, az Oroszországot segítő árnyékflotta elleni fellépés, valamint az európai védelmi stratégia végrehajtása. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központ

0: Tori Amos, majd Rod Stewart, vagy Robbie Williams ide passzoló slágere is. Az óra pedig egyelőre a Fall Out Boy legnagyobb sikerével indul, már is jön az Uma Thurman.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. I

itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel. Jó munkát kívánok mindenkinek, vagy jó pihit, hogyha abból jut. Egyébként már bőven benne vagyunk a nyárban, június 8-a van még ez a hét, meg a jövő hét, és a gyerekeknek is full kicsek, gondolom, hogy ez nagyon sok szülő életére is, hát pozitív vagy negatív értelemben rányomja a bélyegét. Közben egyébként nézem SMS számunkat, hogyha valaki közlekedik, és van infója, akkor küldje el nekünk, a számunk az a 0677098-at. Miközben egyébként a mai nap, az óceánok világnapja, és mi is ezt üljük, hazánkban a tengerek világa távolinak tűnhet, mégis mindannyian függünk tőlük. Minden második lélegzetvételt ugyanis az óceánok biztosítanak, egészségük mégis veszélyben van. A tengeri gerinces állatok populációi felére zsugorodtak, korallzátonyaink 50%-át elveszítettük, és a tengereinkben levegő 150 millió tonna műanyag hulladék is napi szinten veszélyezteti az élővilágot, így bennünket is. A WWF Magyarország és a White Rabbit közös kampánya az élő korallokért erre hívja fel a figyelmet ezzel a nappal. Amit tehetünk, hogy kevésbé szennyezzük a környezetünket, ugye ezt mindig át szoktuk venni különböző világnapokon is, szerencsére most már egyébként jó irányba haladunk. Mindig a műanyag okozza a fő problémákat, elrettentő képeket is látunk ezzel kapcsolatban, hogy bizonyos egyedek, akár teknősök, madarak úgy nőnek fel gyerekkoruk óta, hogy már köréjük tekeredik egyfajta műanyag, akár szívószál, stb. Ugye, hogyha ennek a használatát, illetőleg kidobását megpróbáljuk szelektív,

intézni, akkor már sokat segítünk. Már is a Lighters Family érkezik, és a legsikeresebb albumunk címadó dal az Ocean Drive, ők egyébként egy duó, 93-ban alakultak meg Newcastle upon Tyne-ban. A popzenén kívül jelen vannak a Rhythm and Blues, illetve az Easy Listening műfajokban is. A pályafutások során három nagy lemez dobtak piacra. Legismertebb daluk a High volt, amelyet a magyar rádiók is többször játszottak, illetve a Western reklámjaiban is hallható volt. Hú, még akkor volt Western. 2004-ben aztán visszavonultak egy kicsit. Ekkor az énekes Tünde szóló karrierbe kezdett, és megjelentetett egy album 2004-ben. A 95-ös debütáló korongjuk, ami azóta sem tudta megismételni a sikereit, az Ocean Drive 1,8 millió példányban kelt el. Csak az Egyesült Királyságban. Már is a címadódal érkezik. Aztán majd Tori Amos jön hozzánk az Ocean to Ocean-nel. Ő egyébként májusban nálunk koncertezett, május 3-án lépett fel az Erkel Színházban az In Times of Dragons című új stúdióalbumához kapcsolódó európai turné keretében. A világszerte mintegy 12 millió lemezt értékesítő zenész 18. albuma május 1-én jelent meg a Universal Fontana gondozásában. A lemez első kis lemeze, a Stronger Together már elérhető a streaming platformokon. Amos közlése szerint az album történetszerű, allegorikus formában reflektál a jelen társadalmi és politikai kihívásaira. A 12 millió lemezt értékesítő énekes dalszerző új albuma az In Times of Dragons májustól elérhető, a művésznő ezt népszerűsítette Budapesten. És aztán majd Ross Stewart érkezik hozzánk, és a Céline, akinek eléggé kalandos a karrierje, abszolút civilként kezdte azt, még sírásó is volt, később aztán többször legyőzte a gyilkos kort, és a mai napig aktív előadóról van szó, ő is rengetegszer járt Magyarországon, és énekelte például élőben azt a dalt, ami nekünk ide passzol most témába, a Sailint. Jön a Lighters Family, és akkor a következő körben majd a DNC, a Max Wolf, illetőleg Robbie Williams egy-egy dala is a 98 pontot Manna FM-en.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenéke, minden nap legyen kéznél az esernyő, szükség lehet rá, kisebb-nagyobb százalékos eséllyel csapadékot ígérnek egészen péntekig a meteorológusok erre a hétre. Hát nagyon nem fogunk izzadni, egy ilyen 24-25 fok lesz majd a maximum. Egyébként június 8-án az óceánok világnapját ünnepeljük, már igazából mondtam, hogy a WWF Magyarország és a White Rabbit közös kampánya az élő korallokért hívja fel a figyelmet a mai napon. Még ha nem is érezzük közel magunkhoz a tengereket, jól tudjuk, hogy mindannyiunk léte alapvetően függ az óceánoktól és azok egészségétől. Ezek a hatalmas vízfelületek a föld felszínének 70%-át teszik ki, az általunk belélegzett oxigén felét termelik, és a kibocsátott széndioxid negyedét elnyerik. Emellett élelmiszert és megélhetést biztosítanak több mint 1 milliárd ember számára. A tengerek halállománya 3 milliárd ember fehér forrását biztosítja, a halászat és a haltenyésztés pedig a lakosság 10-12%-a számára nyújt megélhetést. Az emberek 60%-a él a partvonalak 100 kilométeres körzetében, az élőhelyek 95%-a tengerekhez kötődik, és 2 millió fajnak adnak otthont, úgyhogy talán nem is kérdéses, hogy miért kell felhívni a védelmükre a figyelmet egy napon, ami a mai nap az óceánok világnapja, június 8-a. Úgyhogy vizes dalok érkeznek, már is a Cake by the Ocean a DNC-től, ami 2015 nyarán alakult, a csapat frontembere nem más, mint Joe Jonas, az énekes régóta szeretett volna összehozni egy olyan együttest, amivel kedvenc R&B slágereit idézheti fel egyedi stílusban. Joe a vezető vokalista szerepét tölti be, és a banda további részét a Semi Precious Weapons basszusgitárosa Cole Will, a Jonas Brothers erkölcsi dobosa Jack Low lesz alkotják, az egyetlen női tag Ginger Lee mellett, aki többek között Jordan Sparks-szal, Charlie XCX-szel és CeeLo Green-nel is együtt dolgozott már. 2015. szeptemberében jelent meg a debütáló daluk a Cake by the Ocean, október 23-án pedig a Sway című lemez, ami ezt is tartalmazta, már is a címadó dal érkezik hozzánk. Aztán majd érkezik az Astronaut in the Ocean a Masked Wolf előadásában, hát lehet, hogy címről nem ugrik be elsőre, de ha meghalljuk az Astronaut in the Ocean című dalt, azonnal tudni fogjuk, hogy miről van szó. A zenei világban eltöltött 11 hosszú év után 2021-ben az említett sláger hozta meg Masked Wolf számára a régóta várt sikert, és egy bolygó ismerte meg a nevét. A dal nem csak a TikTokon lett brutálisan felkapott, de a rádiók is megállás nélkül játszották és játsszák a mai napig. Ausztráliától az Egyesült Államokig, Brazíliától Franciaországig mindenhol platina lemez lett. A világ 8 országában vezette a lejátszási listákat, számtalan díjat is bezsebelt. Egyébként Magyarországon is járt Masked Wolf, és óriási sikerrel nyomta le a koncertjét. És aztán majd Robbie Williams érkezik, akiről egyébként a Netflix többfajta dokumentum sorozatot is kínál, róla is egy eléggé komplett több részből álló dokumentum sorozatot, illetőleg a Take That-ről is, aminek természetesen ő az egyik főszereplője, hiszen ő hozta tulajdonképpen a csapat hanyatlását akkori kiválásával, úgyhogy ha valaki szeretne közelebb kerülni Robbie Williams privát és szakmai életéhez, akkor a streaming platformon megteheti. Nálunk énekel pillanatokon belül a Beyond the Sea-vel, de egyelőre indulunk a Cake by the Ocean-nel, és aztán jön az Astronaut in the Ocean az óceánok világnapján. Itt a 98 pontat Manna FM-en.

98.6 Manna FM. Életöröm zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM élet öröm zenékkel. SMS-ünk 0677-1986, ha van közlendő, főleg a közlekedésre vagyok kíváncsi, akkor várom, hogy aztán továbbadhassam a hírt a többieknek. Közben egyébként összefabrikáltam egy megállás nélküli zenei blokkot a programajánlatok után. Nem sokára Celeste érkezik majd, és az első nagy sikere a Stop This Flame.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Július 1-én nyílik az állatkerti biodóm, melynek központi csarnoka egyfajta városi oázisként üzemel majd a továbbiakban. A nagyjából egy hektáros területen a természet és az ember kapcsolatára, a trópusi, szubtrópusi növények az érdekes és ritka állatok bemutatására helyezik a hangsúlyt, sőt az állatkert életnagyságú dinókkal is készül a megnyitóra. A fővárosi állat és növénykert területén lévő hatalmas építmény kálváriája nagyon úgy tűnik, hogy végre a végéhez ért, és a pár éve megindult ideiglenes hasznosítás után végleg élet költözik a tereibe. Elmozdultunk tehát a holdpontról. Noha a biodóm szabadtéri kifutói már 2024-ben benépesültek, egészen az idei nyárig várnunk kellett arra, hogy a központi csarnok is megkapja a tényleges funkcióját. Bár a 2015-ben indult projekt még a 20 millió évvel ezelőtti Kárpát-medencei állat- és növényvilág megjelenítéséről szólt, amelyben nagyjából 1400 fatermetű növény, egy kisebb elefántcsorda és rengeteg műszikla tartozott volna, a koncepció már a teljes megváltozott, racionalizálódott. A biodómban elsősorban ázsiai és afrikai fajokkal találkozhatunk, mivel ezek olyan régiók, ahol számos természetvédelmi kihívás jelentkezik, a biodóm tematikája kapcsolódik a faj és természetvédelmi célokhoz is. A július elején megnyíló városi oázisban az alaphangulatot a bujatrópusi, szubtrópusi növényzet adja. Közel 13 ezer növény egyed virít majd a csarnokban, az összes ültető felület 2950 négyzetméter, amelyek közül 101 olyan lesz, ami 5 méternél is magasabb. A magyar filmgyártás idén 125 éves, és ugyanezt a szépkort ünnepli a stand és verkfotózás is, ami a filmkészítéssel egy időben született. A mai Manóház tekintélyes kiállításán ebből a nézőpontból követhetjük végig a 125 évet, kiemelve jó pár alapművet, a Tanútól a Pogány Madonnáig. A kiállítás augusztus 23-áig látható. A standfotózás és a verkfotózás története szorosan összefügg, és együtt halad a film történetével, mivel már az első hazai film a Tánc forgatásán is részt vett a fotós. Ez azért is fontos, mert a film nagyrészt elveszett, de a róla készült fotók fennmaradtak, és amit tudunk erről az alkotásról, a képeiről, arról, hogyan nézett ki, azt részben ezekből a fotókból tudjuk. A stand- és verkfotózást eleinte megbízásos alapon hivatásos fotósok végezték, majd a hangos film megszületésével, vagyis a filmgyártás nagykorúvá válásával párhuzamosan ez a pozíció is hivatalos keretek közé szorult. A stand- és verkfotózás nem ugyanazt jelenti, bár mindkét csoport képeit általában ugyanaz a fotós készítette egy-egy film kapcsán. A standfotó elsődleges szerepe, hogy felkeltse az érdeklődést az adott film iránt, végül is ebben az esetben egy-egy jelenet vagy hangsúlyos szereplő fényképezéséről van szó. A verkfotó pedig magát a forgatást fotózza, mindazt, ami nem látszik a filmben, a kamera és a kulisszák mögötti világot mutatja. A verk a forgatás folyamatát dokumentálja, a színészi játékot, a rendezői figyelmet, a stáb mindennapjait, a díszletépítést, a filmkészítés minden egyes elemét. A mai Manóházban augusztus 23-áig megtekinthető kiállítás két részből áll. A felső, második emeleti kiállítótermekben a stand- és verkfotózás történetét követhetjük végig, az 1901-es a tánctól egészen napjainkig, mindez természetesen rengeteg fotó segítségével meséli el a kiállítás. A kiállítás másik fele egy emeleten lejjebb kiemel pár legendás mozit, a magyar filmgyártás 125 évéből, majd a stand- és verkfotók segítségével mesél róluk, illetve a képek készítőiről.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenéken. Már is indul az újabb óra, előbb majd az időjárás jelentés a hírek végén, hogy fel tudjunk készülni a hétre, és aztán majd időutazunk. 99-be megyünk három slágerért, akkor ment nagyot például a Five, illetőleg a Bloodhound Gang soron következő slágere, de aztán 2009 is terítékre került, többek között Charlie Winstonnal vagy a Simple Minds visszatérő slágerével, a Rocketszel, de egyelőre Eva Max indítja az órát, már is szól a Million Dollar Baby.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszer!
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
2: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz, nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kacsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
5: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
6: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
7: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
8: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Reklám hangzott el.
9: Napos nyári időre számíthatunk. Ukrajna újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Kevés bécelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leópápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van aszbesztszennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az építési vállalkozók országos szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrs vezérterét és a Korvin negyedet érintette. Az akcióban ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát, illetve a taxikat is. A rendőrök 58 emberrel szemben intézkedtek, és elfogtak egy körözött férfit is. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Már is indul az újabb óra, hello mindenkinek, én István Dániel vagyok. Egy jó kis időutazást terveztem, így erre az órára 99-ig megyünk majd vissza az időben. Onnét érkezik a Dave Matthews Band, a Five és a Bloodhot Gang slágere, de aztán majd 2009 is terítékre kerül, akkor tért vissza például a Simple Minds

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó utat kívánok hazafelé, remélem ma is működik a Manna FM-es riadólánc. 0-77-1098-at, ez az SMS és Viber számunk, ide várom a közlekedési információkat, hogyha úgy adódik, akkor továbbadhatom a többieknek. Miközben egyébként mi is utazunk, méghozzá visszafelé az időben indul az időutazás, 1999 az első állomásunk. Akkor Magyarországon átszámozták a főutakat, így lett a 100-as útból 1-es, a 30-asból 3-as, az 50-esből Kecskemét és Budapest között 5-ös, és a 70-es út Budapest és Jófoki szakaszából 7-es. Márciusban Magyarország, Csehország és Lengyelország belépett a NATO-ba, és teljes napfogyatkozás volt ebben az évben. Ennek alkalmából Pécsett a planetárium udvarán egy időkapszulát ástak el, hogy 2081. szeptember 3-án kinyissák. Szeptemberben vonták ki a forgalomból a forint váltó pénzét, a fillért, és ebben az évben novemberben vették fel Marrakesben az UNESCO Világörökség Bizottságának ülésén a Hortobágyi Nemzeti Park egész területét a világ kulturális és természeti örökségének listájára. Már is a Dave Matthews-ben kapja el az évet, 1999-ből érkezik az egyik nagy sikerük, a Typical Situation. Hát 99-re ők már bőven léteztek, hiszen 91-ben alapították a formációt Virginiában. Az alapító tagok között ott volt Dave Matthews, ének, dalszerző, gitáros, akiről ugye a csapat kapta a nevét. Aztán majd a Five érkezik, és a Keep On Moving, a csapat tagjai Scott Robinson, Richie Neville, G. Brown, Abias Breen és Sean Callan 97-ben írtak alá szerződést azzal a Simon Cowell-lel, aki egykoron összehozta a Spice Girls-t is. A zenekar nagy sikereket ért el az Egyesült Királyságban, úgyis, mint a legtöbb európai országban. Ismerték a nevüket Ázsiában, Ausztráliában, Brazíliában, az Egyesült Államokban és még Oroszországban is. Aztán sajnos 2001. szeptember 27-én élő műsorban jelentették be a feloszlásukat több mint 15 millió eladott lemez és 11 toplistás dal után. Aztán 2006-ban az eredeti 5 tagból 4-en megpróbálták újraéleszteni a csapatot egy új menedzserrel, Richard Becker. 7 hónappal később az egyik hivatalos oldalukon aztán közölték az indokaikat, amiért ismét feloszlott a csapat. Ez az egyik nagy slágerük volt talán, hanem a legnagyobb. A Keep On Moving, amit mindjárt hozok, és aztán majd egy sokkal másfajta stílust képviselő csapat érkezik, a Bloodhound Gang, akik tulajdonképpen inkább ilyen beat zenekar, legalábbis hogyha a Bad Touch videoklipét tekintjük, akkor mindenféleképpen egy amerikai együttesről van szó, mely eredetileg hip-hop csapatként kezdte, de később több más stílusban is elkezdtek alkotni, ilyen volt az alternatív rock, a punk rock vagy az electronic rock. Dalszövegeik humorosak és elvontak, gyakran szatirikusak és szexuális utalásoktól hemzsegnek.

legismertebb számuk a Bad Touch volt, amit én hozok, de ezen kívül még számtalan daluk volt, csak azok Magyarországon annyira nem mentek a slágeristákon. 91-es megalakulásuk óta egyébként több mint 6 millió lemezt adtak el. A Geffen Records megtagadta, hogy kiadják a Yellow Fever című számukat, mert annak dalszövege szalonképtelen volt, az ázsiai nőkkel szembeni durva bánásmódon túl a nagaszagi atomroppantásra történő utalás is szúrta a szemüket. Aztán Jimmy Pop a Yahoo Lunchnak adott interjújában kénytelen volt felhívni rá a figyelmet, hogy nem kell túl komolyan venni a dalszövegeiket, és hogy korábban is írtak olyanokat, amelyek megbotránkoztatták a közönséget, mégsem emelte fel ellenük a hangját senki. De aztán később egyébként megtalálták a számításaikat, és a Bad Touch például abszolút siker lett, jó kis beindító catchy dalról van szó, szóval valaki még nem látta a videoklipét, érdemes. Talán kutyának álcázza magukat, ugrabugrálnak az előadók benne, érdemes megnézni. Na, ők érkeznek már is 99-ből, itt a 98 pontot Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM-en időutazós óránk van, 1999-et idéztük meg, mintha csak tegnap lett volna. Tényleg ez a Bad Touch, ha majd jön neki egyébként, simán újból a slágeristák élére röpíthetni a Bloodhound-enget, olyan a dal hangzása. 2009 váltja már is 99-et, innél már Charlie Winston, a Simple Minds, illetőleg Jimmy Winchester egyéb dala érkezik. Hát 2009 volt az az év, amikor megszűnt a Budapest TV, sokunk bánatára, szerencsére egyébként hagyott maga után nyomot a különböző videó megosztókon az akkori főműsor egy-egy jelenet látható. Aztán 2008-as elnökválasztás után az Egyesült Államokban Barack Obama lett az első színesbőrű amerikai elnök, aki 2009-ben, abban az évben, ahol mi járunk, megkapta a Nobel békedíjat. Két elnöki ciklusához olyan események kapcsolódnak, mint a 2008-ban kezdődő gazdasági válsággal szemben intézkedések, vagy kampány ígéretének megfelelően az iraki háború 2011-es befejezése. Nálunk egyébként ebben az évben koncertezett Madonna, Lady Gaga, Tom Jones, Diana Krall és Anastasia is, úgyhogy igazán mozgalmas év volt ez. Charlie Winston kapja már is az akkori hangulatot, jön az In Your Hands, ő egyébként zenész családba született, karrierét Tom Baxterrel való turnézással kezdte, majd 2009-ben tört be igazán a köztudatba a Hobo című albumával, 2010-ben még a Sziget Fesztiválon is fellépett második albumával, és aztán világkörüli turnéra indult. Elmondta, hogy elsősorban a családja és a barátai inspirálják, hogy a dalszerzésről van szó, és az ő véleményük, érzéseik számítanak igazán számára, ők jelentik az életének központját, imád velük beszélgetni. Aztán majd Charlie Winston hamarosan a Simple Minds váltja, akik igazából az év nagy visszatérői voltak a Rakicsal 2009-ben. Jim Kerr szerint, a csapat frontembere szerint a világot leginkább a közlekedés modellezi. Azt mondta, hogy a világ A-tól Z-ig halad, majd körbeér és visszajön újra. Ezt vizionálták egyébként a Human Traffic című Simple Minds dalban is. A post-punk együttes nálunk hamarosan a Rakicset adja elő, és aztán Jimmy Winchester érkezik majd hozzánk, aki Észak-Írország szülöttje, írszármazású Emerton díjas zenész, énekes, gitáros, dalszerző, dalszövegíró az úr, Bangorban született, egy Belfast melletti kisvárosban, 77-ben aztán Dublinba költözött családjával, ahol bent lakásos suliban tanult, később Bécsbe költöztek, majd 86-ban Budapestre, és aztán Jamie 88-ban követte a familiát Magyarországra, és 5 hónapig bankárként dolgozott. A nagy átütő sikerük Rutka Róberttel volt, az a bizonyos dal, amit ezerrel játszottak annak idején a televíziók is, hiszen az egyik mobil szolgáltató cég betétdala volt az It's Your Life. Én nem ezt hozom, mert hogy 2009-ben is volt egyébként közös slágerük, az lesz a The Trouble You Are In hamarosan. Gyerünk, Charlie Winstonnal indulunk, jön az In Your Hands, aki egyébként nem tudtam megismételni a 2009-es Hobo albumának sikereit, de természetesen nagyon szeretjük az onnét származó dalokat, és aztán majd a Simple Minds érkezik, és a Rockies, és a végére Jimmy Winchester és a Trouble You Are In. Közben pedig gyűjtögetem már a közlekedési információkat, hogy hamarosan mondhassam a többieknek, hogy merre felé induljanak, avagy sem. Úgyhogy ha lenne, akkor a 077986-ra várom azokat, hogy továbbadhassam a többieknek. Itt a 98.6 Manna FM-en, miközben szólnak az életörmös zenék, évspecifikusan 2009-ből.

0: 98.6 Manna FM életörömzenéket játszik, ráadásul megállás nélkül hamarosan. Egy San Franciscó-i banda jön hozzánk, akiknek számos sikeres korszakuk volt, mindig meglepték a rajongókat, amikor néhány év szünet után visszatértek. Ez is egy igazi visszatérő dal volt, amit mindjárt hozok. Jön a Play That Song.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A mozgás éjszakája június 12-én ismét meghódítja a budapesti Hősök terét, valamint közel 100 további helyszínt országszerte és a határokon túl is. A nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja egész éjszakás mozgással, látványos programokkal és fesztivál hangulattal vár minden korosztályt. Újra felpesdült át Budapest és az ország számos pontja, érkezik a mozgás éjszakája, a nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja. A kivilágított Hősök terétől a Városligeten át egészen a vidéki és határon túli helyszínekig egész éjszaka mozgás, zene és fesztivál hangulat várja az érdeklődőket. A rendezvény idén is bebizonyítja a sport közösségi élmény, amely összehozza az embereket határokon innen és túl is. Budapest éjszaka is lendületben, egy jó kis zumbával, egy intenzív fitness órával lehet csatlakozni az eseményhez, de ha ennél is több kihívásra vágyunk, kipróbálhatjuk a sárkányhajózást vagy a szapozást a Városligeti tavon, tollas labdázhatunk hajnalig, meghódíthatjuk az óriási bulderfalat, és végig mehetünk az akadálypályán. Azoknak sem kell unatkozniuk, akik folyamatosan mozgásban szeretnének lenni, túrázhatunk a Ligetben, élvezhetjük az éjszakai panorámát a Néprajzi Múzeum tetejéről, futhatunk a lezárt Andrássy úton, kerékpározhatunk Budára is vissza a Margit szigeten keresztül, vagy elővehetjük a Görkorcsolyát és végig gurulhatunk a belvároson. A budapesti esemény június 12-én pénteken 19 órakor indul a Hősök terén. Közben újabb világsztár lép majd fel a magyar fővárosban. A$AP Rocky októberben első koncertjét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon, ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest Sport Arénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában A$AP Rocky idén 8 év szünet után megjelent új lemeze áll. A túr május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel Chicagóban, az új album dalai mellett pályafutásának legnagyobb slágereit is előadta. A turné ezt követően olyan városokat érint majd, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik. A koncertsorozat eljut többek között Brüsszelbe, Londonba és Milánóba is. Most egészült ki a turné Lódzzal, Prágával, Budapesttel, Zágrábbal, Belgráddal. A turné majd Athénban zárul. Augusztusban lesz 160 esztendős az állatkert, de a jubileumi évet folyamatosan ünneplik. Régen és most szímmel például játékos időutazást tartanak több helyszínen összetett sétával, családi játékokkal, feladatokkal tarkítva. A Légy ott élményprogramban a gondozó eteti az állatot és foglalkozik vele, ami kifejezetten látványos. A pontos program megtalálható a honlapon, de a pápaszemes pingvineknél 10 órakor kezdenek, ők kézből kapják a halat. 10:30-kor a ragadozóknál és a denevéreknél van látványetetés. Népszerű program még a fóka tréning 11-kor, de van kertészeti bemutató, gorilla, óriás vidra és pelikán etetés is. A cápák világa elnevezésű programnál a gondozók könnyű búvár felszerelésben merülnek le a cápák közé. Fontos misszió még az állatmentés, tavaly 3000-nél is több példányt mentettek meg. Az esti séták szezonja már indult, májustól szeptemberig havonta kétszer kerül rá sor. Ilyenkor zárás után kis csoportos formában vezetett séta során bejárható például az állatorvosi rendelő, a cápasúri kulisszák mögötti területe, de akár az orszarvúkhoz is közel lehet kerülni.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életörömzenékkel szerintem beindítottuk a hétfő délutánt, meg úgy globálisan a hetet, legalábbis bízom benne. István Dániel viszont most búcsúzik, holnap találkozunk, majd úgyis legközelebb 2-től várok mindenkit nagy szeretettel, de hát addig is érdemes minket választani, hiszen jobbnál jobb műsorok érkeznek, és maradnak az életörömzenék is. Jó szórakozást hozzájuk!
1: Cross GPS.
2: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
6: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
7: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
6: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
8: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
9: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
1: Reklám hangzott el.
10: Napos nyári időre számíthatunk. Ukrajna újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Kevés bécselő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: A közhatalmi döntéseknek nem csak a formai követelményeknek, hanem az emberi méltóságnak is meg kell felelnie. Erről beszélt 14. Leó pápa a spanyol parlamentben. A katolikus egyházfő hangsúlyozta, hogy minden politikai döntés valós embereket érint, különösen azokat, akiknek kevés lehetőségük van hallatni a hangjukat. 14. Leó az első pápa, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Kói László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Kevés blitzelő akadt fenn a BKK májusi akciójában. Több mint 60 ezer utast ellenőriztek, és csak alig 20%-uknak kellett pótdíjat fizetnie. A rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés sorozat több forgalmas járatot, valamint közlekedési csomópontot, egyebek mellett az Őrs vezérterét és a Korvin negyedet érintette. Az akcióban ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát, illetve a taxikat is. A rendőrök 58 emberrel szemben intézkedtek, és elfogtak egy körözött férfit is. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
2: Időjárás.
10: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Manna Hits.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: G'day to you, it's Joel and Luke here with For King and Country, and here is the story behind our song Love Me Like I Am.
2: One of the great statements of God.
3: Mielőtt Istennel találkozunk, ki vagyunk szolgáltatva a bűneinknek, és így van ez az egész világon mindenkivel. Nem számít, hogy nő vagy-e vagy férfi, felnőtt vagy gyerek, idős vagy fiatal. Nem számít, hogy mennyire gondolod te magadat jó embernek. Az sem számít, hogy mit gondolnak rólad a többiek, hogy te mennyire vagy jó ember. Mert amíg nem ismered Istent, addig bűnben vagy. De eljön egy bizonyos pont az életedben, amikor Isten bekopogtat hozzád, és ha engeded, akkor találkozik veled. És hidd el, hogy ott is, abban a pillanatban, előtte is és utána is úgy szeret majd téged, ahogyan vagy.

0: Morzsa. A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: összejön neked.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Hallgasd. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna. Manna FM. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Same God was written from the truth of what God spoke in Malachi.
2: A Same God című dalunk arról az igazságról szól, amit a Malakiás 36-ban olvashattok. Ott Isten így szól, mert én az Úr meg nem változom, ti pedig Jákobnak fiai nem emésztettek meg. Ha egy pillanatra visszanézel a múltadba, és megpróbálod megszámolni azokat az eseményeket, helyzeteket, amikor Isten megmutatta neked a hűségét, nagyon meg fogsz lepődni. Ugyanez az Isten adott Dávidnak bátorságot, hogy szembenézzen Góliáttal. Jézus ma is velünk harcol, mellettünk áll, válaszol az imákra, és gondoskodik a gyermekeiről. Ő ugyanaz az Isten. Soha nem hagy el minket, és sosem változik meg.
1: So we can have confidence that his love toward us will never run out or change.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
2: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük!
3: Reklám hangzott el.
5: Folytatódik a meleg nyári idő. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Adománygyűjtést indított az ökumenikus segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Sviridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van aszbesztszennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az építési vállalkozók országos szövetségének elnöke. Koi László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Adománygyűjtést indított az ökumenikus segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 32-en meghaltak, és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt, és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8 erősségű földmozgás miatt néhány órára a cunami riadót rendeltek el a térségben. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
0: Időjárás.
5: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Én Puc Attila vagyok, kezemben pedig az üres bőség kosara, de meg is töltjük hamarosan békési ételekkel, ugyanis megneszeltem, hogy a híres békési cigánysép Ásós Géza Budapestre érkezik megrendelt ételekkel. Nos, ha fogtam a riporter szettet, hiszen itt zugló

0: Ez a bőségkosara a 98.6 Manna FM-en Puc Attilával.
1: Kedves hallgatók, elhagytuk a stúdiót, hogy mondtuk, mert észrevettem a Facebookon, hogy Ásos Géza, a cigány séf, Magyarország egyik legjobb séfje Budapestre. Hát nem mondom, hogy költözik, de érkezik, és hogy megrendelt kajákat át lehet venni. Ismerem a konyhát, de tudom, hogy jól főzöl, Géza, de ennyire jól, hogy megéri feljönni Békésből, és itt vannak vevők, és Budapesten elviszik a kajádat. Miket hoztál most?
2: Először is az első kérdésedre válaszolva, tehát a sikerünknek a 50%-a az abból áll, hogy nem csak az anyagiakat nézzük benne, hanem vannak olyan visszatérő törzsvásárlóink, akiknek szeretünk azzal kedveskedni, hogy felhozzuk, és hogyha ha már nem fizetünk rá, akkor már nekem élmény, mert azok a vendégek, akik megrendelik és elfogyasztják, azok vagy voltak már nálunk, vagy el fognak jönni még utána. Egyébként a standard kajáinkat hoztuk, töltött káposzta, békési cigánykáposzta, füstölcsülkös paccal, kakastaré, kakasherével, akkor hoztunk egy kis serpenyős csülköt, meg igazából egy kis saját készítésű házi kolbászt.
1: Ezt egy ebéd előtt hallgatva azért elég kemény dolog, mert ugye hallgatók akkor hallják ezt. No, mi 10 éve találkoztunk először, akkor még nagyon új volt a Kira vendéglő. Az elmúlt 10 évben mi történt veled? Több üzlet van, más városban is vagy, másokat is tudsz már főzni. Kicsit kíváncsi vagyok, hogy mi történt?
2: A helyzet az, hogy mindig apukámnak a szava jut eszembe, mindig azt mondta, hogy ha valamit minél jobban megcsinálsz, meg minél nagyobb lelkesedéssel csinálsz, azt először is megáldja az Isten, és utána meg saját magadévának, illetve sokkal jobban fogod szeretni. Na most én hasonlóképpen vagyok ezzel az egész sztorival, én nagyon-nagyon-nagyon sokat kilóttam az elején. Ugye cigányként elkezdeni egy ilyen melegkonyhás vendéglátást, ami nem mondhatnák itt fantázia neveket, hogy

0: Grill király, meg Pacal király, meg mindenféle fantázia névvel megáldott különböző vendéglátó egységeket nyit az ember, és mondjuk mellé teszi azt, hogy cigány konyha, cigány szakáccsal, cigány alkalmazottakkal, mondjuk meg azért őszintén, hogy 15 évvel ezelőtt nem biztos, hogy ez akkora nagy sláger volt. Én úgy gondolom, hogy 15 évvel ezelőtt sokkal nehezebb dolga volt a cigányságnak ezen a téren, mint most. Most azért szerintem sokkal jobban eladható ez a sztori. 15 évvel ezelőtt a cigányság elsősorban ugye azokra a munkákra volt használható, amikbe felnőttünk, mert mondhatom, hogy én is ebbe a kategóriában nőttem fel, hogy még 10 évesen lapátoltam, meg csákányoztam, meg sepregettem, de hála jó Istennek azért egy jó pár év alatt az ember olyan dolgokat végig tudott csinálni, iskola elsősorban, a család felnevelődött, és ezeket mind úgy össze tudta rakni az ember, hogy most itt vagyunk. És az, hogy most minek köszönhető a siker, igazából szerintem a kitartásnak, illetve annak, hogy hála jó Istennek azért fogalmazunk úgy, hogy a többségi társadalom, ezt nagyon szépen mondtam most, szándékosan nem akarok magyarozni, meg cigányozni, hanem a többségi társadalomban, hála jó Istennek, nagyon sok olyan normális gondolkodású ember van, aki felfogja azt észre, hogy ebbe a munkába is, hogyha bárhonnan jön valaki, és jót ad tisztán, minőségi alapanyagokból, jó ízűen, korrektáron, korrekt kiszolgálással, annak előbb-utóbb megjön előbb-utóbb elfogadják a többségi társadalomból lévő emberek, és ugye ezzel már válaszolok neked egy másik kérdésre, hogy nekem azért a vevőimnek a 92%-a vagy 97%-a az azért nekem a többségi társadalomból kerül ki.
1: Majd nem folytatjuk, kezdes hallgatók, ha valaki érkezett, a lehető pont Csocsesz érkezik hozzád, akkor most egy picit zenélünk, addig ő kiszolgálja Csocseszt, kíváncsi leszek arra, hogy pontosan mit is kér, mit éri meg neki megvásárolni ilyen messziről, aztán folytatjuk zene, aztán folytatjuk a bőségkosarát Ázsos Gézával.

0: Hőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Éppen a mulatos kilet csocsász kocsijába pakolunk be jófajta békési cuccokat, hogy pontosan vigyázni a levesen, mert hogy kiboruljon. No, csocsász, megkérdezett téged, hogy mit tud Ásós Géza, miért érdemes idejönni egy parkolóba, és meg kóstoltam már az ő kaját, de te nyilván autentikus a forrás vagy.
2: Igen, hát Békésen léptem fel jó pár évvel ezelőtt, és akkor én hallomásból ismertem a Gézát, nem találkoztunk személyesen. És úgy rendeztem, hogy fellépés után bementem az éttermébe, és a nyakamba borult, mint hogyha 1000 éves ismerősök lennénk, mert hát ismertük egymást, csak ugye nem személyesen. És onnantól fogva évek alatt egy nagyon jó kapcsolat alakult ki. Amikor a környéke volt, amikor 80 kilométerrel többet mentem, csak azért, hogy tudjak egy 5-6 pacalt, a kedvesem imádja a birka pörkölgyét. Itt azok az ízek vannak, akik szeretik a magyaros ízeket és a gasztronómiának ezt a fajtáját, azok rajongók lesznek, ugyanis ilyet nem eszel sehol. Én is megfőzök bármit, csak aznek az a bajom pacallal, hogy elkezdem csinálni, és mire a végénre érek, addigra már elmegy tőle a kedvem, mert megtelek az illatokkal, meg a rengeteg munkával. És a Géza ezt a folyamatot hál' Istennek, meg nem is tudnék ilyet főzni, mert itt van egy olyan ízvilág, egy olyan speciális ízvilág, ami nem köszön vissza sehol.
1: Aha. Mi az, amit most rendeltél, ha nem tudok? Mit pakoltál be a kocsidba?
2: Azt majd elmondom neked, hogy még a hűtőben van még mindig 3 pacal, meg egy birka, egy fagyasztóban legutóbbi. Most pacalt kértem tőle, birkát, és kaptam ajándékba Gézaféle burgert, ami tulajdonképpen sülcsülök, és speciális szósza, és össze van téve mindenféle finomságokkal, szalonnával, meg zöldségekkel. Tehát egy olyan burger van, amit a Gézaféle burger, ugye, ami megint csak egyedi.
1: Ugye ő cigány séfnek mondja magát, ami fedi a valóságot, voltunk az éttermében. Mi jellemzi a cigány konyhára általában? Tehát mennyire, nagyon fűszeres, sok hús, átadom a szót.
2: Igen, hát a cigány konyha egy speciális konyha. Nekem nagyon jó barátom Bódi Guszti is, meg hát ugye a zenészek közt, akik hiába sváb vérem van, ugye svábok közt nőttem fel, de például rengetegen szeretik ezt a fajta ízlésvilágot. Tehát a cigánykonyha sokkal több, töményebb fűszerezés, olyan erős fűszerezés, hogy már szinte bántó lehet, mert van, akinek ez bántó, illetve a húsos ételek nagyon-nagyon előnyben vannak. És arról nem beszélve, hogy olyan szintű mennyiséget főznek mindig, ami olyan nem létezik, hogy náluk valaki éhen marad. Meg a Gézának ez a drága jó szíve, ami van. Tehát az, hogy ember ne menjen el úgy az étterme mellett, aki éhes, hogy ne kínálja meg. A Árvíz volt elsőként jött fel a csapatával főzni. Most például egy polgármester asszonya, beszéltem, aki engem ajánlott, ott lesz a településen egy rendezvény, és azzal kezdte, hogy a Géza, az Ásós Géza, ez egy olyan drága ember, ő annyira szereti, mert olyan sokat segített már nekik a településen, kitelepül, a szegényeknek ad ételt, azt mondja, hogy ő valami fény kíséri a Gézát. Ezt mondta a polgármester azt, hogy ma délelőtt. És ez olyan jó volt hallani, mert az általános szeretet, ami, és az, hogy ő hova jutott el és honnan, és szerintem ez egy példaértékű dolog, és mindannyian csak nézhetünk egyet, és kezet foghatunk vele.
1: Ezért is beszélgetünk vele mindjárt. No, egy utolsó kérdés. Igen. Egyszer azt mondta, hogy a cigánykonyha ismérve húst hússal, és még egy kicsike hús. Meddig bírnád ki mondjuk hús nélkül? Tudnál-e mondjuk egy hónapig vegetárián, és az hús nélkül étrenden létezni?
2: Hát ez pont jótól kérdezett, hiszen én cupák függő vagyok. De hát persze imádom a zöldségeket, de valóban nekem a hús az elengedhetetlen, és főleg az ízek. Tehát én az ízes dolgokat szeretem. Az íz nélküli ételektől rosszul vagyok. Tehát amikor látom, hogy el van készítve egy étel jó alapanyagokból, és nincs íze, akkor minek eszünk? Tehát nincs értem. Akkor eszem finom zöld. Imádom a karfiolt, imádom a zöldségeket. Például van, amikor csinálok egy zöldség pörköltet, amikor nem akarok annyira húsos kaját enni, de azt meg úgy megfűszerezem, hogy észre se veszem, hogy hiányzik belőle a hús. Egy-két napig, utána természetesen már rámegyünk.
1: Szerintem a kedves hallgatók is megéheztek, csak mindig kell kívánni. Jó étvágyt kívánok ezekhez.
2: Nagyon szépen, köszönöm,
1: hogy rendelkezésre álltál, és a Hőség kosarába csocsászt üdvözöltük. Zene aztán folytatjuk Gézával és Péterrel.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: AI és etika. A mesterséges intelligencia döntéseket hoz, de nem értékeket. És itt jön a kérdés, mi történik, ha egy algoritmus téved? Kié a felelősség, ha egy önvezető autó rosszul választ? Az AI-t emberek programozzák, ezért minden benne lévő torzítás, előítélet vagy hiba emberi eredetű. Épp ezért az AI etika ma az egyik legfontosabb terület. Hogyan tanítsuk a gépeket igazságosan dönteni? Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Ez a bőség kosara.
1: Ismételten remek zenék után jön, kedves hallgató, most már tudjuk, hogy Csocsesz mit visz haza a pakjában, illetve hogy meddig bírja ki hús nélkül. Ugye egyszer megkérdeztem tőledem egyszer, amikor találkoztunk 10 éve, hogy mi a cigány konyhának az összefoglalása. Azt mondtad, hogy húst hússal, és még egy kicsike hús. Te magad meddig bírnád ki mondjuk hús nélkül?
2: A helyzet a következő, hogy mostanában úgy kezdek telítődni egy kicsit, illetve azért eltelt 15 év, vagy 13 év, amióta nem találkoztunk, és sose hittem el, szegény apósom mondta mindig, hogy fiam, egy idő után az ember visszavesz a kajából, mert ahogy idősödik, nem is bír annyit enni, meg egy kicsit úgy telítődik, és tehát jelen pillanatban 47 éves leszek októberben, hogyha az Isten is úgy akarja, ami én ne akarna, tehát valójában igaz az, hogy az ember egy nagyon picikét kevesebbet, és néha már most én is úgy vagyok vele, hogy már most néha egy jó saláta esténként jobban esik, mert reggel könnyebb a felkelés, mint egy töltött káposzta, uh-huh. mondjuk, de viszont egy hétvégi átmulatott éjszaka közben viszont azért az a töltött káposzta néha jó jön. Visszatérve arra, hogy meddig bírnám ki hús nélkül, már most én úgy gondolom, hogy elég sokáig kibírnám, mert vannak azok a vendégeim, akik nagyon-nagyon jó vendégek, nagyon sokat járnak hozzánk, és valamilyen szinten én úgy gondolom, hogy tehát nem csinálok sok olyan ételt, hogy újra gondolom, hanem megcsinálok olyan ételt, amit idáig nem csináltam meg. Mondjuk egy tök főzeléket megcsinálok gézáson, vagy megcsinálok egy tojáslevest gézáson.
1: Ami ez a tök főzelék gézáson?
2: Igazából az annyi a lényege, hogy mintha pörköltet főznék, teszem föl a tök főzeléket, annyi, hogy a hagymát, amikor lepirítom, akkor ugye mivel, hogy a tök az elég hamar fő, akkor azt leturmixoljuk a hagymát, elkészítjük, és akkor utána tejföl, élő kapor, és akkor egy olyan teljesen olyan jó folyós, nem nagyon sűrű, nem csomós. Én emlékszem rá régen a menzán, amikor még 89-ben meg 90-ben még napköziben jártam, ott azért volt olyan tök főzelék, hogy nem tudtuk eldönteni, hogy most ebbe hógolyó van, vagy nem tudjuk, hogy mi volt benne, mert ott ökölnyi méretű csomók voltak benne, nem ettük meg, nem szerettük. Azokat az ételeket, amiket régen például nem ettem meg, most és mondjuk főzöm napi menübe vagy napi ajánlatba, előszeretettel fogyasztom, és a legnagyobb poén az egészben, hogy például a többi kolléga is, hogy hát ők régen nem ették meg a feles borsó főzeléket. Hozzá kell tenni, ugye, hogy nekem a kollégáim az többnyire cigány emberekből áll, illetve a szűk
1: Vedd fel, közben megrendelés van, nyugodtan, persze egy élő műsor, nyugodtan vedd fel.
3: Ásós Géza.
1: Közben Géza felvesz a rendelést, tehát ugye itt arról van szó, hogy sokat fejlődött az ő konyhája is. A békési cigány vendégös telefonál most, tartjuk rövid szünetet, aztán folytatjuk Gézával innen. Egy igen fontos telefon után vagyunk, mert ugye újabb expanzióban, bővülésben a cég. Hány helyen van jelen a Kira vendéglő, a cigány konyha?
2: A Kira vendéglő jelen pillanatban működik Békésen. A régi helyen, ahol voltál, az most éppen, tehát az már 3 éve úgymond nem működik, mert átvettük a város legnagyobb éttermét. A régen Dübögőnek hívták, most már régi Dübögő és Kira vendéglő, ez igazából egy ilyen közel 200 fő befogadására alkalmas hely, ami mellett van még egy pizzéria is, annak maradt a régi neve, mert most egy cigány vendéglő, cigány pizza azért nem nagyon létezik, vagy ha létezik is, akkor az művésznév inkább.
1: Azért bodag alapú valami.
2: Így van, nem, nincs, nem. Azt működtetjük. Fiatalok dolgoznak benne, illetve a gyerekeimnek a fennhatósága, a gyerekeimnek a fennhatósága alá tartozik, és ők elég sokat dolgoznak benne. Illetve van nekünk most már Gyulán, illetve Békés Csabán a Tesco-ba egy, tehát igazából mondhatom rá, hogy étterem, mert szerintem a Tesco-k világában talán nem merem 100%-ra mondani, de talán mi vagyunk az egyetlenek olyanok, akiknél fémevőeszköz, üvegpohár, porcelántányér, és megterítve vár az asztal.
1: Na, innen folytatjuk el, és mennyire jó ez, mennyire utálom én a műanyag villát, a műanyag kanalat, úgyhogy kedves hallgatók, a bőség kosárban még beszélgetünk egy társas Gézával, most azonban zenélünk egyet. Lehet csak

0: Ez a Bőségkosara.
1: Manna FM.
2: Remekek voltak a zenék, kedves hallgatók, folytatom Ásos Gézával való beszélgetésünket. Géz, aki téged meg akar hívni vendégségbe, az mivel készüljön? De félnek téged meghívni az emberek, hiszen ott van minden a kezedben, minden íz.
3: Igazából olyan sokat vendégségben nem járok, ugye időm se nagyon engedi, hanem igazából nekem a szüleim, illetve az anyósom az, aki például minden hétfőn ő főz, ott kötelező az ebéd, és mondjuk 10 hétfőből 9 és fél hétfőn tyúk a menü, nekem az az egyik kedvenc ételem, a tyúk főve, sütve, rántva, pörköltnek minden formába megeszem, az az egyik kedvenc ételem. Illetve nekem, ami nagyon-nagyon kedvenc étel, meg nagyon szeretem, az egyszerű ételeket. Nagyon szeretem a csirkefarhátat például, vagy a csirke aprólékból készült levest, a lábat, a farhátot, a nyakat, a szárnyat. Nagyon-nagyon szeretem. Illetve ami engem nagyon-nagyon tud... Tehát tudom értékelni, amikor azt látom, hogy nagyon nagy szeretettel várnak. És hogyha nem vagyok éhes, akkor is eszem, mert egy szakácsnak, egy ételkészítő embernek a legnagyobb dicsérete az, nem amikor szóval dicsérik, hanem amikor esznek az ételből, vagy megeszik az ételt.
2: Úgy emlékszem, hogy nemrégiben, jó pár éve Brüsszelben is kín voltál. Kivitt egy képviselő. Ott mi volt a menü? Ott főztél, vitt egy kész ételt ki. Emlékszem, még erre voltál kín Brüsszelben, igaz?
3: Hú, gyerekek. Inkább nem mondok semmit.
2: Mi a baj?
3: Én szerintem a világ legrosszabb rántott húsát tettem Brüsszelbe. Tehát te félelmetes,
2: hogy... Te főzni mentél ki.
3: Nem, hanem engem meghívtak egy cigány vállalkozók európai konferenciájára, úgy, hogy előbb vendégnek hívtak, és két nap múlva megkaptam egy e-mailt, hogy hát akkor előadónak is szeretnének. És akkor elvállaltam, mondtam igazából egy beszédet, kint voltam két vagy három napig a feleségemmel együtt, és ugye tehát esténként mindig valamelyik étterembe elvittek bennünket enni, és hát én nagyon őszinte vagyok, vagy rossz helyre vittek Brüsszelbe enni, vagy tényleg minden. Tehát három étterembe ettünk, bocsánat, négybe, egyikbe magamtól mentem el, libanoni étterembe mentem el, ott úgy néztek ki a vendégek, mint tudod, van a Eddie Murphy film, Amerikából jöttem. Ugyanolyan ruhába volt felöltözve a vendégeknek a 90%-a, és én voltam a legfehérebb. Mindenki is, és a feleségem mondta is, hogy te jó Isten, hova hoztál. Tehát én nagyon jól éreztem magam, én ettem bárányt, meg mindent, úgyhogy nagyon, ott viszont tűrhető volt a kaja. A gyerekek, de ott állítólag a népi jeledel a rántott szelet, meg a sült krumpli, de ott esküszöm neked, hogy nagyon sok ilyen nagyüzemi krumpli kint minőséginek számítana, amit itthon lehet kapni Magyarországon. Eláztatott, elég, nagyon-nagyon, na, tehát számomra abszolút csalódás volt.
2: Fegye homály, akkor zárjuk ezt a műsort egy jóval. Mi volt, volt-e néhány olyan kellemes megjegyzés, vagy dicséret, ami kellemes, a szószoros értelemben szíven simogatott téged? Egy-két vélemény, hogy nem úgy érzel, és akkor jött valami, van-e ilyen a fejedben most?
3: Ez örökre megmarad. Ez egy közel 10 évvel ezelőtt, vagy 12 évvel ezelőtt történt Szegeden, Széchenyi tér. Ezt elmondtam már szerintem több interjúban. Szegeden egy Hungarikum nevezetű fesztiválon állt a sor. Este volt már, de tényleg, hál' Istennek, nagyon szépen pörgött minden, és egyetemista lányok megettek, továbbálltak, és egy óra múlva, hál' Istennek, ugyanúgy állt a sor, és akkor én nem beszéltem, esküszöm, nem kértem a lánytól, meg nem mondtam semmit neki. Igazából én mindenkivel beszélgetek, akit kiszolgálok, és a végén megállt, ahogy elment, újra visszajött, és megállt a sor közepén, és torka szakadtából nem volt részeg a lány, elkezdte kiabálni, hogy Ásós Géza töltött káposztája jobb, mint a szex. Úgyhogy szerintem ez életem egyik legjobb, legnagyobb, illetve legemlékezetesebb dicsérete volt, és ezt nagyon sokan alá támasztják, mert ugye nagyon sokan ott álltak a sorba.
2: Na, én meg azt mondom búcsúzóval, hogy jó egy olyan országban élni, amelynek van egy Ásós Gézája. Hallottátok, hol lehet vele találkozni? Budapesten is, a Facebookon, aki követ, sokan követnek téged azért.
3: Nagyon sokan, hála a jó Istennek, kira vendéglő, akik tud kövesembe. Köszönöm szépen.
2: Most megkóstolni lehet, ide kell jönni, kell, haza kell vinni, meg kell kóstolni, és talán az a szív, az a lélek is kijön az ételekből, amit Géza beletesz. Szerintem még találkozunk, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Ez egy gyorsan rendezvú, gyorsan lebeszéltük, látom a Facebookon, de megértem, mert most is jókat mondtál nekünk. Köszönöm szépen, Géza, hajrá!
3: Én köszönöm a lehetőséget, és csókoltatunk mindenkit, hajrá, békés!

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
2: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük! Reklám hangzott el.
4: Folytatódik a meleg nyári idő. Ukrajna újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. Az ukrán kormányfő megerősítette, hogy újabb pénzügyi támogatást kapott az Uniótól. Julija Svyridenko elmondta, hogy a 2,8 milliárd eurót az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, elsősorban a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére szánják. Sajtóértesülések szerint új 70 milliárd eurós katonai támogatásról dönthet a NATO is Ukrajna számára. A tervezetet a júliusi ankarai NATO csúcs találkozón mutatnák be. A fuvarozási nyilvántartásból egyértelműen kiderül, hogy hol van azbeszt szennyezett kőzózalék, így a mentesítés is megkezdődhet, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. Kói László elmondta, a két lehetőség közül az egyik, hogy egy aszfaltréteggel letakarják a szennyezett felületet, így az nem porzik tovább, a másik pedig, hogy felszedik a kőzózalékot és teljesen új utat építenek. Adománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés károsultjainak. Az ázsiai ország déli részét sújtó természeti csapásban legkevesebb 32-en meghaltak, és több mint 200-an megsérültek. Sok ház összedőlt, és iskolák, kórházak, közintézmények is megrongálódtak. A 7,8 erősségű földmozgás miatt néhány órára a cunami riadót rendeltek el a térségben. Újra elérhető a vonatinfo, a szerelvények valós tartózkodási helyét mutató térképes alkalmazás. A következő hetekben azon dolgoznak, hogy az információk a MÁV Plus applikációjában és webes felületen is elérhetők legyenek, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A héten folytatódik a szúnyogírtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlva. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Ma a nagyon sokat hallott és roppant érdekes sématerápiáról lesz szó. Szakértő vendégem Kis Zsófi, klinikai szakpszichológus. Szia Zsófi, köszönöm, hogy velünk vagy.
2: Szia Petra, köszönöm a meghívást.
1: Kezdjük is azzal, ugye, hogy említettem, nagyon sok szó esik manapság a sématerápiáról, de mit jelent a séma maga, mik azok a sémák, illetve hogyan alakulnak ki, mert hogyha sémáról beszélünk, akkor általában a negatív, illetve a rossz mintákról és sémákról, vagy annak kapcsán kerül ez szóba.
2: Alapvetően, hogyha nagyon egyszerűen szeretném megfogalmazni, akkor azt mondom, hogy ezek ilyen mentális reprezentációk a sémák. Tehát tulajdonképpen mindennek van sémája. Hogyha azt mondom, hogy képzelj el egy kutyát, akkor ha tapasztalataid vannak már kutyákkal, akár jók, akár rosszak, akkor meg tudsz fogalmazni, akár szóban, vagy akár képzeletben is el tudsz képzelni egy kutyát, anélkül, hogy mondjuk az így ott lenne. Vagy akár ha azt mondom, hogy színházban voltunk, akkor azt nem kell magyaráznom, hogy vettünk jegyet, sorokban ültünk, mi történt a színpadon, mert hogy ezt tudod. Tehát tulajdonképpen ezek a sémák, és itt a sématerápiában elsősorban az én sémákról van szó, tehát arról, hogy nekem magam, saját magamról milyen mentális reprezentációm van. Tulajdonképpen, amit ugye említettél is, hogy vannak jó meg rossz sémák, hát nyilván a terápiában a maladaptív, tehát azokról a negatív sémákról esik szó, illetve azokat próbáljuk meg feltárni és módosítani, amik az embernek szenvedést okoznak, tehát amik az alkalmazkodást nehezítik, de egyébként vannak abszolút pozitív sémák is. És hogy tulajdonképpen ezek olyan érzelmi és kognitív mintázatok, mert ehhez érzések is kapcsolódnak, tehát az érzés az része a sémának, mint ahogy az előbb említett példában, ugye a kutya az is valószínűleg valamilyen érzést is tárolsz, amikor arra gondolsz, hogy a kutya, ez akár lehet pozitív, vagy lehet negatív. Aha. És ezek a sémák a korai fejlődés során alakulnak ki, vagy hát akkor kezdenek kialakulni, és aztán később egész életünk során ezek fennmaradnak, bizonyos események ezeket a későbbi felnőtt korban is tudják gyengíteni vagy erősíteni. Sajnos inkább kezeletlenül inkább ezek erősödni szoktak, erről majd fogunk beszélni, hogy miért. És hát a pozitív sémák, például az, hogy magamról milyen az elképzelésem, én ügyesnek, okosnak gondolom magam, vagy éppen inkompetensnek, olyannak, akit igazából senki nem szeret, vagy nagyon könnyen el fogják hagyni, ezek bizony a korai életeseményeken alakulnak, gyakorlatilag azok határozzák meg. Természetesen az, hogy a gyereknek milyen a temperamentuma, például azt tudja befolyásolni, de mondjuk egy szociábilis gyerek, ő például lehet, hogyha nem annyira foglalkoznak vele a szülei, akkor lehet, hogy máshol megtalálja, máshol tud kapcsolódni, ezzel gyengíteni tudja mondjuk azokat a maladaptív sémákat, amik a kötődéssel kapcsolatosak, egy szorongó, visszahúzódó gyereknek még ez az eszköze sincs meg. Ugye később azért nyilván felnőtt korban is alakulhatnak, vagy formálódhatnak ezek a sémák, csak a gyerek, hát egész kicsi korában ezt tudjuk, hogy akár fizikailag is bizonyos gyógyszereket vagy nem lehet bevenni, mert egy fejlődő szervezetre sokkal erősebb, akár negatív hatása van, felnőtt korban meg már nyugodtan lehet, tehát hogy ugyanúgy ezek a negatív életesemények is sokkal-sokkal ártalmasabbak, hogyha egy még kialakulatlan személyiséget érnek.
1: Ez gyakorlatilag akkor azt jelenti, hogyha nagyon letömörítem,

0: hogy visszamegyünk újra, ugye, a gyerekkorba, tehát hogy ott vannak azok a minták, amikből ezek a sémák elkezdenek dolgozni, és akkor innentől kezdve az ember tulajdonképpen, hogyha megismeri a saját sémáit, vagy hogy azok hogyan alakultak ki, vagy kinek köszönhetően, vagy milyen életeseménynek köszönhetően alakultak ki, akkor el tud kezdeni maga is gondolkodni ezen? Most ez csak egy rövid mondat zárásképpen.
1: Abszolút jogos, és nagyon, nagyon jó is, amit kérdezel. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni a terápiában, hogy volt az a régi mese, nem tudom, emlékszel erre, a Kalán néni.
0: Persze!
1: Hogy volt a nyakában egy kis kanál, igen, és ez egy ilyen teljesen váratlan, random helyzetekben, ahogy megzört, ült, hop-hop-hop, még a kis zene is megvan hozzá, hogy így összement, és hogy a néni, aki mondjuk ült az asztalnál, reggelizett, és kavargatta a kávéját, az egy pillanat alatt a kanál árbócba kapaszkodó, kétségbe esetten kapaszkodó kis picike valaki lett, aki a kávétengeren próbál túlélni. Tehát bizonyos helyzetek, amik ugye ezeket a sémákat aktiválják, triggerelik, azok utána olyan hatással vannak ránk, hogy érzelmileg, gondolkodásban és akár a hozzá kapcsolódó viselkedésünkben is teljesen visszamegyünk a gyerekkorba, és hogy a terápiának az egyik célja például az, hogy ezeket a korai életeseményeket elválasztjuk a segítségével a jelentől, hogy ugyanarra a helyzetre, ami lehet, hogy az itt és mostban egy ártalmatlan helyzet, vagy csak kicsit rossz, mert ugyanazzal a kétségbeesett rettegéssel reagáljunk, mint ahogy gyerekkorunkban.
0: A sémákról és a sématerápiáról beszélgetünk ma, aminek én különösen örülök, mert ez nagyon-nagyon fontos téma, és hogyha az ember csak egy pici dolgot csípel ebből, és kezd el ennek mentén gondolkodni másképpen magáról, vagy az életéről, már az is óriási segítség. Kis Zsófi klinikai szakpszichológussal beszélgetünk mindenről. Vele folytatjuk majd, és hát természetesen érdemes odafigyelni arra, hogy milyen olyan szavak hangzanak el, amik megfognak bennünket, pontosabban odafigyelni arra, hogy mi az, amivel az ember rezonál ebben az egész témában. Milyen fajta sémák léteznek, mit jelent az, hogy aktiválódik egy séma, ezekkel folytatjuk majd, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával. Manna FM.
2: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus segít nekem ma a sématerápiával kapcsolatban eligazodni ebben a témakörben. Milyen fajta sémák léteznek? Mit jelent az, hogy aktiválódik egy séma? Honnan tudjuk, mit él meg ilyenkor az ember? Honnan tudjuk például azt, hogy egy séma vezérelt viselkedésben vagyunk, vagy éppen nem abban vagyunk? Ezekre tudsz példát mondani?
3: Igen, többféle csoportosítás létezik. Alapvetően Aaron Beck, aki a kognitív viselkedés terápiát kidolgozta, ő arról beszél, hogy vannak a teljesítményhez kapcsolódó sémák, és vannak olyan sémák, amik a személynek a saját szerethetőségével kapcsolatosak. Tehát ez egy ilyen viszonylag nagy általános elkülönítés, hogy alapvetően én magam olyannak tartom, aki kompetens, aki ügyes, vagy inkompetens, illetve szerethető vagyok, vagy én arról vagyok meggyőződve valahol mélyen, hogy engem nem lehet szeretni. Ez a két típusú séma egyébként együtt is járhat, tehát hogy nem váltja ki, tehát ez nem úgy működik, hogy vagy ez, vagy az, tehát gyakran az is előfordul, hogy valakinek olyan elképzelései vannak, vagy ilyen maghiedelmeknek is szoktuk a sémákat nevezni, olyan alapvető hiedelmei, hogy ő se nem kompetens, se nem szerethető. Aztán aki konkrétan a sématerápiához, akinek a neve kapcsolódik, ugye Young, ő pedig több mint 18-19, közel 20 sémáról beszél. Ezeket 5 féle séma családba vagy séma tartományra lehet felosztani. Vannak olyan sémák, amik a kötődési sémák, tehát hogyha azt gondolom, hogy engem elhagynak, vagy kihasználnak, vagy egyáltalán senkinek nem vagyok fontos, tehát ezek a típusú sémák. Tehát itt tulajdonképpen nem is, sok esetben nem is csak magamról beszélek, hanem az én és a másik személynek a viszonyáról is. Aztán vannak olyan sémák, a második nagy ilyen sémacsalád, sématartomány, az a teljesítő képességemmel kapcsolatos, hogy kudarcra vagyok ítélve, vagy én más vagyok, fura vagyok, nem illek bele mondjuk a többi ember közé. Vannak olyan sémák, amik a károsodott határokra vonatkoznak, tehát hogy éppen feljogosítva érzem magam olyan dolgokra is, amire más nem, vagy pedig képtelen vagyok az impulzusaimat, az indulataimat kontrollálni. Vannak olyan sémák, amik azzal kapcsolatosak, hogy mennyire saját magamra figyelek, tudom-e érvényesíteni az érdekeimet, merem-e, van erre lehetőségem, vagy abszolút mindig kórosan a másoknak az érdekeit figyelem csak kizárólag, és vannak olyan sémák is, amik pedig így a játékossággal, spontaneitással, vagy hát éppen annak hiányával kapcsolatosak. És van talán még egy dolog, ami fontos, hogy vannak alapsémák, maghiedelmek, amik, hát mivel, hogy a maladaptív sémákról beszélünk, tehát azokról a sémákról, amik nem jól képezik le a világot, szenvedést okoznak a számunkra, ezeket megpróbáljuk később valahogy módosítani, vagy valami fajta kompenzáló mechanizmusokat találni, és ez alapján tudunk beszélni alapsémákról és feltételes sémákról. Tehát például, hogyha van nekem egy olyan sémám, hogy én értéktelen vagyok. Hát ez borzasztó. Tehát, hogy tényleg úgy élni az életemet, hogy én sokkal kevesebbet érek, mint más, az nagyon-nagyon nehéz, és már gyerekkorban elkezd a gyerek azon gondolkodni, vagy a tapasztalatait úgy összegezni, hogy mikor vagyok mégsem értéktelen? Mikor volt az, hogy mondjuk a szülő megdicsért? Hát amikor hibátlan volt a matek dolgozatom, és az enyém volt a legjobb. Hoppá! Tehát, ha kiváló a teljesítményem, akkor mégsem vagyok értéktelen.
2: Viszont, és hogyha nem kiváló, akkor nem érek.
3: Hát pontosan így van, hogy abban a pillanatban meg már nem érek semmit. Vagy mikor úgy érzem, hogy hát engem hogy nem nagyon szeretnek. Nem kérdezik meg a szüleim, hogy vagyok. Nagyon sokat vagyok egyedül, akármilyen okból. És akkor észreveszem, hogyha nagyon megfelelek másoknak, vagy mindent megteszek, ami nekik jó, akkor mégiscsak elmosődik, akkor megsimogat. Tehát ezek egyébként nem a önmagukban rosszak, az, hogy mondjuk a legjobbat hozzam ki magamból, csak annyira túlzottak, hogy gyakorlatilag már erősíteni fogja a sémát, hiszen ha csak az a feladatom, idézőjelben, csak az a feladatom, hogy mindenki elégedett legyen velem, vagy mindent tökéletesen csináljak, akkor nyilvánvalóan nem fog sikerülni, és erősödik az a séma, hogy én nem vagyok szerethető, értéktelen vagyok, vagy ügyetlen vagyok.
2: Sémák és sématerápia, erről szól a mai műsor, szakértő vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus. Azzal folytatjuk majd, hogy meg tud-e gyógyulni, vagy el tud-e múlni egy séma, el tudjuk-e mulasztani, vagy hatástalanítani, tudjuk-e, ezzel folytatjuk.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: rádiós válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
3: A mai műsorban a sémákról és a sématerápiáról beszélgetünk. Ez az egyik kedvenc témám, nagyon-nagyon érdekes, nagyon sokrétű és nagyon messzire visz. Szakértő vendégem, aki segít eligazodni a terepen, Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, és ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy meggyógyulhat-e, elmúlhat-e egy séma. Negligálni, ha nem is, mert az ugye nem segít, de mondjuk eliminálni tudjuk-e, hogy meg tudjuk-e ezt változtatni, felülírhatunk-e egy sémát. Mi az, ami miatt fennmarad, ha fennmarad?
4: Jellemző az, hogy ezek egyre erősebbek lesznek, mert vannak olyan mechanizmusok, amik kifejezetten a sémák fennmaradását szolgálják. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy hogyan is alakult ki a séma, úgy alakult ki, hogy vannak a gyereknek érzelmi alapszükségletei, például, hogy szeressék, például, hogy őt az aktivitásában támogassák, például, hogy érzelmileg is azért kereteket állítson a szülő, vagy hogy odafigyeljen arra, hogy a gyereknek mi az érzelmi szükséglete. Ha ez rendszeresen nem elégül ki, tehát nem arról van szó, hogy egyszer mondjuk anyukám nem jött be, amikor elkezdtem sírni, hanem hogyha rendszeresen azt élem meg, hogy egyáltalán nem számít, hogy mi van velem. Akkor alakulnak ki a sémák, és később ezek a sémák már önmaguk nem fogják engedni azt, hogy az alapszükségletem kielégüljön, és egyre erősebbek lesznek. Például az egyik ilyen séma fenntartó mechanizmus, ezeket úgy hívjuk, hogy logikai hibák, vagy kognitív torzítások, azokat az információkat, amik jönnek, áramlanak felénk, a sémához igazítjuk, mint biztos ismerjék a hallgatók is, meg te is ezt a formabedobós játékot, ahol van egy ilyen köralakú játék, amin vannak különböző lyukak, van csillag alakú, szívecske alakú, és ugye a gyereknek az a feladata, hogy megtalálja azt a formát, amit az adott lyukon be tud dugni, és azon az adott lyukon kívül máshova nem illik. Tehát mondjuk egy elemet, ami szív alakú, én hiába próbálom beszuszakolni a csillag alakú, nem fog menni. Most ugyanez, hogyha nekem például van egy inkompetencia sémám, és én azt gondolom magamról, hogy én semmit nem tudok jól megcsinálni. És tartok mondjuk egy előadást, és utána valaki azt mondja nekem, hogy fú, nagyon érdekes volt az előadásod. Hát akkor ott állok, aki szívecske alakú lyukkal, ahova szuszakolják éppen be a háromszöget vagy a csillagot, nem fog menni. Tehát alakítok ezen az információn egyet, sajnos negatív irányba, ezt egyébként úgy hívják, hogy ez a pozitívum értéktelenítése, vagy figyelmen kívül hatása, ez az egyik ilyen kognitív torzítás, és már nem azt fogom meghallani, hogy ő azt mondta, hogy jó volt és érdekes volt az előadás, hanem azt fogom gondolni, hogy gúnyolódik, és akkor viszont teljesen belefér, mert ugye csináltam a csillag alakúból szívecskét, és befér. Tehát erősödik a séma, azt is gondolhatom, hogy csak azért mondja, mert sajnál, mert valójában annyira szánalmas voltam, hogy hát most mondott valami pozitívumot. De ez az egyik, sajnos többféle ilyen kognitív torzítás van, egyébként mindannyian élünk időről időre valamelyikkel, például túláltalánosítás, hogyha történik velem valami rossz, akkor ezt nem úgy fogom leképezni magamban, hogy ez a vizsga nem sikerült, hanem vagy úgy, hogy ó, hát nekem semmi nem sikerül, ez a túláltalánosítás, hogy ebből az egy negatív eseményből általánosítok, vagy hogy ez az adott vizsga nekem soha nem fog sikerülni, és hát mennyivel rosszabb abba belegondolni tényleg, hogy én semmire nem vagyok jó, vagy nekem soha nem fog ez sikerülni. Aztán vannak olyan viselkedésmódok is, mert ugye itt a gondolkodásról beszéltünk, amik önsorsrontók, ezeket úgy vesszük észre, hogy úgy szoktak fogalmazni a páciensek, hogy tudom, hogy nem kéne, de valamiért mégis megteszem. Általában...
3: Jó, Zsófi, azért ez, bocs, hogy egy félbeszakítalak, de ezért ez dermesztően betalál. Nagyon sok helyen, és szerintem nem csak nekem, hanem nagyon-nagyon sokunknak.
4: Nagyon nehéz is, amikor erre megpróbáljuk felhívni a figyelmet, mert nem szeretik. Tehát, hogy én úgy veszem észre, hogy a terápiában, amíg még csak arról beszélünk, hogy kognitív torzítások, jó-jó, de amikor esetleg felhívjuk arra a figyelmet, nyilván finoman, hogy ez most tipikusan az, amikor önsorsrontó viselkedés történik, az nagyon rossz érzéseket szokott kelteni, és sokszor utána azon is kell dolgozni, hogy ne a terápiát destruálják a sémák, hiszen egyébként ezek a sémák a terápiát is destruálják, mint minden emberi kapcsolatot, és alapvetően onnan tudom én azt, hogy most egy séma aktiválódott, hogy elárasztó negatív érzésem van. Tehát valami helyzet annyira intenzív negatív érzést tud kiváltani, ami abban a helyzetben, keresztmetszetben azért teljesen nem indokolt. Én szoktam saját példákat is mondani, én szoktam például mesélni azt, hogy egyszer, amikor felhívtak a kislányom iskolájából, olyan helyzet volt, hogy nem tudtam felvenni a telefont, látom, hogy hív ez az iskola, teljesen lefagytam, és rögtön arra gondoltam, hogy betört a feje, vagy én nem is tudom.
3: Hogy óriási baj van, igen.
4: Hogy óriási baj van. Miközben tudom a fejemmel, hogy miért hívnak egy kisiskolás gyerek szüleit, belázasodott esetleg hányt, aztán kiderült, hogy teljesen bagatell dolog volt, megjött egy második kereti kártya, de abban a helyzetben hirtelen teljesen eluralta az a tudatomat, hogy óriási bajban van a gyerekem.
3: Kizsófi klinikai szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Sémák és sématerápia nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, figyeljen mindenki nagyon a továbbiakban is, és természetesen majd visszakereshető és visszahallgatható lesz a műsor a Manna honlapján, de folytatni fogjuk azzal, hogy ezeket a bizonyos kognitív torzításokat egy kicsit szétszálazzuk, hogy a hétköznapokban ez hogyan jelenik meg. Még több, még szemléletesebb példát kérek majd Zsófitól, illetve beszélünk majd arról is, hogy mik ezeknek a funkciója, és miért jó az, hogyha képesek vagyunk felismerni, és azért hozzácsapom még azt a kérdést, hogy mi az ára annak, hogy ezt fel tudjuk ismerni, hogyan tudok ugye odáig eljutni, hogy ezt felismerjem. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Station. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Sémák és sématerápia, Kis Zsófi klinikai szakpszichológussal erről beszélgetünk ma. Kognitív torzítások, ugye erről már beszéltünk. Milyen példát tudsz mondani a hétköznapokban, a mindennapokban, hogyan jelenik ez meg, mit jelent, szálazzuk ezt szét egy kicsit jobban, bár már az előbb is mondtál példát, ugye a te telefonhívásod a kislányod iskolájából, hogy hívnak. Mik ezeknek a funkciója, és miért jó az, ha felismerjük, illetve minek kell megtörténnie ahhoz, hogy képes legyek felismerni, hogy ez az, aha.
2: Van egy olyan technika, amit lefelé mutató nyílt technikának nevezünk, az azt jelenti, hogy jön egy negatív gondolat, egy ilyen negatív automatikus gondolatnak hívjuk azokat a gondolatokat, amiket nem tudatosan hívunk elő, hanem adott helyzetekben megjelennek, és ugye nagyon erős negatív érzéseket is okoznak, és ha elkezdünk azon gondolkodni, hogy miért is rossz ez, és mi van, ha tényleg ez történik? Tehát egyre mélyebben megyünk a kognitív struktúrában, akkor gyakran el tudunk jutni egy sémához. Például beülök az autóba, és ránézek az órára, hú, késésben vagyok, és akkor el fogok késni, úristen, el fogok késni, mit fognak szólni, biztos azt fogják gondolni, hogy, és itt teljesen az ember bele tudja hergelni magát.
1: Ez olyan, mint a sűni meg a fűnyíró, ugye?
2: Teljesen, teljesen olyan, és el tudok jutni oda, hogy lehet, hogy megszakítják velem a kapcsolatot, akkor el fogom őket veszíteni, vége a barátságunknak. Ugye itt elkaptunk egy alapsémát, amit úgy hívnak, hogy instabilitás elhagyottság séma, ami azt jelenti, hogy van valahol egy olyan meggyőződésem, hogy én el fogom veszíteni azokat az embereket, akik a számomra fontosak, el fognak engem hagyni például. Ennek nyilván megtalálható a gyermekkori története, a gyermekkori oka, hogy miért érzi mondjuk így a gyermek. És ezért én azt szoktam kérni, illetve nem csak én, mert azért a gondolatnapló vezetése az nagyon gyakori a kognitív viselkedés terápiás szemléletű pszichológusoknál, hogy vezessenek egy naplót, amiben írják le azt, hogy mik voltak azok a helyzetek, ahol kifejezetten rosszul érezték magukat. Ez most mindegy, hogy nagyon dühös voltam, szinte alig tudtam kontrollálni, vagy rettenetesen elkeseredtem, nagyon féltem valamitől. Tehát induljunk ki azokból a helyzetekből, ahol valami nagyon erős, számomra kezelhetetlen negatív érzésem volt. Hmm. És akkor egy másik oszlopban röviden írják le a helyzetet, egyrészt azért, hogy majd el tudják mondani, nem felejtsük el. Hmm. Harmadik oszlopban pedig, hogy mi minden futott át a fejemen abban a helyzetben, ami ehhez kapcsolódik. Tehát, hogy miért is éreztem én ennyire rosszul magam, minek a bekövetkezésétől féltem, mi a legrosszabb abban, ami történhet. És amikor megvannak ezek a gondolatok, akkor meg tudjuk nézni azt, hogy az egyes gondolatokban van-e valamilyen kognitív torzítás. Tehát akár tényleg, amikor az előbb azt a példát hoztam, hogy biztos gondolnak rólam valami rosszat, hogy ó, hát ugye aki késik, az valamilyen oknál fogva vannak ilyen notórius késős emberek, egyébként nagyon sokuknál például ADHD áll a háttérben, vagy akár egy kényszeres működés, tehát nem azért akarnak direkt kiszúrni a másikkal, és azért késnek, hanem valahogy rosszul menedzselik az idejüket, vagy nagyon letapadnak valamilyen tevékenység, amit kénytelenek abba hagyni, és a vége az lesz, hogy késnek, és hogy kések, és azt gondolom, hogy na, a másik most azt gondolja, hogy ő nekem nem fontos, vagy bármi egyéb, ezt például a gondolatolvasásnak hívjuk. Nem látom bele a másik ember fejébe. Vagy akár a jövendőmondás például, amikor mindjárt a legrosszabbra készülök. Tehát bármiről is van szó, az osztálykirándulás, meg biztos megbetegszik a gyerekem, a mozi, biztos tele lesz, mindenki kukoricát eszik mellettem, és majd csámcsogni fognak, meg hangosak lesznek. Tehát, hogy például ez a jövendő mondás, hogy sok valószínű kimenetel van, de én azért valahogy nagyon erősen hiszek abba, hogy ebből a lehető legrosszabb fog történni. Vagy még például egy kognitív torzítás, a negatív szűrés, hogy van egy komplex esemény, van mondjuk egy házi buli, vagy van egy éttermi helyzet, vagy bármi, és akkor abba történik valami rossz. Ez lehet, hogy egy kicsi dolog, egy valaki nem köszön nekem, de én ezt az egészet úgy élem aztán meg, hogy szörnyű volt ez a buli, vagy szörnyű volt ez az éttermi helyzet, mert nem köszönt nekem az XY. Uh-huh. És hát a nap végén ugye mi érezzük ettől rosszabbul magunkat? Tehát megfosztjuk magunkat egy jó helyzettől, mert egy kicsi negatív alapján az egészet negatívnak minősítjük. Tehát az első lépés, és ebben segít a kognitív torzítások felismerése, az, hogy tudatosítsuk. És hogyha tudatosítottuk, akkor mehetünk tovább, és megpróbálunk mondjuk torzítás nélkül megfogalmazni valamit. Tehát a kognitív viselkedés terápiában az egyik legfontosabb dolog a nézőpontváltás, és egyébként ez a sématerápiában is így van, hogy nem csak biztosan az az egy nézőpont lehet érvényes, amit én gondolok, és ami ugye számomra negatív, hanem lehet az, hogy egészen másképp történt, csak én éltem meg így.
1: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, a mai szakértő vendég a műsorban, nekivel a sémákról és a sématerápiáról beszélgetünk, ez az a dolog, ami mindenkit érint. Azzal fogjuk folytatni majd a következő órában, hogy aktiválódnak-e a sémák a terápia során, aktiválódnak-e a terapeutának a sémái. Mit lehet tenni ilyenkor, hogyha aktiválódnak? Ezzel folytatjuk majd.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Folytatódik a meleg nyári idő. Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést Szombathely szőlősnél. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. Robbanás történt egy üzbegisztáni gáztöltőállomáson, hatan meghaltak, öt embert különböző súlyosságú sérülésekkel szállítottak kórházba. A robbanás okozta tűzben négy jármű és két föld alatti üzemanyag tároló tartály rongálódott meg. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét, a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megálló helynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Sémák és séma terápia. Erről beszélgetünk. Szakértő vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus. És itt van a következő kérdés. Aktiválódnak vagy aktiválódhatnak-e a sémák a terápia során? Aktiválódnak-e a terapeutának a sémái? És mit lehet tenni ilyenkor?
2: Abszolút. Mind a két irányból, tehát a páciensnek a sémái a terápiában ugyanúgy aktiválódni tudnak, mint az ő bármilyen egyéb területén az életének. Amikor elkezdődik egy terápia, akkor van egy olyan szakasza, amit a terápiára való szocializálásnak nevezünk, amikor bizonyos dolgokat elmondunk a kliensnek, elmondjuk azt, hogy mi várható, milyen módszerrel fogunk dolgozni, mik a keretek, és ott én azt gondolom, hogy nagyon fontos erről is beszélni, hogy azok a sémák, amik nála vannak, ugye a diagnosztikai fázisban azért már ezeket így megbeszéljük a pácienssel, hogy például neki milyen maladatív sémái vannak. Igen, aktiválódhatnak, nagyon erős negatív érzéssel fognak járni mindig, és hogy ebben az esetben az lenne jó, ha nem lépne ki a terápiából, hanem ezt vissza tudná hozni, és meg tudnánk beszélni. Én mozgásérzékelő lámpához is szoktam időnként hasonlítani a sémát, ami hogyha bekapcsol, akkor mindent megvilágít. Teljesen mindegy, hogy én vagyok a lámpa alatt, vagy éppen a bodrikutya, vagy egy katicabogár, vagy éppen semmi a lépcsőházban. Az tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy bekapcsolt a mozgásérzékelő, akkor egy ideig az mindent meg fog világítani. És attól függően, hogy milyen színű a körte, lehet, hogy feketével, vagy feketével, amit nem lehet, de lehet, hogy sötétbarnával, kékkel, vagy rózsaszínnel, tehát akkor mindent így látunk. Megint csak az, hogyha egy elárasztó negatív érzést veszünk észre a páciensen, vagy ő erről számol be, akkor ezt nagyon fontos tisztázni, hogy tényleg én mondtam-e olyat esetleg, ami neki ennyire rosszul esett, azért remélhetőleg nem ez történik, mert vigyázni szoktunk a kliensekre. Lehet, hogy valami benne indított el, hogy ha nagyon hasonlít, hogy igen, az anyukám is mindig így javított ki engem, és éreztem magam teljesen hülyének, vagy éppen lehet, hogy van egy olyan mondatunk, amit a kliens úgy érez, hogy nem vagyunk vele elég empatikusak. És ezekben a helyzetekben ez nagyon jó, hogyha ezt meg tudjuk beszélni, és tisztázni tudjuk. Hát olyan is van sajnos, hogy ez nem sikerül. Tehát azért a sémáknak a nagyon-nagyon erős és sokféle maladaptív séma, az akár tényleg odáig tudja destruálni a kapcsolatot, hogy a kliens kilép a helyzetből, kilép a terápiából. Egyébként olyan is van abszolút, hogy a terapeutának a saját sémái aktiválódnak. Ha például azt veszem észre, hogy rendelési időn is túl, adok időpontot rendszeresen valakinek, és annyira sajnálom őt, és nem tudok ettől szabadulni, és a legszívesebben hazavinném, hogy felneveljem. Tehát, hogyha ilyen nagyon erős, és akár már saját magamat is háttérbe nyomom, és jó, akkor inkább hétvégén is bemegyek, és jöjjön akkor, meg akarom menteni. Ugye akkor gyanús, hogy itt például egy ilyen önfeláldozás séma aktiválódott, és hát tulajdonképpen ez már nem lesz jó nekem, mert olyasmire kényszerítem magam, ami már nekem abszolút jó annak érdekében, vagy abban a hiedelemben, hogy a páciens nem bírná el azt, hogyha mondjuk azon a héten kimaradna egy ülés, mert őt és konkrétan nem tudja megoldani az időpontját. És nyilván egy pszichológusnál azért, ha önfeláldozásról beszélünk, akkor ezt nem csírájában írtjuk ki, hanem én azt szoktam mondani, hogy azért abból adjunk, amink van, és amikor már elkezdünk abból adni, ami nekünk nincs. Tehát ahogy az ember kölcsön ad, ha tud, vagy támogat jó ügyeket, vagy adakozik, de amikor már azért nekem hitelt kell fölvennem, hogy valaki másnak a problémáját megoldjam, akkor azt már magam ellen csinálom.
1: Sémák és sématerápia, ezzel foglalkozunk ma. Szakértő vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, azzal folytatjuk majd, hogy a kapcsolatokban vajon melyik fajta sémák okozzák, vagy okozhatják a legsúlyosabb

0: és a problémákat. Mi az, amit a páciensek vagy a párok észrevesznek, és azért hozzáteszem azt is, hogy vajon azokat miért veszik észre, miközben mondjuk a többit nem. Ezzel folytatjuk.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége, sémák és sématerápia. Erről beszélgetünk, és ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy a kapcsolatokban vajon melyik fajta séma vagy sémák okozzák a legsúlyosabb problémákat. Mi az, amit a páciensek vagy a párok észrevesznek?
3: Nehéz, de ha súlyozni kell, akkor a kötődési sémák azok, amik a legnagyobb problémákat okozzák a kapcsolatokban. Olyannyira, hogy lehet, hogy magától a kapcsolattól is távol tartanak. Erről még nem volt szó, de van egy harmadik csoport is a sémák fennmaradásában. Ezeket úgy hívjuk, hogy ezek a nem megfelelő megközési eszközök, ilyen például az elkerülés, tehát hogy nem is megyek bele intim kapcsolatba, mert annyira meg vagyok arról győződve, hogy az nekem csak rossz lehet. Ugye, amikor például egy kis kutyát elhozunk a menhelyről, és nyúlunk felé, meg akarom simogatni, tele vagyok szeretettel, és ő meg szegényke, remeg, hátrál, vagy éppen vicsorog, mert annyira rosszak a tapasztalatai. Uh-huh. Tehát, hogy a ugye sajnos gyerekeknél is, vagy felnőtteknél is előfordul az, hogy a szoros kapcsolat, az intim kapcsolat, az egyenlő szenvedés. Mert engem bántottak, akár fizikailag, vagy verbálisan. Én ettől inkább távol tartom magam. Ugyanakkor közben meg megélem azt, hogy már megint egyedül vagyok, tehát, hogy hiába véd meg a rossz tapasztalataktól, attól meg nem fog megvédeni, hogy azt gondolja magamról, hogy nem vagyok szerethető. Vagy egy másik ilyen nem megfelelő megküzdési mód a sémának az elfogadása, hogy elfogadom, hogy igen, én csökkentértékű vagyok, választok magam mellé egy olyan partnert, vagy elviselem egy olyan partnernek a jelenlétét az életemben, aki ezt állandóan az orrom alá dörgöli, kritizál, hogy nézek ki, kritizál, hogy öregszem, hogy a súlyom miatt, vagy nem tetszik neki, ahogy öltözöm, vagy bármiben engem degradál, de hát én elfogadtam, igen, igaza van, hát ez van. És a harmadik a túlkompenzálás, amikor nem csak, hogy nem fogadom el a saját csökkentértékűségemet, hanem átesek a ló túloldalára, és én leszek az, aki mindenkit kritizál, aki mindenkinél mindent jobban tud, hát azért az ilyen emberektől előbb-utóbb elkezdenek elfordulni az ismerősei, barátai, tehát megint csak ugyanoda jutunk. Na most ezek azok a módszerek, amik szintén nagyon nehezen visszajelezhetők, hiszen itt kötődési kapcsolatokról van szó, ezeket nagyon nehéz ezeket a mintákat megváltoztatni, attól is függ, hogy éppen ezek a sémák mennyire erősek. Ugye az érzelmi deprivációban például hiába van ott a párom, aki a lelkét kiteszi, mert a korábban már megismert akár negatív szűrésen keresztül, én kiakadva vagy sírva fogom felhívni a barátnőmet, vagy ha lehet, hogy még barátnőm sincs, akkor magamba ezen kesergek, hogy hozott ugyan virágot, nem tudom, nőnapra, de hát lerakta a konyhába, és hát, hogy ne, látszik, hogy nem szeret. Hát más férfi az odaadja, és térden állva, vagy tényleg az enyém meg csak hozta a virágot. Tehát, hogy nem azt veszem észre, hogy gondolt erre, nem felejtette, hozta a virágot, amit még szeretek is, de lerakta a konyhába, tehát akkor az egész. És belefárad a környezet, tehát belefáradok abba, hogy állandóan bizonygatnom kell, hogy de igen, én szeretlek téged, vagy én nem foglak téged elhagyni, és ha nem veszem fel a telefonomat. Ez nem azt jelenti, hogy éppen megcsallak valakivel, hanem hogy éppen mondjuk műtök. Nem hiszem, hogy bárki díjazná, ha a saját műtétje közben mondjuk a sebész telefonálgatna, vagy órát tartok, vagy akár terápiát tartok, vagy a pénztárban ülök és dolgozom, vagy bármi más. Mert ugye a másik arra gondol, hogy na tessék, persze, nem veszik fel, nem szeret, elhagy, biztos lehetek benne. Tehát ezek nagyon erős szenvedést okoznak a kapcsolaton belül, bizonyos játszmákhoz is tudnak vezetni, és mindenki szenved tőlük. Ezek a talán a legnagyobb szenvedést okozó sémák, de egyébként mindegyikre igaz, hogy tényleg, hogyha például a könyörtelen mércéknél maradunk, ugye ez a maximalizmus, hogy nem tudok elég jó lenni. Tehát hiába mosogatok el, biztos, hogy odajön, és azt mondja, hogy de nem törölted le a cseppeket, és természetesen ez nem csak a párkapcsolatban okoz problémát, hanem a gyerekemmel való kapcsolatban is, mert soha nem elég jó, amit csinál. Mindig lehet, hogy kiréselek magamból egy mosolyt, de hát látni fogja a gyerek, hogy hát azért valamit megint csak elszúrt, és így adom tovább transzgenerációsan a sémát.
2: Sémák és sématerápia, erről beszélgetünk ma. Kis Zsófi klinikai szakpszichológus a vendégem, és azzal folytatjuk, hogy vannak-e jellegzetes természetes gondolatok vagy érzelmek, amik egy-egy bizonyos séma aktiválódását jelzik, és mit lehet tenni ilyenkor? Jövünk vissza hamarosan, ezzel folytatjuk.

Pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene.

0: divatos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: Simák és Sima terápia Kis Zsófi klinikai szakpszichológussal erről beszélgetünk ma. Vannak-e jellegzetes gondolatok vagy érzelmek, amik egy-egy bizonyos séma aktiválódását jelzik, tehát akik vagy amik megnyomják azt a bizonyos gombot, és hogyha igen, akkor mit lehet tenni ilyenkor?
3: Abszolút vannak, például van a csökkent értékűség szégyen séma, ennek a nevében is benne van az, hogy amikor ez a séma aktiválódik, akkor nagyon erős szégyent érzünk. A szégyen, a bűntudat, a félelem, ezek azok az érzelmek, amik a leggyakrabban megjelennek, és egyébként olyan nincs, hogy egy séma aktiválódik, és nincs valami nagyon intenzív érzés hozzá, tehát ez összekapcsolódik, ez része tulajdonképpen a sémának, az már nem része, hogy mit kezdünk vele. Aztán például van egy olyan séma, amit úgy szoktunk nevezni, hogy negativizmus, pesszimizmus, és át szoktuk beszélni a kliensekkel, hogy ha megszemélyesítjük mondjuk ezt a sémát, akkor az olyasmiket mond nekünk, hogy rossz lesz, bármiről is van szó, ez biztos, hogy rossz lesz. Vagy azt fogja nekem mondani ez a séma, hogy a legrosszabbra készülj. És ami a nagyon sunyi és alattomos mondata ugyanennek a sémának, hogy a jó a rossz előjele. Tehát még akkor se örülj, amikor jó dolgok érnek, mert ezt fogja majd követni a rossz dolog. Ugye tulajdonképpen a nyelvünkben is van egy ilyen mondás, hogy ez a derűre ború. Ezt egyébként van, aki meg azt mondja, hogy borúra derű, tehát hogy ez nagyon érdekes, hogy mind a kettő van, de hogy családokban mindig, ahogy visszamegyünk, hogy honnan jönnek ezek a gondolatok, hogy hát igen, anyukám is mindig azt mondta, hogy a nagy nevetésre jön a nagy sírás. Tehát, hogy ezek úgy az emlékezetben eltárolódnak. Aztán...
2: Bocsánat, amikor azt hallottuk, igen, hogy majd meglátod, sírás lesz a vége? Ne örüljél annyira?
3: Pontosan, akár ez is úgy eltárolódik, hogy azért, amikor úgy jól ennek a dolgok, hát már akinek van egy negativizmus, pesszimizmus sémája, mert azért nincs mindenkinek, vannak nagyon optimista emberek, akár vannak irreálisan optimista emberek is, akik még a vizsgai időszakban, nem tudom, ma se tudtam megtanulni öttét, de holnap majd biztos 10-et tudok meg, és egy nappal a vizsga előtt is még nem tudom a 70-ből tudni, de még úgy mindig azt gondolja, hogy hát ha szerencséje lesz, tehát hogy azért ezek nem univerzális megélések, hanem egy-egy embernek a gyerekkora, a saját temperamentuma és az életesemények alapján formálódó tulajdonképpen valóság leképeződései, vagy saját magáról való leképeződései. Nagyon nehéz ezeket változtatni. Tehát például a kényszer eseknél is azért ez a negativizmus, pesszimizmus olyan szintet tud elérni, hogy ha én nem csinálom ezt vagy azt, akkor nyilván valami drámai dolog történik. És azt meg figyelmen kívül hagyom, hogy egyébként amikor megcsinálom, akkor ezzel nem váltom ki magamnak a nyugodt életet, hanem jön a következő, meg a következő, illetve hogy mások ezt nem csinálják. Tehát másokkal hogy nem történik meg mindaz a tragédia, ami egyébként velem se történik meg, de hát én persze megcsinálom a kényszer viselkedéseimet, a másik nem csinálja meg.
2: Zsófi, ez úgy hangzik nekem, de aztán majd most megerősítesz, hogy megcáfolsz, hogy ezzel mind az összes ilyen korlátozó, önszabotáló működéssel, vagy a sémáknak az életbe lépésével, ami ezt az önszabotást előhívja, gyakorlatilag békjóba verem magam. Tehát egy olyan szabadság deficitbe kerülök, ami az írmagját is kiírtja annak, hogy én valaha is ráérezek, nyilván a terápia tud segíteni, tehát az nem az, hogy valaha, de hogy ráérezzek arra, hogy van egy sokkal szabadabb élet. Tehát, hogy nem kell ólomköpenyben járnom.
3: Ugye? Saját magamnak nem engedem meg már azt, amire régen vágytam, de mondjuk a környezetem nem engedte meg. Például most már meg se pályázok egy olyan állást, mert oda van írva, hogy társalgási szintű angol A, hát az enyém az nem társalgási szintű. Nem pályázom meg, tehát az esélyt se adom meg magamnak. Könnyen lehet, hogyha erről elbeszélgetünk, hogy hol történt valami hasonló, akkor ki fog derülni, hogy mondjuk a szülő, vagy akár a tanár az iskolában azt mondta, hogy meg se próbáld a felvételt, téged biztos nem vesznek föl, ugyan már. És aztán, ahogy ez beépül az emberről való tudásába, meggyőződésével válik, később már lehet, hogy meg se próbálja.
2: Zsófi, miért hisszük el? A pozitívum óta tudjuk, hogy a rosszat mindig könnyebb elhinni, de ez túl egyszerű válasz erre. Miért hisz? Miért lesz ez gyakorlatilag egy olyan gyerekkorban, hogyha ezt halljuk, egy olyan univerzális igazság, hogy az ég-ég?
3: Nézd, ugyanúgy, mint a gésáknak a lába, ugye, hogyha pici korba belerakták ilyen nagyon szoros cipőbe, egyszerűen nem tudott nőni és deformálódott. Felnőtt korban már hiába veszed le róla a cipőt. Tehát a gyereknek a személyisége, a saját magáról való tudásnak a kialakulása gyerekkorban még olyan, mint a viasz, tehát össze-vissza, vagy egy gyúrma, össze-vissza tudja gyúrni és alakítani a környezete.
2: Hány éves
3: korig? Később megszilárdul. Hát, mondjuk azt mondanám, hogy a sémák általában olyan 3 és 6 éves kor körül alakulnak ki, de hát nyilvánvaló azért ez nem úgy történik, hogy 6 éves korban viclát. Egyre nehezebb munkálni, de például volt egy nagyon érdekes helyzet, a kislányom állt, olyan 2,5-3 éves lehetett, és állt a beépített szekrény, tükrös szekrény előtt, és rám nézett, és megkérdezte, hogy mama, én szép vagyok, vagy csúnya? Na most ez egy nagyon fontos kis jelenet volt az ő életében, aki fogalma nem volt, hogy ő szép vagy csúnya. Honnan tudja? Ugye a környezettől. És akkor nekem milyen lehetőségem van? Ha azt mondom neki, hogy édesem, gyönyörű vagy, akkor könyveli, hogy igen, ő szép. Ha azt mondom neki, hogy a mi családunkban nem a szépség a fontos, akkor ő úgy fogja lekönyvelni, hogy...
2: Hogy ő nem szép.
3: Vagyok. Így van, pontosan. Ha azt mondom neki, hogy hát drágám, szépek a szemeid, az orocskád picit nagy, tehát nem baj az.
2: Jaj, de ki mond ilyet?
3: Van olyan, aki gyere?
2: Van olyan, aki ilyet mond.
3: Tehát, hogy, vagy ha nem válaszol a szülő, akkor megint csak, ő nem tud differenciálni még, hanem akkor lekönyveli, hogy csúnya
2: igen,
3: vagyok.
2: Tehát, hogy ez na, vagy igen, vagy alakul. Nem. Mindegy, hogy hogyan pontosan. Árnyaljuk. Aha.
3: Pontosan.
2: Atyaég. Sémák és sématerápia egy elképesztően fontos és érdekes téma. Kis Zsófi klinikai szakpszichológussal beszélgetünk erről, és a záró gondolatok jönnek majd. Hogyan látható a javulás? Miben áll a változás a gondolkodásban, az érzésekben, illetve a viselkedés terén, és milyen eszközökkel dolgoznak a terapeuták? Ezzel folytatjuk, ezzel zárjuk majd a mai Lélekszörföt hamarosan.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: arcom, parton.
1: Ez a Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
2: Sémák és sématerápia. Kis Zsófi klinikai szakpszichológussal beszélgetünk ma erről. Elképesztő érdekes téma, és azért is elképesztően érdekes, mert mindannyian érintettek vagyunk. Ígértem, hogy zárásképpen arról beszélgetünk, hogy hogyan látható a javulás, miben áll a javulás, miben áll a változás a gondolkodásban, az érzésekben, illetve a viselkedés terén, hogyan tudjuk azt detektálni mondjuk magunkon, hogy lehet, hogy egy kicsit már jobban vagyok, már ez nem fáj annyira. És milyen eszközökkel dolgoznak a terapeuták?
3: Alapvetően, amikor elkezdenek olyan dolgokat megcsinálni, még lehet, hogy szorongással, de már belemennek, amiket korábban nem, az mindig abba az irányba mutat, hogy már elindult valami javulás. Azért a viselkedést könnyebb megváltoztatni, mint az érzéseket. Azok lassabban változnak. Lehet, hogy már rövidebb ideig marad benne abban a nagyon elárasztó érzelmi állapotban, mert vannak eszközei, eszébe jut, hogy hoppá, így érzem magam, biztos a helyzetnek szól. Lehet, hogy ez most egy séma, ami aktiválódott, tehát alternatívákat kínálunk tulajdonképpen, nem kizárt, hogy mondjuk tényleg ez a helyzet annyira szörnyű, hogy ilyen állapotba kerülök, de az is lehet, hogy megnyomta ezt a bizonyos trigger gombot rajtam. Alapvetően, mint minden terápia, a Rogers-féle azon a három alapelven alapul, vagy az a három alapelv nagyon fontos, hogy egy empátiával viszonyulok a pácienshez, és megpróbálom azt megérteni, meg elfogadni, hogy az ő valóság észlelése az ő realitása. Aztán, hogy legyek feltétel nélkül, fogadjam előtt, nem kell minden viselkedést díjazni, meg megdicsérni, de magát, a személyt őhozzá elvárások nélkül pozitívan tudjak hozzáállni, és legyek hiteles. Tehát, hogyha látszik az arcomon, hogy mennyire szerencsétlen, hát hiába mosolyognak, jó van, persze. Tehát ez azért nagyon fontos, ez a három alapelv. Emellett én a szerepjátékot nagyon gyakran alkalmazom, hogy egy adott helyzetet akkor játszunk el. Akár megpróbálok én lenni maga a kliens, hogy most másképp fogok reagálni, ez vajon milyen annak a másik embernek, akik meg ő játszik el, vagy egy ilyen biztonságos közegben meg tudja tapasztalni azt, hogy például mondhat nemet, és nem omlik le a plafon, nem kezdek el vele kiabálni. Tehát kipróbálhat egy biztonságos közegben olyan viselkedésmódokat, amik korábban nem voltak rá jellemzőek. Nagyon fontos az empátiás konfrontáció, tehát, hogy amellett, hogy teljesen megértem, átérzem a problémáját és támogatom, időnként azért azt is kell jelezni, hogy talán ebben vagy abban, hogyha mást csinálna, akkor az előre vívő lehetne, tehát néha visszajelzünk dolgokat, tehát például ugye ebben a virágos helyzetben, hogyha én azt csak annyi, hogy megismétlem, amit ő elmondott, hogy tehát akkor a férjének eszébe jutott az, hogy ma van nőnap, tehát akkor virágot hozott, ha jól értem, azt a virágot, amit szeretett volna, és akkor már ő is hallja, hogy hát igen, igen, igen, pozitív, pozitív, pozitív, pozitív, van a végén egy negatív, mert csak lerakta, mert el kellett mennie, de hogy akkor talán mégsem ez az egész nem arról szól, hogy ő mennyire mellőzve van. És hát amit nem kaptak meg gyermekként a kliensek, akiknek a súlyosabb, erősebb sémái vannak, hát a szülői érzelmi odafordulás, gondoskodást, úgy hívjuk, hogy ez a reparenting, tehát ez a szülői újragondoskodás, hogy megpróbálom őt olyan mértékben támogatni, és ott lenni, jelen lenni a helyzetben, nyilván keretek között, hiszen, mint ahogy az első blogban mondtam, nem vihetjük haza a pácienst. Mégis legyek egy olyan stabil és gondoskodó valaki az ő életében, akivel meg tudja tapasztalni ezeket az érzéseket, aki, amikor elmondja, hogy második lett a versenyen, akkor örülni fogok, gratulálok, nagyon nagy dolognak tartom, és nem teszem hozzá azt, amit az előbb mondtál, hogy
2: nagyon szépen köszönöm, Zsófi, hogy velünk voltál. Köszönöm ezt a sok mindent, ami elhangzott, és amivel elindulhattunk önmagunk felé. Én magam is többentem meg többször a beszélgetésünk ideje alatt, és lettem libabőrös, úgyhogy nyilván elkezdek én is egy kicsit utána olvasni ennek. Aki egy kicsit is úgy érzi, hogy ez rezonál vele, szerintem nincs olyan, aki nem. Érdemes, hogyha úgy döntünk, hogy találkozni akarunk magunkkal, és ezeket a sémákat szeretnénk megtalálni, és lehet lehetőség szerint eliminálni őket, hogyha akadályozzák a létezésünket és a mindennapjainkat, akkor érdemes terápiába menni. Kis Zsófi klinikai szakpszichológusnak hálásan köszönöm az idejét.
3: Köszönöm szépen a meghívást, és nagyon szívesen.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

vagyok, és légy szíves, hagyjuk így ezt a napot. Mert hogyha nem hagyod, veszek a fejemre egy nagy kalapot. S ha egyszer ráteszem, hidd el, az életem magammal viszem, és én

0: Close GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Folytatódik a meleg nyári idő. Izrael és Irán is leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Szolnoknál úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren, továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes aszbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántól északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
5: Manna Manna.

használták a TikTokon és az Instagramon a zenéjét a hangsávokra, még mielőtt ez megjelent volna a digitális és streaming üzletekben. Ebben a dalban Katy saját történetében találta meg a sztorit a szenvedésről, a reményről és a gyógyulásról. Mielőtt megírta volna a dalt, Katyt gerincferdüléssel diagnosztizálták. Műtéti beavatkozást eszközöltek, hogy kiegyenesítsék. Ez viszont tartós műtét utáni fájdalomhoz vezetett, ami ágyhoz kötötte, mentális és érzelmi spirálba juttatva. 3 évvel később Katy visszament egy újabb műtétre, hogy eltávolítsák a hátába helyezett fémrudakat és csavarokat. Ahogy elmondja, bemegyek a második műtétre, és kijövök onnan, és a depresszió füstfelhője egyszerűen eltűnt. Abban a pillanatban találkoztam az Úrral. A műtét utáni röntgen felvételeken a gerincem valójában egyenesebb volt, mint amikor a rudak benne voltak. Tehát amikor azt mondom, hogy Isten csodákra képes, komolyan gondolom, mert én láttam. A Shriners Hospitals for Children nagyköveteként és a Musicians on Call önkénteseként is szolgált, és a gyógyulása arra is felbátorította, hogy az egészségügyi kihívásokkal szembesülő emberek szószólója legyen. Ez egy új irányt adott a zenéjének és az életének. Ahogy ő mondja, nincs olyan történet, amely ne számítana Istennek. Minden történetet ő írt, és minden idők legnagyobb szerzője ő. Isten meggyógyított, tehát tudom, hogy meg tud gyógyítani mást is. Jöjjön tehát a dal, Katy Nicole és az In Jesus Name, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit. In the spring of 2020
1: when the COVID pandemic hit. 2020 tavaszán, amikor a világjárvány első napjait éltük, úgy éreztem, hogy a szívem összeszorul a félelemtől és a szorongástól. Én őszintén azt éreztem, mintha egy hajó lennék és ide-oda sodorna a vihar. Emlékszem, hogy néhány nap elteltével picit kitisztult a fejem a félelemből, és megkérdeztem Istent, hogy mi a helyzet, hogy mit mond erre az egészre, mi történik most velünk, és nagyon világosan hallottam az Úr hangját, hogy azt mondja világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék. Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék. Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor is jön ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, ezért esedezem, hogy az Úr házában lakhassak egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem a templomában. Ezután a rész után, Zsoltár rész után azt mutatta Isten, hogy gyűjjünk össze a közösségünkben, és imádkozzunk a világért és a nemzetünkért, és mi ezt is tettük. Összegyűltünk, imádkoztunk, és aztán spontán elkezdtük énekelni ezt a Zsoltárt. Ez egy meghajlás volt Isten előtt, megnőtt a bizalmunk, és megláttuk az Úr jóságát. Következő néhány hónapban természetessé vált számunkra, hogy ezzel a Zsoltárral kell harcolnunk a félelmeink ellen. Azután még néhány hónap eltelt, és Melissa elment Nashville-be, hogy írjon egy dalt egy kedves barátunkkal, és elvitte neki ezt a pici dalrészletet. Én megkértem őket, hogy egy olyan dalt írjunk ebből, ami megmutatja másoknak is azt, hogy mi mivel jutunk át ezen a viharon. Nagyon sok embert láttunk ebben az időben elveszíteni a hitét a félelmei miatt, és megkérdőjelezni olyan dolgokat, amik eddig nem voltak számukra megkérdőjelezhetőek a szorongásaik miatt. Ezért szerettünk volna egy olyan dalt, ami Jézus véréről és az evangéliumról szól, és arról, hogy a bűn átka már megtört. És ezt mindenkinek hallania kell ezt a dalt, és mindenkinek énekelnie kell, lányoknak, fiúknak, időseknek, fiataloknak, mert mindenkinek pontosan kell tudni azt, hogy az Úr itt van, és hogy kegyelmes, és ez lehet egy híd köztünk. És fontos, hogy emlékezzen mindenki azokra a dolgokra, amit Isten mondott és mutatott nekünk. Kisétáltunk a stúdióból, amikor kész lett aztán később ez a dal, és hazavittük. Késő este értünk haza, és a fiam és a lányom ott ültek az asztalnál, és mindig meghallgatják a dalainkat, egészen jó kritikákat szoktak mondani rájuk, és csak betettük ezt a dalt, egyszer csak a 16 éves lányomnak könnyek csordultak ki a szeméből, és akkor én azt éreztem, hogy na igen, ezért írtuk ezt a dalt, hogy minden generáció, aki előttünk van, vagy aki utánunk jön, az tudja azt, hogy Isten szeret, Isten sose hagy el, és hogy a viharok közepette is hinnünk kell benne, és hogy nem szabad, hogy a félelmeink és a kételjeink megbénítsanak minket, és megingassák a hitünket. And that is our dream for this song. That we would remember what the Lord has done and that it would become a sword of faith in the midst of the storms as we declare this is what we believe and this is who our God is.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet

0: Pax Televízió jóvoltából.
1: Roma 14. 11-től 12-ig. Mert megvan írva, élek én, így szól az Úr. Bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Istent. Elismeri, tiszteli és dicséri őt. Ez azt jelenti, hogy még azok is, akik most nem hisznek benne, egy nap meghajtják majd a térdüket ő előtte. És ez izgalmas időszak lesz, nem igaz? Nos, legalábbis számunkra az lesz. Nem tudom, hogy mennyire lesz izgalmas azoknak, akik egész életük során nem hittek benne, vagy azoknak, akik azt mondják, hogy hisznek, de az életükben kompromisszumokat kötöttek. Nézzük meg a következő verset. Tehát mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni. Maga fog az ítéletkor elszámolni az Istennek. Egy pillanatra gondoljuk ezt át alaposan. Akármennyi időnk van itt, akármilyen jól érezzük magunkat, nem számít milyen nagyszerű itt, egy nap mindannyian megállunk majd Isten előtt, és elszámolunk az életünkkel. Ha időnként úgy érzed, hogy nehéz kitartanod a hited mellett, és hívőnek maradni ebben a világban, akkor hidd el, ha eljön majd ez a nap, akkor te borzasztóan örülni fogsz, hogy nem lesz miért szégyenkezned. Akik hisznek, azoknak nem lesz részük vádlásban, ezt mondja a Biblia a János 3:18-ban. Azoknak, akik hisznek. Nem hiszem, hogy amiről számot kell majd adnunk Istennek, az olyasmi lesz, hogy most a mennybe kerülök-e vagy a pokolba. Szerintem a hívők esetében olyasmikről lesz szó, hogy mihez kezdtünk az időnkkel. Mihez kezdtünk a pénzünkkel. Hogyan bántunk az emberekkel? Volt-e jó gyümölcsünk, amit felmutathattunk az életünkben? Tudjátok, manapság mindenki nagyon-nagyon-nagyon elfoglalt. Ha megkérdezném, hogy elfoglalt vagy-e, akkor legtöbben igennel felelnétek. Ha megkérdezném, hogy nagyon elfoglalt vagy, akkor a legtöbben azt mondanátok, hogy igen, de tudjátok, Isten soha nem kéri, hogy elfoglaltak legyünk. Ő azt kéri, hogy gyümölcsözőek legyünk. Azt mondtam, Isten soha nem kéri, hogy elfoglalt légy. És szomorú, de időnként olyan elfoglaltak vagyunk, hogy semmi más nem csinálunk. Csak engedjük, hogy a szoros időbeosztásunk frusztráltá tegyen minket. És végül semmi jó gyümölcsöt nem termünk. Szóval azt szeretném, hogy ez egy szela legyen, ami azt jelenti, hogy megállunk és nyugodtan végig gondoljuk ezt. Szeretném, hogy ez egy szela pillanat legyen nekünk, mielőtt még igazán neki kezdenénk a konferenciának. Egy nap minden térd meghajol majd. Minden nyelv megvallja, hogy ő az Isten. Mindenki megáll majd ő előtte. És elszámol majd, nem valaki másért, hanem önmagáért. És szeretném, hogy mindannyian, akik a tévében néztek minket, nem számít, melyik országban éltek, hogy milyen nyelvet beszéltek. Ha halljátok most ezt az üzenetet, főleg, ha olyas valaki vagy, aki még nem döntötte el, hogy elfogadja Jézus Krisztust megváltójának, hogy teljes szívvel szeretni fogod Istent, akkor szeretném, ha megértenéd, hogy eljön majd az idő, amikor megállsz majd Isten előtt, hogy elszámolj az életeddel. És bár ez egy kiózanító gondolat, talán olyasmi, amin nem szívesen gondolkozunk, de mégis muszáj megfontolnunk ezt, mert az a nap eljön majd. És ha nem beszélek erről nektek, akkor nem végzem jól a dolgomat. És amikor megállok majd Isten előtt, hogy számot adjak neki, akkor lehet, hogy megkérdezi majd, nos, miért nem prédikáltál egy kicsit több keményebb eledelt, hogy az emberek tényleg megértsék, hogy eljön majd a nap, amikor számot adnak az életükről. Szerintem ez olyasmi, amivel teljesen tisztába kell lennünk. Tud valaki mosolyogni és áment mondani? Amen. Nos, ma arról szeretnék beszélni nektek, hogy miként kerüljük el a megtévesztést. A Máté 24-ben, ami a végidők jeleiről szól, egyébként hányan gondoljátok, hogy a végidőkben élünk? Nos, érdekes, de minden generáció ezt gondolta, Pál generációját is beleértve. De ha Pál azt gondolta, hogy a végidőkben élt, akkor szerintem mi még végebb időkben élünk, mint Pál. Szóval, bármikor is jön vissza Jézus, mi sokkal közelebb vagyunk ahhoz, mint Pál volt. És Pál azt mondta az embereknek, hogy körültekintően kell élniük. Hogy józanul és komolyan kell élniük, nem pedig ostoba emberekként, akik azt hiszik, hogy a holnap sosem jön el, mert a holnap bizony eljön, ezért azt tanította nekik, hogy körültekintően viselkedjenek, és világosságként éljenek a sötét világban. Szerintem Krisztusban hívő emberekként időnként nem értjük. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy Krisztus bennünk van. Reménysége az eljövendő dicsőségnek. Nos, tudtátok, hogy hívőkként ti vagytok az Isten dicsőségének a reménysége? Ezt meg kell értenünk. Ti vagytok a reménysége annak, hogy Isten megdicsőüljön. Mi világszerte, akik Jézus Krisztusban hiszünk, nekünk kell a világosságnak lenni a sötét helyeken és a föld sójának. Az Isten képviselő hívők adnak ízt a világhoz. Isten nélkül nincs íz, hanem minden ízetlen, unalmas és egyhangú. Kijózanító az a gondolat, hogy Krisztus jelenléte bennem nem csak arra ad reményt, hogy egyszer dicsőségessé válok, de az ő jelenléte ad reménységet arra is, hogy ő megkapja majd azt a dicsőséget, ami kijár neki. Egy másik kijózanító gondolat. Jézus elmondta, hogy mik lesznek a jelei a végidőknek. És az egyik dolog, amit említett, az az volt, hogy az utolsó időkben sok lesz a megtévesztés. Azt mondta, vigyázzatok, hogy senki ne vezessen félre benneteket. Felelősséget helyezett ránk. De jó ég, remélem soha nem leszek megtévesztésben. Bár csak soha ne történne velem ilyesmi. Nem lehet ilyen passzív a hozzáállásunk. A passzív hozzáállás nyitott ajtó a sátán számára, hogy jöjjön és tönkretegye az életünket. Aktívnak kell lennünk, agresszívnak kell lennünk, és jól informáltnak. A megtévesztés egy szörnyű dolog, és rengeteg van belőle. A megtévesztés azt jelenti, hogy elhiszünk egy hazugságot. Így vagy úgy, de a sátán meggyőz minket valamiről, ami nem igaz. De ha elhisszük, akkor az számunkra igazzá válik. Még azt is kimerném jelenteni, és kérlek, ne sértődjetek meg ezen, de lehetséges, hogy ebben az épületben is szinte mindenki, mindig azt mondom, hogy szinte, mert ha valaki hajlana rá, hogy megsértődjön, akkor gondolhatja azt, hogy ő az az egy, akire nem vonatkozik. Szóval kimerném jelenteni, hogy ebben az épületben valószínűleg szinte mindenki megtévesztésben van az élete egyes területein, engem is beleértve. Van valami, amit igaznak hiszel, és ezért valóságá vált számodra. Pedig egyáltalán nem igaz. Lehet, hogy azt gondolod, tettél valamit, amire nem nyerhetsz megbocsátást, de ez nem igaz. Azonban, ha elhiszed, akkor soha nem fogod elfogadni azt a megbocsátást, amit Isten már elkészített számodra, mert minden, amit elfogadunk, azt hit által tesszük. Ezért, ha a sátán elhiteti velünk a hazugságot, akkor folyamatosan tőle fogadunk majd el dolgokat, ahelyett, hogy Istentől fogadnánk el. Összezavarodunk, és nem tudjuk majd, hogy mi a baj velünk. Ha elhiszed, hogy nem vagy szerethető, ha arra számítasz, hogy visszautasítanak, akkor pontosan ez fog történni veled. Ezzel kinyitottuk az ajtót az ellenségnek, és ő jön, hogy tönkretegye az életünket. Nos, mi az egyetlen megoldás a megtévesztésre? Hát az igazság. Nem tudom, hogy értjük-e, mennyire értékes ez a könyv. Szeretem felmutatni ezt a könyvet a világnak. Ahogy arra sok milliónyi emberre gondolok, akik most lehet, hogy éppen ezt a csodálatos könyvet nézik. Emberek Afrikában, emberek Indiában, Ázsiában, Európában, emberek a világ minden táján, emberek az Amazonas dzsungelének mélyén, emberek, akik kunyhóban laknak, emberek bárhol a világon. Azt akarom mondani nektek, hogy ez itt a világ reménysége, az Isten igéje. Jézus azt mondta, ha megmaradtok a beszédeimben, akkor ismeri fogjátok az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Halleluja! Milyen nagyszerű dolog ez? Ez volt az egyik első ige, amit Isten megértetett velem, amikor 1976-ban odaszánt keresztényé váltam. Mindig azt mondom, hogy amikor odaszánt keresztényé váltam, mert sokáig voltam keresztény azelőtt is, hogy odaszánt keresztényé lettem volna. És hiszem, hogy eleget ismertem Krisztusból. Megértettem, hogy kegyelemből van üdvösségem, igazán hittem, hogy Jézus meghalt a bűneimért, és hittem, hogyha abban az állapotban maradok, akkor is a mennybe kerültem volna, ha meghalok. Szeretem úgy megfogalmazni ezt, hogy eléggé ismertem Krisztust ahhoz, hogy ne kerüljek a pokorra, de nem eléggé ahhoz, hogy győztes életet éljek. Szóval hadd kérdezzem meg tőled, hogy mennyire akarod ismerni Krisztust? Csak éppen annyira, hogy túléld a napokat, és remélhetőleg besúrranhass a mennybe a hátsó bejáraton? Vagy szeretnél igazán világosság lenni a sötét világban? Tényleg szeretnéd, hogy használjon Isten? Szeretnél gyümölcsöző lenni? Szeretnél olyas valaki lenni, akire Isten büszke lehet? Akkor tudod, mit jelent ez? Hívőként kétféle úton járhatunk, a keskeny úton és a széles úton. A keskeny út az életre vezet. A széles út pedig a pusztulás felé. Nos, a széles úton persze könnyebb rajta maradni. Ott sok hely van számodra, és az összes testies podgyászodnak. De tudod mit? Lépj csak rá a keskeny útra, és néhány dolognak mennie kell majd. Mert egyszerűen nem lesz számára hely. Annyira fontos, én tényleg hiszem, hogy nagyon fontos, hogy elkezdjük józanabbul szemlélni azt, ahogyan élünk, hogy mit mondunk a világnak, és hogy mit mond a gyülekezet a világnak. Muszáj, hogy mind meggyőződjünk arról, hogy a tőlünk telhető legtöbbet megtesszük azért, hogy Isten minden napon megdicsőülhessen az életünkben. Amen. Nem igazán tudom, Isten miért ezt az üzenetet választotta számomra ezen a helyen. A legutóbbi város, ahol jártam, ott egész hétvégén arról beszéltem, hogy Isten mennyire szereti őket, és hogy Isten milyen kegyelmes és irgalmas, és hogy milyen megbocsájtó. És hogy Isten megváltoztatja majd őket, és nem kell testből cselekedniük. Azzal kezdtem a konferenciát, hogy ez az egész most rólatok fog szólni. Nos, ez is rólatok fog szólni, de inkább arról, hogy hogyan szabaduljatok meg magatoktól. Ezen a hétvégén most elbúcsúzunk tőletek. Viszlát! Viszlát! Ó, de az örömötök növekedni fog, a békességetek pedig meg fog sokszorozódni. Tudjátok, az 1 Mózes 3 végére, vagy az 1 Mózes 3 elején, a Biblia első könyvében a sátán már elérte, hogy megtévessze Évát. Két fejezet, meg még egy kicsi, vagy nem is tudom mennyi idő alatt. Szóval elgondolkoztató, hogy vajon mennyi megtévesztés halmozódott fel máig, amikor sok-sok ezer éve volt arra, hogy dolgozzon az embereken. Sok rossz dolgot hiszünk el Istenről. Sok ember azt hiszi, hogy Isten a problémájuk forrása. Istenem, miért tetted ezt velem? Miért engedted, hogy ez megtörténjen? Nem ez az igazság. De soha nem fogod tudni az igazságot Istenről, amíg meg nem ismered őt, az ő jellemét az igéjén keresztül. Nos, Joyce, én próbáltam a Bibliát olvasni, de nem értem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Először is, nem hiszem, hogy Krisztus elfogadása és a Szent Szellem ereje nélkül olvashatnád úgy a Bibliát, hogy meg is értsd, mert ő fog neked kijelentést adni, viszont elkezdheted, és ahogy elkezded olvasni, Isten betölti majd az életedet, és világosságot ad neked. Ma már rengeteg olyan fordítás van, ami könnyűvé teszi a megértést. Ezért nem kifogás az, hogy nem érted. Tudjátok, én hogy kezdtem, amikor a 20-as éveimben jártam? Tudjátok, mit olvastam? Egy gyerekeknek szóló Bibliát. És ez nem szégyen. Ha másként nem érted, akkor szerezz egy gyerekbibliát, vagy szerezz egy Én kicsi állatkertem sorozatot, tudjátok melyiket, szóval kezd egy Én kicsi állatkertem sorozattal, amit 4 éveseknek írtak. De ne mondd, hogy én nem értem a Bibliát, és ne legyen ez kifogás arra, hogy soha ne olvasd. Ez a legnagyszerűbb könyv az egész világon. A Jelenések 12 azt tanítja, hogy a sátán a megtévesztő, a nagy megtévesztő, mert más se csinál. Ha megnézed a megtévesztés szót a görög szótárban, akkor azt jelenti, hogy csalni, megtéveszteni, rászedni, vagyis hamis benyomást kelteni. Röviden elgondolkoztam, hogy mennyi hamis benyomás van a világban manapság. Vajon mi történne, ha mindenről lekerülne a máz? Vajon milyen ronda dolgokat látnánk? Hány hirdetés van, ami azt ígéri, hogy ez vagy az a válasz mindenre? Pedig az egész csak hamisság. Hány ember kelt hamis benyomást? Hány vallásos ember kelt hamis benyomást? Amikor a többi úgynevezett szent vallásos barátaival van, akkor nagyon vallásosan és szentül viselkedik, de otthon a zárt ajtók mögött valóságos rémálom az ember. De tudjátok, amikor eljön az a nap, és megállunk az Isten előtt, hogy számot adjunk magunkról, akkor minden felszínes másztól mentesen fogunk ott állni. Szóval lehet, hogy ideje van jó alaposan megvizsgálni önmagunkat. Tudjátok, mielőtt Isten komolyan megérintette az életemet 1976-ban, elég sok vallásosság volt bennem, és egyáltalán nem éltem győztes életet, de amikor ez megtörtént, akkor komoly kapcsolatot kezdtem Istennel, és az első dolgok egyike, ami megtörtént velem, az az volt, hogy Isten rávett arra, hogy komolyan megvizsgáljam önmagamat. Ideje volt, hogy többé nem másokat vádoljak a saját problémáimért, hogy felelősséget vállaljak az életemért, a viselkedésemért, hogy többé ne a múltamat okoljam a rossz viselkedésemért, és eldöntsem, hogy ideje van felnőni. Azt mondtam ma este, Matt Redmannek, lehetséges, hogy ezen a hétvégén nem fogunk annyit nevetni. Azt felelte, ó, mindig ezt mondod, de aztán megnevetteted az embereket. Tudjátok mit? Remélem, hogy élvezitek az itt létet, de akárhogy is van. Muszáj, hogy keményebb eledelt is fogyasszunk. Tudjátok, Jézus időnként azt mondja, bizony mondom nektek. És ez nem egy rossz dolog, igazán mondom nektek. Én szeretném, ha mindannyian, tudjátok, lehet, hogy ez most elcsépeltnek hangzik majd, de én időnként sajnálom Istent. Tudom, hogy nincs rászorulva a sajnálatunkra, de időnként azon kapom magam, hogy bocsánatot kérek tőle mások miatt. Ilyenekre gondolok, hogy Istenem, úgy sajnálom, hogy el kell viselned azt a sok képtelenséget, ami a gyülekezetben van manapság, meg a világban lévő ostobaságokat. Tudjátok, a világ nagy zűrzavarban van. És arról próbálok prédikálni ezen a hétvégén, hogy hogyan legyünk istenfélőek egy istentelen világban. Óvatosnak kell lennünk, hogy ne csapjon be minket az a sok megalkuvás, ami a világban van. Mi nem köthetünk kompromisszumokat. Tudnunk kell, hogy miben hiszünk, és fel kell készülnünk, hogy megállunk azon, és kiállunk azért, amiben hiszünk. Még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy időnként szenvednünk kell ezért. A mai modern gyülekezetben a szenvedés nem egy népszerű elgondolás. Úgy értem, szinte meg is kövezhetnek azért, ha kiejted a szádon a szenvedés szót. De Jézus azt mondta, sokkal jobban jártok, ha az igazságért szenvedtek, mint ha bűnösként szenvedtek. Amen. Azt jelenti, ravasz. Bekapni a horgot, kelepce, csapda, eltévejedni a helyes útról. Most nagyon figyeljetek, ez a vine szótárból származik. A megtévesztés szó azokat is jelképezi, akik üres szavakkal tévesztenek meg, és lekicsinylik, most figyeljetek, lekicsinylik a bűn valódi tulajdonságát. Nos, pontosan itt tartunk ma. Tudjátok a bűnt? A bűnt ma már nem is hívjuk bűnnek. A bűnt ma már úgy hívjuk, függőség, kötelék, a problémánk, az akadályunk, az a dolog, amivel küzdünk, vagy a legnevetségesebb dolog, hogy most már az, amihez jogunk van. Jogunk van ahhoz, hogy bűnös dolgokat tegyünk. Nos, tudjátok mit? Isten tiszteletben tartja a döntésedet, hogy a pokolba mehess, ha ezt szeretnéd. Hiszen a Biblia azt mondja, hogy eléd adtam az életet és a halált. Válasz. Ó, igen, megvan a jogunk a szabad választáshoz. Tudjátok mit? Isten hosszú tűrő és irgalmas. Türelmes és keményen dolgozik azon, hogy kihúzza az embereket a bűnből, át az ő megbocsájtásába és irgalmába is. Hiszem tényleg, hogy most is ezt próbálja tenni a szavaimon keresztül. És persze tudom, hogy ti itt vagytok, és értékelem is, hogy itt vagytok. De én nem csak hozzátok beszélek, vagy most leginkább nem hozzátok, hanem azokhoz az emberekhez világszerte, akik ide kapcsoltak erre az adásra, és azt hiszik, hogy véletlenül volt. Isten megpróbál beszélni hozzátok, megpróbálja megértetni veletek, hogy mennyire fontosak vagytok neki, hogy mennyire szeret benneteket, és mennyivel jobb életet tartogat számotokra a mostaninál. És lehet, hogy nem sokat tudsz Istenről, és azt hiszed, hogy az ő ható távolságán kívül vagy, de hadd mondjam el neked, hogy Istennek hosszú karjai vannak, és ő képes lenyúlni érted, kihúzni a gödörből, és megmenteni téged. De a megtérés szó elsősorban azt jelenti, hogy meg kell bánnunk a bűneinket. Nem a problémáinkat, az akadályainkat, a függőségünket, a kötelékünket, azt, amivel küszködünk, hanem meg kell bánnunk a bűneinket. Istenem, bűnös vagyok, és sajnálom a bűneimet. Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. De Jézus Krisztus vére által mindenki megigazulhat, és megbékélhet Istennel. Isten ígéretei nekünk szólnak. Mindannyian új emberekké válhatunk, mind kivétel nélkül.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hit.
0: Mannasztikus popslágerek csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Oroszország elutasította az ukrajnai és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbeszt mentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megálló helynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása. Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap mi mindenről írás. Június 8-a van egyébként hétfő. 433 éve született Felső Vadászi első Rákóczi György, erdélyi fejedelem. 1630-tól haláláig volt egyébként vezető. Uralkodás alatt Erdély gazdaságilag és politikailag is megerősödött. Sokat tett egyháza, a református egyház és az iskoláztatás felvirágoztatás érdekében, és szemben állt az ortodoxiával. 183 éve Gasztonyban született Szél Kálmán, aki 1899 és 1903 között Magyarország miniszterelnöke volt. 1866-ban jogtudományi doktori oklevelet szerzett a Pesti Tudományegyetemen. Pályafutását 1867-ben szolgabíróként kezdte Vasvár megyében, később a Szentgotthárdi, majd a pozsonyi 2. számú választókerület képviselte kormánypárti programmal. A Deák Párt és a Balközép egyesülése után 75 márciusától 78 októberig pénzügyminiszteri tisztséget töltött be. Erélyes és takarékos miniszter volt, megszervezte az adófelügyelő intézményt és legnagyobb sikereként létrehozta az Osztrák-Magyar Bankot. 1878-tól mintagazdasággá fejlesztette Rátóti birtokát, ahol hírnevet szerzett a szarvasmarha tenyészetével. 97 éve született Gyökösi Zsolt színházi és televízió rendező, aki számos vidám tévéműsort rendezett. Ilyen volt például a Szeszélyes évszakok, de ő rendezte Alfonzó Virág színházát, illetőleg a Gábölgyi Zsó első 6 epizódját, valamint Kató néni kabaréját is. 91 éve született Koltai János, Jászai Maridias díszlettervező, filmrendező és képzőművész, a Szomszédok Gábor Gábora. A képzőművészeti főiskolán tanult, ahol 1959-ben szerzett diplomát, majd a Színház és Filmművészeti Főiskolán folytatta színész képzését, amelyet 63-ban fejezetbe. A Szegedi Nemzeti Színház Társulatának tagja volt, ezt követően 65-től hosszú ideig a Madách Színház tagja, miközben filmekben és tévéfilmekben is szerepelt. Díszlettervezőként, rendezőként és képzőművészként is aktív volt. A Budapesti Filmstúdióban és a Balázs Béla Filmstúdióban is dolgozott, ahol kisfilmek létrehozásában vett részt. 80 éve született Bakó Pál világbajnok és olimpiai ezüstérmes öttusázó edző. Az 1972. évi nyári olimpiai játékokon a Bakó Pál Balcó András Villányi Zsigmond összeállítású magyar csapat tagjaként a második helyen végzett. 78 éve született szintén a mai napon Gárdos Péter, Balázs Béla Díjas filmrendező, színházi rendező és író, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar-Orosz szakán végzett 1971-ben. Előbb rendezőasszisztensként, majd rendezőként dolgozott a Ma Film híradó és dokumentumfilm stúdiójában. Első játékfilmét a Hunnia Film stúdióban készítette Uramisten címmel, az utóbbi években a Pince Színház művészeti vezetője. Legismertebb filmje a Szamárkőgés. És 8 éve, 48 éves korában hunyt el a mai napon Lévai Mária hárfa művész, zenetanár, rövidtávfutó. Hárfa művészként trubadur, kelta és koncerthárfáin reneszánsz, kelta, barokk, klasszikus és kortárs zenét játszott, a bölcsödék és óvodák világához is szólni tudott. Fiatal korától versenyszerűen sportolt, válogatott atléta volt, valamint tornász és úszó, különösen a rövid távfutásban jeleskedett. 2 éve hunyt el Felkai Miklós, rockzenész, gitáros, zeneszerző, szövegíró, énekes, a Lux, az Apostol és a Felkai Jam és a Bergendi együttesek tagja. Továbbá közreműködött sok előadó lemez felvételein, például együtt zenélt az LGT-vel, Kovács Kovács Katival, Máté Péterrel, Sass Szilviával, a Stúdió 11-gel, Dés Lászlóval, Presser Gáborral, Szörény Leventével, Zalatnai Saroltával, Vagra Miklóssal és Deák Bél Gyulával.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai reggelen a főváros kapcsán. Digitális aréna rekordot döntött például a mobilnet forgalom a budapesti BL döntőn. Történelmi adatforgalmi rekordot hozott a hazai mobilhálózatokon a Puskás arénában az UEFA bajnokok ligája szombati döntője. A Telekom és a Jettel mérései szerint a stadionban és a fővárosban hömpölygő szurkolósereg elképesztő mennyiségű videót és fotót osztott meg a meccs alatt. A szolgáltatók rendkívüli hálózatfejlesztésekkel és megnövelt 5G-s kapacitással tették zökkenőmentessé a drukkerek digitális élményét. A stadionban a Telekom hálózatán közel 6000 gigabyte adatot használtak főleg feltöltésekre. A Jettel hálózatán 83 országból csatlakoztak a stadionban, a brit és francia szurkolók voltak a legaktívabbak. A május 30-i BL döntő nem csak a pályán küzdő csapatoknak volt kiemelkedő próbatétel, hanem a mobil hálózatok számára is tehát. Egyébként mindez a regisztrált adatforgalom jól tükrözi a modern sportesemények hatalmasra nőtt digitális dimenzióját. Vége a megszokott utcai parkolásnak Budapesten, lassan, de biztosan, fokozatosan eltűnnek a parkolóautomaták a közterületekről. Ez a változás nem egyik napról a másikra történik, hanem ütemezetten, zónaként haladva. A cél az, hogy a város teljes parkolási rendszere egységesen digitális legyen. A parkolóautomaták megszűnése mögött az áll, hogy a készpénzes jegyvásárlás mára már szinte teljesen visszaszorult, míg a gépek fenntartása komoly költségekkel jár. A legfontosabb tehát továbbra is az SMS alapú parkolás marad, itt a rendszám elküldésével indul a parkolás, és ugyanúgy lehet leállítani is. Ezzel párhuzamosan a mobil alkalmazásos fizetés még hangsúlyosabb lesz, amely már most is a leggyakoribb megoldás a fővárosban. Ezek az appok zónák szerint kezelik a díjakat, és sok esetben automatikusan hosszabbítanak is. A telefonos ügyintézés továbbra is elérhető marad, de inkább kiegészítő lehetőségként. Elsősorban gazdasági és működési okok állnak a háttérben. Az automaták fenntartása és karbantartása egyre drágább, miközben a használatuk folyamatosan csökken. A másik ok a város digitalizációs iránya, a parkolás így könnyebben ellenőrizhető, átláthatóbb és hatékonyabban működtethető. Bár a zónarendszer továbbra is kerületenként eltérő díjakkal és időkorlátokkal működik, viszont emelések várhatóak. 100-200 forinttal is megemelhetik a díjakat. Ezeknek a több zónás díjkorrekcióknak elsősorban az a céljuk, hogy a forgalmat csökkentsék és a belvárost tehermentesítsék. Ami pedig a zöldrendszámos autókat illeti, a korábbi kedvezményeik is fokozatosan szűkülni fognak, és a rendszer egy egységesebb díjszabás felé halad. Arnold Schwarzenegger minden idők egyik legnagyobb akciósztárja, aki olyan filmekkel vált a magyarok kedvencévé, mint például a Terminátor, Két tűz között kommandó, vagy Ikrek, Emlék más. Budapesten tartózkodik, bármikor összefuthatunk vele. Kiderült, hogy miért van itt nálunk. Itt forgatja a The Kellys című filmet, amiről eddig szinte semmit nem lehet tudni, csupán annyi derült ki, hogy akció vígjáték lesz, aminek a középpontjában a Kelly nevű rendőrcsalád áll, és Arnie mellett feltűnik benne Liam Hemsworth is. Arnold Schwarzenegger számára nem idegen Budapest, hiszen többször is volt már itt. Egyebek között szoros barátságok is ide kötik őt. Az évek alatt bringázott már az Andrásin, több konditeremben is edzett a fővárosunkban, így akár össze is futhatunk bele véletlenül, ha éppen arra járunk, amerre ő. A legendás brit zenekar a Duran Duran 14 év után visszatér Budapestre, egy nagyszabású showval, a legnagyobb slágereikkel. Június 28-án érkezik a fővárosunkba a brit pop-rock történelem egyik legfényesebb csillaga. A Simon Le Bon vezette legendás csapat közel 5 évtizede írja a popzene történetét. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkon átívelő slágerek, és olyan dalok, amelyek ma is ugyanazzal az erővel szólalnak meg, mint megjelenésükkor. A Hungry Like the Wolf, a Rio, az Ordinary World vagy a Come On Down egy korszak életérzésének himnuszai. A Duran Duran koncertek különlegessége, hogy tökéletes egyensúlyt teremtenek a nosztalgia és a modern koncertélmény között. Látványos vizuális világ, kifogástalan hangszerelés, elegancia és energia találkozik egy olyan produkcióban, amely egyszerre szól azoknak, akik az MTV aranykorában szerettek bele a zenekarba, és azoknak is, akik csak most fedezik fel a brit ikonok varázsát. A Rock and Roll Hall of Fame tagság és a teltházas aréna koncertek bebizonyították, hogy a Duran Duran nem a múlt, hanem a jelen. Június 28-án egy este erejéig ragyognak majd fel a 80-as évek legfényesebb neonfényei a sportarénában. Óvatosak a vásárlók a budapesti belvárosi ingatlanpiacon. Habár az új kormány megalakulása után élénkülni kezdett a kereslet, a vevők egy része és a befektetők továbbra is kivárnak. A szakértő szerint a túlárazott lakások így hónapokig a piacon ragadhatnak, miközben egyre nőnek az alkuk. Nem hozott át jelentős változást a tavalyi évhez képest, azonban az országgyűlési választás megelőzően jelentkezett egy lassulás, nem csak a keresletnél, hanem valamelyest a kínálat tekintetében is, jelezte Garaba Gergely, a Balla Ingatlan 6., 7., 8. 8. és 9. kerületi irodájának szakmai vezetője. Az új kormány után már kezd valamennyire visszatérni az élet a piacra, de nagyon óvatosak, bizonytalanok az érdeklődők. Ráadásul a befektetők is elmaradtak egyelőre, így főként párokkal, családokkal lehet találkozni az ingatlan piacon. Ha meg is jelennek a befektetők, akkor ők elsősorban felújításra vásárolnak, teljes körű felújítandó ingatlanokat is nagyon komolyan alkudoznak. A vevők 80%-a azonban hitelre vásárol, és ezen belül is elsősorban az otthonstartot használják ki. A felvett hitelek átlagos összege már 30-35 millió forint között alakul. A mérsékelt vevői jelenlét ellenére a kínálatban továbbra is komoly túlárazásokkal lehet találkozni, ráadásul teljesen indokolatlan módon még további áremelésekkel is lehetett találkozni az ingatlan tulajdonosok részéről az elmúlt hónapokban. Ha a jelenlegi árakat nézzük, akkor a szakértő szerint a legtöbb kedvelt belvárosi helyszínen még lehet találni 1 millió forint alatti négyzetméter áron eladó ingatlant, azonban az átlagár bőven ezen szint felett alakul a belvárosi kerületekben. Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja közben a Budapesti Közlekedési Központ a BKK a biztonságos és utasbarát taxizást. Az applikációt minden taxiszolgáltatónak kötelező használnia. Ahogy közleményükben írták, a Taxi Track elnevezésű applikáció valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését. A BKK emlékeztet, hogy a 2025. január 1-én hatályba lépett rendelet értelmében a személy taxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervező számára. A központ ennek biztosítására fejlesztette ki az alkalmazást. A Taxi Track applikáció pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan rögzíti a GPS adatokat és a jármű aktuális státuszát. Mindezen információk nagyban hozzájárulnak az átlátható és biztonságos taxi használathoz. Az új digitális megoldás ugyanis nem csak az adminisztrációt egyszerűsíti a szolgáltatók számára, hanem az ellenőrzést is hatékonyabbá teszi, írta a BKK. A rendszer bevezetése türelmi időszakkal kezdődik, vagyis a kezdeti időszakban a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat, hanem a tapasztalatgyűjtésre helyezi a hangsúlyt. Hamarosan programajánlatok érkeznek.
2: Sok kocat, úgy

A lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt, a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. június 8-a van, hétfő, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Budapesten landolt az ukránok óriás gépe, elhunyt az Óbudán elrollerrel elgázolt idős férfi, budaörsi családokat is segít az Érdi Életfa csoport. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Két napig ingyenes lesz Budapest tengerpartja, na de nem mindenkinek. A tavalyi után idén júniusban ismét kétnapos ingyenes strandolási lehetőséget biztosít a kerületi emberek számára Budakaleszi Lupató, közölte az önkormányzat. A rendezvény célja, hogy a nyári szezon kezdetén közvetlen kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a helybelieknek. A programot idén egyébként június 21-én és 22-én rendezik meg, tehát vasárnap és hétfőn a Budakalászi komplexumban. Erről tájékoztat az óbuda.hu. A szervezők a két napot eltérő tematikával hirdették meg, igazodva a látogatók különböző igényeihez. A vasárnapi napot a pezsgést és a programokat keresőknek ajánlják, míg a hétfői csendesebb nap a nyugodt pihenésre vágyóknak kedvez. A rendezvényen a belépés kizárólag érvényes harmadik kerületi lakcímkártya felmutatásával ingyenes, amelyet a helyszínen ellenőrizni fognak. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kedvezményt mind az állandó, mind az ideiglenes kerületi lakcímmel rendelkező lakosok igénybe vehetik. Kedvezőtlen időjárás esetére a szervezők esőnapot is kijelöltek. Ebben az esetben a lupa napokat egy héttel később, június 28-án, 29-én tartják meg. Leszállt a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren a világ egyik legnagyobb sorozatban gyártott nehéz szállítógépe, egy Antonov AN-124 Ruszlán, számolt be az airportal.hu. A gyártó saját flottájához tartozó repülőgép Lipcséből érkezett a magyar fővárosba, rakományának részleteit azonban nem hozták nyilvánosságra. Az AN-124-esek megjelenése ritkaságnak számít egyébként az európai légikikötőkben, mivel a típust kifejezetten túlméretes, nagy tömegű vagy speciális ipari és katonai szállítmányok mozgatására alkalmazzák. Az Antonov tervező iroda által fejlesztett 1982-ben felszállt típus akár 150 tonna hasznos teher szállítására is képes. Két irányú rakodási lehetőséggel rendelkezik, a ki- és bepakolást felnyitható orrrész, valamint hátsó rámpa biztosítja. A 24 kerekű futómű rendszer kialakítása pedig lehetővé teszi a biztonságos üzemeltetést a gyengébb minőségű kifutópályákon is. A repülőgép családból a valaha épített legnagyobb AN-225 MRIA nevű példány 2022-ben a hosztomeli repülőtéren megsemmisült, így a nemzetközi nehéz légiszállításban jelenleg a Ruszlán modellek látják el a kulcsfontosságú polgári és logisztikai kárgó feladatokat, emlékeztetett rá az airportal.hu. Belehalt sérüléseibe a kórházban az a 74 éves férfi, akit május végén gázolt el egy elektromos rolleres Óbudán, a Kaszásdűlő lakótelepnél található kijelölt gyalogos átkelőhelyen. Mint arról korábban mi is beszámoltunk, az idős embert életveszélyes kritikus állapotban súlyos koponyasérülésekkel mesterséges kómában ápolták az intenzív osztályon, ám a baleset után egy héttel a szervezete feladta a küzdelmet. A gázolás akkor történt, amikor a gyalogos a zebrán áthaladva egy közeli pékségbe tartott. Az ütközés erejétől a férfi több métert repült, és a helyszínen azonnal elveszítette az eszméletét. A kórházban az orvosok már a kezdetektől fogva minimális esélyt láttak a felépülésére, és jelezték a hozzátartozóknak, hogy az áldozat az esetleges túlélés esetén is maradandó egészségkárosodást szenvedett volna. Az elhunyt férfi lánya a Bors című lapnak nyilatkozva elmondta, hogy édesapja nyugdíjazásáig gyógyszerkutató vegyészként dolgozott, három gyermeket nevelt fel és aktív életet élt, hobbiként asztalossággal, kertészettel és számítástechnikával foglalkozott. A család tájékoztatása szerint a férfi a feleségével a jövő évben esedékes aranylakodalmukra készült. Az áldozat hozzátartozói a tragédia kapcsán arra kérték az elektromos rollert használókat, hogy legyenek tisztában a jármű veszélyeivel, és minden esetben tartsák be a közlekedési szabályokat. A budapesti rendőrfőkapitányság az ügyben büntetőeljárást indított a balesetet okozó rolleres ellen. A korábban megszólaltatott szakjogász szerint a kijelölt gyalogos átkelőhelyen elkövetett immár halálos kimenetelű gázolásért a járművezetője letöltendő börtönbüntetésre is számíthat. Budaörsi családokat is segít az Érdi Életfa csoport. A sajátos nevelési igényű vagy tartósan beteg gyermeket nevelő családok számára különösen fontos a megfelelő szakmai és közösségi támogatás. Egy érdi civil szervezet munkája nem csak a helyieknek, hanem a budaörsi családoknak is segítséget nyújt. Budaörsről is rendszeresen érkeznek családok az Érdi székhelyű Életfa csoport egyesülethez, amely 2015 óta támogatja a sajátos nevelési igényű tartósan beteg, valamint súlyosan és halmozottan sérült gyermeket nevelő családokat. A szervezet nem csak Érden, hanem az egész térségben ismert és elérhető segítséget kínál az érintettek számára. Az egyesület adatai szerint jelenleg mintegy 620 családdal állnak kapcsolatban. Hetente körülbelül 140 gyermek vesz részt a különböző fejlesztő foglalkozásokon, emellett évente több száz alkalommal nyújtanak ingyenes tanácsadást a hozzájuk fordulóknak. A szervezet munkatársai szerint egy ilyen volumenű szolgáltatás fenntartása komoly kihívást jelent. A folyamatos fejlesztésekhez és a kiszámítható működéshez nem elegendők az alkalmi támogatások és a pályázati források. Ezért kiemelten fontosak a rendszeres támogatók. Az egyesület egyik partnere egy érdi mérnökiroda, amely havi rendszerességgel járul hozzá a működéshez, ezzel is segítve a hosszú távú tervezést. Az Életfa csoport példája jól mutatja, hogy a segítségnyújtás nem áll meg a települési határoknál. A térség önkormányzatai, civil szervezetei és vállalkozásai egyre gyakrabban működnek együtt annak érdekében, hogy a családok minél szélesebb körű támogatást kapjanak. Az egyesület továbbra is várja az érintett családokat, valamint azokat az önkénteseket és támogatókat is, akik szeretnének hozzájárulni a közösség munkájához. Az Életfa csoport szerint az összefogás és a helyi közösségek együttműködése jelentheti a legnagyobb segítséget azoknak a családoknak, amelyek nap mint nap különleges kihívásokkal néznek szembe. Tetlegességig fajult egy vita egy ceglédi buszjáraton. Rendőri intézkedésre volt szükség egy ceglédi buszjáraton, miután egy utas és a sofőr között kialakult vita tetlegességig fajult. A helyszínre perceken belül megérkeztek a rendőrök. Incidens történt vasárnap reggel egy menetrend szerint közlekedő buszjáraton. Cegléden, a Kossuth-Ferenc utcában számolt be róla a ceglédi őrszemegyesület közösségi oldala. A tájékoztatás szerint a konfliktus akkor alakult ki, amikor egy utas nem a kijelölt megállóban szeretett volna leszállni a járműről. A buszvezető közlekedés biztonsági okokra hivatkozva nem teljesítette a kérést, ami szóváltáshoz vezetett. Az egyesület beszámolója alapján az utas ezt követően egyre agresszívebben viselkedett, a vita pedig végül tetlegességig fajult. A történtek idején a busz mögött haladt Újvári Gábor, a Ceglédi Őrszem Egyesület alapítója és elnökségi tagja. Miután észlelte a kialakult helyzetet, azonnal megállt, a buszvezető segítségére sietett és értesítette a rendőrséget. Az egyesület közlése szerint a rendőrök rendkívül gyorsan reagáltak a bejelentésre. A járőrök szinte egy percen belül a helyszínre érkeztek, majd átvették az intézkedést. A Ceglédi Őrszem Egyesület a bejegyzésében hangsúlyozza, hogy ez az eset is rámutat arra, milyen fontos kiállni azok mellett, akik nyugodtan és biztonságosan szeretnék végezni a munkájukat, vagy igénybe venni a közösségi közlekedést. Az egyesület köszönetet mondott a buszvezetőnek a felelősségteljes fellépésért, a segítséget nyújtó alapítónak a gyors reagálásért, valamint a rendőrségnek a gyors intézkedésért. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A mozgás éjszakája június 12-én ismét meghódítja a budapesti Hősök terét, valamint közel 100 további helyszínt országszerte és a határokon túl is. A nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja egész éjszakás mozgással, látványos programokkal és fesztivál hangulattal vár minden korosztályt. Újra felpesdült át Budapest és az ország számos pontja, érkezik a mozgás éjszakája, a nyár egyik legnépszerűbb ingyenes sportfesztiválja. A kivilágított Hősök terétől a Városligeten át egészen a vidéki és határon túli helyszínekig egész éjszaka mozgás, zene és fesztivál hangulat várja az érdeklődőket. A rendezvény idén is bebizonyítja a sport közösségi élmény, amely összehozza az embereket határokon innen és túl is. Budapest éjszaka is lendületben, egy jó kis zumbával, egy intenzív fitness órával lehet csatlakozni az eseményhez, de ha ennél is több kihívásra vágyunk, kipróbálhatjuk a sárkányhajózást vagy a szapozást a Városligeti tavon, tollas labdázhatunk hajnalig, meghódíthatjuk az óriási bulderfalat, és végigmehetünk az akadálypályán. Azoknak sem kell unatkozniuk, akik folyamatosan mozgásban szeretnének lenni. Túrázhatunk a Ligetben, élvezhetjük az éjszakai panorámát a Néprajzi Múzeum tetejéről, futhatunk a lezárt Andrássy úton, kerékpározhatunk Budára is vissza a Margit szigeten keresztül, vagy elővehetjük a Görkorcsolyát, és végig gurulhatunk a belvároson. A budapesti esemény június 12-én pénteken 19 órakor indul a Hősök teré. Közben újabb világsztár lép majd fel a magyar fővárosban. A$AP Rocky októberben első koncertjét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon, ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest Sport Arénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncert körült középpontjában A$AP Rocky idén 8 év szünet után megjelent új lemeze áll. A túr május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel Chicagóban, az új album dalai mellett pályafutásának legnagyobb slágereit is előadta. A turné ezt követően olyan városokat érint majd, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik. A koncertsorozat eljut többek között Brüsszelbe, Londonba és Milánóba is. Most egészült ki a turné Lódzzal, Prágával, Budapesttel, Zágrábbal, Belgráddal. A turné majd Athénban zárul. Augusztusban lesz 160 esztendős az állatkert, de a jubileumi évet folyamatosan ünneplik. Régen és most szímmel például játékos időutazást tartanak, több helyszínen összetett sétával, családi játékokkal, feladatokkal tarkítva. A Légy ott élményprogramban a gondozó eteti az állatot és foglalkozik vele, ami kifejezetten látványos. A pontos program megtalálható a honlapon, de a pápaszemes pingvineknél 10 órakor kezdenek, ők kézből kapják a halat, 10:30-kor a ragadozóknál és a denevéreknél van látványetetés. Népszerű program még a fóka tréning 11-kor, de van kertészeti bemutató, gorilla, óriás vidra és pelikán etetés is. A Cápák Világa elnevezésű programnál a gondozók könnyű búvár felszerelésben merülnek le a cápák közé. Fontos misszió még az állatmentés, tavaly 3000-nél is több példányt mentettek meg. Az esti séták szezonja már indult, májustól szeptemberig havonta kétszer kerül rá sor. Ilyenkor zárás után kis csoportos formában vezetett séta során bejárható például az állatorvosi rendelő, a cápasúri kulisszák mögötti területe, de akár az orszarvúkhoz is közel lehet kerülni. Budapest, mint Berlin, Moszkva, London vagy Buenos Aires, akár csak a legjobb színészek, fővárosunk is bámulatos átalakulásokra képes. A filmipar számára is vonzó város az elmúlt évtizedekben több híres és nagyszabású film forgatásának adott otthont, ezeket vette számba a We Love Budapest. Az 1990-es évek óta Budapest rengeteg nemzetközi filmes produkciónak adott otthont. Ennek oka egyrészt az, hogy viszonylag alacsonyak a költségek, és speciális mértékű az adó visszatérítés, ami egy amerikai filmnek több millió dollár spórolás is jelenthet. Másrészt Budapest városképe változatos, számos korszak építészeti stílusából és hangulatából őriz egy darabot, és ez a jellegzetessége bármely nagy európai város megjelenítésére alkalmassá teszi. 1975-ben a Szerelem és halál francia-amerikai koprodukciós filmet Woody Allen és Diane Keaton főszereplésével 74 őszén forgatták Magyarországon. Budapest és Bonaparte Napóleon korabeli Szentpétervárt alakította, Pest megye vidékei pedig az orosz rónákat. A Tolstoj és Dosztojevszkij regényének saját paródiájában az operaház is feltűnt, mely az 1812-es Szentpétervári operát alakította, Szentpétervár utcait pedig a Várnegyed. A fővároson kívül feltűnik még Tinje, mint a Csetlő-Botló Boris, azaz Woody Allen kiképzésének helyszíne, valamint a háborús tömegjeleneteknek teret adó Pilisboros Jenő is. Budapest kiválóan alakítja Moszkvát is. Erre jó példa az Arnold Schwarzenegger nevével filmjelzett Vörös Zsaru akciófilm, melyet Endi Vajna hozott el Magyarországra. Feltűnik a konditermet és füllett törökfürdőt alakító Rudas, ahol az orosz rendőr bőrébe bújó Schwarzenegger megvillantja izmait, vagy a Lukács fürdő, mint a véres leszámolás színtere. A filmen szerepel Kaszás Attila és Koncz Gábor is, utóbbi a budai vár lépcsőin gurul le, miután az orosz Zsaru végez vele. Érdekesség, hogy egyes jeleneteket tényleg a Vörös téren vettek fel, engedély és vízum nélkül, kézi kamerával. Szintén Endi Vajna producerkedésének köszönhetjük, hogy a 90-es évek derekán olyan világsztárok rohangáltak Budapest utcáin, mint Madonna, Antonio Banderas vagy az őt kísérő neje Melanie Griffith. Az Eva Peron történetét elbeszélő életrajzi musical Buenos Aires-i helyszínei között felismerhetjük az Alkotmány utcát, az egykori néprajzi múzeumot vagy a Keleti pályaudvart. A pletykák szerint az Oktogon egyik házában énekelt el Madonna Don't Cry For Me Argentina című dalát. Endi Vajna szerint az akkor 37 éves popdíva lánya is Budapesten fogant meg személyi edzőjétől, aki elkísérte őt a forgatásra. 2000 őszén egészen abszurd kép fogadta a budapestieket. Két hétig egy élethűen reprodukált berlini határátkelő hely állt a felvonulási tér közepén. A díszletet a Spy Game, Kémjátszma című kémfilm forgatására építették fel. Ám nem csak az, hanem a Budapestre látogató világsztárok Robert Redford és Brad Pitt is a közbeszéd tárgyává lettek. Valaki Redford félarcát vélte látni, ahogy a színész beosont a Kempinski szálló hátsó bejáratán, és cikkek szóltak arról, hogy Brad Pitt nem tudta beindítani a Skoda autóját. Budapest kémfőváros, legalábbis a hollywoodi filmforgalmazók szerint. 2002-ben Eddie Murphy és Owen Wilson vígjátékát is fővárosunkban forgatták, sőt a film sztoria ezúttal ténylegesen Budapesten játszódott. A fő forgatási helyszínek a Szabadsághíd és a Gellért hegy mellett a Lánchíd és a Budai vár voltak. Ez utóbbi belső udvarát külön földíszítették egy nagyszabású parti jelenet felvételének kedvéért, a Lánchídra pedig Eddie Murphy mászott fel. Már is olyan budapesti látnivalók érkeznek Budapest környékéről, amelyek jó alternatívát nyújtanak a fővárosi látogatásunk alatt a frekventált helyszínek helyett valami mást keresnénk fel. A Villa Budapest gyűjtött össze néhányat ezek közül, ilyen például a Mátyásföldi villatelep. Árnyas fasoraival és elegáns nyaralóival a mai napig őrzi a századforduló előkelőinek világát a 16. kerületi egykori nyaralótelep. Egymást érik itt a szecessziós, a historikus vagy épp az alpesi nyaralókat idéző villák. A valamikori nyaralótelep legtöbb villáját, a vendéglőt, a fürdőt, a áltermet és a templomot Polheim Józsefnek köszönhetjük. A villatelep egyik legszebb és legismertebb példája viszont az egykori olasz szalámigyáros háza, a Dodzi Villa. Ez a Májusfa utca és a Koronafürt utca sarkán álló épület csak úgy fürdik a floreális szezesszióban, tekergő növényi indák, ablakok körüli pihenőpávák, napraforgók és női alakok vannak mindenhol, mindez pedig egy furcsa, áttört sisaktorony koronázza meg. A környéket persze egyedül is felfedezhetjük, de ha az izgalmas részletekre és korabeli pletykákra is kíváncsiak vagyunk, akkor érdemes a kertvárosi időutazó valamelyik sétájához csatlakozni. Irány az Eiffel műhelyház. A kőbányai helyszín nem valamikor Európa egyik legkomolyabb vasúti műhelye volt, aminek helyét napjainkban díszletek, jelmezek, opera és balett előadások vették át. Az épület kialakítása önmagában is húzóerő. Feketeházi János hídépítőmérnök tervezte, akinek többek között a Szabadsághidat és Budapest első összekötő vasúti hídját is köszönhetjük. A vasúti szentély ma már az Operaház műhelyháza és játszótere. Összesen 9 műhely került ide, és minden itt készül, ami a színpadon bemutatott előadást azzá teszi, ami. Az Eiffel műhelyház terei minden ízükben az ipari jelleget és a kortárs építészetet tükrözik, amik szuperül harmonizálnak az itt tartott előadásokkal. Következő a Walter Rózsi villa. Ahhoz, hogy Bauhaus stílusú villában gyönyörködjünk, nem kell mindig Budára menni. Erzsébet városban is találunk rá példát. A Bajza utcai épületet Fischer József és felesége Pécsi Eszter tervezte, és tartozik hozzá egy érdekes anekdota is. Walter Rózsi primadonna állítólag örömében sírva fakadt, amikor meglátta a kert felüli látványt. A ház kifinomult, és minden ízében modern belső terében ma a Magyar Építészeti Múzeum egyik kiállító terét találjuk, ahová érdemes időnként ellátogatni, mert mindig izgalmas tárlatokkal várják a nagy közönséget. Ráadásul az országban ez az első nyilvánosan látogatható modernista villa. Kár lenne kihagyni. Bár csak egy ugrása van a turistákkal teli Váci utcától a Verespálni utca, megmaradt egy csendesebb, hangulatos és mégis bohém, minőségi gasztrohelyekkel teli környéknek. Nyilván a jó kávézók és reggeliző helyek miatt is szeretünk itt sétálni, de az utcát szegélyező fasor és a csodás épületek csak emelik a hangulatát. Találunk itt historikus és szecessziós bérházat, a magyar történelmi alakok életnagyságú szobraival díszített épületet, de itt van a titokzatos szerb templom is, amelynek kertjébe érdemes a kapunát belesni. Az utca egyébként 1906 óta viseli a magyar nőoktatás egyik legnagyobb alakja, Veres Pálné születési nevén Benicki Hermin Karolina nevét, ha pedig kultúrára vágyunk, az Adi Emlékmúzeumot is felkereshetjük.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: A legendás német rockbanda, a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáig, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik 5 egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja. A nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges, szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy a Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Eldorado. Külföldön is gyakorta kapok olyan kérdést, hogy melyik a kedvenc magyar filmem, amely kérdésre nem könnyű a válasz. Így gyakorta visszakérdezek. Művészi szempontból, vagy az alapján, hogy melyik írja le legplasztikusabban a magyar néplélek rezdüléseit. Ha ez utóbbi zsánert kérdezik, akkor Bereményi Géza 1988-ban készült alkotása kihagyhatatlan a felsorolásomból. Ha egy külföldi szeretné megismerni, hogy a hazai viszonyok miért olyanok, amilyenek, akkor az Eldorádót feltétlenül látnia kell. A Teleki tér királya Monori Sándor élettörténetében, amit a II. Világháborútól az 56 utáni terjedő korszakban követhetünk, a magyarság szinte egész jellemtörténete benne foglaltatik. Bereményi Géza, mint mondta is, saját gyermekkori élettapasztalatait sűrítette bele a filmbe, és ha elfogadjuk, hogy a sztori valós eseményeken is alapul, mi okunk lenne kételkedni, akkor megint kijelenthető a közhely, hogy az élet a legnagyobb történetíró. A film hangulatán, szereplőin, a főszerepben élete alakítását nyújtó Eperjes Károly, a mellékszerepekben is brillírozó Pogány Judit, Eszenyi Enikő, Hauman Péter, Balkai Géza vagy Andorai Péter játékán, valamint Kardos Sándor operatőr folytott hangulatú képein keresztül nem csak az adott korszak szenvedélyessége ég a retinánkba, hanem a piacon és az ott létező történeten keresztül a család, a bajtársiasság, a becsület és nem utolsó sorban az arany jelentőségéről kapunk elgondolkodtató leckét.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
4: Manna FM.
0: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Benne pedig egy vegyészből lett aromaterapeuta, aki a tudományos részéről fogja meg a dolgot, és még mielőtt bárki azt hinni, hogy ez valami humbuk és varázslás, mármint az aromaterapeuta, nem. Ez tudományosan bizonyított tény, hogy ez egy létező olyan eljárás, amitől gyógyulni, nyugodni tudunk, immunerősítésre is alkalmaz, és ilyenkor a tavaszi fáradtság enyhítésére is. A vendégem ebben az órában itt a Manna délelőttben dr. Takács Tóth Diana, vegyész aromaterapeuta. Szia, Dia!
2: Sziasztok, köszönöm a hallgatókat is.
1: Dia, egy kicsit onnan kezdjük el, hogy mi is az aromaterápia, jó? Tehát akkor oszlassuk el itt a városi legendákat, hiedelmeket, és akkor nézzük meg ennek a tudományos oldalát.
2: Az aromaterápia egy holisztikus gyógymód, kategóriába esik jelenleg egy a természetgyógyászatnak, egy természetgyógyászatoknak egy irányzata, és az eszköze az illóolaj. Az illóolaj az, amit növényből vonnak ki, semmit nem tesznek hozzá, semmit nem veszünk el belőle, a természetes növényből kerül kivonásra bizonyos eljárásokkal, és tulajdonképpen az illóolajokkal tudunk különböző hatásokat elérni az emberi szervezetben, és tulajdonképpen az illóolajok kémiai vegyületekből tevődnek össze, pontosan ugyanúgy, ahogyan a gyógyszerek is. És én vegyészként itt tudok kapcsolni ehhez a gyógymódhoz tulajdonképpen.
1: Hogyha azt nézzük, hogy mint holisztikus gyógyítás, ugye itt is azért érdemes tisztában lenni ezzel, hogy ez sem valami humbuk vagy varázslat, kuruzslás, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy egyben vizsgálja, nem különíti el egymástól az ilyenfajta szemlélet, a testet és a pszichét, hanem együtt vizsgálja őket, mint egyik másiknak a támogatója vagy a nehézségek okozója lehet.
2: Igen, pontosan, és az illóolajok azért nagyon különlegesek, mivel hogy az emberi szervezetre, az emberre két úton hatnak. Az egyik az, amikor mindegyik esetben ugye belélegezzük az illóolajat, tulajdonképpen mindent belélegzünk, ami légtérbe tartózkodunk, minden bejut a szervezetbe, nem egy akaratlagos tevékenység ez a légzés, muszáj, ott vagyunk, lélegzünk, élünk, és ahogy bejut a szervezetbe az illóolaj, az egyik útja az, hogy a tüdőn keresztül eljut az emberi sejtekhez, és így fizikai síkon fogja a hatását kifejteni. A másik útja az, amikor az orrban található szaglóhámot fogja ingerelni, és bonyolult biokémiai reakciókon keresztül eljut az agynak egy bizonyos részébe, a limbikus rendszerbe, az agynak egy ősi része, ami az érzelmekért felelős, az érzésekért felelős, és ezért van az, hogy egy illóolajba beletagolunk, akkor bizonyos képek, érzések, érzelmek, és akár
1: emlékek
2: is. Bizonyos emlékek is felidéződnek, és tulajdonképpen itt tudok reflektálni arra, hogy holisztikus, tehát tulajdonképpen a pszichét is támogatja, és fizikai síkon is hat az emberi szervezetre az illóra, illetve az illóra molekulák.
1: Erről fogunk a továbbiakban is beszélgetni. Ha kérdésetek van, bátran írjátok meg, Diával meg fogjuk válaszolni, pontosabban ő, nem én. Az SMS és Viber számunk 0677 1986. Immunerősítés és a tavaszi fáradtság enyhítése természetes módokon, aromaterápiával, a vegyész vendégem dr. Takács Tóth Diana.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok!
1: Szia! Na, ott tettük le a fonalat, ugye, hogy mi mindenre és milyen módon hatnak az illatok, de hogyan tudunk ezzel immunerősítést végezni? Hogyan tudjuk enyhíteni a tavaszi fáradtságot? Folyton szaglásznunk kéne?
0: Pontosan, folyton szaglásznunk kéne. Amúgy is mindig szaglászunk, hiszen a levegőt veszünk, és ezzel együtt a szervezetünkbe bejut minden molekula, ami ott van a légtérben. Az aromaterápiát úgy tudjuk, legelterjedtebb módja talán azt, hogy úgy használjuk, hogy párologtatjuk. Legtöbben a mécseses párologtatást ismerik, azonban kicsi légtérre tudjuk használni, mindig folyamatos figyelmet igényel, tűzveszélyes, és emiatt egyre inkább kiszorítja az illóolaj párologtatásnak a legmodernebb módszere, a diffúzor, ami egy ultrahangos készülék, és az ultrahang segítségével porlasztja a légtérbe az illóolaj molekulákat, és itt tulajdonképpen mindig szagolgatjuk, amikor működik a készülék mellettünk. Aztán készíthetünk az illóolajokból bedörzsölőt is, egy felső légúti megbetegedés esetén mellkas bedörzsölőt tudunk készíteni, hogy egy evőkanál növényi olajban, ami lehet sárga varasztmagolaj, vagy olívaolaj, ami szinte minden háztartásban megtalálta a konyhában. Egy-két csepp eukaliptusz radiáta illóolajat cseppültetünk, és ez nagyon jól nyákódó, köptető tulajdonságú. És az immunerősítést is hasonlóan tudjuk alkalmazni, vagy párologtatással, vagy pedig egy bedörzsölőt készítünk, amivel a hátat, talpat szoktuk bedörzsölni, és ez az érintésnek is van egy nagyon kedvező hatása, amivel éreztetjük azt, akit masszírozunk, hogy ő fontos számunkra, és a gyerekeknek az én képének a kialakulásában is nagyon nagy szerepe lehet a masszírozásnak, az érintésnek, az ölelésnek szintén. És hogy immunerősítő illóolajokat is felsoroljak, a teafa illóolaj legközismertebb, a madagaszkári kámforfa az immunerősítésnek a nagy ágyúja, az eukaliptusz radiáta, amit szintén már említettem, ezek remekül alkalmazhatóak az immunerősítés területén.
1: Hogyan képzeljük ezt el, hogyha nem a diffúzoros párologtatásról beszélünk, vagy levegőbe juttatásról beszélünk, akkor érdemes mondjuk a táskánkban tartani valamit ezek közül, attól függően, hogy mondjuk egy stresszoldást szeretnénk, egy szorongásgátlást szeretnénk, ugye, mert ez mind áttételesen az immunerősítéshez is hozzájárul, hiszen hogyha nincsen szorongás, nincsen stressz, akkor sokkal jobban működik a szervezetünk. Tehát tartsunk magunknál, és esetleg szagolgassuk, cseppentsük a tenyerünkbe, mi történik ilyenkor, mely a legjobb módszer?
0: Annyira örülök, hogy ezt mondod, hogy a kiegyensúlyozottnak kell lennünk ahhoz, hogy minél kevésbé legyünk betegek. Igen. Ennek így kell, hogy legyen, és erre kell, hogy törekedjünk, és az egészségnek az egyik alapíréle az, hogy kiegyensúlyozottak vagyunk. A táskánkba is tarthatunk egy fiola orvosi levendula illóolajat. Azért említettem ezt, mert a legszélesebb körben kutatott illóolajak és illóolaj komponenseket tartalmazza a levendula, és nagyon jó eredményeket értek el, antidepresszáns tulajdonsága is bizonyított az orvosi levendulának. És tényleg, amikor egy vizsgadruk kellős közepén vagyok, vagy egy diszkomfortos helyzetben, akkor igen, 2-3 mély lélegzet egy orvosi levendula fiolából, és már eleve, hogy a légzésterápiát is alkalmaztuk nagyon alap módon, és emellett még az illóolaj is nagyon gyorsan bejut a szervezetünkbe, főleg így az agyba beleszippantunk, és szinte ott már nagyon rövid idő alatt ennek érezni fogjuk a hatását.
1: Elkezd dolgozni az illat.
0: Igen, pontosan, igen.
1: Dia, a dolgát. Mit jelent az, hogy orvosi levendula? Bocsánat, de ugye én nem vagyok ebben szakértő, az ember azt gondolna, hogy jó, hát érdemes 100%-os tisztaságú és lehetőség szerint egy tiszta termesztésből származó levendula olajat beszerezni, de az orvosi levendula ebben az esetben valami más pluszt is jelent?
0: Nem, az orvosi levendula az csak, úgymond, idézőjelben mondom, ez a neve.
1: Á, értelek.
0: Ez nem a minőségére vonatkozik, és nem az összetételre vonatkozik, hanem ez ennek a növénynek a neve, hogy orvosi levendula.
1: Így hívják, hogy orvosi levendula hivatalosan?
0: Igen, ez a neve, igen, ez a neve. Hát hivatalosan a latin nevet jobban szeretjük, mert hogy az minden népnél és minden országban és minden nyelven ugyanazt jelenti, úgyhogy a szakemberek inkább a latin nevet használják, de az orvosi levendula és az orvosi zsája, ezek fajnevek tulajdonképpen, nem a minőségére utal.
1: Aha, köszönöm. Na, ez például nagyon hasznos, mert ezt én hallottam sokszor az orvosi levendulát, azt gondoltam, hogy biztos az valami másfajta termesztésből származik. Ami fontos lehet még szerintem, aztán majd megcáfolsz, vagy megerősítesz, hogy ez jó ötlete, lehet kapni ugye olyan kis illatosító fa darabkákat, szívecske alakú, pillangó alakú kiskorong, amit akár cipőbe is lehet tenni, de mindenhol az a módszer, hogy ugye illóolajat kell rácsepegtetni, és az

0: ha vesszük el a szagot, vagy illatosítjuk akár a fiókot, a ruhát, a cipőszekrényt, magát a cipőt. Na most én ezt az autóban a szélvédő és a műszerfal találkozásánál lévő szellőző rácsoknál szoktam alkalmazni. Ugye ez olyan fa, ami nagyon porózus és könnyen beszívja az aromaolajat, és oda szoktam csöpögtetni levendulaolajat, és én nekem meggyőződésem, hogy az ember nyugodtabb marad vezetés közben. Igaz-e a tézis, vagy sem?
1: Tökéletes. Nem tudok mit hozzáfűzni.
0: Akkor jó. Akkor ennek örülök. Jó, tehát akkor ezt javaslom a hallgatóknak is, próbáljátok ki, tök jól működik a dolog. Lehet kapni egy csomó helyen ilyen kis illatosító fa, korongot, vagy bármilyen kis figurát. Ezt oda kell rakni, ahol a műszerfal és a szélvédő találkozik a rácsra. Nyugodtan, ha belecsöpök, akkor se történik semmi, de hát nyilván az megcsepegtetett felével felfelé kell rakni. Ott tartjuk az ajtóban, ugye ott van a kisebb, ahova mindenféle vacakságot is beszoktunk pakolni, hát legyen ott egy levendula illóolaj, és akkor ezzel a logikával tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy az a, hát hogy mondjam, csak akár a düh, a rossz érzés, a stressz, a szorongás, stb., ami elő tud jönni vezetés közben, ugye, azokban a kényszerített helyzetekben, amikbe belekerülünk, ezt mind tudja csökkenteni az, hogy ott folyamatosan egy levendula párolog.
1: Pontosan, ez egy nagyon jó megoldás arra, hogy kiegyensúlyozottak, nyugodtak tudjunk maradni, de én személy szerint inkább a stimuláló illóolajokat részesítem előnyben, mert a monotonitás engem elálmosít.
0: Ja, és akkor lehet, hogy a levendula is egy kicsit túl nyugtatna?
1: Igen.
0: És mik a stimuláló
1: illóolajok? Igen, elképzelhető nyilván ezt, hogy az ember is saját maga is kitapasztalja, hogy mi az, ami jól esik neki, vagy mi az, amivel olyan közérzete lesz, amivel kellemesen tud vezetni. Borsmenta illóolaj, eukaliptus illóolajok, ezek citrom illóolaj segíti a koncentrációt, segít fókuszban maradni. Én személy szerint ezeket készítem előnybe, de a férjem inkább dühös, őt inkább kilendíti a harmóniájából a vezetés, meg a piros lámpa, meg a dugók, úgyhogy igen.
0: Neki nyugtatós, igen.
1: Igen, az inkább egy kiegyensúlyozó nyugtató. Kubeba, ormos levendula, amit már említettünk, mandarin, édes tanács, citrusok illóolaj, mind jöhet egyébként, meg ilyen életkedvet is ad nekünk a illata.
0: Itt a Manna délelőttben a vendégem dr. Takács Tóth Diana, aki vegyészből lett aromaterapeuta, az immunerősítésről, a tavaszi fáradtság enyhítéséről beszélünk, természetes módon az aromaolajok, az illóolajok segítségével, hogy létezik-e ezekkel kapcsolatban kontraindikáció, kell-e ügyelni valamire, van-e valami, amivel együtt nem lehet alkalmazni, vagy van-e olyan módszer, ahol nem érdemes, és inkább valami más módon lehet. Lehet-e például gyerekszobába illóolaj diffúzor tenni, erről mind szó lesz még, de ha kérdésetek van, tudjátok, áll a lehetőség az SMS és Viber számunk 0677 986.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Itt a Manna délelőttben folytatjuk a beszélgetést. Csupa érdekes dolog derült ki már most. Az aromaterápiáról, az illóolajokra, az illatok hatásáról, immunerősítés és a tavaszi fáradtság enyhítése természetes módokon. A vendégem dr. Takács Tóth Diana, vegyészből lett aromaterapeuta, a Diadeur, vagyis a diadeur.hu képviseletében. Szia, Dea!
2: Szia!
1: No, beszéltünk már nagyon sok mindenről, mire mi való, hogyan kell használni, de mennyire gyakran szaglázhatunk illóolajokat? Lehet-e egész nap mondjuk diffúzort használni, vagy rendre a tenyerünkbe csöpögtetni, hogyha úgy érzem, hogy feszült vagyok? Illetve okozhat-e bármilyen kontraindikációt az élet vagy az egészség területén az illóolaj, mint olyan, illetve gyerekszobába tehetünk-e például diffúzort vagy párologtatót?
2: Jó sok kérdést feltettél most. A legfontosabb, amit kiemelnék, hogy illóolajat sohasem fogunk tisztán bőrünkre csepegtetni, mindig kell valamivel higítani, valamilyen hordozó olajba tenni, vagy valamilyen mézbe keverni, és úgy a fürdőkádba beletenni, mert nagyon erős koncentrátumok az illóolajak, és ezért bőrirritációt okozhatnak, hogyha tisztán tesszük a bőrre, és egyébként meg nincs is rá szükség, mivel hogy ezek egy nagyon erős koncentrátumok, ahogyan említettem is, úgyhogy ez legyen ez a legelső és a legfontosabb. Aztán gyerekek esetében nagyon sok illóolaj van, amit kerülnünk kell. Pontosan azért, mert hogy ezek kémiai vegyületek, ugyanúgy, mint a gyógyszerek, és a gyógyszereket sem kapkodjuk be szakértelem nélkül, tanács nélkül, és körültekintés nélkül, és az illóolajokat is, mint ahogyan a gyógyszereket is gyermekek elől elzárt helyen tároljuk, hogy ne tudjanak hozzáférni, mert nagy dózisban komoly problémákat is okozhatnak az illóolajok. És gyerekek mellett csak gyorsan felsorolok néhányat, hogy kakukkfüvet, a rozmaringot, a kúszófajbogyót, ezeket biztos, hogy a borsmenta illóolajat 6 éves kor alatt nem használjuk, légzésgörcsöt okozhat. Természetesen nem arról van szó, hogy ha egyszer beleszagol, akkor hűha, az baj, hanem terápiás hosszúságban gondolkodunk ilyenkor terápiás esetekben, amikor hosszan, akár heteken keresztül is tart egy kezelés, így kerülni fogjuk a gyerekeknél a borsmenta illóolajat. És nagyon néhányat felsorolok, amit viszont biztonsággal használhatunk, azt hiszem, hogy ez segítség lehet azok számára, akik kisgyerekek mellett is szeretnének természetes anyagokat használni. Az orvosi levendula illóolaja, a teafa illóolajat is biztonságosan használhatjuk, és a citrusokat is, citrom, mandarin, grapefruit, bergamot illóolaj, ezeket használhatjuk gyerekek mellett is. És a másik nagyon fontos, hogy egy kisgyerek szobájában, ami mondjuk tegyük fel egy 10-12 négyzetméteres babaszoba, elegendő 2-3 csepp illóolajat csepegtetni a párologtatóba, vagy akár egy zsebkendőre, amit nem tud elérni a kicsi, és mivel hogy annyira érzékenyek a kis érzékelő antennáig, ezért sokkal kisebb dózis is elég nekik ahhoz, hogy hatást tudjunk elérni. Például nagyon szeretjük gyerekszobában a mandarin illóolajat használni, sokkal kiegyensúlyozottabbak, és sokkal jobban alszanak a kisbabák a mandarin illóolaj mellett, de 3 hónapos háromhónaposnál fiatalabb kis babák esetében nem használunk illóolajat, erre vannak az aromavizek, amit használhatunk. Az aromavizek?
1: Igen, mondd az aromavizeket, aztán még eszembe jutott egy kérdés, igen?
2: Jó, nem akartam belemenni, csak itt tényleg így viszem magamot a témákba.
1: Nagyon az helyes, aromavizet... az a jó, te rád vagyunk kíváncsiak, nem arra, hogy nekem mi jön a fejembe, azt majd természetesen mondjuk, mesélj tovább, kérlek.
2: Köszönöm. Tehát az aromavizek tulajdonképpen az illóolaj lepárlásnak a melléktermékei, ami kicsit így furán hangozhat, de hogy az illóolaj lepárlás közben a víz az, ami egy óriási kolonnát megtöltelek sok-sok gyógynövényen, alatta víz van, amit felforralnak, és ez a víz fog gőzformájába átjutni a gyógynövényeken, viszi magával az illékony komponenseket is, és a végén egy hűtőberendezésen keresztül majd pedig lecsapódik, és víz és illóolaj lesz ott. És ez a víz az, ami a vízoldékony komponenseket tartalmazza. És ezt tehetjük diffúzorban is egy kis babaszobájába, és nagyon jó hatást lehet elérni, viszont sokkal-sokkal szelídebb mód, mint az illóolajok.
1: hogyha arra gondolunk, hogy mire és hova lehet cseppenteni, mi az, ami a leghatékonyabb és közben a leggazdaságosabb is, mert ugye azért, hogyha az ember próbál odafigyelni és jó minőségű illóolajat vásárolni, akkor az hát nem egy közepes kategória, tehát hogy abból érdemes azért jót venni, nyilván ez nem az a kategória, amin az ember spórol, nyilván az egészségre gondolok, viszont természetesen igen, léteznek már azért olyan megoldások, amikor az ember rátalál egy olyan oldalra, ahol például akár a tiéteknél is, ahol létezik kuponos akció, és akkor mindig van lehetőség arra, hogy az ember egy kicsit kedvezményesen jusson hozzá akár a tanácsadáshoz, akár olajokhoz, és elinduljon egy olyan úton, amivel természetes módon tudja az egészségét, hogy mondjam csak, hát javítani, legalább, vagy megelőzni betegségeket, illetve az immunrendszerét erősíteni, és a tavaszi fáradtságot enyhíteni. Szóval, hogy mire figyeljünk oda, hogyha illóolajat választunk. Ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy mondjuk érdemes-e párna csücskére cseppenteni, akár mondjuk a levendulát, vagy bármit, ami nyugtatólag hat.
2: Igen, igen, nagyon jó lehet a párnára csepegtetni, és amikor valaki még nem él az illóolajokkal, akkor azt szoktam tanácsolni, hogy ne vásároljon 10-20-30 ezer forintért diffúzort, hanem csepegtesse a párnájának a csücskére, és tapasztalja meg ő maga a hatását, és akkor már saját döntése alapján sokkal könnyebben fog beruházni egy olyan készülékbe, ami aztán hosszú távon is egy életminőség javulást hozhat. Uh-huh. Igen, úgyhogy ezt szoktam javasolni, viszont arra oda kell figyelni, hogy ne tegyük rá az arcunkat, tehát inkább a párna felső csücskére, uh-huh, vagy véjeliszekre egy papírzsebkendőre, és akkor így nem teszem rá az arcomat, nem érintkezik a bőrömmel, és akkor így az allergiás reakciókkal sem kell számolni.
1: Szokták azt mondani, hogyha olyan illatú a ruhánk, ami jót tud tenni az idegrendszernek, akkor az is nyugtat szinte egész nap. Tehát, hogyha például valaki mondjuk a szárítógépbe ugye kis textil darabot, egy akár csak egy textil pelenkát, vagy egy kis textil zsebkendőt átcsepegtet ezekkel az olajokkal, akár egy édes narancssal, levendulával, mandarinnal, vagy a borsmentával, ki miért szeretne, akkor a ruha is átveszi az illatot, és nyilván a testünk melegétől ez élénkebben párolog, akkor is segíteni tud?
2: Nagyon picike dózisban lesz akkor jelen. Uh-huh. Inkább azt mondanám, hogy a közérzetem mindenféleképpen javítani fog, de terápiát nem fogunk, uh-huh, nem tudunk építeni.
1: Tehát akkor inkább a diffúzor vagy a tenyérbe csöppent, és belsőleg szabad-e fogyasztani őket?
2: Magyarországi szabályozások szerint belsőleg nem fogyaszthatunk. Terapeuta, szakember nem javasol belsőleg fogyasztásra, uh-huh, illóolajat. Azonban érdekes módon tőlünk több ezer kilométerre Franciaországban, ugye a Franciaország az aromaterápia bölcsője, ott viszont orvosi javallatra szedik belsőleg is az illóolajokat, de hangsúlyozom, hogy orvosi javallatára.
1: Akkor még egy fontos kérdés, Dia, ezzel kapcsolatban, hogyha megvannak a kis illóolajaink, akkor biztosan jól választunk-e, vagy ahhoz kell mondjuk egy aromaterapeuta szakember, aki meg tudja azt állapítani, és itt adódik a kérdés, hogy meg lehet-e állapítani azt, hogy az embernek mire van szüksége, mert nem biztos, hogy én azt tudatosan meg tudom, vagy az én tudatos választásom az pont arra vonatkozik, amire szükségem volna, nem tudom, hogy most jól tudtam elmondani, amit akarok.
2: Szerintem megértettem.
1: Okay.
2: Vannak ilyen illóolajok, amik nagyon minimális ellenjavallattal rendelkeznek, mint például ezeket már fel is soroltam, de teafa, az orvosi levendula illóolaj, a citrusok, és ezeket tulajdonképpen közérzet javító célzattal azt mondtam, hogy tulajdonképpen bárki használhatja. Azonban, hogyha célzottan szeretnék valamilyen betegségben kiegészítő terápiáként használni az aromaterápiát, akkor mindenféleképpen érdemes szakember tanácsát kérni, mert többféle olyan illóolaj is van, ami bizonyos gyógyszerekkel együtt nem használható, uh-huh, például a csillagáni és a paracetamol tartalmú gyógyszerekkel nem fogjuk javasolni ezeknek a használatát. Borsmentaolajat nem javasoljuk magas vérnyomásban, mert hogy még inkább emeli a vérnyomást, helyette inkább ilangilágot szagolgassunk, ami csökkenti a vérnyomást, vagy az orvosi lendula szintén. Szóval mindenféleképpen szakember segítségét kell kérni, hogyha betegséget szeretnénk javítani, vagy megelőzésképpen szeretnénk alkalmazni valamilyen illóolajat, és mindenkinek ugye más-más az egészségi állapota, és ezt ahhoz kell szabni.
1: Uh-huh. Dia, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Fogunk még beszélgetni erről szerintem itt a Manna délelőttben, hiszen van rá igény, mert az emberek ebben az időszakban, ami most már több mint egy éve zajlik, egyéb alternatív akár stresszoldó módszerekhez, akár gyógyító módszerekhez fordulnak, és szerintem az aromaterápia is ilyen, főleg akkor, hogyha egy vegyész aromaterapeuta szakemberhez tudunk fordulni. Úgyhogy azt javaslom a hallgatóknak is, hogy keressék ezeket, akár a ti elérhetőségeteken, akár a neten, bárhol, hogy egy ilyen aromaterápián felmérésen részt vegyenek, és egészen másfajta gyógyulási folyamatot, vagy könnyítési, lelki könnyítési folyamatot tudnak majd megtapasztalni. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Köszönöm, Dia. Dr. Takács Tóth Diana, a vegyész aromaterapeutát hallottátok. Az immunerősítésről, a tavaszi fáradtság enyhítéséről beszélgetünk, mindezt természetes módon tettük, aromaterápiával, illóolajokkal. Diát pedig a diadőr.hu képviseletében hallottátok, úgyhogy hajrá, szagolgassatok, csepegtessetek, éljenek az illóolajok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Nincs mi?

0: GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pont, tehát Manna FM, Manna közének az állatbarát rovatában ma arról beszélgettünk, hogy mit árul el a személyiségünkről az, hogy kutyás vagy macskás az ember. Nagyon sok mindenre magyarázatod ad állítólag. Sokszor hangzik el a kérdés társaságban, kutyás vagy macskás, úgyhogy ez azért fontos tudni, vagy azért érdemes végig gondolni, mert a személyiség típusról is árulkodik a válasz. A kutya kontra macska kérdéskör megosztja az embereket az idők kezdete óta. A szakértők szerint a személyiségről is nagyon sokat elárul, és nagyon sok minden megállapítható, hogy az ember melyik oldalra húz inkább. Mikel Delgado állatviselkedés szakértő és kutató tanulmányában az 5 fő személyiségmodellt vetette össze azzal, hogy a megkérdezettek kutyásoknak, vagy macskásoknak, vagy semlegesnek vallják, vagy vallották-e magukat. Ez az 5 személyiségmodell az extraverzió, azaz a magabiztosság, a dominancia, szabad kifejezés, a nyitottság, a lelkiismeretesség, a barátságosság és a neuroticizmus, azaz az érzelmi labilitás. A kutatás eredményei alapján kiderült, azokat a válaszadókat, akik inkább macskásnak vallották magukat, általában a nyitottság és a neuroticizmus jellemezte, míg a kutyások inkább az extrovertáltság felé hajlottak. Ez azt jelenti, hogy még a macskások kíváncsiak, kreatív gondolkodók, viszont szorongók és labilisabbak. Addig a kutyások pozitívak, lelkesek és szókimondóak voltak. A kutyások ezen felül 11%-kal lelkiismeretesebbek voltak, mint a macskások. Ez alatt az erős önfegyelmet és kötelesség tudatot értették, illetve a tudatos tervezés képességét. Szintén a kutyás gazdik voltak barátságosabbak, kedvesebbek, gondoskodóbbak és gyengédebbek. Nem ez volt az első ilyen típusú kutatás hasonló eredményekkel. Korábbi tanulmányok szerint a kutyások társas interakciókban extrovertáltabbak, kifelé fordulóbbak, dominánsabbak és narcisztikusabbak, mint a macskások, utóbbiak pedig nagyobb valószínűséggel voltak nők. Gyakori, hogy a kutya és a gazdi nem csak kívülről, hanem belülről is hasonlít egymásra. Ugye ezt nagyon szépen ábrázolták még az eredeti 101 kis kutya Disney rajzfilmben, a legelső jelenetek egyikében, hogyha emlékszünk rá. Szóval a kutyák általában energikusabbak, hűségesebbek, könnyen és jobban kijönnek egymással, és sűrű megesik, hogy a gazdik is hasonló mentalitásúak. Természetesen mindezt nem lehet készpénznek venni, hiszen az emberi személyiség rendkívül sokrétű, hogyha együttmozgásokat és hasonlóságokat vizsgálunk, akkor persze lehet ilyen módon párhuzamokat vonni. Egy biztos, hogy a tanulmányból az is kiderült, hogy melyik szörös négylábút preferálják többen. Kicsit még mindig többen vannak azok, akik kutyásnak vallják magukat, a felmérésben résztvevők felállította ezt, mindössze 12% preferálta a cicák, amit én őszintén remélek, hogy változni fog már, mint ez a szám, és 15% volt az, aki azt vallotta, hogy nem szereti az állatokat. Én ilyenkor kiegészíteném a szólás közmondást, miszerint ugye, aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, hogy aki az állatokat szereti, az csak jó ember lehet. Visszafelé is igaz, tehát, hogy aki az állatokat nem szereti, aki semmilyen állatot nem szeret, ott szerintem valami személyiségbeli probléma van, ez csak az én privát véleményem, ne vegye sértésnek senki, de az az ember, aki semmilyen állatot nem szeret, vagy nem tűr meg maga mellett, az a még rosszabb verzió, ott biztos, hogy valami fajta személyiségbeli probléma van, ott van valami olyan régről cipelt teher, amivel érdemes lenne foglalkozni, és szoktam volt mondani, hogy állat nélkül lehet élni, de nem érdemes, és ezt higgyel nekem mindenki, valóban így van. Az a fajta szeretet, amit ők képesek adni, olyan nincs a világon még egy. Ez egy teljesen külön kategóriára csak az állatok képesek. Érdemes, hogyha valaki kezd barátkozni az állatokkal, az állatvédelemmel, érdemes elmenni sétáltatós napra a közeli menhelyekre, beszélgetni állatmentőkkel, állatvédőszervezetekkel, hogyan tudunk segíteni, közeledjünk az állatvilág és az állatvédelem felé, tegyük meg azt, amit tudunk, és aztán remélem, hogy eljut mindenki oda, hogy legyen kutyája vagy cicája, de a legjobb az, hogyha van mind a kettő.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Itt van a klasszikus gyerekkorunkat bearanyozó, porcukros, tepsiből kiszedvén még egymáshoz tapadó foszlós bukta. Az igazi falusi keresztmama által készített fincsi buktának a receptje. Az a helyzet, hogy ez szerintem igazából egy csomó mindennel megtölthető, de valahogy az eredeti az mégiscsak a lekvár töltelék. Ugye frissen, házilag a legjobb, úgyhogy ez a bevált recept szerintem nektek is sikert hoz majd. Hogyan készül a lekváros bukta? Akkor tessék figyelni. Nyilván először a tésztát fogjuk elkészíteni, ehhez kell 1/2 kiló liszt, 10 deka vaj, 3 deci tejet, csipet só, 25 deka lekvár, 3 evőkanál cukor, 2,5 deka élesztő és 2 darab tojás sárgája, a tetejére pedig egy egész tojás, nyilván, amit felverve majd rákenünk. A tejet meglangyosítjuk, a felébe beleszórunk egy kevés cukrot, belemorzsoljuk az élesztőt, hagyjuk 10-15 percig állni, attól az alatt az idő alatt szépen megemelkedik, hozzáadjuk a lisztet, a maradék cukrot és tejet, a sót, illetve a tojás sárgáját. Elkezdjük a tésztát kézzel vagy géppel dagasztani, ki hogyan szokta, a vajat csak a végén adjuk hozzá. Gombócot formálunk belőle, megszórjuk kevés liszttel, letakarjuk, és nagyjából egy órán keresztül még kelesztjük. Amikor a tészta a duplájára emelkedett, beborítjuk lisztezett felületre, vagy kiborítjuk, és szépen egy únyi vastagságúra kinyújtjuk. Fölvágjuk 8-10 cm-es négyzetekre, rákanalazunk mindegyikre egy kis lekvárt, ne legyen túl sok, mert akkor a sütés közben kifolyik, egyesével feltekerjük, mint a töltött káposztát, a végeit visszahajtjuk, benyomkodjuk így, mutatom, hogy így benyomkodjuk. Mint a töltött káposztánál úgy, és aztán szépen berakjuk sűrűn egymás mellé, hogy össze tudjanak tapadni a sütőpapírra a bélelt tepsibe. Nem baj, hogyha sütés közben összenőnek, pont ez a cél, amikor úgy foszlósan elszakadnak egymástól, az már önmagában egy mámor. Letakarjuk konyharuhával, és még mielőtt beraknánk sülni, hagyjuk kelni nagyjából úgy 20 percig. Ezt követően, mielőtt beraknánk a sütőbe, a felvert tojással megkenjük, és aztán a 180 fokra előmelegített sütőben 25 perc alatt szép pirosra sütjük. A tepsiből kiborítjuk, és megszórjuk porcukorral, de még mielőtt kiborítanánk, és még mielőtt megszórnánk a porcukorral, tessék nagyon odafigyelni erre, hogy hagyjuk kihűlni, akkor tudunk minden süteményt, és egyáltalán minden tésztaételt, amit sütőbe veszünk, jól mozgatni és jól kezelni, szeletelni, megkóstolni egyáltalán, hogyha ez szépen kihűl langyosra. Ami érdekesség lehet még, hogy lehet csinálni csalós buktát, amit pedig úgy készítünk, hogy amikor fölvágtuk ezt a 8 és 10 cm-es kis négyzeteket, akkor mondjuk, hát ezzel a klasszikus, ugye, mint a fahéjas csiga töltelék, fahéjas cukros vaj keverékkel megkenjük az egész felületét, és föltekerjük úgy, mint a beiglit, és így nyomkodjuk be, ugyanúgy benyomjuk a végét, behajtogatjuk, és ugyanúgy szorosan egymás mellé tesszük, és ebből lesz egy viccesen csíkos, finom, kicsit ragacsos, szinte már ugye a cukor a vajjal karamellizálódik, mint egy toffis töltelékű bukta. Aztán, amit még meg lehet csinálni ilyenkor, hogyha egy kicsit ilyen kunyamanos, ugye a bretanyi klasszikus édesség a konyaman, ami egy nagyon finom, olyan, mint a Ferdinand fánk cukros és vajas keltésztás finomság, hogy ezt nagyon szépen lelocsoljuk még vajjal. Még sülés közben meg lehet locsolgatni, és ettől lesz olyan nyúlósan, ragacsosan karamellás az egész, és akkor tulajdonképpen ez egy bukta, de mégiscsak van egy kis extra benne, és hát természetesen nem csak lekvárt tudunk ebbe beletenni, hanem bele lehet tenni nutellát, bele lehet tenni simán cukros kakaóport, ugye, ahogy a nagymamák csinálták régen, de tudod, rendesen kristálycukorra, hogy úgy ropogjon a fogad alatt, amikor beleharapsz. Szerintem ez az időszak, a húsvétot megelőző, illetve a húsvéti időszak kifejezetten alkalmas arra, hogy ilyen szeretetteli, kedves, régi emlékeket előhívó, igazán az otthon melegét árasztó süteményeket, péksüteményeket készítsünk. Úgyhogy így kell készíteni a buktát. Már kint is van a Facebook oldalunkon, ha valaki lemaradt volna a mennyiségekről.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Tőzsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ha szerda, akkor vitamin szerda, természetesen itt a Manna délelőttben is, hogy én múlt héten ígértem nektek, a vertikális diétáról fogunk beszélni, ami már önmagában nagyon furcsa az elnevezése is, úgyhogy nyilván ilyenkor hívjuk segítségül, meg hát máskor is Senker Horváth Kinga dietetikus állandó szakértőnket, aki el fogja mondani, hogy itt miről is van szó, mert hogy ez nagyon erősen kapcsolódik a sporthoz. Szia, Kinga!
2: Szia, Petra! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mit jelent a vertikális diéta? Mire hivatott ez? Miben tud segíteni nekünk?
2: Itt a vertikális kapcsán különben itt szakemberként is nekem első körben nem a diéta jutott eszembe, hanem a vertikális farmok. Ez egy nagyon izgalmas új terület különben így salátanövények meg mikrozöldségek fejlesztésében. De hogyha a vertikális diétáról beszélünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez egy ilyen újdonság most itt a diétáknak a piacán, és igazából a célja az, hogy az anyagcserét felpörgessék, és az izom növekedést elősegítsék. Mert hogy itt azt mondja ez a diéta, hogy minél nagyobb az izomtömeg, annál több kalóriát égetünk el, és így az összes testzsírt leradírozhatjuk magunkról. Na most azért itt vannak olyan állítások, pont amit minden egyes adásba belecsempészünk, és nem is belecsempészünk, hanem fejlődjük rá figyelmet, hogy miért jó dietetikus szakemberrel dolgozni. Tehát ha valaki elé kerül például itt a vertikális étrend, akkor azzal kapcsolatban is jó, hogyha tud szakemberrel konzultálni, hogy mi ebből az, ami igaz, amihez olyan tudás szükséges itt akár az élettani folyamatoknak az ismerete, amivel itt el tudja mondani a hozzáfordulnak, hogy ez valóban így van, hogy minél nagyobb rajtunk az izomtömeg, annál magasabb a kalória igénye az izomnak, mint a zsírnak, így fogalmaznék. Az alapanyagcserénk lehet magasabb, hogyha több zsír van rajtunk, de attól, hogy valaki izmos, amellett nem fogja az izomzat az összes testzsírt leradírozni magunkról. Tehát, hogy itt nagyon fontos az, hogy megfelelően mutassuk be, hogy miről is szól egy-egy adott étrend, és itt azért a vertikális diétánál már itt nekem azért felgyulladt az a felkiáltó jel, hogy azért itt lehetnek problémák ezzel az étrenddel kapcsolatban, ha egy olyan dolgot állítanak, ami nem valós, mert nem így van. Tehát azért ez fontos tudni, hogyha valaki mondjuk benne ragad egy, szeretne lefogyni, és nem tud lefogyni, pedig már elkezdett mozogni is, akkor ott azt szoktuk mondani, hogy a mozgásnál is meg kell nézni, hogy csak sétál mondjuk, mert az is jobb már, hogy nem fizikailag inaktív, de hogyha fogyni szeretne, akkor érdemes az, hogy többféle mozgásprogram szerepeljen, és szerintem erről is beszélgettünk a fizikai aktivitásos adásban. Tehát, hogy az aerob jellegű mozgások itt a futás, kocogás, biciklizés mellett legyen erősítő edzés is, ilyen saját testsúlyos edzés, úgynevezett rezisztencia edzés, és akkor az izomzatunkat is tudjuk erősíteni. És hogyha az izomzatunk nő, és nem könnyű izomzatot építeni, akkor azáltal az alapanyagcseréje is több lesz az embernek. És hogyha az alapanyagcsere nagyobb, akkor az azért jó, mert többet tehetünk anélkül, hogy meghíznánk. Tehát így első körben ezt fontosnak tartottam itt kihangsúlyozni, hogy mit is akar az, hogy ha valaki több izomtömeg van, akkor mi történik. Az alapanyagcsere növelése az egy nagyon előnyös dolog, viszont azzal párhuzamosan azért a testzsírt nem radírozza le rólunk a nagyobb izomtömeg, ez így nem helyes megfogalmazás.
1: És mit szabad, ilyenkor nyilván adódik a kérdés, hogy mit szabad enni és mit nem szabad?
2: Igen, ez a következő, csak én ugye mindig nagyobb képből szoktam indítani a történetet, és akkor te visszaterelsz így az alapanyagokat. Hát ez tök jó, ez együtt szeretünk úgy kalandozni, de hogy így tudunk bemutatni egy-egy témát, azt gondolom alaposabban. Szóval, hogy mit is lehet enni ebben a vertikális diétában, korlátozza az alapanyagoknak nem a mennyiségét, hanem hogy mit lehet elfogyasztani a diéta keretein belül, és hát nem spoilerezek itt, a rögtön az elején elmondom, hogy én ezzel szakemberként nem tudok egyet érteni. Tehát az egyik fő részét a vörös húsok teszik ki ennek az étrendnek, például szerepel a vörös húsok között, megemlíthetjük ugye a marhát, a sertést, de például olyan állati eredetű húsokkal is találkoztam ebben a diéta ajánlásban, hogy bárány, meg őz, amik mondjuk így a vathúsok fogyasztása azért nem annyira hangsúlyos itt a magyarok táplálkozásában, de hogy így a vörös húsokkal kapcsolatban pedig pont, amit már meséltem, hogy az okostányér zöld, de fenntartható változata a héten került publikálásra, és azért megfogalmazunk itt a húsfogyasztásnál, hogy próbáljuk meg előnyben részesíteni így a fehér húsok fogyasztását, de hogy nem is kell minden nap húst tenni különben, és ha pedig vörös húsokról beszélünk, akkor azoknak a mennyisége azért kevesebb legyen az étrendben.
1: Hogyha vörös húsokról beszélünk, akkor általában ez azt is jelenti, hogy például aki migrénes, vagy migrénre hajlamos, az például nem is fogyaszthat annyi vörös húst, tehát lehet, hogy neki nem is működne ez a diéta, viszont ez tulajdonképpen meghatároz egy olyan alapanyag minőséget, ami csak jót tud tenni a szervezetnek, nem?
2: Alapanyag minőséget, hogyha jó minőségű húsokat fogyasztunk, akkor azt mindenféleképpen. És az is, hogy a húsokat fogyasztjuk, és ne a húskészítményeket. Tehát akkor igen, részesítsük előnyben a jó minőségű húsfogyasztás alatt akkor, és nem kell csak csirkére vagy pulykára korlátozni, tehát tényleg lehet a húsfogyasztásból is színesen fogyasztani különböző típusú húsokat, vagy a csirkén, pulykán belül is a combot, a pulykacomb, a pulykamell, pulykanyak, meg még egyéb olyan a sertésnek is vannak zsírosabb, meg zsírszegényebb részei, tehát

0: A választásnál itt ez már szembe megy mondjuk a kiegyensúlyozott vegyes táplálkozással, az, hogy itt a vertikális diétánál meg csak a vörös húsokat mondják, hogy vörös húsok fogyasztása történjen. Tehát ez igazából az jó, hogyha jó minőségű vörös húsokat fogyasztunk, de hogyha a húsfogyasztás csak ebből áll, akkor az megint egyfajta egysikúság felé fogja terelni az étrendet.
1: Senker Horváth Kinga dietetikus a vendégem természetesen, hiszen hogyha szerda, akkor vitamin szerda. Itt a Manna délelőttben a vertikális diétáról beszélünk, egy újabb trendről. Ha kérdésetek van ezzel kapcsolatban, 0677098-at hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ha szerda, akkor vitamin szerda, mindig itt a Manna délelőttben állandó szakértőnkkel, Senker Horváth Kinga dietetikussal. A vertikális diétáról beszélgetünk tovább. Ha kérdésetek van, 0677986 az SMS és Viber számunk. Elmondtuk már azt nagyjából, hogy ez mit is jelent, hogy mi mindent lehet enni. Mit tud ez adni, és van-e életkorhoz kötve, vagy inkább csak a sporthoz, vagy a sport mennyiségéhez, Kinga?
2: Igen, itt a főleg sporttáplálkozás vonatkozásában dolgozták ki ezt az étrendet, és ha már elkezdtük az alapanyagok körét bemutatni, akkor itt nem csak a vörös húsokról van szó, hanem szénhidrát forrásként pedig a rizst jelölik meg. Tehát, hogyha akkor visszagondolunk egy jó ilyen testépítős étrendre, ugye ez a csirke, rizs, brokkoli kombó, az is egy ilyen nagyon egysíkú, ott meg nem a vörös húsok vannak, hanem ugye a szárnyas húsok fogyasztása, és ott is szénhidrát forrásként például csak a rizs szerepel. És itt is így a vörös húsokhoz párosítják a rizst. Tehát itt ez az étrend igazából azt mondja, hogy tehát nem törekszik az étrendbeli változatosságra. Itt szakemberként megint azt mondom, hogy miért is nem, tehát nem tartom igazából helyén valónak ezt az állítást, vagy ezt a fajta diétás javaslatot, és itt ugye lekorlátozza azt mondják, hogy kiváló minőségű tápanyagban gazdag ételekre összpontosítanak, ez tök jó, ott vannak a vörös húsok, valóban értékes tápanyagtartalmuk van, azonban tényleg, hogyha csak ezeket fogyasztjuk, akkor is hiába tart

0: tartalmaznak értékes tápanyagokat, egysikúvá válik az étrendünk, és nem tudjuk megvalósítani azt, hogy naponta 40-50 féle tápanyag kerüljön a szervezetünkbe, pedig a táplálkozástudományi ajánlások ezt mondják ki, hogy naponta ilyen sok különböző tápanyagra van szükségünk az egészségünk megőrzéséhez, vagy hogyha sporttáplálkozásról beszélünk, akkor a megfelelő teljesítményhez is. Tehát itt ők különben azzal élvernek, hogy ez a fajta korlátozás hatékonyabbá és gyorsabbá teszi a tápanyagoknak a felszívódását és az emésztését, ami javítja az izomnövekedést. Ez megint nem igaz. Az izomnövekedéshez kell, hogy megfelelő energiatartalma és tápanyagtartalma legyen az étrendnek. A tápanyagok közül is kiemelném a fehérjét. Itt a dietetikus azt is meg tudja mondani, hogy mennyi fehérjebevitelre van szüksége az adott sportolónak. És nem csak az, hogy mit mennyit egyen a fehérjéből, és itt a vöröshúsok is valóban jó minőségű fehérjeforrások is az egyéb B-vitaminok, vas, cink tápanyagok mellett, de hogy így a fehérjék időzítésén is van hangsúly, valamint egymagában, önmagában az étrendtől nem tudunk izomnövekedést elérni, mert mellé kell az edzésmunka, és az edzésmunkán belül is kell a rezisztencia jellegű edzés, akkor fogunk tudni elérni izomnövekedést, nem akkor, hogyha korlátozott alapanyagokat viszünk be a táplálkozásunkba.
1: De akkor ez azt is jelenti, King, hogy ez kifejezetten, ez a vertikális diéta a sportolóknak való?
0: Hát itt a sporttáplálkozás kapcsán került ez kifejlesztésre, de ugyanakkor így a lakosság egészére is át tudjuk emelni, mert hogy nem csak ugye izomnövekedést ígérnek, meg így az izomregenerációban is azt mondják, hogy gyorsabb lesz a regeneráció folyamata, hanem amit mondjuk aki nem élsportolónak vallja magát, ott a lelassult anyagcserét is felpörgeti. Ez az egyik hívószó például így a divat diétáknál, és ez a vertikális diéta is megfogalmazza ezt, hogy ez a lelassult anyagcserét is feltörgeti. Hát maga ez a megfogalmazás sem helyes szakmailag, úgyhogy azért mondom, hogy a sporttáplálkozáson túl nagyon sokakat elérnek még ezzel a hívó kifejezéssel vagy mondattal.
1: Senker Horváth Kinga dietetikus a vendégünk, hiszen hogyha szerda itt a Manna délelőttben, akkor mindig vitamin szerda. A vertikális diétáról beszélünk, és egy kicsit a továbbiakban most ennek kapcsán az anyagcsere gyorsításról is, mert azért ez bizony megér még néhány mondatot. Ha kérdésetek van, az SMS és Viber számunk 0677098.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Vertikális diéta, itt a Vitamin Szerdában. Nagyon sok mindent megbeszéltünk már az előbbiekben ezzel kapcsolatban. Természetesen állandó szakértőnkkel, Senker Horváth Kinga dietetikussal. Emlegettük ennek a diétának a kapcsán is többször az anyagcsere gyorsítást, ami szerintem egy kulcs szó, vagy egy kulcs motívum minden életmódváltásnál, diétánál, mert hogy egy idő után, ugye valahogy 35-40 után, 40 éves kor után lelassul az anyagcserénk, igen, és így, igen. Még akkor is, hogy odafigyelünk az étkezésre, fokozatosan rakódnak ránk a kilók. Mivel tudjuk gyorsítani az anyagcserét, és miért ilyen fontos ez?
2: Egyrészt ez egy nagyon összetett kérdéskör. Amit mondtam, hogy nagyon fontos megvizsgálnunk azt, hogy mennyi az adott embernek az alapanyagcseréje. Hogyha huzamosabb ideig valamilyen divatdiétát követve az alapanyagcsere alatt visznek be energiát, akkor azzal például egy lelassult anyagcserét el lehet érni. Tehát ez egy fontos dolog, hogy akkor is, hogyha fogyni szeretnénk, érdemes, ugye a dietetikus ki tudja számolni, hogy akkor az alapanyagcsere mennyi, azon túl a tényleges napi energiabevitel mennyi, mert hogy így az alapanyagcserére még jönnek rá fizikai aktivitási mutatók, vagy még például, ha betegekről beszélünk, akkor betegségaktivitási faktor is van, amivel számolunk, és akkor kapjuk meg a tényleges napi energiabevitelt, és ahhoz képest csökkentjük, mi a célunk, hogy mi szeretne, addig milyen volt a táplálkozás, és megvan, hogy akkor mennyivel csökkent az addigi energiabevitelt, de hogy alapanyagcsere alá nem megyünk. Tehát például nekem is volt egy paradox helyzet, olyan sportoló fordult hozzám, aki szeretett volna fogyni, de alapanyagcseréje alatt evett, ilyen 1300 körül volt az alapanyagcseréje, és ő ilyen 1000 kalóriánál nem vitt be többet. És hiába fogyni szeretett volna, előbb rendezni kell ezt a kérdést, hogy az alapanyagcsere alá nem megyünk, ami ugye csak ahhoz kell, hogy az élettani funkciók működjenek. Tehát lélegzünk, verasztívünk, erre kell az alapanyagcseréhez, az alapanyagcserében meghatározott kalóriamennyiség. Tehát, hogy itt ez fontos tisztázni még, hogy ennek az ismerete megtörténjen, és akkor erre tudunk építkezni. Meg ahogy már meséltem, hogy az alapanyagcserébe én úgy tudok beleszólni, hogy úgy tudom növelni, hogy az izomtömeget növelem. Tehát ilyen szinten lehet befolyásolni az alapanyagcserét, és az, hogy akkor az a kalóriamennyiség, amit beviszünk, azt a szervezet tényleg csak az életlenű folyamatokra használja fel. Uh-huh. Úgyhogy ennek így megvan a tudománya, és amikor ezt szépen levezetjük, akkor nagyon sokakban helyreáll ez a puzzle, hogy most mi ez az anyagcsere, lassítás, gyorsítás, mi ez az alapanyagcsere, és tényleg nem mindegy, hogy például a táplálkozásunkban mennyi rost van, hogy akkor milyen lesz ugye az emésztésünk. Tehát, hogy ezek mind-mind hatással vannak arra, hogy egy embernek a napi étkezésében a bevitt energia és tápanyagok, azok hogyan köszönnek vissza az anyagcseréjében és az alapanyagcserében. És itt az alapélelmiszereknél, mert minden blogba elhelyeztem egy-egy élelmiszer szinte, szóval itt még a vörös húsok és a rizs mellé azért azt ki kell emelni, hogy ebben a vertikális diétában promotálják például a tojás és a joghurt fogyasztást, vagy pedig a hal fogyasztást, tehát hogy egy picit azért szélesedik a különböző fehérje forrásoknak a bevitele, és azért vannak például zöldségek és gyümölcsök is, de itt például a hüvelyesek már tiltólistán vannak, tehát ennél az élelmiszercsoportnál már vannak korlátozások, és a tésztánál a gluténmentes tésztát jelölik, meg itt egy kis paleó irány is van, tehát egy ilyen kis kevert divadiéta vonal fedezhető fel még itt a vertikális étrendben. Tehát azt gondolom, hogy ez a fajta korlátozás, ez teljesen felesleges akkor is, hogyha valaki sportol és izomtömeget szeretne növelni, vagy akkor is, amikor mondjuk így szeretné rendbe tenni, vagy így ránézni, hogy neki milyen az anyagcseréje, mennyi az alapanyagcseréje, fogyni szeretne, akkor mennyi kalóriát kell lehet bevinni, hogy elérni a célját.
1: Hogyha ilyen szigorításokról vagy megszorításokról beszélünk, akkor biztos, hogy van valamilyen fajta életkori megszorítás is, tehát hogy nyilván ezt a 10 éves kor elején nem szabad csinálni, ugye?
2: Egy ilyen vertikális diétában, hogy belekezdjen valaki ezt.
1: Igen.
2: Nem érzem annyira veszélyesnek, mert azért olyan fajta tiltásokat nem tesz az étrend, nem. Az állításai között ugye pont, amit így párat kiemeltem, amit igazán fontosnak tartottam abban szakmailag felfedezni tudunk olyan téveszméket, amiket mindenféleképpen helyre kell tenni. de hogy miért kezd el valaki, tehát miért akarna mondjuk egy 15 éves vertikális diéta szerintelni. Nyilván itt a marketing, vagy elolvassa, és milyen hangzatos.
1: Hát a social media, igen.
2: A social media, és akkor itt tényleg az van, hogy ezzel azért egy sikúvá válhat az étrend, de hogy azért nem annyira korlátozó, nem annyira kevés energiát visz be azért így, pont ahogy elmondtam így az utolsó kiegészítésként, hogy milyen alapanyagok vannak ebben az étrendben, tehát olyan szinten azért nem korlátozó, de azért a vegyes, kiegyensúlyozott táplálkozásra mindig fejjük a figyelmet, mert hogy azzal is egyére szabottan csodálatos eredmények érhetők el, attól függően, hogy kinek mi a célja. Szóval itt azért ez nem egy annyira korlátozó dolog, de meg kell nézni tényleg, hogy van, akit ezt tud megszólítani, és akkor emiatt, hogy mondjuk ő elkezd vertikális diétát folytatni, emiatt változtat mondjuk a rosszabb étkezési szokásain. Amit amúgy, hogyha mondjuk elkezd egy dietetikussal dolgozni, és a megfelelő motivációja meg fog jönni, akár egy vegyes étrendnél is, ami szintén lehet nagyon izgalmas, főleg, hogy a szakember segít benne, akkor azzal is el tudjuk mondjuk azt érni, hogy a céljai felé el tudjon indulni, és hogy az addig a rossz szokásain tudjon változtatni, mert én azt látom, hogy ebben szokott a kulcs lenni itt a divat diéták kapcsán, hogy kimozdítják az embert abból a meglévő olyan rossz életmódi és táplálkozási szokásokból, amin addig valamiért nem tudott változtatni. De hogy ezt tényleg el tudjuk érni azért ilyen fajta divat diéták nélkül is, és azért buzdítok erre mindenkit minden egyes adásban, hogy érdemes kipróbálni, hogy szakemberrel megtalálják a közös utat.
1: A vertikális diéta akkor végezetül még összefoglalásképpen annyit mondjunk el, egy olyan típusú diéta, amit lehet kombinálni mással is?
2: Hát, hogyha már kombináljuk mással, akkor az már nem vertikális diéta, hanem akkor már rámegyünk egy ilyen kiegyensúlyozott vegyes táplálkozásra. Aha. Tehát azért, ha mondjuk egy keto étrendet lehet kombinálni úgy, hogy abból már lesz egy vegán keto étrend, ugye, amit mondtam, hogy a két szélsőséges étrendnek is már létezik a kombinációja. De azért ezeknél a diétáknál azért vannak itt kidolgozva az alapelvek, hogy emiatt különböztetik meg magukat. Egyrészt a vegyes táplálkozástól, meg más irányzatoktól. Tehát mondjuk, ha valaki egy vertikális diétát kezd el, és mondjuk nem gluténmentes tésztát eszik, hanem gluténtartalmú tésztát, akkor attól még az szerintem hívható vertikális diétának, de akkor az egyik ajánlás már azért ott nem stimmel.
1: Köszönöm szépen, hogy ránk értél, Kinga, szerintem elég sok mindent elmondtunk, hogyha valaki belekezd a vertikális diétába, akkor figyeljen nagyon, és ha lemaradt volna valamelyik okosságról, amit Kinga jó tanácsként mondott a vertikális diétával kapcsolatban, akkor hamarosan visszahallgatható lesz a Manna FM oldalán az adásunk. Minden szerdán Vitamin Szerda, és minden szerdán Senker Horváth Kinga dietetikus állandó szakértőnk is itt van, a kérdésetek van 0677098. Kinga, köszönöm szépen.
2: Még csak annyi, hogy ha a vertikális diéta helyett akár dietetikushoz is el lehet menni, és nem lesz szükség akár vertikális diéta folytatására sem. De köszönöm szépen én is, Petra, minden jót!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: könnyen.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Imádott egyszerű trükkizadás ellen, az sem mindegy, hogy mikor és hogy keni föl az ember a dezodort, hát ki hitte volna, pedig ez így van. Hogy hogyan tudjuk elkerülni nyáron az izzadás okozta kellemetlenségeket, vannak olyan egyszerű trükkök, amik képesek csökkenteni a nedvességet és a szagokat is, meg azt a kellemetlen óriás foltot a hónunk alján a ruhán. Az izzadás természetes jelenség is nagyon fontos, és a szervezet számára, mert fontos szerepe van a test hőszabályozásában. Nyilván sokan kellemetlenül érzik magukat a mindennapokban, főleg nyáron, de azért arra érdemes figyelni, hogy meggátolni az izzadást nem túl szerencsés dolog. A legismertebb fegyver ellene a dezodor, de vannak ennél sokkal egyszerűbb és sokrétűbb módszerek is, amikkel csökkenteni lehet a nem kívánt verejtékezést, a foltokat, meg a szagokat leginkább. Szóval, ahogy mondtam, az sem mindegy például, hogy mikor vagy hogyan kenjük fel ezt a bizonyos izzadásgátlót, és ugye azért érdemes különbséget tenni az izzadásgátló és a dezodor között. A dezodor az dezodorál, tehát az ódort semlegesíti, azaz a szagokat semlegesíti, míg az izzadásgátló eltömi a pólusokat, és nem engedi, hogy izzadjon az ember hónalja, tehát ez megakadályozza a nedvesfolt kialakulását jó esetben és többnyire, de a méreganyag bent marad a verejtékmirigyekben, és így aztán az ugye, azért ugye ott a nyirokrendszernél, a nyirokmirigyeknél ez nem túl szerencsés. No, a dezodor is jó, de nyáron inkább érdemes izzadásgátlóra váltani, esetenként én inkább ezt mondanám, mert hogy sokkal hatékonyabb, nem csak elfedi a szagokat, hanem csökkenti a nedvességet is, de ezt csak egy-egy alkalomra, például, hogyha mondjuk egy esküvőre mész, és olyan kis japánújú ruhában van a hölgy, vagy a férfiak mondjuk nem vesznek az ingalá pólót, amit nem értek, mert mindig kell, tehát az nem is csinos, és nem is higiénikus, hogy az ingalá nem veszünk semmit, ha csak nem egy könnyű, nem betűrt és nem öves nadrággal visel leningről van. Szóval az alá nem kell pólót venni, de akkor is érdemes ilyenkor esetleg izzadásgátlót használni. Egyébként én csak a dezodorokat preferálnám. Fontos, hogy igyekezzünk természetes összetevőkből készült, szigorúan alumíniummentes és alkoholmentes változatokat választani. Nem csak az a lényeg, hogy melyiket választjuk, hanem az is, hogy mikor és hogyan visszük fel a hónunk aljába a dezodort. A leghatékonyabb az, ezt képzeljétek el, ha este zuhanyzás után is alkalmazod a terméket, ha hatékonyságról van szó, az egészségről beszélünk, ez nem feltétlenül igaz, mert hogy így ugyan éjszaka sem nedvesedik annyira a hóna, és nem ébredsz kellemetlen szagokkal reggel, viszont nem tud méregtelenedni a szervezet. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha este lefekszel zuhanyzás után aludni, akkor nem kell dezodort használni, izzadásgátlót pláne nem, ha csak nem első randiról van szó, de hogyha az ember az egészségére figyel, akkor sokkal inkább azt kell szem előtt tartani, hogy onnan is tudjon ürülni a méreganyag. Sőt, hogyha csak otthon tartózkodsz, akkor is inkább többször mosd meg a hónadáját, vagy egy nedves törlőkendővel, popsitörlővel töröld meg, semmint, hogy folyamatosan el legyenek dugítva azok az izzadságmirigyek. Szóval arra is érdemes ügyelni, hogy ne csak egy vékony területet kenj be, hanem az egész hónadaját, sőt, egy kicsit oldalra, a külső részek mellé, és az a karnak a részére is érdemes vinni egy kicsit, ugye az is össze tud izzadni a testünk felső részével, és az is nagyon fontos, hogy hagyni kell megszáradni a dezodort. Reggel, rengetegen elkövetik azt a hibát, hogy ugye a reggeli rohanásban, zuhanyzás után a kicsit még nedves hónalra kenik föl a dezodort, és az is biztos, hogy nagyon sokan nem várják meg, hogy megszáradjon, pedig mind a kettő hiba, mert hogy az izzadásgátló termékeknek száraz felületre kell kerülniük, és száradási időre van szükségük ahhoz, hogy maximálisan ki tudják fejteni a hatásokat. Hogyha nincsen idő, feltett kezekkel várni, akkor érdemes használni a hajszárítót, vagy, mint a kacsa táncban, egy kicsit, és most így mutatom aranyosan, ugye a mellkasod elé emeled a kézfejedet, és mintha el akarnál repülni, ilyen mozdulatokat végzel, akkor ez segít megszárítani a hónadájában a dezodort, de tessék figyelni arra, hogy légáteresztő anyagokat viseljetek, és érdemes kerülni néhány ételt és italt, amik fokozzák a verejtékezést. Ezek közé tartoznak például a fűszeres ételek, az alkohol, koffeines üdítők, frissítők, ezek ugyanis stimulálják az izzadságmirigyeket, úgyhogy ha nem szeretnél kellemetlenséget, akkor ezeket jobb elkerülni, például akkor, hogyha mondjuk esküvőre vagy hivatalos. Vannak házi módszerek is izzadás ellen, erről majd holnap beszélünk, de mindenképpen érdemes megfogadni azt, hogy lehetőség szerint alumíniummentes, alkoholmentes és természetes összetevőkből készült dezodorokat használjatok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A piskóta készítés mindig nagyon komoly műveletnek tűnik. Amíg az ember meg nem próbál életében legalább egyszer piskótát sütni, addig szerintem a piskóta sütés az egy mumus. Legalábbis nekem, tudom, hogy nagyon sok mindenkinek könnyen megy, és tudom, hogy annyira nem is veszélyes, de én annyit hallottam róla, hogyha rányítod, akkor összeesik, és nem úgy sikerül, és gumis lesz, és sűrű lesz, és folytós lesz, és stb. Hogy soha, képzeljétek el, sosem mertem megpróbálni piskótát sütni, pedig a barátnőim nagyon kapacitáltak rá, idősebbek, fiatalok egyaránt, akik szeretnek sütni, hogy nem olyan nagy ördöngösség ez. Anyósom is gyönyörű tortákat tud sütni, ő is mutatta, hogy mennyire egyszerű, és mégis valahogy egyedül ennek nem mertem még nekiállni, még talán a keltésztáknak egyszerűbben. Úgyhogy most itt vannak a trükkök, amik számomra is nagyon hasznosak voltak, hogy hogyan lesz habkönnyű, magas és szellős a piskóta. Van egy tökéletes recept hozzá, nyilván trükkökkel együtt. Ugye azt mondják, hogy ez a legegyszerűbb sütemény, mert mindig minden van hozzá otthon, és tulajdonképpen a legegyszerűbb háztartásban is találunk tojást, lisztet, cukrot, mert ugye ez ennyi. A piskótát, ezt a nagyon sokféle süteményhez használható alaptésztát általában mindenki szereti, és bár nagyon egyszerűnek tűnik a készítése, azért azt mindannyian tudjuk, hogy bőven van buktató. Vannak alapszabályok. A legfontosabb a piskóta készítésnél az összegyűjtött szabályok szerint, hogy a tojás szétválasztás hibátlanul történjen, és egyetlen csepp sárgája se kerüljön bele a fehérjébe, mert különben nem tudjuk azt kihabosítani. A tojásfehérjét a cukorral verjük fel, azonban nem szabad túl keményre verni a tojásfehérje habot, hanem csak olyan tejfülsűrűségűre. Akkor jó, hogyha már van tartása, de azért még egy kicsit képlékeny, mert hogyha túl keményre verjük a tojáshabot, akkor a légbuborékok sütés közben kipukkadnak és összeesik a tészta. Na azért őszintén, nem kezd el az ember azonnal itt ezen gondolkodni, hogy hát én ilyet nem csinálok, hogy ez. Ha rányítom a sütőajtót, megsértődik, összeesik. Ha túlverem a tojásfehérje habot, akkor túlmennek a buborékok, összeesik. Na hát úgyhogy ezért egy kicsit ijesztő, valljuk be, a legegyszerűbb sütemény. Aztán a keverés technikája is fontos. Nem ám egyszerűen csak úgy keverjük. A szilikon spatulát függőlegesen kell a tálba állítani, és alulról felfelé kezdjük el keverni, miközben folyamatosan forgatjuk a tálat. Tehát mind a két kezünk dolgozik ellentétesen mozdulatokkal, pontosan azért, hogy a buborékok ne törjenek össze, miután összeforgatjuk őket. A lisztet mindenképp szitálni kell, ugyanis így is levegőt dolgozunk a tésztába, amitől könnyebb lesz az állaga. Nem vajazzuk ki a torta formát vagy a torta karikát, ugyanis ha kivajazzuk, a tészta lecsúszik a karika faláról, nem tud megkapaszkodni, így aztán azt érjük el vele, hogy a közepe púpos lesz, a széle pedig lapos. Sütés előtt a nyers tésztát húzogassuk ki a torta karitak a szélére, nyilván ilyen simogató mozdulatokkal, és így aztán sülés közben a közepe fel fog jönni szépen, és szépen kiegyenlítődik a piskó. Hát nem tudom, nekem ez még mindig ijesztő. Nyilván vannak még egyéb trükkök is, de ezek a legfontosabbak. És a tökéletes piskótának az alapreceptje pedig, ha már gyorsan így a recept rovaton kívül ezt elmondhatom nektek, 6 tojás, 12 deka cukor és 12 deka liszt. Ennyi. A tökéletes piskóta elkészítéséhez először is, mikor elkezdünk bármit, és még mielőtt elkezdünk bármit, és 160 fokra előmelegítjük a sütőt, 24 centi átmérőjű sütőkarika alját becsomagoljuk sütőpapírral, a tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját kézi robotgéppel habosra keverjük, a fehérjéből, cukorból nem túl kemény habot verünk, ahogy imént már elmondtam. A felvert tojás sárgáját és a felvert fehérjét óvatosan összeforgatjuk az úgynevezett szilikon spatulával, és apránként óvatos mozdulatokkal belekeverjük az ácitált lisztet, szigorúan ácitált lisztet. A spatulával kiszedjük a sütőkarikába a tésztát, elhúzzuk a karika széléig, így aztán a homorú formát ad a piskótának, és ezután 160 fokon alsó felső sütésen 40 perc alatt készre sütjük. A sütőből kivéve pedig együtt a sütőpapírral borított forró tepsire borítjuk fejjel lefelé, és hogyha teljesen kihűlt, akkor kivágjuk a piskótát a karikából, és a tortát készítünk belőle, szépen három részre vágjuk, damillal, vagy ügyesen késsel, hogyha az megy nektek. Úgyhogy bátran piskóta sütésre fel, ha nem sikerülne, ahogy az én drága apukám mindig mondta, anyukám, ne törődj vele, reggel teljesen jó lesz.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.